0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Varga László püspök úrral a beszélgetést, eljutottunk Várpalotáig. Várpalota után mi történt a te életedben, meddig tartott a Várpalota első, úgymond, munkája? Gondolom káplánként voltál.
1: Igen. Én még annyit hozzátennék ehhez az úthoz, hogy a Jóisten mindig összehozott azokkal az emberekkel, akiken keresztül tudott formálni, és akik én fölnéztem, akik nekem példa voltak. Az egyik ilyen szent életű pap a Futó Karcsi bácsi volt, akivel én egy bulányista lelki gyakorlaton ismerkedtem meg, még katonaként. És hát egyetlen találkozás elég volt ahhoz, hogy megkérjem arra, hogy ha én Pestre kerülök, akkor legyen a lelkivezetőm. Egészen a haláláig, 40-valahány évig lelkivezetőm volt, és ez óriási kegyelem, mert egy olyan ember mellé kerültem, aki akkor is hitt, amikor én inoktam, ő akkor is hitt abban, hogy van hivatásom, amikor én azt mondtam, hogy nekem már nem lesz lehetőségem. Csodálatos volt. A másik, akiért hálás vagyok, az a Bulányi, mert a radikalizmus engem nagyon vonzott, hogy az igét, három dolgot hallottam meg az első lelki gyakorlaton tőle, az, hogy közösség nélkül nincs egyház, nem él az egyház, közösségeket kell szervezni, lelkivezető nélkül el fogsz tévedni ezen az úton, kell valaki, aki vezet és irányít, vagy segít, és a harmadik pedig, hogy az evangélium megélése nélkül hiteltelen a kereszténységet. Ez nekem óriási volt, mert ezt már előtte csináltam, mert így kerültem kapcsolatba Bokorral, hogy az erőszakmentességet én éltem, letettem a fegyvert, ők pedig ezt hirdették a Krisztus követésben. Tehát kellett ez a közösség is, de az is csodálatos volt, hogy amikor én megismerkedtem Bokorral, nagyon, nekem a radikalizmusuk nagyon tetszett, hogy közösségben radikálisan, bátran változtatni akarnak. És ugyanakkor ezzel párhuzamosan összekapcsolta a Jóisten az életemet a teljesen tehetetlen szegény emberekkel, a sérültekkel, akik soha egy lelki gyakorlatot nem tartottak, semmilyen radikális akcióban nem vettek részt, csak megtanítottak szeretni. Egy másfajta szeretetre. És ez a kettő nagyon szervesen beépült, és szükségem volt mind a kettőre. Ez az irgalom miatt, ez meg az igazság miatt, és a kettő között ott állt a Karcsi bácsi, akiben a Jóisten ezt ötvözte. Nekem ő volt a példa. Elémélte azt, hogy ez az út járható, hogy a gondviselésre hagyatkozásod nem egy parabola a Szentéletben, hanem abból élünk, hogy rábízzuk magunkat. Igen. Teljesen a gondviselésre. És mivel ő elémélte, tapasztalattá vált számomra is, mert vele laktam ott a Tömult Szép plébánián, amikor nem tanulhattam, akkor mindig ő fogadott be, és ő nála laktam. Tehát kellett ez ahhoz, hogy aztán Várpalotán, amikor elindult a szolgálatom, akkor hát nem véletlenül kerültem Várpalotára, a megyei békamozgalom, papi békamozgalom vezetője volt a prémános. Hogy neki vigyáznia kellett rám.
0: Hát igen.
1: Ez nem egészen, nem volt nagyon könnyű feladat, mert tűz és víz voltunk.
0: Igen.
1: Neki nem sikerült engem a mozgalom irányában semmilyen kompromisszumot kihozni belőlem. Én pedig nagyon nagy szabadsággal éltem, mert ő nem volt otthon. Ő a mozgalmi munkát végezte, meg Veszprém püspökségen volt beosztása. Gyakorlatilag reggel elment, este megjött. Én nekem meg csak annyit mondott, egyetlen feltétel van, őt nem érdekel, hova megyek, de hétköznap reggel 7 órakor a misét nekem kell megtartani, ha temetés van, akkor az én dolgom, hétvégén a hittan az enyém. És én nagyon élveztem ezt a kötetlenséget, vagy szabadságot. 5 évig voltam várpalotai káplán, közösségek születtek, ifjúsági és házas közösségek, és közben én kapcsolatba kerültem a karizmatikus megújulással. Egy évvel a papságom után részt vettem egy lelki gyakorlaton, ilyen illegális, karizmatikus papi lelki gyakorlaton Kecskeméten, mert nagyon beteg voltam, fizikailag a gyomorfekélyem az műtét előtt állt, a hivatásomban inoktam, mert úgy gondoltam, hogy nem vagyok alkalmas, ha nem tudom nem tudok megbocsátani az ellenségeimnek, akkor én nem beszélhetek a szeretet evangéliumáról, és hát ez volt bennem, hogy inkább elmegyek, mint hogy én így prédikáljak, vagy tanítsak. És ezen a lelki gyakorlaton imádkoztak felettem a karizmatikus papok, és egy pillanat alatt meggyógyultam, megszűnt a fekélyem, és átéltem azt, amit ők úgy hívnak, hogy Szentlélekbe való újjászületés, ami nekem azért volt rendkívül fontos, mert a kegyelemről egy másfajta tapasztalatom, meg a Szentlélekről egy valóságos tapasztalatom lett, hogy nem egy elvont teológiai, dogmatikai tétel, hanem tényleg személy, akivel én találkoztam, és aki az életemet teljesen megváltoztatta, nem csak a gyógyulással, és ez úgy berobbant az életembe, ami azt jelentette, hogy kiléptem a Bokor közösségből, ez hozott ki a Bokor közösségből, mert úgy gondoltam, hogy én már azt nem tudom képviselni, és akkor bevetettem magam a karizmatikus megújulás közösségeibe, meg programjaiba, amilyen radikálisan próbáltam Isten országát a Bokor közösségben építeni, olyan radikálisan lángoltam a karizmatikus megújulásba, és ez a lángolás, vagy ez több mint 3 évig tartott, iszonyan izzott minden, és olyan tapasztalatokat szereztem a Szentlélekről, amit soha. Minden karizmát, talentumot, gyümölcsöt, majdnem azt mondom, habzsoltam. De ez a nagy lángolás, ez egyetlen nagy éhséget ébresztett föl bennem, amit így fogalmaztam meg, hogy ismerem a karizmáidat, ismerem a talentumaidat, szeretnék találkozni veled. Ezt mondtam az Istennek, fogalmam se volt, hogy hogyan történik, és nem is tudtam, mit kérek, csak ez a vágy volt a szívemben. Uh-huh. És ez vitte el engem a csendbe, a szentségimálásba. Egy franciaországi út, egy hónapos út után, vagy végén érett meg bennem a döntés, hogy a titok, ez a semmittevés, a csendes szentségimádás, és én ezt meg akarom próbálni. Úgyhogy még várpalotai káplán voltam, amikor 86. szeptember 18-án először önként letérdeltem szentségimádásra, hajnalban a templomban, és aztán hát úgy maradtam 30 valány éve, mert felfedeztem egy olyan forrást, ami mind a mai napig az életem forrása, a hivatásom forrása, és ez a csend és a jelenlét, Isten jelenlétében megtanulni lenni, és a többi működik. Gyakorlatilag Isten országa magától terem, hogyha a maga földe van, és igen, hagyja, hogy a savak, meg a nedvek, minden, meg az a páncélját lebontsa, ekkor kezdődött. És aztán hát ez oda vitt, hogy egy évvel később dispozíciót kaptam Somogysámsonba, ott is folytattam a szentségimádást, és tudtam, hogy a Jóisten lépni fog. Nem tudtam, hogy hogyan. Az volt egy Rómában kapott indítás egy karizmatikus konferencián, hogy osszam meg az életemet a szegényekkel. Tehát ne csak látogassam, hanem osszam meg. Amikor Sámsonba kerültem, akkor ott a plébánián egy sérült volt, az én voltam. Üres házba megérkeztem. De tudtam, hogy ez a Jóisten indítása volt, meg fogja oldani, fogalmam sincs hogyan. És minden nap mentem a csendbe, és csak vártam. Végeztem a feladatomat, amit plébánosként végezni kellett a falukban. És előtte ismerkedtem, még várkolottan megismerkedtem egy százszalvadikusan béna férfival, aki, mikor megismertem, 35 éve feküdt mozdulatlanul. Meghalt az édesanyja, aki ápolta, gondozta, és így találkoztunk. Imádkoztam a gyógyulásáért, és egy nagyon mély belső gyógyulást élt. Tehát nem meghalni akart, nem lázadt Isten ellen, hanem tele volt hálával, hogy mennyire szereti az Isten. És amikor elkerültem Várpalotára, akkor iratott egy levelet, hogy szerezzek neki szociális otthonba, egyháziba helyet, hogy tudjon imádságos légkörben lenni. És én megígértem neki. De amikor letérdeltem az oltári szentségéről, csak egyetlen kérdést tett fel Jézus, hogy miért nem fogadod be. És ott álltam, hogy hát...
0: Itt a helye.
1: Emelni nem tudok, mert a gerincemmel baj van, segítségem nincs. De hát a lelkivezetőm bölcs volt, azt mondta, hogy ha a püspök azt mondja, hogy be kell fogadnod, vagy befogadhatod, akkor be kell fogadnod. Ha azt mondja, hogy nem, akkor nem kell befogadnod. És megkérdeztem, elmentem a szendi püspökhöz, hogy hát ezt az indítást kaptam, és szeretném befogadni a plébániára őt, de akkor, ha megengedi, akkor más hírülteket is, és az eukarisztiát szeretném a plébánián egyik szobába kápolnaként használva imádni. Tehát adjon engedélyt erre a kettőre.
0: Igen.
1: És a szendi döbbenetes volt, még ilyen nagyon vehemes ember volt. Fölugrott, odajött, átölelt, és azt mondta, hogy ez a jövő egyháza, a szegények és az eukarisztia mindenben támogatott. Előtte többször fel akart függeszteni, de ez most...
0: Más szempontok voltak.
1: Döbbenetes akkor. Volt. És akkor biztos voltam, hogy hát nem az én kóbor ötletem ez, hanem tényleg a Szentlélek indított. Mm. És akkor azt mondtam a Jóistennek, hogy tiéd a gerincem, ha őt be kell fogadnom, akkor ezzel

0: a plébániára egy fiatalembert, az Ozót, neki meghaltak a szülei, csipőtől lefele béna, enyhén értelmileg sérült, és aztán elkezdtek jönni az emberek. Mindig tele volt a ház. És én nagyon boldog voltam, egy közösség kialakult a plébániára, oda költöztek a falvakba a családok, ott is egy közösség alakult ki. És ekkor történt a II. János Pál pápa egyháza, megye alapítása, aminek az első püspök a Balázs püspök úr volt, és ő meg az első diszpozícióknak engem gondolt, hogy bevitt Kaposvárra a Szent Imrébe. Rettenetesen nehéz volt elengedni, mert 6 évig voltam Sámsonban, 7 falunk volt, de állandóan élet volt, tele volt a ház, a plébánia csoport, állandó lelki gyakorlatok voltak. És akkor hirtelen ezt ott kellett hagynom, és bemenni a városba. A sérültek jöttek velem, és ott
1: ez
0: folytat.
1: A Szent Imre templom, azt hiszem, egy ilyen fehér egytornyú, és egy ilyen fasor van előtte.
0: Igen, éve is van fasor, és a Szent Imre az a sarkán van.
1: Igen, ez azt hiszem, a sziszereknek volt talán.
0: Nem, a jezsuiták.
1: Jezsuiták.
0: Illetve nem a jezsuiták, ifjúsági templom volt, 912-ben épült, igen. És aztán 48-ban a jezsuiták építettek rendházat oda a templom mögé. Aha. Egy évig használták, aztán feloszlatták őket, és igen, ott maradt a rendház, ami most kollégium, Szent Imre kollégium. És ennek a templomnak lettem a plébánosa. Ugyanazt csináltam, mint előtte. 4 nappal az odahelyezésem után már volt kápolnám, ahol nem csináltam semmit, mert ez a legfontosabb, hogy ne csináljunk semmit. Ez a jobbik rész. A Mártonyisgő élete az a kevésbé jobbik rész, de a kettő nagyon szorosan összetartozik. Ezt megtanultam az évek alatt, hogy egyik a másikra épül. Tehát bár Mária a jobbik részt választotta, de nem maradhat a semmit tevésbe. Ha nem, abból a jobbik részből nem születik tett, szolgáló szeretet, cselekedete, akkor ez csak öncélú lesz. De Mártának meg kell tanulni a Mária lelkiségét, mert ő mindig ki fog akadni, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan ő szeretné. Folytattam ugyanezt, és hát gyakorlatilag ott is elkezdtek jönni az emberek. Én meg mindenkinek örültem, és mindenkinek adtam munkát. Aki megjelent, hogy segíthette, mondtam, hogy igen. Fogalmas volt akkor, hogy éppen mit, de hát ha Jóisten ide küldte, én nem ismertem, akkor majd találunk valamit, ami, és elkezdtek közösségek születni, házas közösségek, ima közösségek, szentlélek szemináriumok, alfa, mindenféle, nagyon pesgett az élet a 24 év alatt a plébánián, vagy a 24 évig voltam plébános, és hát most is az vezetett, amikor kineveztek püspöknek és felszenteltek, hogy ezt folytatni, tehát ezt a csendet és jelenlétet, a szentségimállást, ezt most a püspökségen gyakorlom a kápolnába, és biztos vagyok benne, hogy ebből a Jóisten életet fakaszt. Még nem tudom pontosan, hogy mit, egy-két irányt látok, mert megértettem, hogy az evangelizáció meg a szegények irányába kell mennem, de az ő kezében van minden.
1: Ez így igaz, és végül is, mint a Szent Imre templom plébánosaként letti helynök, mert a kettőt megtartottad együtt, vagy az külön volt aztán már?
0: Nem, úgy volt, hogy irodaigazgató lettem először.
1: Ja, irodaigazgató.
0: És 9 évvel ezelőtt hívott be a püspök irodaigazgatónak. Aztán, amikor megbetegedett az előző helynök, akkor kinevezett helynöknek is. Én azt kértem csak a püspökömtől, hogy engedje meg, hogy plébános maradhassak, mert szeretnék nem hivatalnok lenni, hanem plébánosként végezni. És megengedte, úgyhogy ez úgy a kettő együttműködött. Hát most nem vagyok plébános, most sok plébánián van.
1: Igen.
0: Az egyház megyébe.
1: Hát igen, mert egyház megyés püspök vagy, nem úgy mondjuk, mint a Schnell György, aki egyben a Szent István bazilikának a plébánosa is, de ellátja a segédpüspöki teendőket is. Tulajdonképpen ebből merítkezik mindaz, amit adsz tovább, és a úgynevezett beiktatásod utáni első

0: írás, amit én olvastam, illetve videón meg lehet nézni bárkinek, azért az nagyon meghatott, és most meg legutóbb éppen a pappá szentelésednek a évfordulójára, egy ilyen áprilisi, hogy is mondjam, hát mindenki számára fontos, számodra természetes, de nem mindenki számára természetes evidenciákat mondasz a szeretetről, a irgalmasságról, az egyház megújulásáról, és így tovább. Erről egy pár dolgot az, hogy azt hiszem az életed adja azt, hogy ezt kell továbbadnod. Amit te megéltél, és jó lenne, hogyha az emberek, akik vagy közösségben, vagy maga a papság is, és itt ebben az esetben természetesen egy egyház vagy a papsága is a kezedben van, az így gondolkodjon. Jól gondolom én ezt, amit most összefoglalom.
1: Mivel az életem az Isten tenyerén van, ahogyan mondtad, és ez nem szólam, ez a valóság. Ez a valóság, hogy benne élünk, és ő bennünk él. Gyakorlatilag semmi más nem tettem, mint engedtem a Szentléleknek, amire indított, és azt megpróbáltam megvalósítani. A lelki gyakorlatok, nagyon sok fele hívtak lelki gyakorlatokra, de én az első lelki gyakorlatot katonaként tartottam, illegálisan. És aki engem erre rávett, miközben tele voltam gátlással és kisebbségi komplexussal, egy katonatársam, aki azt mondta, hogy te neked ez lesz az utad. És én megtartottam életem első lelki gyakorlatát, amihez ő szervezte össze a közönséget.
0: Katonatársakat.
1: Igen. És attól kezdve, hát a papság óta folyamatosan szinte álló lelki gyakorlatok. Mivel már nem győztem, akkor kitaláltuk, hogy jöjjenek oda a közösségek Kaposvárra, Szent Imrébe, és évente egy nagy lelki gyakorlat, egy nyitott lelki gyakorlat lesz, amire bárki jöhet. És akkor ezek 96-ban vagy 7-ben kezdődtek, mind a mai napig tartanak, évente egyszer egy ilyen nagy lelki gyakorlat. Aztán már annyi volt, hogy a püspököm azt mondta, hogy nem tarthatsz másnak, csak papoknak, szerzeteseknek, kispapoknak. Nem engedem meg, hogy a másoknak elmenj lelki gyakorlatot tartani, mert állandóan
0: távol vagy.
1: És akkor ebből születtek a lelki gyakorlatos könyvek, a elhangzott lelki gyakorlatokból, amit az alapítványunk adott ki. És aztán a püspökségen, amikor a kommunikációs és média munkatársam elkezdett dolgozni, akkor ő vetette fel, hogy mi lenne, hogyha a Facebookon megjelennék saját oldallal, és akkor nem tudom, nekem arra semmi időm, hogy én ott egy oldalt üzemeltessek, de arra viszont van inspirációm, hogy egy-egy gondolatot, vagy pár gondolatot minden nap fölírjak, és ami megszületik bennem ott a csendben, azt én megpróbálom közkincsé tenni, és ezek így szület. Szeptember vége óta megy ez a naponkénti üzenet. Nem tudom, hol tartok, már hogy mennyi, havonta 30 valamennyi, mert minden nap van. És ez
0: ki hát, is adod majd azért ezeket?
1: Fogalmam sincs. Én nem szoktam előre ezeken gondolkodni. Majd a Szentlélek eldönti, hogy mi lesz a sorsa. Most így próbálok. Azt gondolom, hogy ez is szolgálat, mert nagyon sokakat elér. Vannak mondatok, amik egy nap alatt 20 000 embert elérnek.
0: Hát igen.
1: Különösen a megbocsátásról, az irgalomról, az ellenségszeretetről, vagy a nyitottságról. Január 1-én ezt írtam föl, hogy mi lenne, ha ebben az évben megkeresnénk azokat, akik kiléptek az egyházból, és semmi más nem tennénk, csak leülnék melléjük, és meghallgatnánk, hogy miért döntöttek így. És nem akarnánk megmagyarázni nekik semmit, hanem befogadnánk az ő fájdalmukat, vagy igazságukat, és nekünk annak mentén kellene változni. Ezt egy nap alatt 7000 vagy 8000 ember olvasta, és csak néztem, hogy történik ez.
0: Van egy ilyen címe egy veled való beszélgetésnek, azt mondja, ne legyen zárt, elitklub az egyház, tanuljunk az ateistáktól is. Persze, aki elolvassa, akkor már érti, hogy miért van ez. Gondolom, hogy a keresztény élet fontossága az alap, és ez és a párbeszéd. Nem tudom, jól érzékelem, mert ezen múlik, és hát természetesen mind alapja a hit és a szeretet.
1: Jézus mindenkivel szobált. Elment a Simon farizeus házába és a leprás Simonaiba is. A római tiszttel is szobált, és a zelótával is. A vámos Mátit meghívja, miközben meghívja Pétert is. Tehát azt a nyitottságot, azt az egyetemességet, amit ő elénk élt a szeretetben, csak akkor tudjuk megélni, ha a félelmeinket leküzdjük. Mert igen, igazából a félelmeink miatt építünk falakat, vagy ásunk árkokat, és aztán próbáljuk felosztani a világot fehérekre és feketékre, jókra és bűnösökre. Természetesen mi mindig a jó oldalon tudjuk magunkat. Én ezt azt gondolom, hogy a Szentlélek is mindenkit meg akar hívni Isten országába. Mert Istennek minden ember gyermeke, nem csak a katolikus vagy a keresztény. Minden ember az ő gyermeke és képmása. És nekünk kell felnőni arra a szeretetre, ami az övé, nem pedig őt lerángatni abba a szűk kis nézőpontba, ami ilyenk, és akkor azt kérjük, hogy ő is úgy lássa a világot, ahogy mi látjuk.
0: Azt hiszem, hogy végszónak is nagyon jó, amit mondasz, és nagyon örülök, hogy sikerült rávenni téged, hogy együtt legyünk egy 50 percig, mert azt hiszem, hogy óriási muníciót adtál, nem csak nekem, hanem mind aki hallgatja és látja ezt a beszélgetést, aminek a lényege valóban az irgalmasság, a szeretet és a hit. Hát ehhez a munkához kívánok neked nagyon sok sikert, és az, hogy minden egyes papod és hívőd így gondolkodjon, mint te. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Remélem megvalósul az álmom, hogy az irgalom betöltse mindenkit.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm a hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, mégpedig a 103. Zsoltár első 5 versét a következőképpen. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

0: Biblia tanulmányunkat dr. Tokics Imre vezetésével vesszük át. Miről fog szólni az negyedévi tanulmány?
1: Köszönöm szépen, én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik az országhatáron belül, vagy akár az országhatáron kívül figyelnek és hallgatnak bennünket. Ebben a negyedévben Ézsaiásról fogunk tanulni. Ézsaiásnak az egyik legismertebb igéje így hangzik héberül. Náhamu, náhamu, ammi, jómar elohénu. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja a ti istenetek. Ézsaiásnak az egyik legfőbb küldetése abban az időszakra, abban az időszakban valósult meg, amikor nyomorúság volt. Ezt egy nagy háború indította el, az úgynevezett szír-eframita háború, amiről még fogunk tanulmányokat folytatni ebben a negyedévben, és nagyon el volt keseredve a nép. És én azt hiszem, hogy ma a 21. században, ma is aktuális Ézsaiásnak ez az üzenete, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja az Úr. Mert egy kicsit a mai terhelt világban, koronavírus által terhelt világban is kicsit meg vagyunk fáradva, el vagyunk szomorodva, el vagyunk magányosodva, és ezekben az időszakban is jó nekünk Ézsaiáshoz fordulni. Ézsaiás különben egy nagyon előkerül királyi családból származik, úgymond volt gyermekszobája, hatalmas intelligenciával, hatalmas tudással rendelkezik, és fiatal kora ellenére, 10 éves kora ellenére már saját korának egyik legtapasztaltabb bölcsének, írásmagyarázó bölcsének tartották Ézsaiást. Még egy dolgot elmondhatunk, hogy a legnagyobb része, könyvének legnagyobb része verses formában, méghozzá nem is akármilyen verses formában, minimum ilyen Arany Jánosi verses formában jelent meg. Ez könnyebb volt megérteni, könnyebb volt memorizálni, és könnyebb volt visszaadni. Tehát azt tudjuk mondani, hogy Mózes tradíciót és a Mózes által képviselt értékrendszert valósította meg, ezt hirdette, akkor is, ha nem volt ez valami közkedvelt Isten népe életében, nagyon sokszor üldözték, mint ahogy a többi más profétát is, és végül is mártír halált hal, és az általa hirdetett igazságnak az áldozatává válik. Így tűnik el Ézsaiás a szemünk elől, de annak az iratcsoportnak, amit prófétáknak nevezünk, az élére Ézsaiás próféta könyve, Ézsaiás tekercse került, és nem véletlen, hiszen hatalmas hatása kimutatható. Évszázadokon, évezredeken átvaló hatása kimutatható, az egész új szövetségi gondolkodást is meghatározza Ézsaiás gondolkodás menete. De ennyi kis bevezető után nézzük a vasárnapi gondolatunkat, Ézsaiás proféta könyvének első fejezet, első 4 verse bemutatja számunkra a prófétát. Hogyan is hangzik ez?
0: Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. Halljátok meg, egek! Figyelj ide, föld! Mert az Úr szól. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltattam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak, elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle.
1: Még egy érdekességet kell megjegyezni az Ószövetség prófétai irodalomból, hogy nem úgy van a logikája elrejtve, ahogy a 21. század írói gondolkodnak, vagy a 21. század emberei gondolkodnak. Ez Ézsaiásnak az egyik legutolsó proféciája. Ezután visszavonul hosszú évtizedekre, és csak a tanítványaival törődik, és egy egész mozgalmat indít el, és ez a mozgalom nem véletlen, még Jézus korában is, 700 évvel később is még virágzik. Tehát ez valamikor a Krisztus előtt 701-ben az asszír hatalom támadása közepette, és az asszír fenyegetés közepette jelenik meg. Miért? Mert az erkölcs igen-igen sántikált ebben az időben Júdában, és elmondja azt, hogy az ökör is ismeri gazdáját, a szamár is az ő urának jászlát, és itt a csattanó az én népem nem ismer. És mi a proféta feladata? Hogy megismertesse a néppel az Istent. Hogy látod, István, ezt a kérdést?
2: Nekem az első vers egy nagyon-nagyon fontos vers, amit a Marika olvasott. Ugye ott megkapjuk, megtudjuk azt, hogy ki a könyvnek a szerzője, Ézsaiás Ámosnak a fia. Megtudjuk azt, hogy milyen a műfaj, tulajdonképpen egy üzenet, amelyet egy látomásban látott meg Ézsaiás, és a kort is nagyon meghatározza azt a négy királynak az uralkodás idejét, ahol Ézsaiás működött. És tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy ez az Ézsaiás könyve arra korra vonatkozó, azt a célközösségről beszél, célozza meg, akik az ő idejébe éltek. De ha megnézzük ezeket a verseket, és egy kicsit belegondolunk, akkor hát az, hogy elfordultak tőlem, nem ismernek, nem értenek meg, vétkesek, bűnnel terheltek, gonoszak, romlottak, elhagytak, megvetették, elfordultak. Ez nem csak az Ézsaiás korra vonatkozik. Tehát nagyon-nagyon aktuális és ilyen áthallásokat nagyon érdemes megfigyelni, mert ez nem csak arra korra vonatkozó történelem, hogy így mondjam, hanem a mi időnkben is olyan tendenciákat, olyan útmutatásokat tartalmaznak, amelyek nagyon érdemes odafigyelni. Tehát ez a helyzetkép nem csak azt a célközönséget célozta meg, akik ő idejében éltek, hanem nekünk is szól, ha meghalljuk ebbe ezeket az üzenetek ezek mögött.
1: Igen. És körülbelül fél évszázadon keresztül volt Ézsaiás proféta, az egyik leghosszabb profétai tevékenységgel Ézsaiást övezte föl az Úr, és nem mondhatnám azt, hogy a nyugdíjba vonulásakor virágot kapott a népétől, meg csokoládét, hanem menekülni kellett idős korára, igen ag idős volt, és kergették a katonák, egy odvas fába bújt el, lihegett, kivolt, és ezt az odvas fát Manassé gonosz királynak a parancsára kivágták a prófétával együtt. Szóval el kell mondjam, hogy Ézsaiás volt a magaslatokon, hiszen ő volt az egyetlen király, egyetlen prófét, aki a királyokhoz bármikor bemehetett, hiszen olvastuk, hogy Ámóc fia. Ámóc pedig nagyon jól tudjuk, hogy az előző királynak a testvére volt. Tehát királyi családból származott, és akkor is bemehetett bizonyos királyokhoz, Manaséhoz biztos nem mehetett be, ha nem hívatta őt. És nagyon jól tudta a király, ha Ézsaiás megjelenik, annak nyomósoka van, és annak lesz következménye. És mégis azt látjuk, hogy keményen ostorozza Júdát, mert azt látja, hogy jövője akkor lesz az országnak, ha van erkölcs. És az emberek úgy gondoltak, hogy akkor van jövőnk, ha sok pénzünk van. És egy picit a mai kor embere is hasonlóan gondolkodik, ha van pénzem, akkor mindenem van, az erkölcs az nem számít. De az erkölcs a legfontosabb, mert az erkölcs tartja össze a családot, az erkölcs tartja össze a gyülekezetet, az erkölcs tartja össze az egyházat, nem az épületeink, nem a gazdagságunk, nem a tized nagysága, hanem az erkölcs, az Istentől kapott parancsolatoknak a betartása. Marika?
3: Hogyha belegondolunk, hogy ez a nép, amelyet az Úr magának kiválaszt, hogy hányszor kötött szövetséget az Úr ezzel a néppel, és megadta, hogy az atyáknak át kellett adni a fiaknak mindazt az ismeretet, azt a tudást, azokat a tapasztalatokat, amikkel ők találkoztak. És hogy az Úr hogy vezette a népet, és hova kerültek? A tejjel mézzel folyó Kánaánba. És mind az ország, mind az emberek mivé váltak. De hogyha olvassuk végig ezt a fejezetet, akkor akármennyire is elromlott, megváltozott ez a nép, mindig van egy piciny maradék, amire lehet számítani, és amiből majd Jézus Krisztus is meg fog születni. Tehát amikor olvassuk, hogy milyen gonoszságokat követett el ez a nép, mégis van egy kis hajtás, ami megmaradt az igaznak.
1: Így van. Köszönöm szépen. Talán még annyit ezzel el tudunk mondani, hogy hihetetlen kemény ítéletet, bírálatot mondott, de sosem volt ez a bírálat önös érdekű, mindig arra mutatott, hogy megjobbítsa, hogy felemelje abból a mélységből a hazáját és népét, aminek a szolgálatába elszegődött ifjú korában Ézsaiás. Marika?
0: Szeretnék egy idézetet egy zsidó vallású, illetve származású, de adventistává vált írótól, aki azt mondja, hogy Ézsaiás próféta szavai elhangzásuk pillanatától kezdve belevésődtek, sőt, beleágyazódtak a tudatunkba. Felejthetetlen kijelentések nem csak tartalomban, hanem reménységben és ígéreteiben is gazdagok, mint például az, hogy Immanuel, velünk az Isten.
1: Köszönöm szépen, és menjünk tovább. A következő gondolatsorunk a bűnös szertartások, ez a hétfői, és itt megtaláljuk Ézsaiás első fejezetnek a 13. és 16-17. versét. Székely Marika.
3: Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát. Képviseljétek az özvegy peresügyét.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy Ézsaiás a szó igazi értelmében nem csupán próféta volt, hanem ember volt. Az Istentől meg tudta látni a legkisebb ember nyomorúságát. És az Ószövetségben van egy érdekes kifejezés, amelyet talán így fordíthatnánk, hogy igazságosság, hogy jogosság, amikor a törvények az eredeti rendeltetésük szerint érvényesülnek az Isten népe körében. És ezt nagyon-nagyon nehezményezte, hogy a törvénynek a betűje noha megvalósult, De a törvény eredeti szándéka, a jogalkotó által képviselt szándék az nem valósult meg. És így az árvák, az özvegyek, ugye a nők, akik mellett nem álltak férfiak, velük szemben elperelték a hitelezők. Gondoljuk el, hogy ennyi hitelt adott, és ő ennyi mindent elvitt. Tehát nem a dupláját, nem a kétszeresét, hanem a tízszeresét, vagy húszszorosát elvitték a hitelezők, és hát amikor ezt meglátja Ézsaiás a saját népe között, akkor azt mondja, hogy mossátok tisztára magatokat, mosódjatok, tisztuljatok, mossátok kezeiteket, mert az Isten nem ezt akarta. Marika?
3: Itt az Úr arra is figyelmeztet, hogy ha az áldozatok számát, mennyiségét megnöveljük, hatványozódjunk csak fölfelé, az nem homályosítja el az Úr előtt a bűneinket. Tehát ha mi nem bűnbánattal, tiszta szívvel fordulunk az áldozatainkkal az Úrhoz, akkor ez nem tetsző az Úrnak. És ugye itt van olyan verszak is, hogy véres kézzel imádkozni, hogy a bűnünk milyen nagy, hogy még ezt se vesszük észre. Na most ez ószövetségi történet. De ha a mába beleillesztjük, akkor gondolkozzunk el, hogy az úrvacsora szentségét, amikor személyesen szövetséget megújítunk az Úrral, hogy azt olyan tisztán tesszük-e, mint ahogy az Úr elvárja az áldozatokat.
1: Vagy csak rutinból, megszokásból.
3: Igen.
1: István?
2: Hát a Marika, amit mondta, hogy közeledjünk a mai problémáink felé, úgyhogy ebben az igében benne van ez a kettősség, ami nagyon-nagyon jellemez a mi valóságunkat, és ugye áldozat és ima áll szemben az erőszakkal és az elnyomódással. Tehát látszólag mi úgy mutatjuk, hogy minden rendben van, viszont ennek a tartalma nem. Úgy is mondhatnám, hogy a Isten elutasítja azt az áldozatot, amelynek mint egy pótlék kívánt lenni parancsának engedelmes megtartása helyett. Tehát ez azt jelenti, amit a szöveg nagyon világosan mond, hogy a bűn és az ünneplés kizárja egymást. Tehát együtt ez nem létezik. Tehát mindig egy tisztulás, egy megtisztulás, egy bűnelhagyási folyamat feltétele annak, hogy ezt a szertartást elvégezhessük. Hát csak gondoljunk arra, hogy a ószos milyen részletesen le vannak írva a szertartások. Tehát le van az égi áldozat, az ételáldozat, a béke áldozat, a vétek áldozat, a jóvátétel áldozat. Ez mind nagyon részletesen le van írva. Tehát ezeket a áldozatokat...
1: Az Isten valakozó... rendelte, és pontosan igen, meg is mondta igen. Mózesnek, hogy ezt hogy kell igen, bemutatni.
2: Igen. De emögött nem csak a látszatnak kéne lenni, hanem az igazi tartalomnak is.
1: Nagyon-nagyon fontos, köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy lehet valamilyen szertartást, Isten tiszteletet elvégezni úgy, hogy közben ennek a szertartásnak a lényegét tagadom meg, fizikailag jelen vagyok, de lélek vonatkozásában teljesen távol vagyok Istentől, szombattól, szent helytől, templomtól, szent sátortól, bármitől, és Ézsaiás rámutatott arra, hogy nincs egy átlagos vallásosság és egy átlagos hétköznap, hanem a hétköznapokban is a vallásnak át és át kell járja a cselekedeteinket. És ez az, amit nagyon nehezen értett meg a nép. De talán, ha ma Ézsaiás feltámadna és végig sétálna az általunk kereszténynek nevezett Európán, akkor lehet, hogy ma is hasonló gondolatokat fogalmazna meg velünk szemben, irányunkban, mert sok mindent átveszünk az elődeinktől, ezt fontosnak tartjuk, de egy kicsit alakítunk rajta, de egy kicsit formálunk rajta, meg is tartjuk, meg nem is tartjuk, ez Illés esetében talán úgymond egy kicsit csántikálunk jobbra, egy kicsit csántikálunk balra, és ez a nagy prófétáknál nem volt lehetséges, mert azonnal megmondták az igazságot. Menjünk tovább a keddi gondolatmenethez. A megbocsátás érve erről szól a következő gondolat, és én itt nagyon szeretném mondani, hogy a megbocsátás. Mert idáig Izrael népe nem jutott el a megbocsátásig, csak addig jutott el, hogy áldozatbemutatásig. Pedig az áldozatbemutatás, ha olyan lelkülettel hajtották végre az áldozatot, amelyeket előbb István felsoroltál, akkor annak az lesz a vége, hogy bűnbocsánatot kap. De ha nem olyan lelkülettel, akkor nem kapott bűnbocsánatot. Na nézzük csak, olyan szépen mondja Ézsaiás első fejezet 18. verse.
0: Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú.
1: Én azért hadd olvassam föl a Károliból, mert nekem ez a Károliból többet mond. No, gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha a vérszínek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Nagyon érdekes a legújabb kutatás, ennek a versnek az értelmezését a hagyományos értelmezéssel pontosan szembeállítja, és nagyon jól tudjátok, hogy az ókori ézsaiási tekercsen nem voltak még írásjelek. Tehát nem volt vessző, kettős pont, felkiáltó jel, kérdőjel. Ezt a felolvasónak az akcentusából érezték a hallgatók, de jellel nem jelezték. Még pont sem volt a mondat végén. Nem volt kisbetű, meg nagybetű. Na és azt mondják a mostani legújabb fordítások, hogy ennek a mondatnak a végére kérdőjelet kellene tenni. Na most felolvasom kérdőjellel, és mennyire más lesz ennek az értelme. No, gyertek, törvénykezzük, azt mondja az Úr. Ha a bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek-e? És ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek-e, mint a gyapjú? Vagyis ezzel az új fordításnak a szemlélete azt mondja, hogy nem lehet. Ha valami vérszínű, az sosem lehet fehér. Itt pedig egy ígéret van, persze nyilván későbbiekben van rá lehetőség, ha valaki megbánja és bűnbocsánatot kap, akkor igen. De itt pontosan arról van szó az előző versekben, a 12. verstől egészen a 17. versig, hogy pontosan ennek az ellenkezőjét próbálja állítani a próféta. Én nem mondom, hogy ez a kérdőjel mindent megold, de hogy egy kicsit szélesíti az igének a spektrumát, az biztos. Székely Marika?
3: Olyan érdekes, hogy az Úr még mindig beszélni akar a népével, bármilyen mélyre is süllyedtek, és még mindig rá akarja venni őket a megtérésre, hogy eltérítse a gonosz útjaikról. Mert feltételes módba teszi, hogyha hallgattok az Úrra, hogyha elhagyjátok a bűneiteket, akkor meg tudok bocsátani, és akkor nem vesztek el. De ha nem, elpártoltok tőlem, mondja az Úr, akkor nincs menekvés, akkor az Úr sem tudja megmenteni a népét. És az az érdekes, hogy hát a mai világunkban sokszor halljuk azt, hogy hát bármit megtehetek, hát az Úr olyan jóságos, hogy mindent megbocsát. De ennek a megbocsátásnak van egy feltétele, hogy megbánd tiszta szívvel a bűneidet, mert csak azt tudja az Úr megbocsátani. Tehát nem lehet összemosni mindent.
1: Ez így van. Köszönöm szépen, és van egy szép Szigeti Jenő idézet is. Ezt is légy, hogy kedves, István majd utána, jó?
3: Szigeti Jenő, Jézus megy velünk az úton. Ez a harmadik kötet 33. oldaláról. Frázisként gyakran ismételgetjük, hogy minden ember bűnös, talán még én is voltam, és közben pont arra nem gondolunk, hogy az a képmutató, aki bűneit csak múlt időben látja. Az ilyen keresztény a megjavulás látszatával kábítja magát és környezetét. Minden bűnt önmagunk ellen követünk el, mert a bűn szakítás Istennel, az élet forrásával. A másik ember előtt el lehet palástolni bűneinket. Sokszor még szerencsésnek is mondjuk magunkat, ha aki ellen elkövetünk a bűnt, nem vesz észre. De a bűneink kárvallottjai elsősorban mi vagyunk.
1: Tehát a bűn az visszaható hatással van. Az olyan, mint egy bumeráng, ugye? A bumeráng az egy ősi ausztráliai fegyver, amelyet eldobnak, és visszajön, ugye egy ilyen ovális röppáját leír, és a bűn is ilyen. Visszaér hozzánk. A következő gondolatsor előtt még igen, István.
2: Csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye az teljesen egyértelmű az, hogy a júdaiak megszegték a szerződést, ez fekete-fehér. Tehát azt, jogi nyelven azt mondanánk, van egy tényállás, és most egy ítélet következik. És van itt ez egy csodálatos folyamat, ez a megbocsátásnak a folyamata, ami több lépésből, több mozzanatból tevődik össze. Először is, hogy kérlelj őket, hogy újuljanak meg. Tehát nem ítéletet mond, hanem kérlelj őket, hogy újuljatok meg. És ezzel azt is érzékeltet, hogy van remény. Tehát nem reménytelen a helyzet, van remény. Tehát ez egy nagyon fontos, és még mindig beszélni akar népivel, bármilyen mélyre süllyedtek is. Hát mi ezt a türelmet, meg ezt a megértést nem sokszor szoktuk gyakorolni, de ez egy nagyon felhívja a figyelmünket arra, hogy még mindig van remény, és rá akarja venni őket a megtérésre, és elteríteni őket a gonosz útról. És ezért nagyon szép ez a példa, hogy a skorlát pirosból is lehet hófehér. Ez egy nagyon szép példa. Tehát Isten tulajdonképpen felkínálja nekik, hogy megváltoztatja őket, és ezt el kell fogadni, vagy el lehet utasítani. Itt a döntésnek a funkciója be fog lépni, amiről a következő napokban fogunk majd beszélni.
1: Így van, és talán még annyit hozzátehetnénk azt, hogy Júda azért van jobb helyzetbe, és gyorsan idézőjelbe tenném ezt a jobb helyzetet, mert ugye az északi királyság, amit Izraelnek neveztünk, az északi királyság szépen megszűnt, Asszíria elfoglalta, elvitte a népeket, elvitte az ott lakókat, és soha többet vissza nem tértek a fogságból. Ez nem olyan volt, mint majd a babiloni fogság Júda életében, hogy 70 év múlva szép lassan visszaszivárognak, és egyfajta, úgy is mondhatnám, hogy egy happy endes megoldás lesz, felépül a templom, és minden megy a maga rendjén tovább a vallási életükben is. Nem. Eltűnik Izrael, és a kis Júda, ugye az északi királyság az 10 törzs, Júda pedig 2 törzs, tehát mind területére, mind befolyására, mind lakosságára vonatkozóak egy sokkal kisebb, jelentéktelenebb, egy ilyen Asszíria, egy ilyen Egyiptom mellett, hát semmi nem volt, sem a térképen, sem katonai erőben. És akkor ők büszkék voltak, hogy hát ugye, a testvérek, akik gonoszok voltak, az izraeliták, az északi országrész, őket az Úr szétszórta. Bennünket meg nem. Mi jobbak vagyunk. Hát ha mi is rosszabbak lettünk volna, akkor az Úr bennünket is megbüntetett volna. Lehet, hogy a büntetés pillanatában tényleg az Úr jobbnak látta Júdát. De ebben, amikor önmagát jónak látta, megkeményedett, és szép lassan ugyanarra az útra tért rá, amely útnak a végén oda van írva, hogy nemzeti megsemmisülés és halál. És látja Ézsaiás ezt. és mindent megtesz. De csak ilyen, hát hogy mondjam, ilyen kemény nyakú emberekkel találkozik, akik vallási fanatizmusból, szélsőséges gondolkodásból, mi vagyunk a kiválasztottak, mi vagyunk Isten népe, semmi több ennél. És hát Izsaiás nem tud fogást találni saját népén, saját nemzetén, és végül kénytelen ilyen dolgokat mondani, hogy még az ökör és a szamár is ismeri az ő urának jászlát, de Izrael nem ismer, az én népem nem ismer. Menjünk tovább. A szerdai gondolatsor élni vagy megemésztetni. Ugye erről lesz szó. Élni vagy elpusztulni. Ézsaiás könyve első fejezet 19 és 20. vers. Hogyan is hangzik ez számunkra?
0: Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival, de ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket.
1: Megvan. És ez ma is így van. Ha az Istenhez fordulunk, akkor lehet, hogy szegényebbek vagyunk, mert nincsenek olyan eszközünk, mint akik elfordultak az Istentől, sem a gazdaságban, sem a politikai életben, sem a gazdasági életben, de tisztességgel tudunk élni, ha pedig nem, akkor összedől minden. És azt látjuk, hogy Izraelben is minden összedőlt. És ha ma széttekintünk a világunkban, akkor mit látunk? Minden inog, minden dől, minden mozog, és ennek van valami figyelmeztető jele, valami üzenete. És az Úrtól jövő üzenet, hogy figyeljünk oda, mert nem a világ nem örök, csak Isten örök. Az értékek nem örökök, mert egy pillanat alatt megsemmisülhetnek. És ezért mondja, ha készségesen hallgattok, mit kell az Isten szavával tenni? Olvasni és hallgatni. És ha ez a hallgatás változást eredményez, akkor azt mondja, hogy élhettek az ország bőségeivel, javaival, de ha elpártoltok tőlem, fegyver fog elemészteni benneteket. István?
2: Érdekes abból az aspektusból nézve, hogy itt a kényszernek a jelét sem látjuk. Tehát itt nincs kényszer. Tehát van két lehetőség. Úgy szoktuk mondani ezt, hogy egy klasszikus döntési szituáció.
1: Gondolkodásra késztetés.
2: Van az, hogy engedelmeskedsz, akkor a föld javaival fogsz élni, vagy pedig, ha elutasítod a megbocsátás és a helyreállítást tartalmazó ajánlatot, vagy más szóval, hogy fellázadt ellenem, akkor fegyver emészti meg őket. Tehát ez a két lehetőség van, és az milyen a választási lehetőség. Tehát itt feltételes áldásokról, meg feltételes átkokról beszélünk, mert a választás függvénye mind a kettő. Áldás vagy átok, vagy ahogy a Mózes mondja azt, hogy életet vagy halált, vagy áldás vagy átkot. Tehát ez a feltételes választás a mi kezünkben van, és mi kezünkben van a döntési lehetőség. Tehát itt erre nagyon-nagyon lényegesen rá utal Ézsaiás, hogy itt semmiféle kényszer nincs, mint a ami nem is következhet a megbocsátásból, mint az előző a napon beszéltünk erről, hanem egy teljesen szabad akarati döntése van az embernek, hogy mit választ, a jót, vagy a rosszat, vagy a életet, vagy pedig a halált.
1: Így van, köszönöm szépen. És ennek van ennek az egész napnak, ennek a gondolatnak, hogy élni vagy megemésztetni, az az üzenete, az a csattanója, hogy nem mindig ott van a dolog lényege gazdasági vonatkozásban, ahol egy összeget látunk leírva. Nem mindig a GDP fejlődésnek a lényege. Nem mindig az, hogy egy közösség mennyi bevételrel rendelkezik. Hogy hogyan növekednek bizonyos bevételek, akár egy gyülekezeten belül. Mert lehet, hogy növekednek, de valahol lelkiségben pedig hiány van, lelkiségben pedig mínuszban vagyunk, és akkor innen a nagy kérdés, hogy élni vagy nem élni. Ez a nagy kérdés. És akkor lehet élni, ha az Úrhoz fordulunk, és talán mondhatjuk azt, hogy év vége, ugye utolsó év utolsó hetében vagyunk, és mindenki ilyenkor visszafordul a korábbi 11-12 hónap eseményeire, és hát ha valaki tavaly ilyenkor megjövendőlte volna azt, hogy a világ mekkorát fog változni, hogy mi majd ilyen maszkokat fogunk magunk elé tenni, meg négyen tudunk összegyűlni egy 30 fős szombatiskolai tanító csapatból, akkor mosolyogtunk volna, hogy na nem, hát ez nem következhet be. De, és ki tudja, hogy mit hoz a jövő? De egy biztos, bármit hoz. Ha Istenhez fordulunk, és ha Isten által adott tanácsokat megtartjuk, akkor élünk. Ha nem, akkor valami más fog bekövetkezni. És van egy nagyon szép idézet, ugye, Marika?
3: Szigeti Jenő, még nincs késő, menjünk közelebb Istenhez című füzetéből, a 9. oldalról idézem. A helyes Isten tisztelet látszata gonosz szívvel, bűn és ünneplés egyszerre. Isten az ember szabadnak teremtette, mert a szeretetet nem lehet kényszeríteni. Ahhoz, hogy visszataláljak a szeretethez, szabadon kell döntenem ő mellette. Ez a döntés a hit. Ez nem az ész dolga, nem intellektuális cselekedet, hanem a szív vonzódása az elhagyott szeretethez. Enélkül a leggazdagabb áldozat sem ér semmit. De Isten jól tudja, hogy a bűn mocsarából egyetlen ember sem tud a maga erejéből szabadulni, ezért jött Jézus, hogy szeretni tanítson. Az evangélium nem ítél, ha nem szeretni tudásra tanít. A hit nem az észvész kijárata, amit akkor kell alkalmazni, ha logikánk csődöt mond, hanem a szeretet iskolája. Pál szerint a hit azért munkálkodik szeretet által.
1: Köszönöm szépen. Ez tényleg olyan Szigeti Jenős volt. Ebben benne volt Szigeti Jenő testvérünknek a teljes karaktere, ez olyan szigetis volt, olyan felismerhető a szófordulataival és kifejezéseivel. Köszönjük szépen, Marika! És a csütörtöki gondolatsor, ez így szól, hogy az a bizonyos szerelmes ének. El kell mondjuk azt, hogy Ézsaiás könyvében sok ének is, dal található. Rögtön az 5. fejezetben van egy nagyon szép ének, van egy nagyon szép dal, és az 5. fejezet 5., 6. és 7. verse, amelyik így hangzik.
0: Megmondom én nektek, most mit teszek szőlőmmel. Kerítését lerombolom, hogy legeljék. Kőfalát kidöntöm, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai.
1: Nagyon szép és nagyon megható ez a költészet, és ahogy megfogalmazza, Izrael szőlője az ő népe. Izrael lugasa, Júda férfiai, Jeruzsálem. Szóval, és ma mi kell, hogy valamilyen módon képviseljük az Úr szőlőjét, vagy legalábbis nekünk kellene képviselni. És olyan szépen mondja, hogy hát tornyot emelt, sajtót, kőfalat épített, és amikor utána látta, hogy értéktelenné válik ez a szőlő, akkor azt mondja, lerombolom a lugast is, meg a kőfalat is, mert nincs értelme. Székely Marika?
3: Az a gondolat jutott eszembe, hogy egy kertet ápolni, gondozni kell. És hogyha a kertész elhagyja a kertet, akkor mivé válik? Egy pillanat alatt a gaz tör előre. És hogyha megtesz mindent a kertész, akkor nagyobb az esély annak, hogy szép és jó dolgok teremjenek a kertbe. De itt Izrael fiairól azt olvassuk, hogy nem azt teremtették, amit várt tőlük Jézus, hanem ugye semmit vagy rosszat. És megtéveszteni nagyon könnyű bennünket, és a bűn egy pillanat alatt más látásmódot ad nekünk, és hogyha az Úr semmire sem megy velünk,

0: Tehát vagy elfogadjuk az Úr igéit, vezetését, vagy pedig tologatjuk, hezitálunk vele, hogy majd máskor, akkor is döntöttél, de rosszul.
1: Köszönöm szépen, István.
2: Nekem megdöbbentő az, hogy ez a kerítés lerombolása, vagy a kőfalak a kidöntése a folyamatnak a végén van. Tehát az amikor bűnt követtünk el, Isten nem vágja el minket azonnal magától, nem pusztít el azonnal, nem vonja meg védelmét tőlünk, sőt, türelmes lehetőséget adott éljünk. Tehát megint ez a gondoskodó lehetőséget ad, sőt, kérlel is bennünket arra, hogy van lehetőség arra, hogy jó útra térjük. És nem, még azt is mondja az igény, hogy nem veszi véglegesnek az elutasító választ, mert tisztában van, hogy egy tudatlan emberek vagyunk, és a bűn azért jelentősen megtévesztett engem, és mindig lehetősége van a jó döntésre. És az is csodálatos dolog, hogyha ennek ellenére semmi sem megy, tehát mi elutasítjuk vagyunk, akkor ezt elfogadja és engedi, hogy ez bekövetkezzen. Tehát viszont a végső fázis, amit az ige is utal arra, hogy a kitartóan elutasítjuk, akkor nincs visszatérési lehetőség. De előtte sok-sok lehetőségünk van, amivel ha élünk, akkor a rossz útról a helyes útra tudunk térni.
1: Köszönöm szépen, és ez annyira érthető volt ez a szőlő példázata Ézsaiásnak, hogy hiszen az izraelitáknak a szőlő volt az egyik jelképük. Az ő zászlajukba is, az egyesített izraeli zászlóba is szőlő volt belevésve, belehímezve. Miért? Amikor a kémek visszamentek és jelentést tettek, akkor hatalmas nagy szőlőfürtöket vittek, és ez a szőlőfürt jelezte azt a tejjel és mézzel folyó földet, amelyet az Úr ingyen adott ennek a népnek, és amikor ezen a tejjel és mézzel folyó földön az Isten azt mondja, hogy megparancsolom a felhőknek, hogy ne adjanak esőt, és hogy a gyönyörű ültetvény, szőlőültetvény tönkre menjen, akkor ebben van valami üzenet, és ezt értették az izraeliták, hiszen a szőlő a mindig az Isten áldásának a következménye volt. A bőséges szőlőtermés, a szüret, hát az mindig boldogságot jelentett. Ennek az elmaradása pedig igen komolyan végig gondolásra vezette az embereket, hogy mit csinálnak rosszul. Van egy nagyon szép összefoglalásunk, Marika.
0: A magukat Isten népének valló emberek eltávolodtak tőle, elveszítették bölcsességüket, és megzavarták az értelmüket. Látásuk beszűkült, mert elfeledték, hogy az Úr korábban megtisztította őket régi bűneiktől. Nyugtalanul és bizonytalanul forgolódtak a sötétségben, megkísérelték kiirtani elméjükből a múltban megélt szabadság, bizonyosság és boldogság emlékeit. Mindenféle elbizakodott, vakmerő őrültségbe merültek, szembeszegültek Isten gondviselésével, csak súlyosbítva vétkeiket. Sátán vádjaira hallgattak, amiket Isten jelleméről mondott, őt magát pedig úgy mutatták be, mint akiben nincs irgalom és megbocsájtás. Amikor a nép elfeledkezik Istenről, és természetesnek veszi áldásait, az Úr emlékezteti őket, hogy felelősek a vele kötött szövetségükért. Irgalmából rávilágít a helyzetükre, figyelmeztet védelme elhagyásának pusztító következményeire, illetve buzdítja őket, hogy engedjék, hadd gyógyítsa és tisztítsa meg őket.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és mindenkit arra bátorítok, hogy olvassuk Ézsaiás könyvét, ne csupán a szombatiskola citált biblia verseit, hanem próbáljuk végigolvasni Ézsaiás könyvét. Egy csodálatos, szép tanulmány kerekedik, hogyha háttér tanulmányokat is folytatunk, és így egybelátjuk az egész könyvet.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm azokat, akik hallgatnak ma minket. Egy olyan kedves vendégem van, akinek a nevével már találkoztak, Dobos János, az Állampolgári Bizottság, az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke, újból a rádió, és az én vendégem is, ha mondhatom ezt. És Gábelbe fogja ismét kérdezni Jánost különböző dolgokról. Röviden, ugye már a múltkor is, amikor volt egy beszélgetés veled, beszéltél az alapítvány működésen, nagyon-nagyon röviden, még egyszer azok kedvéért, akik nem hallottak az alapítványról, elmondanád a tevékenységkörötöket?
1: Hát köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Én is azt gondolom, hogy érdemes megnézni, mivel foglalkozunk, hiszen ehhez kapcsolódik a mai műsornak ugye a témája. Az alapítvány, amelynek én a képviselője vagyok itt, ez egy speciális jogvédelemmel foglalkozik, olyannal, amivel kevesen. Olyan embereknek nyújtunk ingyenes jogsegélyt, akikkel jogtalanság vagy visszaélés történt egy pszichiátriai osztályon vagy intézményben. Uh-huh. Tehát mondjuk valaki bekerült a pszichiátriára, és ott valamilyen jogtalanság érte bántalmazták, vagy eleve a bekerülésnek a körülményei vitatottak, vagy úgy érzi, hogy jogtalan volt, vagy elhanyagolták, rosszabbodott az állapot. Nagyon sokféle dolog van, amivel minket megkeresnek. Uh-huh. Minden esetre mi ezzel a területtel foglalkozunk, és hát persze azon túl, hogy van egy jogsegélyszolgálat, ugye általánosabban is foglalkozunk azzal, hogy amit mi találunk a munkánk során, hogy milyen általános problémák vannak ezen a területen, uh-huh. Ezeket eljuttassuk a nagyközönséghez, illetve azokhoz az emberekhez, akik döntéshozói pozícióban vannak, tehát tudnak tenni valamit, hogy ezeket a fajta visszaéléseket felszámoljuk. És hát ezt csináljuk már, most már több mint 30 éve Magyarországon.
0: Ez már egy szép szám.
1: Hát igen.
0: Értem. Ennek a műsornak az a címe, hogy testi-lelki jól létünk. És ugye mi megbeszéltük előre, hogy egy filmről fogunk beszélgetni, egy dokumentumfilmről, ami azt hiszem, hogy tényleg kapcsolódik a testi-lelki jól létünkhöz. Az, hogy hogyan, azt pedig majd mindjárt kifejtjük, és mindjárt közelebbről is megvilágítjuk. Tehát ez a film, ez tavaly decemberben debütált, és az a címe, hogy Recept az erőszakhoz.
1: Igen.
0: Ami már önmagában is egy ilyen megdöbbentő cím a számomra, és valahogy erről nagyon sok szó van a médiában, hogy tényleg egy olyan világban élünk, ahol az ember azt gondolja, hogy egyre több a veszély. Tehát és akkor most nem is a háborúkat akarom itt kiemelni, hanem bármikor az ember bekapcsolja a tévét vagy a rádiót, akkor édesapa a gyerekeit ugye erőszakosan bántotta, édesanya gyerekét, tehát olyan megdöbbentő hírek hangzik el manapság a médiában, amin az ember így elgondolkozik, hogy most akkor a világunk ennyire megváltozott, ennyire kifordultak magukból az emberek, vagy hogy mi történt, és valahogy senki nem érti az okokat. Tehát azt látjuk, hogy ez a világ egyre jobban tele van erőszakkal, de hogy mi történt, és arra meg nincsenek válaszok. És nagyon sok indok hangzik el össze-vissza, hogy a videójátékok, meg az erőszakos filmek, meg ilyesmi. Szerinted tényleg azoknak van-e eszköze, hogy egyre több az erőszak a világban?
1: Cseles a kérdés, mert ugye rávezet minket a mai témánkra, de valóban én is azt kell, hogy mondjam, hogy azok a fajta erőszakos cselekmények, amik manapság szinte mindennaposak a médiában, én nem emlékszem, hogy gyerekkoromban ilyenek lettek volna, és ugye ide tartoznak például azok az iskolai lövöldözők is, amik leginkább mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európában bukkannak föl, de hát ma már ezek úgy szóval mindennaposak. Tehát, sőt, hát tudom, mert ugye hozzátartozik a területünkhöz ennek a vizsgálatához, hogy sokszor már vannak olyan iskolai lövöldözések, amiket be sem mondanak a hírekben. Annyira szokványossá váltak. De hát attól még mindegyik egy-egy önálló tragédia.
0: Igen.
1: És néhány évtizeddel ezelőtt ilyenek nem voltak. És emlékszem, hogy a dr. Thomas Szász, aki világhírű magyar származású pszichiáter professzor, őneki van egy ilyen, volt egy ilyen mondása, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy hát amikor ezt mondta, most már lehet, hogy több, 50 évvel ezelőtt Amerikában voltak gyerekek, és voltak fegyverek. Mégsem voltak iskolai lövöldözések.
0: Hát igen.
1: És tényleg kérdés, hogy akkor mitől válik ennyire erőszakossá a világ, most azon túl, hogy sokféle folyamat zajlik. És ugye nem is kell túlzottan pesszimistának lenni ahhoz, hogy az ember azt lássa, hogy a társadalom hát eléggé egy süllyedő pályán van sajnos, elég régóta. De ezzel együtt is van egy olyan tényező ebben az egész kérdésben, ebben a konkrétan ezekben az erőszakos esetekben, amire nagyon kevés fókusz kerül, vagy inkább azt mondom, hogy indokolatlanul kevés, vagy jóval többet is megérdemelne. Uh-huh. És tulajdonképpen ez a film, amit említettél, a recept az erőszakhoz, ez ezt a témát dolgozza föl. Nevezetesen, hogy ugye elmondjam, ne legyen már itt egy rejtély, aztán kifejtjük majd, arról van szó, hogy bizonyos pszichiátriai szerek, olyan gyógyszer, nem nagyon szeretem ebben az esetben a gyógyszer szó használtat, uh-huh. de mégiscsak ez a közismert szó, olyan pszichiátriai gyógyszerek, amelyeket nap írnak fel embereknek, hogyan válthatnak ki embereknél erőszakos viselkedést, azt, hogy az ember egy álmokfutásba kezd. És ez elsőre ez esetleg ilyen irreálisnak tűnhet, vagy az ember legyintet, hogy nem, vagy ez nagyon ritka, de majd mindjárt át fogjuk beszélni ezt a témát, és azt hiszem, hogy ki fog derülni, hogy sajnos ez nem egy bagatelizálható probléma.
0: Uh-huh. Hát igen, elég keményen hangzik egyébként, és nekem van egy olyan saját tapasztalatom, illetve egy saját eseményem, egy sztorim, hogy utaztam vonaton vidékre, és kiderült, hogy akivel egy fülkébe kerültem, ő egy rendőrsrác, és mesélte, hogy hát Budapestnek a legkeményebb kerületében teljesít szolgálatot, azt hiszem ez a 6.-7. kerület, és mesélte, hogy volt egy férfi, aki körülbelül ilyen 60 kilogrammos volt, teljesen be volt lőve, tehát droghatása alatt állt, és négyen, és nagyon erőszakosan viselkedett, és négyen próbálták lefogni, és ez a srác is azért egy eléggé nagy darab, valaki volt ez a rendőr, és mondta, hogy azért a többieket csak kellett félteni így a súlyukat, meg az erejüket, és négyüket gyakorlatilag le tudott gyűrni ez az illető, tehát négyen nem tudták a földön tartani ezt a 60 kilós embert. És ugye nagyon érdekes ez a történet olyan szempontból, hogy a kábítószernek láthatóan ez a hatása. Na most az a fura, hogy amiket látunk, és ugye amit már így súroltad, ezt a szert, hogy a kábítószer egy illegális dolog, de valahogy olyan, mint hogyha ugye ez a másik szer, amiről beszélünk, ugyanezt hatást ki tudja váltani, de az meg legális. Hiszen akkor ezek szerint legálisan az erőszakot fel lehet írni vényre, fel lehet írni receptre, mert azért ez eléggé. Tehát a kábítószert azt nem lehet, de akkor van egy szer, ami ugyanezt a hatást kelti, azt meg fel lehet?
1: A nagyon fontos dologra kérdeztél rá, mert olyan dolog ez, amiről meglátásom szerint, vagy amennyire emberekkel beszélgetek, az embereknek egy jelentős része nem tudja ezt. És ez néha számomra kicsit bosszantó, mert nekem meg sok szempontból magától értetődő, miután ezzel foglalkozom. De igenis látni kell azt, hogy ahogy mondtad, vannak illegális drogok, meg vannak legális drogok. Mm. Persze, ezt azért sokan tudják, hogy hát igen, jó, persze az a fájdalomcsillapító, amit beszedek, hát persze az egy ilyen tudatmódosító szer, de azért ez enyhe, meg ugye gyógyászati, hát jó, igen, végül is igen. De ezzel együtt igenis vannak olyan pszichiátriai szerek, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a többsége olyan, ami kémiai szempontból ténylegesen kábítószer kategóriába esik. Uh-huh. Ezzel nem mondok semmi eretnekséget, ebben nincsen semmi vádlás, ez egy tudott dolog. Tehát ha valaki ismerős orvosi, gyógyszerészi rálátása van a dolgokra, akkor ez egy tudott dolog, hogy még a gyerekeknek hiperaktivitásra felírt különböző szerek, ennek egy jelentős része is szintén konkrétan kábítószer kategóriába esik.
0: Tehát tulajdonképpen, bocsáss meg, hogy szabad bevágok, tehát tulajdonképpen magát az idegrendszert stimulálja, tehát az idegrendszert tudja olyan hatás érni, ami gyakorlatilag kihat aztán más szervünkre is, vagy az agyunkra, stb. Ugye hát az agya az idegrendszernek a vezérlőrendszere, tehát hogy egészen ezeket az ideg sejteket érinti, hogyha jól értem.
1: Igen, a legjobb tudomásom szerint az, hogy tudatmódosító, az azt jelenti, hogy a központi idegrendszerre hat, tehát valóban az agyra és az idegekre, és hát ugye azt tudjuk, hogy a kábítószerek azok ezt teszik, de nagyon sok orvosilag felírt szer is, elsősorban a pszichiátriai szerek ugyanilyen droghatást váltanak ki, amikre valamiért ráfogják, hogy ennek van egy orvosi vagy terápiás értéke. És ugye ebben sokszor egyébként az a csapda, hogy ez a droghatás, amit kivált egy-egy ilyen szer, ez kívülről nézve tűnhet pozitívnak, elsőre legalábbis. Uh-huh. Egy picit tágabban, ha nézzük, akkor még azt is elmondhatjuk, hogy ugye, ha egy kémiai anyagot, mondjuk azt, hogy bármilyet, beviszünk az emberi szervezetbe. Egy olyan kémiai anyagot, ami egyébként nincs otthon a szervezetben, tehát nem természetes módon nem lenne benne. Bekerül a szervezetbe, azt elkezdi a szervezet feldolgozni, és az ki fog váltani egy sor hatást. Hogy hányat, az a szertől függ, lehet, hogy kettőt, lehet, hogy tizet, lehet, hogy 50 féle hatást, elváltozást fog okozni. És ugye ebből lehet, hogy van mondjuk 2, ami előnyös, azokat elnevezik a szer hatásainak, hogy azt mondjuk, hogy na, ez a gyógyhatása, a többit meg elnevezik mellékhatásnak. Valójában arról van szó, hogy ez a szer kivált X különböző hatást a szervezetben, és ez már csak pozicionálás kérdése, hogy mi az, amit pozitívnak tekintünk, mi az, amit negatívnak, vagy mi az, amit gyógyhatásnak, mi az, amit mellékhatásnak. De a mellékhatás ugyanúgy hatás annak a szernek, mint az, ami ugye láthatólag valami pozitív változás. Na most az ilyen szereknél, amik a központi idegrendszerre hatnak, tehát tudatmódosító szerek, lehetnek olyan hatások, amire az ember azt mondja, hogy ő, de jó, az pozitív. Ha valaki mondjuk zaklatott, ideges, beveszi, megnyugszik, lehet, hogy kicsit csorog a nyál a szája szél, azt le kell törölni, akkor maximum, de hát most már megnyugodott. Vagy éppen ellenkezőleg egy olyan szert vesz be, ami stimulálja a szervezetét, ugye, ha valaki mondjuk mindig álmatag, akkor fölpörgeti őt, és élénkebb lesz tőle. De ezek alapvetően kémiai hatások a szervezetben. Tehát egy olyan esetben is, amikor valaki mondjuk depressziós, vagy skizofrén, ugye ezekre az állapotokra szokták egyébként a legerősebb ilyen szereket fölírni, amennyire mi ezt látjuk a tapasztalataink alapján. És ezek a szerek sem tesznek más, mint hogy valamilyen kémiai változást okoznak az illetőnél. És hogyha az ember elég alacsonyra teszi a mércét azzal kapcsolatban, hogy mit fogadunk egy gyógymódnak, akkor mondhatja azt, hogy hát ez pozitív. Hát a depressziót felpörgeti az antidepresszáns. Vidámabb lesz tőle. De hát ez nem oldotta meg azt a dolgot, amitől az illető depressziós lett. Ezt a depressziós, ezt meg megint idézelbe teszem, mert ez meg egy olyan címke, amiben annyi minden belefér, és annyi mindent ráfognak, hogy ez igazából nem tekinthető egy egységes diagnózisnak, mint mondjuk egy, most itt mondok valamit, egy cukorbetegség, vagy valami. Szóval mindegy, ez már csak mellékszál, zárója bezárva. Szóval a lényeg az, hogy a kiinduló ponthoz visszatérünk, hogy igen, ezek kémiai szempontból ugyanúgy kábítószerek, mint az utcai kábítószerek, de valamilyen okból ezeket legálisnak tekintik.
0: Igen, meg az a fura, hogy megnéztem ezt a dokumentumfilmet, és nagyon profil lett egyébként megcsinálva, tehát tényleg mindegy ilyen amerikai thriller, és tényleg van egy csomó ilyen híradó bevágás benne, tehát elég életszerű, tehát hogy tényleg alá van támasztva ez az egész, és ugye maga az antidepresszáns azt jelenti, hogy anti ellen, és a depresszív az egy mélypont, az ugye egy lelki mélypont, és ugye az ember akkor tényleg azt gondolná, hogy ezek a szerek a depresszió ellen hatnak, holott meg a filmek pont azt mutatja be, hogy egy teljesen átlagos emberből nemhogy egy nyugodtabb embert alakítanak ki, hanem pont az agressziót erősítik fel. És akkor ugye utaltál már arra, hogy ami szerintem az egyik sajnos legveszélyesebb hatás ezeknek a szereknek, pont amit mondtál, hogy én is sok ilyen véleményt hallottam, hogy vannak az iskolai lövöldözések. Tehát az tényleg az én gyerekkoromban is, hogy valaki bement az iskolába egy 12-től 16 éves diák. Tehát ráadásul még csak nem is egy felnőttről beszélünk, aki mondjuk bekattant, megzakkant, tehát ezer dolgot lehetne mondani, hanem egy fiatal, és rengeteg ilyen van, és egy teljesen magából kikelt, agresszív, ugye másokat bántalmazó, hát most kimondva szó, hogy gyilkos válik belőle. És akkor van ez az érv, hogy hát igen, mert ott vannak a fegyverek Amerikában, meg ugye megint a videójátékok, tehát hogy láttam ilyen könyvet, hogy külön egy könyv szólt erről, hogy mik okozzák ezeket a dolgokat, de hát könyörgöm, tehát attól még, hogy valakinek otthon pisztolya van, vagy puskája van, azért én nem gondolom, hogy bemegy, és egy iskolában aztán véglövöldöz mindenkit.
1: Így van, és kevesen veszik észre, most csak, hogy erre ráfűzzek egy másik gondolatot, ami ide illeszkedik. Először mielőtt a gondolatot hozzáfűzném, hadd osszak meg néhány konkrét adatot, mert ezeket nagyon kevesen ismerik. Készítettünk erről egy kiadványt, abból olvasom föl, mert addig gyűjtöttük ezeket a dolgokat, hogy ezek a szerek, amiket tényleg igen nagy számban írnak fel, majd erről is hoztam adatot, hogy mennyire nagy számban, még Magyarországon is, ezek milyen hatást váltanak ki. Például az antidepresszánsok, amit ugye, ahogy említetted is, depresszióra szoktak felírni. És ezek az adatokat, ezeket onnan szedtük, hogy az interneten fellelhető az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek a weboldalán az Magyarországon forgalomban lévő összes gyógyszernek a teljes orvosi leírata, tehát az az összeírás, amit az orvosoknak szól, amiben minden adat benne van, ami arról a szerről ismert. Tehát egy komplett adatbázis, ez nyilvánosan hozzáférhető, nem nehéz ezeket kigyűjteni. És ebből az adatbázisból a következőt tudtuk meg, az antidepresszánsok egyebek mellett kiválthatják a következő mellékhatásokat. Depresszió, érdekes, hogy antidepresszáns depresszió okozhat. Rémálmok, szorongás, idegesség, izgatottság, hallucináció, zavartság, agresszív viselkedés, pszichotikus zavar, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, alvajárás. Ilyesmiket okozhatnak.
0: Hát ez nem egy pozitív lista, mondjuk.
1: Nem azt jelenti, hogy aki elkezdi szedni, az mindenkinél ez elő fog jönni, de hát ez olyan, mint egy orosz rulett, hát nem lehet tudni, hogy kinél fog előjönni. Az, hogy agresszív viselkedés fog okozni nála, vagy öngyilkossági gondolatokat. Emlékszem rá, van nekünk egy kiállításunk, amivel szoktunk turnézni az országban, és sok évvel ezelőtt egyszer Debrecenbe mentünk ezzel a kiállítással, és volt egy idős úr, nézegeti ezeket a kiállítópaneleket, pont ezt a részt nézte, hogy ezekről a szerekről volt szó, és mit okoznak, és odajött hozzám, és azt mondja, hogy képzeljem el, nagyon érdekes, a feleségével történt az, hogy volt egy időszak, amikor a családban több haláleset történt egymás után. És az asszony nagyon, nagyon maga alatt volt emiatt. Elmentek pszichiáterhez, antidepresszánst írtak fel neki. Elkezdte szedni, és egy idő után az asszony elkezdte mondani, hogy ő öngyilkosságon gondolkodik. Elkezdte foglalkoztatni az öngyilkosság gondolata. Megijedtek, abba hagyták a szernek a szedését, elmúlt. Se soha előtte, se soha utána nem volt. Eszébe se jutott az asszonynak, hogy öngyilkossággal foglalkozott, csak amíg szedte ezeket a szereket. Tehát nagyon érdekes. Aztán ott vannak az antipszichotikumok. Ugye ez megint antipszichotikum, ezeket pszichózisra írják föl, vagyis hát elmezavarra, elmebajra mondjuk.
0: Tehát ezek akkor még erősebb gyógyszerek mondhatjuk, vagy nem feltétlenül, mert hogyha már elmezavarra írják föl?
1: Más típusú szer, más mert az antipszichotikum, most nem vagyok gyógyszeres, és nem vagyok orvos, tehát én csak azt tudom mondani, amit én látok a tapasztalatomban. Az antipszichotikumok azok letompítják inkább az embert, az antidepresszánsok azok meg ugye a depresszióból kihozzák fel, pörgetik, hogy élénkebb, vidámabb legyen, egy kicsit így idézőjelbe téve. Az antipszichotikumok mellékhatásai a hivatalos gyógyszerlistából. Depresszió, rémálmok, álmatlanság, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, alvajárás, nyugtalanság, zavartság, szorongás. Hát köszönjük szépen. És lehetne még sorolni ezeket, a stimulánsok, vagyis serkentőszerek, és ide tartozik több olyan szer, amit gyermekeknek adnak hiperaktivitásra, ADHD-ra, meg hasonló dolgokra, azoknak a tünetei, vagy a mellékhatásai között is ilyenek találhatók, hogy agresszív viselkedés, ellenségesség, pszichotikus vagy mániás tünetek, öngyilkossági gondolatok és viselkedés. Hát azért, még ha nem is minden gyereknél jön ez elő, de hát azért ennek a fele sem tréfa, én azt gondolom.
0: Igen, meg bocsáss meg, hogy szabadba vágok, én ugye van ez a mondat, hogyha meghal 1000 ember, az hír, de hogyha egy ember meghal, az tragédia. Tehát amikor valakinek a gyerekével vagy családjával történik, ez azért ebből óriási tragédia lehet egyébként.
1: Nyilvánvalóan igen. Igen. Szóval ez a helyzet a mellékhatásokkal.
0: Én még azt szeretném egyébként ezzel kapcsolatban kérdezni, hogyha ezek tényleg ott vannak ezen az oldalon, is elérhetőek ezek az adatok. Én akkor azt nem értem, hogy erről miért nem tudunk. Tehát nekem is vannak olyan ismerőseim, akik bementek a pszichiáterhez, a lánya kapja mondjuk az antidepresszánsokat, tehát hogy ezt szedik, de nem emlékszem, hogy ezeket említették volna. Tehát beszéltem egy apukával például, és a lánya rendszeresen azt hiszem heti, nem is tudom hány darab gyógyszert kell beszednie, de nem rémlik, hogy azt mondta volna, hogy hát igen, egyébként azért óvatosan próbáljuk adagolni a lányunknak ezt a gyógyszert, mert azt mondta a pszichiáter, hogy ilyen is ilyen mellékhatása van. Tehát hogy akkor ezt nem lenne úgymond kötelező elmondania egy orvosnak, egy pszichiátriai orvosnak?
1: Két dolog van itt. Egyrészt bármilyen orvosi beavatkozást elvileg tájékozott beleegyezés alapján lehet végrehajtani. Tehát az orvosnak elvileg kötelessége lenne tájékoztatni a pácienst bármilyen következményről, lehetőségről, ami azzal a kezeléssel fennáll. Tehát ez elvileg alapvető. Most más kérdés, hogy a mindennapokban mennyire történik.
0: De ez csak elvileg? Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bemegy valaki a pszichiáterhez, a pszichiáter felírja a gyógyszert, vagy az antidepresszánst, ugye, és akkor alá kell írni egy nyilatkozatot. Tehát ezt nem így kell elképzelni, hanem úgymond Hippokratészi esküvől, vagy nem is tudom, el kéne mondani ennek a mellékhatását.
1: Hát igen.
0: És ez egy elméleti dolog lenne.
1: Legalább szóban igen, uh-huh. vagy valami. Ugye a józanész is azt diktálná, hogy ha az orvosnak az a szándéka, hogy segítsen a páciensén, akkor fölvázolja neki, mik a lehetőségek, és hagyja, hogy eldöntse az illető, lévén, hogy az ő életéről van szó, hagyja, hogy eldöntse. Na most a másik fele a dolognak viszont az, hogy képzeld el azt, hogy mondjuk valami történik veled az életben, és magad alatt vagy is elmész egy pszichiáterhez, hogy segítséget kérj mondjuk. Igen. És ő teljesen őszintén tájékoztat téged. Nézze, itt van ez a gyógyszer, amit most fölírok magának, ez depresszióra van, ez arra van, hogy ha az embernek ilyen levertsége van tartósan, akkor ez segít kihozni belőle. El kell, hogy mondjam önnek a korrekt tájékoztatás keretében azt is, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy ennek a szernek mi a pontos hatásmechanizmusa, tehát hogyan fejti ki a hatást, és nem tudjuk, hogy a mellékhatások közül melyik fog önnél bekapcsolni, ami lehet, ugye, ahogy az előbb említettem, lehet depresszió, rémálom, szorongás, öngyilkossági gondolatok, vagy agresszív viselkedés is. Te föliratnád magadnak ezt a szert, ha kaptál egy ilyen tájékoztatót róla?
0: Hát én mondjuk biztos nem, tehát
1: jó, te biztos
0: ez magában
1: nem,
0: is megdöbbentő.
1: Egy józanul gondolkodó ember, én szerintem azt fogom mondani, hogy várjunk csak, hát lehet, hogy akkor inkább el vagyok én ezzel a problémámmal, inkább nincsen, hogy ilyesminek tegyem ki magam, és hát tulajdonképpen ez történik, hiszen és megint olyan vizekre elvezünk, amiről sokat lehet beszélni, meg nem akarom túlzottan borzolni se a kedélyeket, de hát azért az ma már egy nyílt titok, hogy a gyógyszeripar mennyire beleteszi a lábát az orvoslásnak a területére. Könyvek jelentek meg arról, rengeteg cikket lehet találni az interneten, hogy hogyan jutalmazzák a gyógyszergyárak az orvosokat, akik elegendő szert írnak fel nekik, elviszik őket jutalomüdülésekre, és a többi, erről rengeteg irodalom van, tehát nem mondok vele semmi elrugaszkodottat. Hát, hogy így mondjam, nincs igazán érdek, hogy ezeket a mellékhatásokat elmondják, meg ráadásul ugye az a, nagyon sokszor az a nézőpont, hogy hát ezek a mellékhatások nagyon esetlegesek, 1000-ből, ha egy embernél előfordul maximum, hát most azért miért fosszuk meg az illetőt a gyógyhatásoktól? Azért, mert van egy ilyen minimális icike-picike kockázat, hát az fontosabb, hogy ő megkapja azt a gyógykezelést, ami legnagyobb eséllyel neki segíteni fog. És ugye körülbelül ez megy, és ezt még legtöbben el is hiszik még az orvosok is.
0: Igen, csak amit mondasz, tehát nyilván ezt mindenki tudja, és ez tényleg köztudott. Tehát ezt senki nem tagadja, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása. Tehát olyat én még nem láttam, hogy egy akármi, és nem is akarok neveket mondani, hogy az ember kibontja a dobozából a gyógyszert, ott van ugye felsorolva, hogy milyen mellékhatásai vannak. Olyat én még nem láttam, ahol azt mondta volna, hogy na, ennek pont nincs egy se. Uh-huh. Csak azt gondolom, hogy mellékhatás és mellékhatás között is óriási különbség van. Tehát azért az a mellékhatás, hogy mondjuk tényleg egy gyerek, aki szedi az antidepresszáns, és most ugye kifejezetten ki akarom jelezni ezt a kérdést az iskolai lövöldözésekre. Tehát azért én nem gondolom, hogy ez csak egy ilyen mellékes mellékhatás, hogy valaki bemegy egy iskolába, és ott tényleg meghal mondjuk. Nem is tudom, ugye a filmben szerepelnek a számok, hogy 14, vagy 30, vagy nem tudom hány gyerek. Tehát ez azért nem az a mellékhatás, hogy valakinek a veséje fáj, vagy a gyomra fáj, vagy sorolhatnám még ezeket a mellékhatásokat.
1: Vagy bőrpirtokoz, vagy viszketést okoz, vagy hasmenést. Igen.
0: Tehát azért egy ilyen fizikai tünetet egy emberi élettel, sőt több emberi élettel azért nem lehet egy mérlegre tenni.
1: Ez így van, és én a legfőbb problémának azt látom, hogy az emberek többsége erről egész egyszerűen nem tud. A médiában, amikor ilyesmiről szó esik, akkor ugye általában elmondják azt, hogy hát az illetőnek már eleve olyan súlyos betegsége volt, hát biztos nem szedte a gyógyszert, vagy lehet, hogy szedte, de valami nem volt ott jó, vagy még nem fejtette ki a hatását a gyógyszer, de az egész egyszerűen nem hangzik el, hogy ennek a szernek lehet egy ilyen mellékhatása, és hogyha ezeket az eseteket egymás mellé tesszük, igazából akkor rajzolódik ki egy mintázat, tudod, mert ha az ember ezeket nyomon követi, és az igazság az, hogy mi Magyarországon követjük az ilyen eseteknek az előfordulását, akkor azt láthatjuk, hogy amikor felbukkan egy ilyen erőszakos eset, akkor szinte mindig föllelhető az, hogy az illető előzőleg már kapott pszichiátriai kezelést. Tehát ennek van egy mintázata. Nem mondom, hogy mindig minden esetben, de túl nagy százalékban ahhoz, hogy az ember legyincsen rá, vagy elmenjen mellette. Tehát ez igenis egyfajta közös nevező, és erre majd mondok valami érdekeset.
0: Igen, köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és akkor innen folytatjuk. Most tartunk egy kis szünetet.

0: Üdvözlöm újból a hallgatókat, folytatjuk a műsorunkat, testi-lelki jólétünk, és Dobos János a műsor mai vendége, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke. És ugye folytasd légy szíves azt a gondolatot, amit elkezdtünk, és ugye arról volt szó, hogy vannak az iskolai lövöldözések és ezek az erőszakos cselekmények, amik mögött azt mondtad, hogy nagyon hasonló előzmények, tehát úgymond mintázatok állnak, mert pont erre rá is szerettem volna kérdezni, hogy ugye honnan tudjuk, hogy mi mitől van.
1: Igen, és ugye beszéltünk arról is, hogy a médiában is nagyon megtévesztő hírek látnak erről napvilágot, mert amikor egy ilyen, mondjuk így inkább, hogy álmokfutó, az lehet, hogy egy jobban körbe vagy felőleli az összes ilyen furcsa cselekményt. Amikor ilyen a médiában feljön, akkor ugye általában azt szokott elhangzani, hogy hát nem szedte a gyógyszerét, vagy ha szedte, akkor még nem hatott, vagy valami egyéb ilyen ok van, és akkor ez mindig visszavezetik oda, hogy hát úristen, mennyi a pszichiátriai beteg, és mennyivel, és akkor sokszor odalukad ki, hogy adjunk még több pénzt a pszichiátriának, hogy tudják ezeket kezelni. De hát könyörgöm, már ez is annak az eredménye. És van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amin viszont sokan átsiklanak. Nyilvánvalóan van olyan, amikor valakinek annyira átcsapnak a feje fölött az élet hullámai, vagy olyasmi történik vele, amitől annyira be tud kattanni, hogy tényleg csinál valami hülyeséget. Összetöri, betöri az ablakot, vagy tudom én, megveri az asszonyt, vagy bármi, és ez mondjuk visszavezethető arra, hogy az illetőnek nem stabil mentálisan, tehát a mentális állapotára visszavezethető. És ilyenek vannak, tehát ezt én készséggel aláírom, hogy ilyen előfordulhat. De ahhoz, hogy valaki bemenjen egy osztályterembe, és hidegvérrel kivégezze az iskolás gyerekeket, meg a tanárokat, vagy mondok néhány magyar példát, ezek nem mostanában történtek, de benne van abban a listában, amit gyűjtünk, azt mondja, a családirtás Fehérváron brutális kegyetlenséggel meggyilkolta 12 és 13 éves gyermekeit, a 41 éves B. Imre, a férfi ideggyógyászati kezelés alatt állt. Vagy 50-szer sújtott le a késsel a gyilkos. Egy sportcipőért kellett meghalni a 34 éves veszprémi E. Lászlónak. A gyanúsított, tehát annak a napnak a délelőttjén engedték ki a sümegi pszichiátriáról. És tehát észre kell, hogy vegyük, hogy van egy szint, amin túl egy embernek annyira ki kell vetkőznie önmagából, hogy ilyesmit megtegyen.
0: Igen.
1: Vagy ugye ott volt a pilóta, aki neki vezető.
0: Pont ott akartam, tehát hogy ez egy nagyon érdekes volt, mert arra emlékszem, és nála ugye szabadba vágok, hogy ott viszont még a hírekben is elhangzott, hogy ő gyakorlatilag pszichiátriai kezelés alatt áll. Tehát ebben ez volt a döbbenet, hogy még be is mondták a rádióban, vagy a médiában, el is hangzott ez.
1: Így van, és ez a pilóta, ugye ez egy német pilóta volt, aki neki vezette a repülőgépet a hegynek, és közben semmiféle érzelmi reakciót nem mutatott. Tehát van ezeknek a cselekményeknek egy olyan szintje, amikor már az ember megborzong, hogy mennyire nem emberi az, amit ezek az emberek elkövetnek. És ezt nem indokol, tehát olyan borzalmas dolgok tudnak megtörténni ilyenkor, hogy ez egész egyszerűen nem indokolja az, hogy az illető oké, hogy nem volt mentálisan stabil. Ehhez kell valami más.
0: Igen.
1: És a hiányzó tényező, ez pontosan azok a hatások, amiket ezek a pszichiátriszerek ki tudnak váltani. Tehát ahhoz, hogy valaki a saját családját legyilkolja, de nem az, hogy hirtelen felindulásból megüti, vagy valami, hanem megy, és következetesen megöli egyik családtagját a másik után, ehhez annyira le kell vetkőzni a saját emberi mi voltát, ami nem megy csak úgy magától. Egy olyan határt kell átlépni, amit egy emberi lény normálisan nem lép át. Ahhoz kell valami. És ezek a szerek sajnos, ezek lehetnek ebben nagyon is a tényezők.
0: Igen, és majd még visszaszeretném majd utalni egy picit az iskolai lövöldözésekre, de igen, amit mondasz, hogy ugye ez a dokumentumfilm azzal is foglalkozik, amikor teljesen átlag szerető családapából, vagy szerető családanyából tényleg egy gyerekeit veszélyeztető és meggyilkoló személy válik. És ebben még az a szomorú, hogy el is mondják, hogy a dokumentumfilmben van például egy férfi, aki elmondja, hogy ha ezt a szert nem szedte volna be. Tehát látszik, ahogy nyilatkozik, én nem egy dühöngő őrült, tehát én nem egy elmebeteg embert látok. És el is mondja, hogy tulajdonképpen ez a tragédia, hogyha nem szedi be ezt a szert, akkor nem történt volna meg. És olyan egy kicsit, mint hogyha az bűnhődik, tehát eleve az, hogy valakiből kijön egy teljesen más személyiség, az már önmagában is egy nagyon szörnyű érzés, úgyhogy nem is tud erről, tehát nem is tud magáról, úgymond, és utána pedig ő van megbüntetve, hiszen elkövetett valamit, amiről nem is tud, hogy elkövette. Tehát, mint hogy az alkoholnak is van, ugye ezt hívják delirium tremensnek, amikor az ember mindent kitöröl, úgymond az emlékezetéből, tehát, hogy még az alkoholnak is egy ilyen hatás, hogy semmire nem emlékszik az ember. És ugye ezek olyan esetek, amikor tényleg elmondta, hogy nem emlékszik, mit csinált, tehát nem volt önmagának az ura. És ennek ellenére mégis nem azt vizsgálják, hogy akkor aki felírta ezt a szert, annak mi a felelőssége, aki ezt legyártotta ezt a szert, annak mi a felelőssége, hanem tulajdonképpen őt büntetik, aki önmaga is valahol áldozat.
1: Azt hiszem, hogy ez dupla büntetés egy ilyen esetben, és ez a, az a férfi, akit említettél, hogy a filmen szerepelővel ezt az interjút a börtönben vették fel, ahol a hosszú börtönbüntetését töltötte. Azután, hogy gyakorlatilag kiirtotta a saját családját, ami hát ugye úgy, hogy nem is emlékezett rá, hát dupla kárhozat az illető számára, ebben biztos vagyok. És valóban elhangzik ez, hogyha a férfi biztos vagy benne, hogyha nem írják föl neki ezt a szert, és nem kezdi eszedni, akkor nem történt volna meg ez. Úgyhogy nagyon szomorú történetek vannak, mind az áldozatok, mind az elkövetők részéről.
0: Igen, és ezek ugye nem iskolai, nem tömeges erőszakos cselekmények, de az iskolai lövöldözéssel kapcsolatban még nekem az a megdöbbentő, hogy láttam a filmben, ebben a dokumentumfilmben, hogy Amerikában már ott tartunk, hogy volt egy férfi például, aki körbevezette a kérdezőt, a riporterhölgyet, hogy milyen biztonsági intézkedések vannak. Tehát tényleg ez a detektoros kap, hogy már mindenkit átvizsgálnak, meg ilyen rács, olyan rács, meg hogy nem le lehessen bejutni az iskolába, tehát igaziból próbálják ezt kívülről megoldani. De hát amikor már valaki bejut az iskolába, ott már, és ott mondjuk ott fogja ez a szer a hatását kifejteni, akkor már késő lesz, már bent van, hiszen pont ez volt a probléma, hogy ezt nem egy végig a folyosókon az illető. És akkor alapvetően most akkor mondhatjuk azt, hogy, és ez nagyon kemény megfogalmazás lesz talán, de hogy ha az iskoláknak lenne egy listája, hogy ki az a gyerek, aki mondjuk antidepresszáns szed, akkor tulajdonképpen mindenki egy potenciális erőszakforrás. Tehát a gyerekeknek tanították, hogy akkor bújjanak el az asztal alá, meg hogy akkor barikádozzák el magukat, de hogy kicsit olyan, mintha másik oldalról ülnénk meg a lovat, nem? Tehát, hogy alapvetően, ha lenne egy ilyen lista, egy ilyen névsor szó szerint, hogy kik járnak pszichiáterhez, akkor mondjuk azokra a gyerekekre jobban kéne figyelni, mert hogy nem tudhatjuk, hogy mikor fognak bekattanni, és mikor válnak más személyiséggé.
1: Lenne létjogosultsága a dolognak szerintem annál is inkább, mert emlékszem, hogy amikor ezek az iskolai lövöldözések elkezdődtek úgy igazán sorozatban történni, akkor az alapítványunknak a nemzetközi központja, ugye mi egy nemzetközi szervezet vagyunk, és az Egyesült Államokban van a fő szervezet, és ők elkezdtek erről adatbázist vezetni ezekről az iskolai lövöldözésekről. Most Amerikában ugye sokkal könnyebb a hozzáférhetőség a bármi ilyen ügyel kapcsolatos adatokhoz, tehát sokkal nagyobb a nyilvánosságnak az adatok iránti igényének a nyomása, mint mondjuk Európában, ahol ugye GDPR van, különböző mindenféle adatvédelmi dolgok, tehát nálunk ugye nem nagyon lehet ilyen esetekről begyűjteni személyes adatokat, de Amerikában jobban lehet, és ők ezt meg is tették ilyenkor, és nagyon-nagyon érdekes volt, hát ha az érdekes, ez egy jó szó erre, mert gyakorlatilag az derült ki, hogy gyűjtötték az adatbázist ezekről az iskolai lövöldözőkről, hogy minden egyes esetben olyan illető követte el, aki aktívan rajta volt valamilyen pszichiátriai kezelésen, antidepresszáns vagy antipszichotikumot vagy hasonlót szedett, vagy olyan eset is volt, ahol éppen elvonták tőle, és amikor valaki egy ilyen szert sokáig szed, egy ilyen tudatmódosító szert, az elvonási tünetek is gyilkosak lehetnek, tehát hogyha egyik pillanatra a másikra abba hagyja.
0: Tehát bocsánat, akkor azt állíthatjuk, vagy ezek alapján a bizonyítékok, kutatások, vagy nem is tudom, hogy mondja alapján, hogy megvizsgálták valóban ennek a személyiségét, önmagából kikelő embernek a változásait, hogy tulajdonképpen nem volt olyan, aki ne szedett volna ilyen szert.
1: Legjobb tudomásom szerint igen, és volt néhány olyan eset, ahol pedig egész egyszerűen nem derült ki, mert nem adták ki róla az adatokat. Uh-huh. Tehát ott hírzár volt, és nem lehetett megtudni, mi volt. Már ez inkább egy idő után volt, mikor már ez sok nyilvánosságot kapott, hogy hát nézzünk már rá emberek, hogy mi történik, és akkor már kezdték visszatartani az adatokat, de amennyire én emlékszem, de legalább az eseteknek a lehengerlően döntő többségében igen. Tehát ez igenis egy közös nevező ezekben az ügyekben sajnos. Ugyanakkor az emberek meg kevésbé tudnak róla, mert ugye ilyenkor kit kérdeznek meg, mikor egy ilyen történik, egy pszichiáter szakértőt, aki elmondja azt, hogy hát a betegsége nagyon váratlanul súlyosbodott, és hát még több kezés kellett volna kapni, mert akkor megelőzhetük volna, és akkor ugye a döntéshozó akkor azt mondja, jó, hát akkor különítsünk el még több pénzt erre, mert még több mentális egészségügyi fejlesztésre van szükség, mert biztos, hogy azt fogja útját tenni a dolognak, és hát... Hát, hogy így mondjam, ezek a döntések azért eléggé hiány vannak a logikának, mert ilyenkor ezt a részét nem nézik meg. Ugye megint belemehetünk abba, hogy hol milyen érdekeltségek vannak, ami esetlegesen akadályozza azt, hogy igazán ránézzenek erre a dologra, de azt hozzá kell tennem, ahogy te is említetted, valóban úgy van, hogy azért ezekről a témákról már elég sok tanulmány született, olyan vizsgálati anyag, ami igenis azt igazolta, hogy bizony ezek a szerek kiválthatják ezt, tehát olyan orvosi vizsgálatok, meg különböző hatóságok részéről, amik igazolták ezt a dolgot, hogy ez valóban egy tényező. Én emlékszem, amikor ez a kérdés először Magyarországon feljött, akkor a pszichiáter szakma szinte fel volt háborodva azon, hogy hát ilyet, hogy lehet ilyet mondani, és hogy de hát ez nem, és hogy bagatelizálták, hogy nem, hát ez szó sincs róla. De hát most már azért lassan azért a szakmai konszenzus is kezd kialakulni ebből, hogy de igenis ez van, és ezzel kell valamit csinálni. Hát, hogy mikor fog ez odáig eljutni, hogy tényleges lépések történjenek ennek a felszámolására, azt majd meglátjuk mi. Nagyon régóta forszírozzuk az alapítványnál azt, hogy ha ilyen eset történik, akkor vizsgálják meg, legalább nézzék meg,
0: igen,
1: hogy mi állt a háttérben, mit szedett az illető, milyen kezelés kapott. Ott volt például egy... Hát ez jó néhány évvel ezelőtt volt, ez a kombinós gyilkos néven elhíresült eset, amikor egy férfit, aki egyébként ismert volt arról, hogy ilyen zavart viselkedésű volt, 2 hétig vagy meddig kezeltek a János kórháznak a pszichiátriáján, kiengedték gyógyultan, és másnap a Margit hídnek a Budai hídfőjénél egy idős asszony berúgott a villamos alá, aki ott meg is halt. Ez akkor elég komoly visszhangot kapott, előtte engedték ki a pszichiátriáról gyógyultan, és felelősségre vonták a pszichiátriát? Dehogy vonták felelősségre, hát ment a magyarázkodás, hogy de hát ez miért meg. Még ilyenek, vagy itt van például nálam egy elég friss, ez most jött ki, az ombudsmannak, tehát az alapvető jogok biztosának az egyik jelentése, ezt direkt összeszedtem most ehhez a műsorhoz, mert ez egy friss, ahol meg az történt, hogy illetve maga a jelentés az, ami friss, ez most látott napvilágot egy azt hiszem 2023-as esetről, ahol az volt a sztori, hogy az egyik gyerek az iskolában szexuális jellegű módon bántalmazott egy másik gyereket a mosdóban, vagy valamit, tehát ilyen szexuális zaklatás. A szülők, az áldozat gyereknek a szülei kérték, hogy távolítsák el a másik gyereket az osztályból, de nem, mert nem volt egyértelmű, meg ellentmondásosak voltak az adatok, tehát ezt vizsgálgatta az ombudsman, de a lényeg, hogy a jelentésből kiderült egyértelműen, hogy ez a gyerek, aki a bántalmazó volt, ez ennek már komoly pszichiátriai kezelés előzménye volt, tehát ő már jó ideje pszichiátriai kezelés alatt állt, és gyógyszereket szedett. És aztán ennél messzebb maga az a jelentés nem ment, de hát ez megint egy olyan történet, ami beleilleszkedik ugyanabba a sorba, amit évtizedek óta gyűjtünk Magyarországon, és egy olyan hosszú lista van erről, hogy ezeket egy papírra fölírnánk, nem tudom, hogy meddig érne. Nagyon sok ilyen van, csak ugye az a különbség, hogy nálunk nem az történik, hogy fognak egy pisztolyt, vagy egy puskát, vagy egy gépkarabét, és bemennek az iskolába, és ott kaszálnak vele, mert nálunk ezek a fegyverek nem elérhetők, hanem ami kézre esik, tehát egy késsel, baltával, a vasrúddal, feszítővasra, vagy akármi valami éppen, vagy szamuráj karddal, ilyen eset is volt.
0: Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy még az ember azért azt gondolja, hogy azért még Magyarország egy ilyen biztonságosabb hely. Tehát, hogy azért még ennyire nem lett szélsőséges ez a helyzet. Bár most pont ugye, hogy jöttem ide a stúdióba, itt a Blaha Lujza téren kellett várakoznom rá. Hát megmondom őszintén, hogy annyira szerettem volna így leülni valóban, és hát nem kívánkoztam. Tehát bocsánat, nem akarok senkit se bántani, de olyan arcokat láttam ott, hogy hát nem éreztem annak inkább ilyen sportosan ott álltam, pedig jó lett volna leülni itt a nagy melegben, de hogy még mindig, meg hát azért már lehet hallani, ugye keleti környék, stb., de még mindig azt gondolom, hogy még Magyarországot, vagy akár még Budapestet is, ugye a főváros is egy ilyen biztonságosabb helynek tartják. De azért mégis olyan, mintha ez gyűrűzne be azért így keletre is ez az egész hullám, ugye, ha mondhatok ilyen. kifejezés.
1: Hát igen, sajnos az van, hogy nyugatról azért begyűrűzik ide sok minden, ugye az Egyesült Államokból, ami elindul, nagyon sok minden kiköt nálunk is. Így például ugye az én gyerekkoromban mondjuk, ha egy gyereknek volt valamilyen tanulási vagy viselkedési problémája az iskolában, akkor senkinek eszébe se jutott az, hogy őt betegnek tartsa, hogy azt mondják rá, hogy neki betegsége van. Hát ezt valahogy kezelték, vagy két pofonnal, vagy valamivel, hogy de mindenképpen ilyen oktatási nevelési kérdésként kezelték ezt, és akkor ezek a gyerekek, ha nem is könnyen, de valahogy átvergődtek az iskolán, és aztán valahogy megtanulták megállni az életben a helyüket. Aztán 1987-ben az USA-ban megszavazták, hogy legyen egy olyan betegség, hogy ADHD, ugye ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. És aztán az elkezdett terjedni, ma már Magyarországon is van. Ma már, ha egy gyereknek viselkedési problémája van, hát akkor valószínűleg ADHD is, vagy hiperaktív, vagy figyelemzavaros, vagy ugye van egy jó pár ilyen címke. És hát az ezekhez kötődő kezelések ugyanígy terjednek. És egyébként csak, hogy valami számadatot mondjak, bár ez most nem a gyerekekkel kapcsolatos, de ugye az előbb említetted, hogy Magyarország még mindig azért biztonságosabb. Szerintem is. Legalábbis azért nálunk
0: reméljük
1: olyan
0: azt,
1: fajta...
0: Reméljük azt hinni, tehát igen, hogy bízunk benne, hogy...
1: Legalábbis nálunk olyan vérfagyasztó esetek nem történnek, vagy jóval ritkábban, mint amiket az USA-ból mondjuk a hírekből hallunk. De egyébként ugyanezeknek a szereknek azért nálunk is van forgalma. Bár a tartótól, hogy az USA-ban, az Egyesült Államokban sokkal nagyobb a forgalma. Nálunk, csak hogy valami számadatot mondjak, 2025-ben, tehát a tavalyi évben az antidepresszánsoknak a forgalma közel 12 milliárd forint volt. Ebből egyébként több mint 9 milliárdot a társadalombiztosító fizetett ki. Magyarán mi pénzünkből fizették, igen. Ez a mennyiség, ez egyébként több mint 300 ezer embernek a napi adagját fedezi. Tehát 300 ezer napi adag per ember mennyiséget jelent ez a szer, amit ráköltöttek ezekre az antidepresszánsokra. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden 30. ember antidepresszánsokat szed, hogyha azt így leosztjuk, ugye tisztán matematikailag. Ha csak a felnőtt lakosságra nézzük, akkor minden 26. ember szed antidepresszánsokat. Tehát igazándiból, ha belegondolunk, nem lehet úgy felszállni egy metróra vagy egy tömöttebb buszra, hogy ott ne legyen egy olyan ember, aki szed valami ilyen szert, ami meg potenciálisan egy időzített bomba, ami ketyeg, vagy egy, ahogy említettem már, egy orosz rulett, amit sosem lehet tudni, mikor sül. Ugye az a legrosszabb ebben, hogy lehet, hogy egy csomó embernek semmi baja nem lesz. De nem lehet tudni, hogy kinél fog ez beütni, és kinél fog az állapot kialakulni, hogy egyszer csak fölkap valamit, és már üti is agyon a házastársát, vagy valakit.
0: Igen, meg azt lehet megfigyelni, hogy nem lehet tudni, hogy mondjuk egy ilyen szernek a hatását, mi az, ami kihozza az életéből. Tehát én is jártam úgy a buszon, hogy volt egy viszonylag fiatal ember, mit tudom, volt 25-30 éves, és emlékszem, egy idős bácsival leállt vitatkozni, de valami olyan hülyeségen, tehát egy nyugdíjas bácsi volt, és már a srácon az látszott, hogy mindjárt erőszak lesz, és a bácsinak egyet lekever, vagy ilyesmi, és hogy már szinte én akartam szólni a srácnak, hogy hagyja abba, de közben az a baj, hogy ezeket az embereket nem lehet kezelni. Tehát én azt látom, hogy ugye valaki tényleg elveszíti az önuralmát, akkor te is veszélybe kerülsz. Tehát egy őrült nagy kérdés, hogy ilyenkor tényleg mit lehet tenni, és ugye mit lehet tenni, ez úgy kapcsolódnék egyébként, hogy akkor tulajdonképpen, hogy ne legyünk Amerika, bár nyilván ugye több állam van, és Amerikának azért a lakossági száma sokkal nagyobb, mint Magyarországé, de mit tudunk tenni, hogy ne legyenek ilyen magasak a számok, mint Amerikában most nyilván részarányosan, tehát lebontva Magyarország lakosságára. Tehát akkor mit csináljon az a szülő, akinek azt mondja a tanárnő, hogy kedves anyuka, kedves apuka, itt a gyerek, és az a probléma vele, hogy ADHD, és már hogy nem tud figyelni, meg hogy figyelemzavaros, meg viselkedészavaros, meg stb. És mondjuk javasoljuk, hogy menjen el a pszichiáter, ez akkor mit csináljanak ezek a szülők?
1: Na, ez most egy olyan témába kezdtünk bele, amire egy önálló műsor bőven meg lehet tölteni, erről különösen sokat kutattunk ebben a témában, úgyhogy ez erről lehetne külön műsor csinálni, de csak hogy röviden megválaszoljam a kérdést. Miután ezt sokszor föltették már nekünk, a legfontosabb, hogy a szülő tájékozódjon, nézzen utána. Ma már ez nem egy bonyolult dolog, de ugye nem mindig csak a hivatalos vonal az, ami igazi válaszokkal fog szolgálni a szülőnek, hanem érdemes körülnézni. Nagyon sok fóruma van ennek a témának, és ha a szülő csak azzal tisztába kerül, hogy ez egy ADHD, ez nem egy betegség. Ez Soha nem igazolták azt, hogy ez egy olyan értelemben betegség lenne, mint egy rendes fizikai betegség, ahol ki lehet mutatni egy elváltozást. Nem, ez egy címke, ami alá besorolnak különböző viselkedéseket, és ugye ezt ráteszik a gyerekre akkor, hogyha ő ezeket a viselkedéseket produkálja. De hogy ez mitől van, annak ezerféle oka lehet. Ha a szülő tudja azt, hogy ez nem egy betegség, tehát nem gyógyszerrel kell kezelni, mert a gyógyszer az csak arra jó, hogy a gyereknek a tüneteit kémiailag valahogyan kontroll alatt tartsa, és lehet, hogy csendes lesz az iskolában, az is lehet, hogy fog tudni koncentrálni, mert ugye az amfetaminok, amik leggyakrabban ezek a szerek, azok kifejezetten fokozzák a koncentráló képességet. Ugye tudjuk azt, hogy egyetemisták szoktak vizsgai időszakban, amikor szorít az idő, amfetamint szedni, hogy éjszaka is bírják a tanulást, meg ugye ez felpörgeti. A gyermeknél is ezt csinálja. Tehát ha tudja a szülő, hogy ez nem betegség, hogyha tudja, hogy ez a gyógyszer nem kezeli a dolgot, akkor onnantól kezdve inkább csak azt kell megnézni, hogy akkor mi váltotta ki a gyereknél, hol kezdődött ez, mi történt előtte, mi lehet az oka, és ezerféle oka lehet, hogy a gyerek mitől ADHD-s. Lehetnek táplálkozási problémák, allergiák, különböző betegségek a háttérben, amik megbújnak, családi, szociális problémák, amik kiváltanak ilyen viselkedési zavart a gyereknél, de a legritkább esetben veszik a fáradtságot, hogy tényleg utána járjanak és kiderítsék, hogy mi van ennél a gyereknél. Lehet, sokszor az is lehet, hogy egyszerűen béna az oktatás. Emlékszem rá, és ez még az én időmben volt, amikor én gyerek voltam. Pont mostanában jutott az eszembe,

0: Aztán végül a pattársam, egyszer a tanárnő kérdezte, hogy ki tudja azt elolvasni ezt a szót, és akkor a pattársam megsúgta nekem, én meg jelentkeztem, bemondtam, és mondta, hogy jó, akkor törölt ki a fekete pontot. Ja, még be se írtad, jó van.
1: Na,
0: de ez csak egy apró illusztráció arra, hogy, és nem akarok senkit bántani, de hát most komolyan, tehát egy pedagógus az így tanít meg egy gyereket olvasni, tehát ettől a gyereknek kedve lesz, ettől fog amit tudni, kéne, és ugye azóta csak romlott az oktatási rendszer szerintem. Tehát még ez is állhat a hátterében annak, hogy mi a baj a gyerekkel. De ennek utána kell járni. Ez igen, ez időt igényel, ez energiát igényel, ezt a szülő vagy bevállalja, vagy nem. De én azt gondolom, hogy kellenének olyan központok, vagy olyan helyek, vagy olyan szakemberek, akik veszik a fáradtságot, hogy ezeket tényleg végigvizsgálják. Legjobb tudomásom szerint most nem nagyon van ilyen.
1: Igen, mert amit mondasz, tehát, hogy az a meglepő az egészben, hogy mondtad, hogy ezek az adatok egyébként nyilvánosan elérhetőek. Tehát például a gyógyszertek a mellékhatásai. És mondjuk azt egyébként egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy nagyon sokszor vannak olyan fórumok, tehát mondjuk egy Facebook csoport, ahol mondjuk saját tapasztalatot mondanak el az emberek nagyon sok dologgal kapcsolatban. Tehát, hogy azért ott, amikor már nem tudom hányan leírják, hogy szédült és szorongása lett, és ez meg az lett, azért az ember elgondolkozik, nem? Mert ugye a mai internetes világban is nagyon-nagyon sok az információ, egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy mi az igaz és mi nem. És azt gondolom, hogy az ilyen fórumok is nagyon jók lennének, vagy akár személyes beszélgetések mondjuk az emberekkel, illetve nagyon sok információ ti honlapotokon is megtalálható.
0: Hogyne. Igen, abszolút így van. A gyerekekkel kapcsolatban is, általánosságban is. A honlapunk egyébként is egy elég fontos adatbánya szerintem ebben a témában, akármelyikről is beszéltünk éppen ma, vagy bármelyik keltette is fel az embereknek az érdeklődését. És egyébként itt a végén hadd biggyesszem ide, hogy maga a film, amiről beszéltünk, ugye a recept az erőszakhoz, a pszichiátria halálos mellékhatásai, azt hiszem, hogy ez a címe, ami, ahogy mondtad, egy nagyon-nagyon jól elkészített film, tehát kifejezetten lebilincselő, nézeti magát, hogy így mondjam, de ugyanakkor kemény a téma, ez tény. A film, miután ugye ez társadalomjobbító céllal készült, tehát non-profit céllal, ez megtekinthető az interneten is, például a szervezetünknek a honlapján is fönt van, ez nagyon egyszerű, mert ez csak úgy szól, hogy emberijogok.hu. Emberijogok.hu, ha az ember erre az oldalra fölmegy, a fönn van a címlapon ez a film, meg lehet nézni, és ki eldöntheti maga, hogy mit gondol erről a témáról. Én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a filmet, hát legalább el fog gondolkodni erről a témáról, mert nagyon-nagyon alapos, és minden kérdést megválaszol ebben a témában.
1: Igen, tehát akkor azt gondolom, hogy összefoglalásaként ennek a beszélgetésnek, akkor azt mondhatnám, hogy ahhoz, hogy a testi lelki jól létünkre vigyázhassunk, ahhoz hiteles információkat kell gyűjteni, és azok alapján kell meghoznunk a döntésünket.
0: Hát ez mindig alapvető.
1: Igen. Úgyhogy a testünket és a lelkünket is védjük, és azt gondolom, hogy azért tartottam fontosnak, vagy azért örülök, hogy erről a témáról beszéltünk, mert tényleg egy annyira hihetetlen téma, tehát még egy csomó ember még mindig nem akar ezzel szembenézni, és nem csodálom. De hogyha információt gyűjtünk, akkor hát ha egy csomó tragédiát meg tudunk előzni, és tényleg megmarad a jól létünk, testileg meg lelkileg is. Uh-huh. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és hogy itt voltál a stúdióban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Dobos Jánost hallották, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnökét, és Gábel Bea beszélgetett vele. Viszont hallásra!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Mielőtt és mi alatt kiáltasz. A mai ige: Ézsaiás 65:24. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgatom. Gondolatok az igéről. Milyen gyorsan cselekszik az Úr. Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk. És gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről. A próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már, még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat? A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk, noha Isten a mennyben van, mi pedig a földön. Szavunk gyorsan elérkezik hozzá, az övé pedig hozzánk. Mikor őszinte szívvel imádkozunk, mintha Isten fülébe mondanánk imánkat. Kegyelmes megváltónk azonnal továbbítja kérésünket. Atyánk pedig meghallgatja és örömét leli imáinkban. Milyen jó ebben a tudatban imádkozni. Kit ne indítana buzgó imádságra az a tudat, hogy a királyok királya figyel rá. E mai napon is buzgón akarok könyörögni, és nem csak azt hinni, hogy Isten meg fog hallgatni, hanem, hogy már meg is hallgatott, nem csak azt hinni, hogy egyszer majd felelni fog, hanem, hogy válasza már itt is van. A Szentlélek lesz ebben segítségemre. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korálfeldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pásztoráció segítésére. Tette közzé az Egyházmegye honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszígyenítse a bölcseket. És ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszígyenítse az erőseket. Ami a világ szerint alacsony rendű és megvetett, azt választotta ki Isten, azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse.

Érezted már valaha azt, hogy túl nagy a feladat, amelynek elvégzését kéri tőled az Úr? Hogy az meghaladja az emberi képességeidet, az erőidet? Hogy túl alkalmatlan vagy hozzá? Valaki más sokkal jobban el tudná azt végezni.

Időnként mindannyian szembesülünk olyan kihívásokkal, amelyeknek önerőből nem tudunk eleget tenni. Mégis, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, mindig számíthatunk a Szentlélekre, mint kiapadhatatlan erőforrásra. Amikor Isten rád bíz valamit, bőségesen adja hozzá a kegyelmet is. De ez csak akkor tud nyilvánvalóvá lenni az életedben, ha Pál apostolhoz hasonlóan te is megvallod. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban. Mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

Többé ne búslakodj a gyengeségeid, a hiányosságaid miatt. Ne ezekre figyelj, hanem Isten erejére. Hidd el, hogy mindenre képes vagy benne, aki neked erőt ad. Ragadd meg az ő erejét, és ne engedd el. Így tégy eleget annak a küldetésnek, amit tőle kaptál. Képes leszel rá. Meg tudod tenni. Ehhez nem fér semmi kétség. Ezért ne hátrálj meg. Amikor elbizonytalanodnál, jusson mindig eszedbe, hogy Isten nem az alkalmas embereket hívja el, hanem alkalmassá teszi az elhívottakat. Köztük téged is.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 13-a. Galata beliekhez írt levél, 2. fejezet, 1. 6 verse. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indíttatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem lévő Tituszt, aki görög volt, őt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az ember személyét. Azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Bátorság, határozottság, kitartás. Ezek a jellemzők tűnnek ki Pál beszámolójából. A mai mondataink rámutatnak a galáciai gyülekezetek problémájára, miszerint arra akarták rávenni őket, hogyha hisznek, tegyenek eleget a törvény előírásainak, ennek megfelelően a férfiak végezzék el a körülmetélést. Pál bátran képviselte a pogányok között a krisztusi szabadságot. Határozottan hirdette, hogy hitből igazul meg az ember Isten előtt. Kitartóan harcolt a törvényt érvényesíteni akarók ellen, és a Krisztusban megváltott testvérekért. Nagy kihívás lehetett ez. Nem könnyű képviselni a hit és a lélek szabadságát a törvény előírásaival szemben. Vitázni is nagyon nehéz olyanokkal, akik a törvényt akarják betartatni. A törvény mellett érvelők betű szerint idéznek az írásokból, a szabadságot képviselőnek mély összefüggéseket kell megmagyaráznia. Ez utóbbi sokkal nehezebb. A törvény sok sablonos előírást ad, a lélek pedig alkalmazkodó helytállásra vezet minden helyzetben. Bár nehéz a törvényt betartani, mégis könnyebb a betű előírásait teljesíteni, mint a lélek állandó vezetését érzékelni és követni. Légy bátor, határozott és kitartó ebben a kihívásban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Szentendrében folytatta a tanulást, majd itthon több gyülekezet lelkipásztora volt. Aranyos Gyéresen, Kolozson, Kolozsvár hídelvén. Írásai a Keleti Újság, az Ifjú Erdély, az Út, a Református Szemle, az Üzenet és az Ige Hirdető című lapokban jelentek meg. A Református Család című folyóirat felelős szerkesztője volt 1999 végéig. Foglalkozott egyháztörténettel és magyarra fordította Walter Lüthi több teológiai munkáját, köztük az Eljövendő Egyház címűt. Gazdag prédikációs gyűjteményt hagyott maga után. Példaértékű jellemzője volt, hogy a szószékre soha még vázlatot sem vitt föl. A beszédeit szabadon mondta el. Kötetei: Hirdesd az igét, és Vettetek-e szent lelket.
1: 1946 és 2015 között élt dr. Nagy István, kiskunhalasi lelkipásztor. Előbb a Nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskola igazgatója, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja volt. Vezetése alatt a hallgatók száma mintegy 600 főre nőtt, az alapszakok 7-re bővültek. 2003 óta a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara gyakorlati teológiai tanszékének tanszékvezető tanára volt, homiletika, diakónia, liturgika tárgyakban. 10 önálló kötete és számos tanulmánya jelent meg. Több száz előadást tartott országos konferenciákon.
0: Sarkadi Imre író, dramaturg 40 évesen 1961-ben hunyt el. A Debreceni Református Kollégium után a Tisza István Tudományegyetemen hallgatott jogot. 1946-ban Budapestre költözött és a Szabad Szó publicistája lett. Főként írásaiból élt. Előbb a Csillag szerkesztőbizottsági tagja, majd az Irodalmi Újság munkatársa. Első jelentősebb műve a Próféta című, 1944-ben keletkezett drámája a megváltásról szól. A falu világát megmutató novellája, a Kútban szolgált Fábry Zoltán filmdrámája a Körhinta alapjául. Oszlopos Simeon című írásában a hit kérdéseit járja körül. A Gyáva című kis regény és az Elveszett Paradicsom című dráma az erkölcsi bátorság hiányát rajzolja. Jellemző gondolata: semmitől sem félek, de ahhoz gyáva vagyok, hogy a hétköznapokat éljem.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Példabeszédek könyve 15. fejezet 22. vers.

Az én életemben komoly szerepet tölt be az éneklés és a zene. Ennek az ígének a kapcsán jó néhány kiváló profi zenész ismerősöm jut eszembe. Egész kiskorban kezdték az éneklést, vagy a hangszeres zenét. Rengeteget gyakoroltak, és sok tanár keze alatt fejlődtek odáig, ahol most tartanak. A tanáraik keményen követeltek tőlük mindent, és az összes apró részletre kiterjedően kicsiszolták a technikájukat, hogy a lehető legtöbbet kihozzák belőlük, mert látták bennük a tehetséget. Nem voltak könnyű helyzetben. Nekik nem jutott annyi szabad idő, mint neked. Ők azonban nem zúgolódtak azért, mert hétről hétre csak okították őket éveken át, hanem megfogadták a tapasztalt művészek tanácsát, akik saját sikerük titkát adták át a növendékeiknek. De ugyanez igaz a sportolókra és az edzőikre is. Van, hogy összeszorított fogakkal kell tovább bírni és megcsinálni, akármilyen tanácsot vagy utasítást kapnak a mesterüktől. Különben nincs győzelem.

0: Salamon azt mondja, hogy bölcs tanács nélkül meghiúsul a terved. Ha viszont hallgatsz a bölcsek útmutatására, megvalósulnak az álmaid. Akkor se menj a saját fejed után, ha úgy érzed, arra bátorítanak, hogy milyen tehetséges vagy valamiben. A sikerhez kitartó szorgalom és a jó tanácsok megfogadása szükséges.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Nem emberekkel dicsekszünk.
1: A mai ige, Korintusi első levél, 3. fejezet, 20-21. vers. Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók. Azért senki se dicsekedjen emberekkel. Gondolatok az ígéről. A féktelen kicsapongás korában élünk. A felnőttek és a fiatalok arcátlanul vétkeznek. Ha a fiataljainkat nem őrizzük szentül, ha nincsenek megerősödve sziklaszilárd elvekben, ha nem választják meg nagy gondosan társaikat és azt az irodalmat, ami elméjüket táplálja, kiszolgáltatják magukat egy olyan társadalomnak, amelynek erkölcsei olyan romlottak, mint Szodoma lakosaié. Fiataljaink minden oldalról kísértésekkel találják szembe magukat, ezért olyan nevelésben kell részesülniük, amely magasabb rendű erőtől függ, magasabb rendű tanításon nyugszik, mint amilyeneket halandóktól nyerhetnek. Mindenhol vannak olyanok, akik becsmérlik a mi urunkat, és akik szokásszerűen megvetéssel illetik a kereszténységet, akiknek nincsen erkölcsi bátorságuk, azok nem tudnak kiállni az igazság védelmében, nincs bátorságuk így szólni, vagy felhagynak ezzel a társalgással, vagy távozom. Jézus a világ megváltója, az én üdvözítőm. Ő benne van az örök életbe vetett reménységem. Ez az eljárás elhallgattatja a gúnyolódókat. Ha érvekkel állsz ellenük, felhozzák ellenérveiket, és semmi, amit mondasz, nem érinti meg őket. Ám ha Krisztusért élsz, ha bátran kiállsz a menny Istene mellett, akkor megteheted értük azt, amit érvekkel nem érhetnél el. Nincs szomorúbb látvány, mint az, ha Krisztus vére árán megvásárolt emberek, akik tehetségükkel Istent dicsőítenék, tréfát űznek Isten kegyelmi üzenetéből, tagadják Krisztus istenségét, és saját véges okoskodásaikban bíznak, amelyek teljesen alaptalanok. Ha azonban a szenvedés tüze kísérti, próbálja majd meg őket, ha szembe kell nézniük a halállal. Összes melengetett tévtanaik semmivé válnak, mint a jég a napon. A keresztény reménység, a lélek biztos és erős horgonya.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tanuld meg jobban élvezni az életet. Lazíts, és emlékezz rá, hogy én a veled lévő Isten vagyok. Hatalmas képességgel ruháztalak fel arra, hogy megismerj és élvezd a jelenlétemet. Amikor az enyéim savanyú arccal, rezignált kimértséggel járják életútjukat, az bosszant engem. Amikor gyermeki gyönyörűséggel mész keresztül a napodon, ízlelgetve minden áldást, azzal kinyilvánítod a bizalmadat bennem, örökké melletted lévő pásztorodban. Minél inkább veled lévő jelenlétemre összpontosítasz, annál teljesebb mértékben tudod élvezni az életet. Dicsőíts engem azzal, hogy bennem gyönyörködsz. Így nyilvánvalóvá teszed jelenlétemet a figyelő világnak.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Máté evangéliuma első fejezet, 23. vers. János evangéliuma 10. fejezet, 10.-11. versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 9. rész. Látomás Jeruzsálem pusztulásáról. Ezután így kiáltott nagy hangon a fülem hallatára: eljött a város büntetésének ideje, mindenkinek a kezében ott van már a pusztító fegyver. És íme 6 férfi jött a felső kapu felől, amely északra néz, öldöklő fegyver volt mindegyiknek a kezében. De volt közöttük egy gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszközök voltak az oldalán. Bejöttek és odaálltak a rézoltár mellé. Ekkor Izrael istenének a dicsősége fölemelkedett a kerúbról, amely fölött volt. A templom küszöbéhez vonult, és szólította a gyolcsba öltözött férfit, akinek az oldalán íróeszközök voltak. Ezt mondta neki az Úr: menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára: menjetek mögötte végig a városon, és öldököljetek. Ne szánakozzatok, és ne legyetek könyörületesek. Gyilkoljátok az öreget, az ifjat és a szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat, hadd pusztuljanak. De azokhoz, akiken jel van, ne nyúljatok, az én szentélyemnél kezdjétek el. Elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak, majd ezt mondta nekik: tegyétek tisztátalanná templomot, és töltsétek meg az udvarokat halára sebzettekkel, menjetek. Ők tehát mentek, és öldöklésbe kezdtek a városban. Miközben folyt az öldöklés, én ott maradtam, arcra borultam, és így kiáltottam: ó, Uram, Uram, el akarod pusztítani Izrael egész maradékát, amikor kitöltött haragodat Jeruzsálemen? De ő így felelt nekem: igen-igen nagy Izrael és Júda házának a bűne, hiszen tele van az ország vérontással, és tele van a város törvénysértéssel, mert azt mondják, hogy elhagyta az Úr az országot, és nem lát az Úr. Azért én sem szánakozom, és nem leszek könyörületes, fejükre olvasom tetteiket. Ekkor a gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszközök voltak az oldalán, jelentette: megtettem, amit parancsoltál.

0: Mai szakasz, Ezékiel 9. rész. Ezékiel próféta előző fejezetben szereplő látomása után, amely a növekvő gonoszságról szól, 6 angyal kap megbízatást Isten ítéletének a végrehajtására. Közülük az egyik, aki papi öltözetet visel, azt a feladatot kapja, hogy jelet tegyen azok homlokára, akik szomorkodnak a Júdában elkövetett gonoszságuk miatt. Azokat, akiken nincs jel, kezdve a vénektől egészen azokig, akik a templomon kívül vannak, el kell pusztítaniuk. Azokat pedig, akiken jel van, meg kell kímélniük. Ez az ítélet annyira széleskörű volt, hogy Ezékiel attól fél, egyetlen maradék sem éli túl a pusztítást. Ezek a képek megismétlődnek a Jelenések könyve 9.4-ben, ahol Isten figyelmezteti a sáskákat, hogy ne ártsanak azoknak, akiknek a homlokán jel található. Ezékiel könyvéhez hasonlóan a Jelenések könyvében ez a megjelölés vagy elpecsételés Isten különleges védelmét jelenti az igazak számára, amint túlélik a próbáló időket Jézus közvetlen visszajövetele előtt. Ezékiel kérdése, hogy a maradék túl fogja-e élni, vagy nem Isten ítéletét, egy nagyon komoly kérdés. Túléli-e valaki is? A válasz egy határozott igen. Istennek van egy maradéka. Az igazak homlokukon viselik Isten saját jelét, amely az ő tulajdonát jelöli. Isten jóváhagyó bélyegét. Ez a jel mutatja viselője Isten iránti hűségét és Krisztus példájának megnyilvánulását életükben, mintha a sajátjuk lenne, de nem azért, amit ők tettek, hanem Isten kegyelemteljes munkájának köszönhetően, amelyet a Szentlélek végez el a szívükben. Vannak, akik a pecsétet a szombat megtartásával azonosítják, ami egy külső jele annak, hogy valaki szereti Krisztust, és alárendeli magát neki. A szombat megtartása azonban csak egy külső bizonyítéka a Szentlélek szívet elpecsételő munkájának. A jel nem a szombat megtartása, hanem az igazak jellemének tisztaságát ábrázolja. Ezékiel látomásában egy olyan népet lát, amely úgy véli, hogy Isten bizonyára túl kegyelmes ahhoz, hogy ítéletet hozzon, vagy mentségükre szolgál a körülöttük lévők bűne. Büszkék és önzőek. Ezzel ellentétben Isten egy maradékot hagy meg, amely semmiben sem olyan, mint a többség. Amikor Isten az elpecsételteket jellemzi, e maradék azonosító jele a mély szomorúság a gonoszság fölött, amely saját földjükön és saját népük között megy végbe. Kevés különbség látható az elpecsételtek és azok között, akik nem rendelkeznek Isten jelével. Mindnyájan rokonok és szomszédok. A maradék azonban olyan emberekből áll, akik fölismerik szükségleteiket, és megbánják bűneiket. Ők Krisztusnak alárendelt emberek, akik teljes szívükkel keresik az Urat. Amint alárendelik és megalázzák magukat Isten előtt, ő kegyelmet biztosít nekik, hogy tükrözzék az ő jellemét. Ő az, aki kegyelmesen átformálja a jellemünket, és átalakít bennünket az ő képmására.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Róma beliekhez írott levél 12. fejezet 18. vers. Amikor Ésaiás megjövendőlte a Messiás születését, a megváltót a békesség fejedelmének nevezte. Amikor az angyalok meghirdették a pásztoroknak, hogy Krisztus megszületett, ezt énekelték a betlehemi síkság felett. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, a földön pedig békesség és jó akarat az emberek iránt. Lukács evangélium a 2. fejezet 14. vers. Látszólag ellentmondás van e profétikus kinyilatkoztatások és Krisztus eme szavai között. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem hogy fegyvert. Máté evangélium a 10. fejezet 34. vers. Ha azonban igazán megértjük ezeket a kijelentéseket, akkor tökéletes összhangot találunk a kettő között. Az evangélium a békesség üzenete. A kereszténység olyan életforma, amely, ha elfogadják és követik, békét, összhangot és boldogságot teremt az egész földön. Jézus azért jött e földre, hogy megbékítse az embereket Istennel és egymással. A világ Sátánnak, Krisztus legelkeseredettebb ellenségének hódol. Az evangélium olyan életelveket kínál az embereknek, amelyek homlokegyenest ellenkeznek a szokásaikkal és vágyaikkal. Ezért szembefordulnak az evangéliummal. Gyűlölik a tisztaságot, amely leleplezi és elítéli bűneiket. Üldözik és pusztítják azokat, akik hangoztatják az evangélium jogos és szent követelményeit. Az evangélium tehát azért nevezhető kardnak, mert az általa hirdetett magasztos igazságok gyűlöletet és ellenségeskedést váltanak ki az üzenetet képviselőivel szemben.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Éltető napfény. Ami a virágoknak a napfény, az az embereknek a mosoly. Igaz, apróságról van szó. Ám az életünk ösvénye mentén elszórt mosolyok értéke felbecsülhetetlen. Joseph Edison.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Egy csoda összetevői. Mennyegző volt a Galileai Kánában. János evangélium a 2. fejezet 1. vers. Vizsgáljuk meg közelebbről Jézus első csodatételét, amikor borrá változtatta a vizet. Ez a történet sokat elárul arról, hogy miként munkálkodik az Úr az életünkben. Először is, hívd meg Jézust! Mennyegző volt a Galileai Kánában, meghívták Jézust és tanítványait is. János evangélium a 2. fejezet, 1. verstől a 2. versig. Amikor felmerült a probléma, az ifjú párnak nem kellett Jézusért küldenie, mivel eleve ott volt. Nem csak ismerték őt, hanem a terveikbe is belefoglalták, ezzel mintegy megtisztelve őt. Párnak az volt a leghőbb vágya, hogy megismerje őt. Vajon miért? Mert aki ismeri az Urat, az bátran segítségül hívhatja, és biztos lehet benne, hogy mindig ott lesz, amikor szüksége van rá. Ez a fiatal pár vélhetően régóta készült már a nagy napra, de Jézus nem rótta meg őket, amiért hiba csúszott a számításaikba. Inkább segítségükre sietett, és betöltötte a szükségüket. Veled is kész megtenni ugyanezt, csak meg kell hívnod őt. Másodszor. Tedd meg, amit mond, még akkor is, ha nem érted teljesen. A hit nem követel magyarázatot, mindössze engedelmességre is az Úr jóságába vetett bizalomra van szükség hozzá. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Zsoltárok könyve 37. fejezet, 4. verstől az 5. versig. Harmadszor. Tudd, hogy Isten néha a végére tartogatja a legjobbat. Mostanáig tartogattad a jó bort. János evangélium a 2. fejezet 10. vers. Nincs még túl késő. Ha most tragikusnak látod is a helyzetet, lehet még belőle bizonyságtétel arról, hogy Isten jó és hűséges hozzád.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Száz év után is magyarul dicsőítik Istent Montreában. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreáli magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatalos Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője. A montreáli gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról hozzátette az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreáli közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyet 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztiválzenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Isten tesz téged alkalmassá.

Ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszígyenítse a bölcseket. És ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszígyenítse az erőseket. Ami a világ szerint alacsony rendű és megvetett, azt választotta ki Isten, azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse.

Érezted már valaha azt, hogy túl nagy a feladat, amelynek elvégzését kéri tőled az Úr? Hogy az meghaladja az emberi képességeidet, az erőidet? Hogy túl alkalmatlan vagy hozzá? Valaki más sokkal jobban el tudná azt végezni.

Időnként mindannyian szembesülünk olyan kihívásokkal, amelyeknek önerőből nem tudunk eleget tenni. Mégis, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, mindig számíthatunk a Szentlélekre, mint kiapadhatatlan erőforrásra. Amikor Isten rád bíz valamit, bőségesen adja hozzá a kegyelmet is. De ez csak akkor tud nyilvánvalóvá lenni az életedben, ha Pál apostolhoz hasonlóan te is megvallod. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban. Mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

Többé ne búslakodj a gyengeségeid, a hiányosságaid miatt. Ne ezekre figyelj, hanem Isten erejére. Hidd el, hogy mindenre képes vagy benne, aki neked erőt ad. Ragadd meg az ő erejét, és ne engedd el. Így tégy eleget annak a küldetésnek, amit tőle kaptál. Képes leszel rá. Meg tudod tenni. Ehhez nem fér semmi kétség. Ezért ne hátrálj meg. Amikor elbizonytalanodnál, jusson mindig eszedbe, hogy Isten nem az alkalmas embereket hívja el, hanem alkalmassá teszi az elhívottakat. Köztük téged is.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 13-a. Galata beliekhez írt levél, 2. fejezet, 1. 6 verse. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem lévő Tituszt, aki görög volt, őt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az ember személyét. Azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Bátorság, határozottság, kitartás. Ezek a jellemzők tűnnek ki Pál beszámolójából. A mai mondataink rámutatnak a galáciai gyülekezetek problémájára, miszerint arra akarták rávenni őket, hogyha hisznek, tegyenek eleget a törvény előírásainak, ennek megfelelően a férfiak végezzék el a körülmetélést. Pál bátran képviselte a pogányok között a krisztusi szabadságot. Határozottan hirdette, hogy hitből igazul meg az ember Isten előtt. Kitartóan harcolt a törvényt érvényesíteni akarók ellen, és a Krisztusban megváltott testvérekért. Nagy kihívás lehetett ez. Nem könnyű képviselni a hit és a lélek szabadságát a törvény előírásaival szemben. Vitázni is nagyon nehéz olyanokkal, akik a törvényt akarják betartatni. A törvény mellett érvelők betű szerint idéznek az írásokból, a szabadságot képviselőnek mély összefüggéseket kell megmagyaráznia. Ez utóbbi sokkal nehezebb. A törvény sok sablonos előírást ad, a lélek pedig alkalmazkodó helytállásra vezet minden helyzetben. Bár nehéz a törvényt betartani, mégis könnyebb a betű előírásait teljesíteni, mint a lélek állandó vezetését érzékelni és követni. Légy bátor, határozott és kitartó ebben a kihívásban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ájtatott Jeremy K. Mullen írta Pennsylvaniából, az Egyesült Államokból. Megosztani, amit szeretünk. Nincsen üdvösség senki más.

0: krém alul és felül ropogós, csokis kekszek között, leöntve tejcsokoládéval. Hosszú ideig nem lehetett nálunk kapni, aztán egy örömteli napon a testvérem rátalált egy helyi boltban. Azóta másokkal is megosztjuk, adunk belőle a rokonoknak, és mindenkinek elújságoljuk, hogy milyen finom. Egyik nap ráeszméltem, hogy az édességről kész vagyok családtagokkal, sőt idegenekkel is beszélgetni, de alig vagyok hajlandó beszélni nekik Krisztusról. Mielőtt a mennybe ment volna, Jézus azt mondta követőinek, tanúim lesztek a föld végső határáig. Ez a felszólítás, amelyet missziós parancsként ismerünk, nem csak az első tanítványoknak szólt, hanem nekünk is. Krisztusban bűnbocsánatot, Istennel való személyes kapcsolatot és az örök élet bizonyosságát kapjuk meg. Bár az emberek szeretik az édességet, Krisztusról hallaniuk kell. De hogyan hallhatnának, ha senki nem mondja el nekik? Ez az, amire mindannyian elhívást kaptunk. Csak késznek kell lennünk megosztani másokkal a Jézus Krisztussal való személyes tapasztalatainkat. Istenünk, adj bátorságot, hogy elmondjuk másoknak az üdvösségnek az öröm hírét. Amen. Napi gondolat, Krisztus szeretete indít, hogy mindenkivel megosszam az öröm hírt. Imádkozunk a misszionáriusokért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Lukácsi Vilma, Erőm felett. Ma illést láttam a pusztában, csüggetten, fáradtan, egyedül. A több ezer éves időfal közöttünk hangtalan ledül. És odaülök én is mellé, töprenkedőn és csendesen. Előttem is egy puszta van, mondom. Kínoz a sejtelem, olyannak látom életem. Nem lehetne másfelé menni? Jaj, ez az út nagyon nehéz. Illés elé egy tál pogácsát helyezett az angyali kéz. Égi manna, égi pogácsa! Utána nyúlok, és eszem. Aztán fáradt, nehéz alvásra csukódik le a két szemem. A puszta zúg rejtelmesen, de illést felkölti az angyal, s én is fölébredek vele, még vaks sötét van, éj közepe, a puszta árnyakkal van tele. Egyél, hangzik a bíztatás, erőd felett való utad van. Habozás nélkül eszem én is, míg visszhangot ver bennem halkan, erőd felett való utad van. Erőm felett való utam van, akkor illéssel megyek, vele lábalok át a pusztán, mert ha nagyon fáradt leszek, előttem lesz az Isten adta lélek edző égi pogácsa. Az én erőmből nem sok futja, de az övének nincsen

erőm felett való utunkat, Isten erőnk felett megáldja.

0: Isten munkatársai.
1: Jézus nyomában járva, íme egy főember eljövén, leborult előtte mondván, az én leányom éppen most halt meg, de jöjj, vesd rá kezedet, és megelevenedik. És Jézus követte őt a tanítványaival együtt. Máté 9:18-19. Gondolatok az ígéről. Krisztus mindenkiért munkálkodott, aki hallani kívánta szavát. A vámszedőkért és a megvetettekért, s a művelt farizeusokért, a zsidó nemesekért, a századosért, a római uralkodóért is. Nekünk is ugyanezt a munkát kell végeznünk. Ne hanyagoljuk el a felsőbb köröket, hiszen a magas tisztséget viselők között is sokan vannak, akik elfogadják az igazságot észszerűségéért, mivel az evangélium magán viseli a menny pecsétjét. Így nem kevés tehetséges embert nyerhetünk meg az evangélium ügyének, akik új erővel kezdenek dolgozni Isten munkatársaiként. Az előkelő emberek nem esnek kívül a csodatevő Isten hatalmának határán. Megtérésük után sokan Isten által munkálkodnak a saját társadalmi osztályukban. Csak az örökké valóságban fogjuk látni, milyen eredménye volt a szolgálatuknak, milyen sok kételytől megbetegedett, világiasságtól és békétlenségtől megfáradt lelket hoztak Jézushoz, mindnyájunk gyógyítójához.

0: A kedvesség országa.
1: Amikor Jézus kiszállt a csónakból és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Máté evangéliuma 14. fejezet 14. vers. Az egyik ok, amiért Jézus a feltétel nélküli szeretet végső modellje marad, az az, hogy teljes mértékben elkötelezte magát a szolgálat munkája mellett. Miután éppen értesült unokatestvére, keresztelő János lefejezéséről, és egy félreeső helyet keres, ahol meggyászolhatja barátját, Jézus mégis a körülötte élők szenvedésére összpontosítja figyelmét. Ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyná a tömeget és keresné a nagy szükséges csendet, Jézus megáll és szolgál. Nem csak megszánja az embereket, hanem egy lépéssel tovább megy és cselekszik. Először a fizikai, majd a lelki szükségleteiket elégíti ki. Az együttérzésnek, ezt az egyetemes nyelvét használva Jézus képes a kapcsolat mélyebb szintjére lépni és mindenki szívébe hatolni, betölti a legmélyebb szükségleteket. A kedvesség minden gesztusával Jézus megmutatja az embereknek, milyen az az ország, ahonnan ő jön, egy olyan világ, ahol nem lesz többé fájdalom. A mennyek országának e vízhangjai reményt, vigaszt és az örökkévalóság gondolatát vetették el mindazokban, akik találkoztak Jézussal. Legyen szó gyerekekről vagy öregekről, nőkről, betegekről vagy leprásokról, mindaz, akit Jézus megérintett, nem maradt ugyanaz. És az együttérzés szépsége abban rejlik, hogy Jézus sem maradhatott ugyanaz. Jézus által megtapasztalt kedvesség és szeretet képes megváltoztatni nem csak a befogadót, hanem a jótevőt is. 2000 évvel azután, hogy Jézus ezen a földön szolgált, számos, speciális tanulmány igazolja, hogy az együttérzés ismételt cselekedetei milyen hatással vannak az emberi agyra. Ez az erő valóságos stimuláns, amely gyógyító folyamatokat indít be a szervezetben, növeli az immunitást, csökkenti a stresszt és a fáradtságot. Az együttérzésből cselekvő emberek boldogabbak, egészségesebbek és békésebbek, mintha egy jobb világ eme vízhangjai bumerángolnának vissza az életükbe. Amikor Jézus eljött erre a világra, fel akarta tárni az emberek előtt az Atya szívének szeretetét is. Minden kedves szóban, minden együttérző tekintetben, minden gyógyító érintésben megmutatta, milyen az a világ, ahonnan ő jött. Az a világ, ahol nem lakik fájdalom, bánat vagy önzés. Minden tettében Krisztus megmutatta, hogy az emberiség megváltásán munkálkodik, és minden apró kedvesség, amelyet az emberek iránt gyakorolt, Isten országának ragyogó fénysugarait vetítette a sötét világra. Jézus tudta, hogy az emberek szíve sebzett és megfáradt. Nem hangos szóval, nem uralkodó hatalommal, hanem szelíd kedvességgel hívta őket magához. Minden szava olyan volt, mint a gyógyító balzsam, amely elcsitítja a fájdalmat és megnyugvást ad a zaklatott léleknek. Ő nem csak beszélt az örökkévaló országról, megélte annak törvényeit nap, mint nap. A kedvesség szavai és tettei nem csupán szép megnyilvánulások, hanem a menny légkörének előhírnökei. Ma is hív minket, hogy ugyanezt a kedvességet tükrözzük vissza mások felé. Minden szelíd szóval, minden önzetlen tettel mi is segíthetünk felépíteni azt a hidat, amely elvezeti az embereket Isten országába. mert ahol szeretet és könyörület lakik, ott már itt a földön megcsillan a menny dicsősége.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

0: Augusztus 13-ának következő igék szólnak hozzánk. Az Ószövetségből a 105. Zsoltár 8. versét olvasom. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Az Új Szövetségből
1: Pál apostol 2. Korintusi levelének
0: első fejezetéből a 20. verset olvasom. Mert Istennek minden ígéretére Jézus Krisztusban van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Nagyon sokat beszélünk az egyházban az egyházról. Mi a helyzet a gyülekezetben, hogy áll az egyház, és a többi, és a többi. És ezzel nincsen semmi gond. A probléma csak az, ha közben nem beszélünk legalább ugyanennyit az egyház fejéről, Krisztusról. Gondoljuk végig, hányszor volt téma a gyülekezetben, a templomban, a keresztény testvérekkel való beszélgetésben Krisztus. Mikor beszélgettünk utoljára róla, hogy milyen ő, hogyan jelenik meg az életemben, mit tett velem, hogyan látom őt a Biblia és a saját tapasztalataim alapján. Pál apostol nem kevesebbet állít a mai szakaszban, mint hogy Krisztus Isten minden ígéretének lényege, még azoknak is, amelyeknek látszólag semmi köze Krisztushoz. Egyrészt, ami ezen a világon van, annak így vagy úgy mind van köze Krisztushoz. Minden általa lett, írja János levelében. Minden általa és reánézve teremtetett, írja máshol Pál. Másrészt pedig egyetlen utunk Krisztus az Istenhez. Nincsen másik opció. Isten ígéretei is Krisztus által lehetnek a miénk. Ő általa tudjuk felismerni és megragadni Isten ígéreteit, és tudunk áment mondani rájuk. Kérjük Krisztust, hogy segítsen bennünket, hogy igéjében és a mindennapokban is felismerjük Isten ígéreteit, és el tudjuk kérni őket, hogy dicsőíthessük az Istent végtelen kegyelméért. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, kérlek, segíts felismernem Isten ígéreteit. Adj erőt és kedvet a Szentírás kutatásához, és adj látó szemet, hogy a mindennapokban is felismerhessem bőkezű Atyám ígéreteit. Amen. Kovács Viktor áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Mert Istennek minden ígéretére Jézus Krisztusban van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére.

Egyszer réges régen, egy távoli vidéken élt két fazekas egymás szomszédságában. Mindketten ugyanattól a mestertől tanulták a szakmát, de a szívük más volt. Az első Erik, aki minden nap hajnalban kelt. Kezét imádsággal mosta meg, és mielőtt az agyakhoz nyúlt, így szólt Istenhez: Uram, segíts, hogy ne csak szép edényt, hanem hasznosat is formáljak. A másik, Kristóf, szintén kiváló kézműves, de ő mindig azt kérdezte magában: vajon ma végre több dicséretet kapok, mint Erik?

Ahogy telt az idő, Kristóf egyre nagyobb, díszesebb edényeket készített. Arannyal szórta meg őket, csillogtak a napfényben, de gyakran szivárogtak, megrepettek, vagy túl nehezek voltak, hogy bárki használni tudja őket. Erik edényei egyszerűek, de a víz nem csorgott ki belőlük. A kenyér nem égett meg bennük, a magok kicsíráztak, és amikor valaki szomjas vagy éhes volt, mindig az ő korsója vagy edénye került elő. Egy nap fontos látogató érkezett a faluba. A király embere. Megkérdezte a lakókat. Van-e itt edény, mely méltó arra, hogy a király asztalát szolgálja? Kristóf azonnal vitte legszebb, legcsillogóbb edényét. Erik csak csendben nyújtotta át a gyakorsóját. Az ember vizet töltött Kristóf edényébe, de az alján hajszárrepedés volt, így a víz lassacskán kifolyt. Aztán a korsóba töltött, és az megtartotta a vizet. A király embere megcsóválta a fejét, és azt mondta. A felség nem azt nézi, ami a szemnek tetszetős, hanem ami az ő szolgálatára méltó. Kristóf elszégyelte magát, és sokáig nem mutatkozott. Erik nem örült fölényesen. Esténként vitte neki a kenyeret, amit az ő edényeiben sütött, és a vizet, amit az ő korsója őrzött meg. Végül Kristóf egy este ezt mondta. Amíg téged próbáltalak túlszárnyalni, mindig alul maradtam. De amikor már nem akartam föléd kerülni, felemeltél. Köszönöm.

a rivalizálás, a versengés, ha nem a helyes lelkülettel történik, könnyen gyűlölethez, irítséghez és elidegenedéshez vezethet. A versengés önmagában nem bűn, hiszen a jó verseny arra ösztönözhet, hogy jobbá váljunk. Azonban amikor az önzés, a féltékenység, vagy a másik ember legyőzésének vágya kerül előtérbe, hát akkor az már bizony ártalmas.

A keresztények között nincs helye rivalizálásnak. Ott a szeretetnek és az alázatnak kell uralkodnia. A versengés mindig abból fakad, hogy az ember saját értékét másokhoz viszonyítja, és azt keresi, hogy miképpen lehet felülkerekedni rajtuk. Ez a gondolkodásmód azonban eltávolít Istentől, mert az igazi öröm és megelégedettség nem az emberi elismerésből, hanem a Krisztussal való közösségből ered. Ahelyett, hogy másokat próbálnánk legyőzni, inkább egymást felemelve, a szeretetben növekedjünk. Az igazi keresztény nem keresi a saját dicsőségét, hanem az Urat dicsőíti minden tette által. Aki mások fölött akar állni, az a saját lelkének árt.

A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, hanem alázatos, türelmes és szolgáló szívvel működik a közösség javára. A rivalizálás helyett a testvéri együttműködés és az egymás iránti tisztelet vezet az igazi lelki növekedéshez. Krisztus példája mutatja meg az utat a valódi győzelemhez, amely nem a versengésben, hanem a szolgálatban, önfeláldozásban és a szeretetben rejlik.

mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Jakab apostol levele, 3. fejezet, 16. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A világosi fegyverletétel napja. 1849. augusztusában a magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő, Görgei Artúr, majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt, vagy az osztrákok, vagy az oroszok előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Ez utóbbi lépéstől a déli magyar hadsereg felbontásának szörnyű képe rettentette vissza joggal. Az osztrákok előtt való meghódolást úgy értelmezhette volna a külvilág, hogy egy törvénytelen lázadás bukott el. A lázadók pedig meghódoltak a törvényes uralkodó előtt. Az oroszok előtti feltétel nélküli fegyverletétel mást üzent. Azt, hogy Európa két legerősebb katonai hatalmának seregeivel szemben nincs mód további fegyveres ellenállásra, mert csak értelmetlen tömeges pusztulás az eredmény. 1849. augusztus 13-án az akkora már teljhatalommal felruházott Görgei Artúr, mivel Kossuth Lajos augusztus 11-én lemondott a kormányelnöki tisztségéről is, Világosnál letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt, jelezve ezzel azt is, hogy nem ad fel semmit a forradalom és szabadságharc eszméiből. A balkezesek világnapja. A szerencsés embereknek, akik balkezesekké váltak, van világnapjuk is, amikor meg tudják ünnepelni, hogy az lett a dominánsabb kezük. Ez a nap augusztus 13-án van, melyet 1976-ban tartottak meg először. Bal sors, bal lépés, bal sejtelem. A nyelvünk a sugallja, a bal negatív fogalom. Egyes kultúrákban balkezesnek lenni sokáig sorscsapásnak, sőt, bűnnek számított, ami valószínűleg a mássággal szembeni ösztönös bizalmatlansággal függ össze. Napjainkra ez az előítélet remélhetőleg eltűnt. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő, egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Beregfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Pótfelvételt hirdetett a Sárospataki Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még holnapig lehet jelentkezni, péntekig, augusztus 14-éig. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: És őszintén remélem, hogy akik itt vannak velünk időről időre, hétről hétre, azok tudják, hogy amikor nehéz esetekről beszélünk, akkor valóban arra szeretnénk koncentrálni, hogy bizonyos nehéz körülményeket hogy használ Isten. Nagyon sokszor Isten munkája nem azért folyik, hanem annak ellenére folyik, hogyha tetszenek érteni, mire gondolok. És ez azért nagyon fontos, mert mi szívesen vennénk, ha ideális körülmények között kellene vagy lehetne dolgozni. És sokszor elfelejtjük azt, hogy Istennek van hatalma nem ideális körülmények között egészen új helyzeteket, egészen új lehetőségeket teremteni, létrehozni, és esetleg még az is bebizonyosodhat a misszió munkánk során, hogy bizony az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, ezt mondja az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Lehet-e kvázi tragédiából áldás? Ugye ez alapvetően úgy tűnik, hogy ez a kérdés is, hát tulajdonképpen egy picit, hát hogy mondjam, ostoba, mert hogy hát tragédia, az áldás meg áldás. Az egyiknél az ember majd összetörik, a másiknál meg az embernek fülig él a szája. No, én nem is arról beszélek, amikor ez egy pillanat alatt történik meg, az nagyon ritkán van, hogy ugyanabban a másodpercben éli át az ember mind a kettőt, de hogy Istennek van hatalma valamit jóra fordítani, az egészen bizonyos. Saját életünkből is valószínűleg tudnánk példákat mondani, de a Szentírás tanúság tétele akár az Ó, akár az Új Szövetségben számos ilyen élethelyzetről beszél. Ma olyan emberekről szeretnénk beszélni, akik menekültként jelennek meg a Szentírásban, üldözöttként, kitaszítottként, mint akik nagyon-nagyon sok mindent egy csapásra elvesztettek. Na de, hogy ne beszéljek rébuszokba, hadd kérjek mindenkit, hogy az Apostolok cselekedetei 18. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást, és ahogy ezt az elmúlt alkalommal is tettük, több helyen bekapcsolódunk majd a Szentírás bizonyságtétele vizsgálatába, már csak azért is, mert a mai nyomon követett házas párunkat Akvillának és Priscillának hívják, és nagyon fontosnak tartom, hogy azt, amit a Szentírás velük kapcsolatban feljegyzett, azt alaposan végig gondoljuk, még akár a saját életünkre is megpróbáljuk alkalmazni. Tehát Apostolok cselekedetei 18. fejezet első verstől így találjuk Isten igéjét. Ezek után Pál eltávozott Athénból és Korintusba ment, és ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Hát ezer kérdés van, amit gyorsan föl kéne vetni ezzel az igével kapcsolatban. Először is ez egy különös találkozás. Miért is került Athénba Pál apostol? Ugye ez a második misszió úton fordult vele elő, és hát tulajdonképpen a testvére kimenekítették, mert hogy a macedón városokban, egyikben is, másikban is, a harmadikban is előbb-utóbb üldözés támadt. Ugye Filippibe bebörtönözték jogtalanul, egy alapos verés után, Isten megengedte, hogy kiszabaduljon. Aztán Tesszalonikába, aztán Béreába ment, de mindegyik helyen nagyon nagy felfordulás támadt, és hát tulajdonképpen Pál apostolnak tovább kellett menekülni. Aztán Athénba került, ahol meg a vallási rögtön ítélő bíróság előtt kellett számot adnia a tanításáról, ugye ott hangzott el az a bizonyos híres Areopágoszi beszéd, de az a bíróság nem hozott ellene döntést, amely egyúttal azt is jelentette, hogy Pál apostol szabadon prédikálhatott Athénban, létre is jött egy kis közösség, egy kis gyülekezet, még Areopág itt a tagja is lett, hiszen egy ilyen bíró is megtért, de aztán tovább indult. És Korintusba azért mégis nem úgy érkezett, mint minden szempontból teljesen megbékélt ember, hiszen nagyon sok szenvedés és nagyon sok nyomorúság érte, és nagyon komolyan mérlegre kellett tennie rengeteg kérdést. Például azt, hogy ha annak idején egy látomásban hívta őt Isten a macedón területre, akkor ez a macedón szolgálat, ez vajon miért volt ennyi szenvedéssel, üldözéssel, nyomorúsággal, börtönnel, mindenfélével terhes? Ne tessenek azt gondolni, hogy Pál apostolnak nem voltak vajudni valói. Azért, hogyha a leveleit alaposan végigolvassuk, akkor számos esetben kiderül, hogy bizony neki is meg kellett harcolnia sok mindent, és amikor Korintusba kerül, akkor összetalálkozik egy zsidó származású házaspárral, akik pedig egy császári rendelet miatt el kellett, hogy hagyják Rómát. Mi volt a bűnük? Zsidók. Azt hiszem, hogy a történelem ezerszer fölvetette már azt a kérdést, talán ezt túlzás nélkül lehet mondani, hogy hogy gondolkozzunk erről a népről. Nagyon-nagyon sok olyan uralkodó, császár, a fáraótól kezdődően mindenféle ilyen-olyan magas pozíciójú ember volt, aki elhatározta, hogy ezt a kérdést véglegesen lezárja. Ez egy borzasztó dolog. Iszonytató arra gondolni, hogy a 20. század is milyen mélységeket élt meg ezzel kapcsolatban. És attól tartok, hogyha azt mondanám, hogy ez egyszer és mindenkorra lezárult, ez bizonyára nem lenne igaz, hiszen most is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok helyen sokan szenvednek az antiszemita érzület, támadások és sok minden miatt, amikor semmi más ok nincs, csak hogy ehhez a néphez tartozik valaki arra, hogy üldözzék, megvessék, kirekesszék, a társadalom peremére szorítsák. Ez egy borzasztó dolog. Aquila és Priscilla nyilván nagyon nagy veszteséggel kellett, hogy megélje ezt a Rómából való eltávozást. Először is egészen bizonyosan ők ott, mint ahogy egyébként általában a sátorkészítők, Rómában a katonaságnak termeltek elsősorban. Hiszen a legnagyobb vevő a hadiipar volt már akkor is ezekre a dolgokra, és természetes, hogy nagyon-nagyon sokan használták abban az időben a különböző sátrakat, a sátorvásznakat, nem csak sátrakat fontak ezek a sátorkészítők, hanem vitorlavászon készítéssel is foglalkoztak, de ez most messzire menne, de a lényeg az, hogy életteret vesztettek. Valami miatt ott kellett hagyni az otthonukat, azt nem hozhatták magukkal, és nyilván egyébként is minden üldözés nélkül is, én még gyerekkoromban tanultam meg azt a csodálatos mondatot, hogy minden költözés egy leégés, és azt hiszem, hogy ők aztán végképp rá kellett, hogy döbbenjenek, hogy hát igazából minden eltűnt, ami eddig az élet természetes része volt. És ebben a helyzetben összetalálkoznak a Tarsuszi Pállal. Nagyon sokan nem tudják, pedig ez egy nagyon fontos információ, hogy minden rabbinak, minden magasan képzett zsidó teológusnak kötelezően kellett, hogy legyen egy egyszerű polgári foglalkozása. Ennek az volt az oka, hogy úgy gondolták a héber családok, hogy egy dolog, hogy valaki tanítja Isten igéjét, de hogyha megszorul az életben bármiért, akkor a két kezével fönn kell, hogy tudja tartani magát. És nagyon megdöbbentő az, hogy az evangélium egyébként áldott hirdetőjét egyik pillanattól a másikra most ott látjuk a szövőszék mellett, és kiderül, hogy bekapcsolódik Aquila és Priscilla mellé, és a vetélő jár a kezében, és dolgozik naphosszat, valahol később azt fogja mondani, éppen a miléteszi búcsúbeszédben mondja majd az efézusi véneknek, hogy ti azt nagyon jól tudjátok, hogy ezek a kezek mennyit dolgoztak, hogy ne csak önmagának az eltartásáról, hanem meg a velem levőkről is ezek a kezek gondoskodtak, ami nyilván nem egy nagyképű hőzöngés volt, hiszen azonnal tiltakozhattak volna az efézusi atyánk fiai, de nem tették, mert Pál apostol valóban a tanítói munkája mellett kőkeményen dolgozott. De ez egy másik vetülete ennek az igének, mert hogy a vetélő az nem volt annyira hangos abban az időben, még nem gőzzel, meg benzinnel, meg árammal, meg egyéb ilyen csodákkal hajtották ezeket a masinákat, és a vetélők repkedhetett a fonalak között és alatt és fölött, de közben lehetett beszélgetni. Miről beszélgettek? Hát egészen biztosan ez a házaspár megértette, megtanulta, átlátta, hogy mit is jelent a Krisztus követés. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vitatkoznak azon, hogy már ők Rómában találkoztak az igével, és megtértek korábban, és már úgy értek oda, vagy Pálnak a bizonyságtételére tértek meg. Én azt gondolom, hogy ez teljesen közömbös. Mert ott Pál apostolnak a munkája nyomán, a lelki munkája nyomán, az együtt való munkálkodás közben, kétkezi munka közben is, ők egy teológiai egyetemre jártak Pál mellett, aki az Ószövetséget összevetette a Krisztusról szóló evangélium információival, és egészen biztos vagyok benne, hogy Aquila és Priscilla olyan magas szintű képzést kapott, hogy ennél magasabbat kereszténységből abban az időben nem lehet kapni. Nem tudom, észre tetszettek venni, hogy egyszer sem mondtam azt, hogy Aquila, és egyszer sem mondtam azt, hogy Priscilla, csak együtt mondtam a kettőt. Ők az a házaspár, akit soha nem említ a Szentírás külön. És hogy ez mekkora áldás volt ennek a házaspárnak, és az összes gyülekezetnek, az mindjárt a következő rájuk nagyon különös fényt vető történetből világossá válik. Ugyanis, amikor úgy döntött Pál évvel vagy évekkel később, hogy tovább indul Korintusból, akkor Aquila és Priscilla úgy döntött, hogy vele mennek. Tessék csak nézni, mit mond a 18. fejezet 18. verstől. Pál még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott, Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük. Úgy tűnik, hogy ez a házas pár valami

Szíriába, onnan Jeruzsálembe, aztán visszamegy majd Antiochiába, onnan indul majd a harmadik misszió útra, és egy hosszú-hosszú-hosszú utazás végén Efézusba fog majd érkezni, ahol újra találkoznak, de Isten az ő drága lelke által egy rendkívüli feladatot bízott erre a házaspárra. Tessenek csak figyelni, a 24. verstől olvasom, ugyanebből a fejezetből. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló, és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztjégét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban elmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. És amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bebizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ugye észre tetszettek venni, hogy egy kicsit bővebben olvastam. Ennek egyszerű oka van. Itt van ez a házaspár, meghallgatják ezt az alexandriai származású ékes szóló, ami azt jelenti, hogy retorikában nagyon magasan képzett. Egyébként Alexandria akkor a kultúra fellegvára volt, hatalmas könyvtárral és mindenféle csodálatos kulturális dolgokkal és egy óriási zsidó közösséggel, és ez az alexandriai ember így érkezik, Apollós. Kiváló nyelvismerettel, kiváló szónoki képességgel, és még az Úr útját is helyesen tanítja, ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozza a Szentírás nekünk, és Akvilla és Priscilla veszi a bátorságot, a végén megszólítják, magukhoz hívják, és azt mondják ennek a tudós koponyának, hogy kiváló, ennél már csak sokkal jobb lehet. És elkezdik neki elmondani, hogy hogy lesz ebből sokkal jobb. Nem tudom, hogy hányan tudnánk elképzelni, hogy egy teológiában jártas, ékes szóló embert, miután elmondta az ige hirdetését, úgy várjunk az ajtóban, hogy szeretnénk segíteni, hogy még jobb legyen. Nem tudom, hogy ezt általában ki hogy szokta venni, de nagy valószínűséggel hát lehetne találkozni a mai kornak a szellemisége alapján, merem ezt mondani, óriási sértődéssel, hatalmas nagy vitával, kikérem magamnak érzésekkel. Ehelyett Apollós odaül emellé az egyszerű sátorkészítő házaspár asztala mellé, és végighallgatja a tarzuszi Pált. Most lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ez nyelvbotlás. Nem. Kitől tanult Akvilla és Priscilla? A tarzuszi Páltól. Kitől tanulták meg bizonyítani az ószövetségi iratok alapján, hogy Jézus a Krisztus? A tarzuszi Páltól. És az az alexandriai tudós koponya, aki úgy érkezett, hogy már tudta, hogy Jézus a Mesiás, tudta, hogy majd ő rá kell figyelni. Fölvérteződik az Isten igéjéből ennek a házaspárnak a munkája nyomán arra, hogy Korintusban egyszerűen ellenállhatatlanul bizonyítsa a zsidókkal szemben az írások alapján, hogy igenis Jézus a Krisztus. Micsoda áldott szolgálat! Ha semmit nem tudnánk erről a házaspárról többet, elveszítenénk őket szem elől, csak azt tudnánk, hogy ennek az Apollósnak a teológiai megalapozása, a Krisztusról szóló, hiteles, írásokon nyugvó és teljes értékű bizonyságtételre való kiképzése az ő munkájuk, akkor azt mondanánk, hogy hát ennél nagyobb nem kell. Arról már nem is beszélve, hogy tessenek arra gondolni, hogy éppen a nyelvi hatalmas kiválóság miatt sokan úgy gondolják, hogy a zsidókhoz írt levél az ennek az Apollósnak lehet a kezemunkája, hiszen a páli levelekhez képest óriási különbség van a nyelvhasználatban. Roppant egyszerű, Pál apostol mindenütt a piaci görögöt használja, a zsidókhoz írt levél pedig Homérosznak a magaslataiban íródott, és ezért gondolja mindenki,
aki ebben egy

0: kicsit jártas, hogy nem valószínű, hogy ezt a Tarsuszi Pál írta volna mondjuk börtönben meggondolva magát. Itt valaki olyannak kellett kézbe fogni az író szerszámot, aki erre a legmagasabb iskolázottsággal rendelkezett. De ez nem annyira lényeges nekünk, mint az, hogy erre a házaspára figyeljünk. Mert hogy egyébként ők nem csak Apollósra koncentráltak. Van nekünk egy széljegyzetünk. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor a korintusi első levelet írja Pál, és ugye Pál nem minden levelét börtönből írta, ez egy valami miatt szálló igévé vált, hogy Pál apostol levelei a börtönben születtek, igen, voltak olyan levelek is, de például a korintusi első levelet Efézusból írta, és azt írja a végén a 16. fejezet 19. versében, köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Úrban Aquila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Tetszett hallani? Itt két dolgot kellett meghallani. Az egyik, ami mindnyájunknak rendkívül fontos, hogy a házuknál levő gyülekezet. Mit is jelent ez? Hogy nem csak egy takácsműhely működött Aquila és Priscilla otthonában, hanem otthont adtak a gyülekezetnek. Ugye abban az időben nem voltak templomok, nem voltak imaházak. Hogy tudtak összejönni a testvérek? Hát úgy, hogy valakik, akiknek erre volt módjuk, kinyitották az otthonukat, és fölajánlották Krisztusnak. Én azt gondolom, hogy jöhet még olyan idő, amikor ez egyre hangsúlyosabbá válik újra a keresztények között, hogy nyitottak-e az otthonaink arra, hogy ott elhangozzon az ige, hogy ott hangozzék a bizonyságtétel, hogy ott mások is felüdülésre találjanak, és itt nem arra gondolok, hogy kapjanak egy pohár innivalót, meg kapjanak egy szelet kenyeret, ez is hozzátartozik a vendégszeretethez természetesen, de hogy lelki otthonává váljék valakinek. Hogy ez mennyire gyakorlatukká vált, arra a bizonyíték a római levél. De még mielőtt ezt elmondanám, az előbb azt mondtam, hogy két dologra kell figyelni, és itt hirtelen majdnem elfelejtettem a másikat. Tessenek megnézni, Priscilla neve csak Priszka rövidülésben hangzik, és innentől kezdve, történelmi szempontból innentől, időben innentől kezdve, Pál ezt a nőtestvérünket csak ezzel a becéző kedvességgel fogja említeni. Ez azt jelenti, hogy Pál és ez a házas pár rendkívüli kapcsolatba kellett, hogy kerüljön. Itt semmiféle félreértést nem szeretném, hogyha bárki is mögé sejtene, mert nincs. Ez csak azt jelenti, amit a római levélben is, és később más levelekben is látunk, hogy rendkívül közel van Pál szívéhez. De ha már a római levelet ennyiszer említettem, nézzük meg a 16. fejezet 3. versét. Látszólag csak egy búcsú a római levél végén. Köszöntsétek Priszkát és Aquillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Na de ezt Rómába írta Pál. Akkor írta Rómába, amikor úgy gondolta még, hogy onnan majd Hispánia területére tovább megy evangelizálni. Ekkor már túl volt a harmadik misszió úton, már elköszönt Efézusból, de még nem ment vissza Jeruzsálembe, és tervezte útközben, hogy hogy is fogja folytatni a szolgálatát. És közben Aquila és Priscilla már visszaköltözött Rómába, és nem hagyták a kereszténységüket Efézusban. Sőt, hálából Istennek úgy tűnik, hogy újra ott lehetnek. Nekik az volt az otthon, ezt ne tessenek elfelejteni, onnan kellett menekülniük korábban Claudius miatt. Újra otthon lehetnek, a legtermészetesebb volt a számukra, hogy az otthonuk a gyülekezet otthona is. És munkatársak maradtak. De hát 1000 kilométerek választották el őket Páltól. A munkatársi állapot nem a kilométerek által meghatározott. Természetesen a két kovácsmester egymás mellett dolgozik az üllőn, akkor nem árt, ha közel vannak egymáshoz. De egyébként a munkatársi állapot, a kollegális állapot az egy szívbeli elkötelezettség, és lehet köztünk sok-sok 100 kilométer, vagy több 1000 kilométer, hogyha megtapasztaltuk, hogy Isten áldása nyugszik a közös munkán, akkor ez nem lehet kérdés. És ez még akkor is így van, amikor Pál már a második fogságát éli Rómában, az elsőnél ugye fölmentették, de a másodiknál, ami nagyon hamar bekövetkezett, az első után halálos ítélet van, és azt írja Timóteusnak a síralomházból, a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetében, a 19. versben, köszönsd Priszkát és Akvillát. Ami azt jelenti, hogy egészen bizonyos volt Pál, hogy nem változtak meg ezek a munkatársak. És ha Timóteus Rómába ér, ugye néhány verszakkal korábban azt írja, hogy igyekez hozzám jönni, amilyen hamar csak lehet, még bizonyos dolgokat is kér, hogy hozzon magával, mert Pál ekkor már csak Lukácsnak a társaságát élvezi, nagyon magányos, de azt írja, hogy köszönsd Akvillát és Priscillát, akik biztos, hogy segítségére vannak Timóteusnak is. Sokszor gondolkozom, kedves hallgatóim, azon, hogy vajon a mi életünk után mi marad. Mert Akvilla és Priscilla már 2000 éve nincs az élők sorában. De az a munka, amit ők megértettek és elvégeztek az Úrban, máig hat, ránk is kihat, és velünk van, mert az Úr megáldotta őket. És ennek egyszerű oka van. Oda tették magukat Isten kezébe. Lehet, hogy nekünk is ezt kell tennünk, bár csak tennénk mielőbb. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Siklós József, apostoli atomfizika. Péter második levele, 3. fejezet, 10-13-as versekig. Elektronmikroszkópja nem volt az egyszerű halásznak. Kvantum elméletekhez sem értett. Nem ismert rádiumot, uránércet, atommodellt, gammasugárzást, antianyagot és ionizációt. A hírét sem hallotta radioaktivitásnak. De látó szemébe Hiroshima vakító fénye lobbant, s míg levelet írt, sercegő lúdtolla alatt egy világ összeroppant. El fog jönni a nap, s az elemek lángolva felbomlanak. Ítélet az, ha végképp szerte robban, amit Isten egységgé teremtett. Ha széthull a család, széthull Isten népe, az emberi elme önző egyénekké a társadalom, akárcsak az atom. El fog jönni a nap. Ég, föld lángba borulva felbomlanak, ítélet tüzében széthull a világ, felcicomázott, agyon kutatott, bálványozott világunk. De mert ő ígérte, szentül, kegyesen élve, új eget és új földet várunk.

0: Egészségpercek.
1: Jól ismert, hogy a cukorbetegség, diabétesz erősen összefügg az életmóddal. Tudjuk, hogy ha valaki túlsúlyos, keveset mozog és túl sok finomított szénhidrátot eszik, akkor nagyban hozzájárul a betegség kialakulásához. Brit kutatók segítségével most újabb részletre derült fény a diabéteszt kiváltó okokkal kapcsolatban. Igazolták, hogy az elfogyasztott, telítetlen, illetve telített zsírok aránya hozzájárul a kor megjelenéséhez. A telítetlen zsírok a növényi étrendből nyerhetők, míg a telített az állati eredetű ételekből származnak. Minél több telítetlen, illetve növényi eredetű zsírt fogyasztunk, annál kisebb az esélyünk a betegségre. Míg minél több telített, illetve állati eredetű zsírt eszünk, meg annál nagyobb valószínűséggel leszünk cukorbetegek. A közel 24 ezer emberen végzett vizsgálat kétségkívül kimutatta, hogy a telítetlen zsírok, ezen védőhatása teljesen független az életkortól, a nemtől vagy a genetikai adottságoktól. Egy szóval mindenkire érvényesek. Ezek fényében tovább erősödik az a tudományos tétel, hogy az egészséges étkezés egyik alappillére a főként növényi alapú táplálkozás.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve, harmadik rész, az Isten félelem és a bölcsesség áldást hoz. Fiam, ne felejtsd el tanításomat és parancsaimat, őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged, kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid és mustárad sajtóidból. Az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hosszá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik rátámaszkodnak, boldogok. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Ez élteti lelkedet és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel és édesen alszol. Nem kell attól félned, hogy hirtelen fölriadsz, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. Ne késj jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ha van mit adnod, ne mondd fele barátodnak, menj el, jöjj vissza holnap, majd akkor adok. Ne koholj rosszat fele barátod ellen, aki melletted lakik gyanútlanul. Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled. Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját sem válaszd. Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van. Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.

0: Mai szakasz, példabeszédek 3. Amint Salamon folytatja a fia tanácsolását, útmutatásait rövid, bölcs mondásokban fogalmazza meg, amiket példabeszédeknek nevezünk. Mintha félne, hogy kifut az időből, véletlenszerű sorrendben csoportosítja ezeket a példabeszédeket, mint egy listát. Ez tanácsadásának egyik jellegzetes vonása. Minden példabeszéd tartalmazza a tanácsot és a következményeket. Mi történik, ha követik a tanácsot, és mi történik, ha nem? Habár nincsenek egymással szoros logikai összefüggésben, a példabeszédek mély bölcsességről tanúskodnak, és időtlen tanulságokat tartalmaznak. Bizalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útaidat. Ellen White a 35. levelében így fogalmazott. Vajon nem ígérte meg Isten, hogy a szent lelket adja annak, aki kéri? Egyesek, mintha félnének belekapaszkodni Isten szavába, mintha saját föltételezéseik tartanák vissza őket. Imádkoznak Istenhez, hogy adjon tanítást, de félnek hitelt adni Isten esküvel megerősített szavának, és hinni abban, amit róla tanultak. Ha alázatosan, tanítható lelkülettel fordulunk mennyei atyánkhoz, ha akarunk és vágyunk arra, hogy többet megtudjunk, miért kételkedünk Isten ígéreteinek teljesedésében? Zárjuk inkább szívünkbe a példabeszédek tanulságait.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga a hirdetendőknek bizonyságára. Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménység dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Mózes előtt hatalmas erővel tárult fel a megváltási terv, amíg a hegyen tartózkodott Istennel. Tudta, hogy ugyanaz az isteni követ jelenik majd meg emberi testben, aki a zsidó nép vándorlását vezette. Isten szeretett fia, aki egy volt az atyával, mindazokat megbékélteti Istennel, akik majd hisznek és bíznak ő benne. Mózes átlátta az áldozati rendszer valódi jelentőségét. Krisztus tanította őt az evangéliumra, melynek dicsősége úgy fénylett Mózes arcán, hogy az emberek képtelenek voltak rátekinteni. A ragyogó dicsőség azért volt fájdalmas népe fiainak, mert áthágták Isten törvényét. Ez mindazok érzéseit tükrözi, akik megsértik a mennyei törvényt. El akarnak menekülni átvilágító fényétől. Csak az Isten törvényéhez helyesen viszonyulók tudják felmérni Krisztus áldozatának valódi értékét, amelyet a törvény megrontása tett szükségessé. A Jézust elutasító zsidókhoz hasonlóan sötét lepel borul azok értelmére is, akik szerint az Ószövetség idején nem volt megváltó. A Krisztusra mutató áldozati rendszerben a zsidó nép az eljövendő üdvözítőbe vetett hite jelképeit látta. Amikor azonban Jézus megjelent, s betöltötte az eljövendő megváltóra utaló proféciákat, honfitársai elvetették őt, és igaz jellemének legnyilvánvalóbb bizonyítékait is elutasították. Ugyanakkor a krisztusi hitet valló keresztény egyház az ószövetségi áldozati rendszer elvetésével szintén Jézust veti el, hiszen a zsidó vallási életforma Krisztustól származott.

0: Isten munkatársai.
1: Jézus nyomában járva, íme egy főember eljövén, leborult előtte mondván, az én leányom éppen most halt meg, de jöjj, vesd rá kezedet, és megelevenedik. És Jézus követte őt a tanítványaival együtt. Máté 9, 18-19. Gondolatok az ígéről. Krisztus mindenkiért munkálkodott, aki hallani kívánta szavát. A vámszedőkért és a megvetettekért, s a művelt farizeusokért, a zsidó nemesekért, a századosért, a római uralkodóért is. Nekünk is ugyanezt a munkát kell végeznünk. Ne hanyagoljuk el a felsőbb köröket, hiszen a magas tisztséget viselők között is sokan vannak, akik elfogadják az igazságot észszerűségéért, mivel az evangélium magán viseli a menny pecsétjét. Így nem kevés tehetséges embert nyerhetünk meg az evangélium ügyének, akik új erővel kezdenek dolgozni Isten munkatársaiként. Az előkelő emberek nem esnek kívül a csodatevő Isten hatalmának határán. Megtérésük után sokan Isten által munkálkodnak a saját társadalmi osztályukban. Csak az örökké valóságban fogjuk látni, milyen eredménye volt a szolgálatuknak, milyen sok kételytől megbetegedett, világiasságtól és békétlenségtől megfáradt lelket hoztak Jézushoz, mindnyájunk gyógyítójához.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Egy csoda összetevői. Menyegző volt a Galileai Kánában. János Evangélium a 2. fejezet 1. vers. Vizsgáljuk meg közelebbről Jézus első csodatételét, amikor borrá változtatta a vizet. Ez a történet sokat elárul arról, hogy miként munkálkodik az Úr az életünkben. Először is, hívd meg Jézust! Menyegző volt a Galileai Kánában, meghívták Jézust és tanítványait is. János Evangélium a 2. fejezet, 1. verstől a 2. versig. Amikor felmerült a probléma, az ifjú párnak nem kellett Jézusért küldenie, mivel eleve ott volt. Nem csak ismerték őt, hanem a terveikbe is belefoglalták, ezzel mint egy megtisztelve őt. Párnak az volt a leghőbb vágya, hogy megismerje őt. Vajon miért? Mert aki ismeri az Urat, az bátran segítségül hívhatja, és biztos lehet benne, hogy mindig ott lesz, amikor szüksége van rá. Ez a fiatal pár vélhetően régóta készült már a nagy napra, de Jézus nem rótta meg őket, amiért hiba csúszott a számításaikba. Inkább segítségükre sietett, és betöltötte a szükségüket. Veled is kész megtenni ugyanezt, csak meg kell hívnod őt. Másodszor. Tedd meg, amit mond, még akkor is, ha nem érted teljesen. A hit nem követel magyarázatot, mindössze engedelmességre is, az Úr jóságába vetett bizalomra van szükség hozzá. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Zsoltárok könyve 37. fejezet, 4. verstől az 5. versig. Harmadszor. Tudd, hogy Isten néha a végére tartogatja a legjobbat. Mostanáig tartogattad a jó bort. János Evangélium a 2. fejezet 10. vers. Nincs még túl késő. Ha most tragikusnak látod is a helyzetet, lehet még belőle bizonyságtétel arról, hogy Isten jó és hűséges hozzád.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 29. szakasza. Amikor a nuncius felfogta, hogy Luther beszéde milyen hatást váltott ki az országgyűlésre, félteni kezdte, ahogy eddig még soha, Róma hatalmát, és elhatározta, hogy az összes rendelkezésére álló eszközt felhasználja, hogy eltapossa a reformátort. Minden szónoki képességét és diplomáciai érzékét, amelyről olyan híres volt, felhasználva ecsetelte az ifjú császár előtt, hogy milyen könnyelmű és veszélyes dolog feláldozni egy jelentéktelen szerzetes ügyéért a Szentszék barátságát és támogatását. Szavai nem maradtak hatástalanok. A Luther válaszadása utáni napon Károly az országgyűlés előtt kihirdettette azt az elhatározását, hogy elődei politikáját követve fogja a katolikus vallást őrizni és védelmezni. Mivel pedig Luther nem hajlandó megtagadni tévedéseit, a legerőteljesebb intézkedéseket kell vele és az általa tanított eretnekségekkel szemben alkalmazni. Egyetlen szerzetes, akit saját ostobasága tévesztett meg, felkelt a keresztény világ hite ellen. Hogy ezt az istentelenséget megállítsam, kész vagyok feláldozni királyságom, kincseim, barátaim, testem, vérem, lelkem és életem. Az ágostonrendi Luthert elengedem, de megtiltom, hogy a legkisebb zavart is keltse a nép között, azután kiközösítéssel, egyházi átokkal és az elpusztításukra alkalmas minden eszközzel eljárok ellene, és hívei a nyakas eretnekek ellen. Az államok minden tagját felszólítom, hogy hithű keresztényhez méltóan viselkedjen. Azt azonban kijelentette a császár, hogy Luther menlevelét tiszteletben kell tartani, és az eljárást csak akkor szabad megindítani ellene, ha már sértetlenül hazaért. Az országgyűlés tagjait megosztotta a két szemben álló nézet. A pápa megbízottai és képviselői újra követelték a reformátor menlevelének semmibe vevését. Fogadja be hamvait a rajna, mint Husz Jánosét egy évszázaddal ezelőtt mondták. De a német fejedelmek, jól lehet, maguk is katolikusok, és köztudottan Luther ellenségei voltak, tiltakoztak az emberi bizalom megsértése ellen, amely foltot ejt a nemzet becsületén. Hivatkoztak a 20 halálát követő bajokra, és kijelentették, hogy nem merik Németországra és ifjú császárukra kihívni ugyanazokat a rettenetes következményeket. Maga Károly is így válaszolt e becstelen javaslatra. S ha az egész világból száműznék is a tisztességet és a becsületet, a fejedelmek szívében akkor is védelmet kell találnia. Luther legelkeseredettebb pápai ellenségei továbbra is arra unszolták a császárt, hogy bánjon úgy a reformátorral, mint annak idején Zsigmond Husszal, bízza az egyház irgalmára. De 5. Károly, felidézve azt a jelenetet, amikor Husz a nyilvánosság előtt láncaira mutatva a császárt adott szavára emlékeztette, kijelentette: nem szeretnék úgy pirulni, mint Zsigmond. Károly szánt szándékkal elvetette a Luther által tanított igazságokat. Szilárdan elhatároztam, hogy követem elődeim példáját, írta a császár. Nem akart letérni a kitaposott ösvényről, még akkor sem, ha az a másik út, az igazság és az élet útja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mielőtt és mi alatt kiáltasz. A mai ige: Ézsaiás 65:24. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgatom. Gondolatok az igéről. Milyen gyorsan cselekszik az Úr. Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk. És gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről. A próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már, még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat. A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk, noha Isten a mennyben van, mi pedig a földön. Szavunk gyorsan elérkezik hozzá, az övé pedig hozzánk. Mikor őszinte szívvel imádkozunk, mintha Isten fülébe mondanánk imánkat. Kegyelmes megváltónk azonnal továbbítja kérésünket. Atyánk pedig meghallgatja és örömét leli imáinkban. Milyen jó ebben a tudatban imádkozni. Kit ne indítana buzgó imádságra az a tudat, hogy a királyok királya figyel rá. E mai napon is buzgón akarok könyörögni, és nem csak azt hinni, hogy Isten meg fog hallgatni, hanem, hogy már meg is hallgatott, nem csak azt hinni, hogy egyszer majd felelni fog, hanem, hogy válasza már itt is van. A Szentlélek lesz ebben segítségemre. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korálfeldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pásztoráció segítésére. Tette közzé az Egyházmegye honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem sorozatát hallják. Jób könyvéről.
3: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit mai estén. Jobb könyve a ma esti témánk. Én mottóként most egy Babits idézetet választottam. Nagyon szeretem Babits Mihály költészetét. Úgy gondolom, hogy ő egy költő óriás volt nem csak Magyarországon, hanem akár a világ irodalom költői között is. Ez a vers sor a Pszichoanalízis Krisztiána című versének az utolsó előtti refrénje, ami tulajdonképpen tényleg a Jobb könyvének a lényegét összefoglalja. Ugye szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Jobb könyve a szenvedés témájával foglalkozik, és ugye ez a kijelentés már meg is előlegezi ennek a kifutását, illetve majd a könyv tárgyalása során látjuk azt, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a szenvedés az tényleg ezt eredményezze, hogy szenvedni annyi, mint diadalt aratni, nem pedig egy önmagunkba fordulást és egy teljes lelki és fizikai felörlődést eredményezzen. Jobb alapvetően a szenvedés és a fájdalom közepette, és mégse lefelé fordul. De hogyan is valósul meg maga a diadal? Önmagában Jobb könyvének a szerzőségével kapcsolatban nem sokat szeretnék mondani, illetve a tartalmi vázlat, ezek a kérdések a vázlatban, amit megkapnak, benne vannak. Csak annyit jegyeznék meg, hogy Jobb könyvét a hagyomány Mózesnek tulajdonítja, és a helyszín, ez az úszföldje, ahol játszódik, erről nagy vita van az irodalomban, hogy hol található. Vannak, akik Midian területére teszik, vannak, akik az arab félszigeten helyezik el, vannak, akik szinte Izrael határába, Edom vidékére teszik. Ugyanakkor mégis a legtöbb biblia magyarázó úgy értelmezi, hogy ez az úszföldje ez valószínűleg a Tigris és az Eufrátesz forrásvidékén található terület. Tehát ez az a rész, ahol Jobb él, Jobb lakik, és ahol maga a történetünk is játszódik. Az idővel kapcsolatban, hogy mikor játszódik a történet, megint csak nagyon keveset mondhatunk, mert pontos datálás nincs a könyvben is. Ugyanakkor a közvetett események alapján, hogy miről nincsen szó a könyvben, azt lehet mondani, hogy valószínűleg ez épp ugye a pátriárkális időszak alatt játszódik. Tehát még mielőtt Izrael népe kivonult volna Egyiptomból, az előtti időszakban játszódik Jobb története. Nagyon érdekes könyv, mert a Biblia legfontosabb, így is mondhatnám, alapkérdéseire világít rá. Illetve nem is a Biblia, mert hát a Biblia nagyon sok mindenről beszél, hanem mi emberek életében, mik azok az események, amik meghatározzák a viszonyunkat a világhoz, a másik emberhez, Istenhez, az értékekhez, erkölcsi, társadalmi, vallási értékekhez. Jobb könyve ezeket az alapkérdéseket feszegeti, és még ezért is választottam ezt a fekete-fehér alkotást, mert Jobb könyve ebben az értelemben így leegyszerűsíti, és ugye világosan felrajzolja azokat a kereteket, amin belül értelmezhetjük az emberi élet alapkérdéseinek legfontosabbikait. Egyáltalán az elején arról szól, ugye a keret történetben, hogy ki Jobb. Úgy gondolom, hogy ezt a részt nem idézném úgy szabadon, hanem elolvasnám, hogy mit is ír a Biblia. Tehát Jobb könyve így kezdődik, az első fejezet első versétől olvasom. Volt úszföldjén egy férfi, akinek Jobb volt a neve. Ez a férfi fethetetlen volt és igaz, istenfélő, és a gonosztól tartózkodó. Született neki 7 fia és 3 leánya. Vagyona pedig 7000 jó volt, 3000 teve, 500 iga szarvasmarha, 500 szamár, cselédje is igen sok volt. Úgyhogy ez a férfi túltett az összes napkeletén. Fiai pedig vendégséget szoktak adni házanként mindenki a maga napján, és megszokták hívni a 3 nővérüket is, hogy evésben, ivásban velük tartsanak. Valahányszor a vendégség napjai sora lejárt, Jobb elküldött értük és megszentelte őket. Majd korán reggel felkelt, és egészen elégő áldozatot mutatott be, külön-külön mindegyikért. Azt mondta ugyanis, talán vétkeztek a gyermekeim, és átkozták Istent a szívükben. Így járt el Jobb mindenkor. Azért olvastam fel ezt a leírást, mert egy nagyon határozott képet kapunk arról, hogy a Biblia hogyan fest le egy embert, egy igaz embert. Egyszerű meghatározásokat olvasunk, ilyent, mint hogy fethetetlen, igaz, istenfélő és a gonosztól tartózkodó. Talán itt megemlíteném, hogy a fethetetlen az nem csak azt jelenti, hogy ez az ember nem vádolható meg valamilyen törvényszegéssel, valamilyen csalással, mint ahogy manapság általában ezt a kifejezést használjuk. Ez a héber szó, ami itt szerepel, inkább áll rokonságba azzal a kifejezéssel, amit az Új Szövetségben a tökéletességgel ad vissza a Biblia. Például Jézus használja a hegyi beszédben, amikor azt mondja a hallgatóinak, hogy legyetek tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát a tökéletesség nem egy abszolút elvont tökéletességet jelent, hanem abban az értelemben jelenti a tökéletességet. Ugye itt a hegyi beszédben ez így hangzik el, hogy Isten felhozza a napját mind az igazakra, mind a hamisakra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak, és utána mondja, hogy legyetek tökéletesek, mind a mennyei atyátok tökéletes, hogy Isten nem személyválogató, mindenki felé egyaránt juttat a jóságából, függetlenül attól, hogy ki hogyan viszonyul hozzá a világhoz, a másik emberhez, az egyéb élőlényekhez. Ez a tökéletesség, a lehetőségeinkkel helyesen és jól élni, legalábbis az ember összefüggésében a Biblia ezt használja, és mikor a fethetetlen kifejezést jelenik meg itt Jobbal összefüggésben, ugyanerre kell gondolni. Jobb az a személy, az az ember, aki a lehetőségeit a legjobban használja. Hogyha elolvassák a könyvet, akkor majd látják, hogy Jobb hogyan beszél arról, hogyan ül a város kapujába, ugye a keleti világban, a régi időkben a törvénykezés, a bíráskodás helye az a város kapukban volt, és ott ültek a tekintélyes emberek, és ott hoztak döntéseket a peresügyekben, és mindenfajta egyéb kérdésekben odajárulhattak hozzájuk mások tanácsot kérni, segítséget kérni. Ugye Jobb is ilyen személy volt. Másrészt azt olvasjuk, hogy nem csak hogy fethetetlen, tehát nem csak tökéletes, jól használja ki a rábízott lehetőségeket, hanem igaz. Az igazságról most még nem szeretnék beszélni, később majd kitérek rá, Jobb erről egy nagyon szép képet használ, majd akkor mondanék pár szót. Utána azt olvassuk még, hogy istenfélő és a gonosztól tartózkodó. Erre csak azért helyezném a hangsúlyt itt az elején, mert manapság általában úgy gondolkodunk, hogy az a jó ember, vagy az a fethetetlen, becsületes ember, aki mindig csak a jó dolgokra figyel, csak a jó dolgokról beszél. Ugye pozitív gondolkodás, pozitív életszemlélet, ezt halljuk minden, és ez nagyon fontos, tehát a Biblia is, én úgy gondolom, hogy egy alapvetően pozitív gondolkodást, egy pozitív életszemléletet ad mindazoknak, akik komolyan veszik a tanácsait. Ugyanakkor azért itt Jobbnál is ezt olvassuk, hogy a bűnnel szemben egy határozott állásfoglalása van. Nem csak, hogy a jót cselekszi, hanem a rosszról, hogy mondjam, megmondja a véleményét, és elhatárolódik tőle. Tehát egy kettős álláspontot foglal el. Egyrészt a jót támogatja, a gonosztól meg elzárkózik és elítéli. Ugye a mai világunk, ez a posztmodern társadalom, az első résszel maximálisan egyetért, viszont a másodikkal nem, mert nem tudja, illetve nem akarja meghatározni, hogy mi a jó, mi a rossz. Éppen ezért ugye, azt mondja, hogy ne mondjunk semmire kárhoztató ítéletet, mert lehet, hogy ezzel valakit megbántunk, megsértünk. Ugyanakkor meg lehetséges, hogy a szembesülés, ami fájdalmat okozhat, mégis a javát és az előremenetelét hozhatja más embereknek. Tehát a bibliai bölcsesség így határozza meg az igaz embert. Illetve még egy pillér, ami nem is egy konkrét jellemvonásban fogalmazódik meg, bár használja így, hogy istenfélő, de abban az összefüggésben, amit olvastam, hogy hogyan viszonyul Jobb a gyermekeihez, akik nem kicsi gyermekek, nem kamaszok, hanem felnőtt férfiak és nők, lehet, hogy már asszonyok is, ugye a három lány. Jobb úgy gondolja, hogy értük is közben kell járni, értük is imádkoznia kell, értük is áldozatot kell bemutatni. Tehát az a fajta felelősség, ami a másikat teljes egészében, minden rezdülésével, a jókkal és az esetleges rosszakkal is hordozza, közben jár érte, támogatja a megjobbulását és a változását segíti, de nem úgy, hogy rákényszeríti a saját értékeit, hanem csendesen várja, hogy jó belátásra jusson, és a saját meggyőződéséből kövesse a jót. Jobb is így cselekedett a gyermekeivel. De nem csak ezt látjuk az elején, hogy Jobb egy igaz ember, hanem egy olyan környezetben találjuk, hogy nem is egy mindennapi, mert gazdag, tehetős. Ugye az a megjegyzést olvassuk róla, hogy keleten nem található ilyen ember a gazdagsága és a bölcsessége kapcsán. És pont ez a gazdagsága és ez a fajta a gazdagsága mellett, vagy lehet így is mondani talán, hogy a gazdagsága ellenére szociális érzékenysége, nyílt szívűsége és egyenes jelleme hozza a problémát, amiről Jobb könyve szól. Amit már megelőlegeztünk a babicsi mottóba, a szenvedés. Jobb könyve a szenvedés kapcsán járja körül az élet alapkérdéseit. Miért szenvedünk? Ez egy nagy kérdés mind a mai napig, és ezért a világirodalomban akár zene, akár képzőművészet, akár az irodalom kapcsán nagyon sok feldolgozás született Jobb könyvével kapcsolatban, hiszen a szenvedés az mindannyiunk húsába vág. Nap mint nap találkozunk vele, vagy barátaink, ismerőseink, vagy akár saját családunk, vagy saját bőrünkön tapasztalva a szenvedés és a fájdalom hatásait és következményeit. De mit is mutat be Jobb könyve? Ezt a színház képet azért választottam, mert kitágítja a horizontunkat. Úgy mutatja be az eseményeket, mint amit kívülről szemlélhetünk. Ugyanakkor arra buzdít bennünket is, hogy megkeressük ebbe a színház képbe, hogy hol vagyunk. Ugye Shakespeare szavaival élve, ugye színház az egész világ, ugyanakkor hadd jegyezzem meg, hogy Shakespeare ezt Pál apostoltól veszi ezt a gondolatot, ugye a korintusi első levélben olvashatjuk, mikor Pál azt mondja, hogy színpada lettünk a világ mindenségnek úgy angyaloknak, mint embereknek. Tehát a Biblia is így tekint erre a világra, mint egy színpadra. A kérdés az, és Jobb könyve ebben segít nekünk, hogy hol vagyunk mi. Ugye sok esetben talán úgy gondolkodunk, hogy mi a nézőtéren ülünk. Mind ahogy önök is ülnek a székekbe és figyelnek engem, ugyanígy ülünk és nézzük az élet eseményeit. Ugyanakkor, ahogy Shakespeare-től, illetve Pál apostoltól is idéztem, sok esetben már azt mondhatjuk, hogy nem a nézőtéren vagyunk, hanem magán a színpadon. Tehát mi vagyunk a színpadon, mi vagyunk a szereplők, mi játsszuk a darabot, ami az életünk darabja, de mint emberiség az egész emberi történelem játéka. Ugyanakkor Jobb könyve még tovább viszi a képet, mert nem csak a nézőtérre mutat rá, nem csak a színpadra, hanem ahogy ez a kép is bevisz bennünket egészen a színpad mögé, amit mi sokszor nem láthatunk, és ezért Jobb könyve egy új dimenziót nyit, vagy egy új perspektívát nyit arra, hogy hova helyezzük magunkat és az életünk eseményeit. És engedjék meg, hogy ezt még felolvassam, és közben már át is lépjünk a következő képre. Ez a kép, amit itt láthatunk, William Blake rajza, és William Blake nagyon sok ábrázolást, illusztrációt készített Jobb könyvéből, én csak egy párat választottam ki. Mit ábrázol ez a kép? Mindjárt elolvasom. Még ez lesz a hosszabb szakasz, amit elolvasok. Ennyivel besegítek, hogyha még nem olvasták. Ezt már nem kell elolvasni otthon, csak folytatni a többit. Tehát Jobb könyv első fejezetében olvasom a 6. verstől. Egy napon pedig, amikor eljöttek az Isten fiai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is közöttük volt. Az Úr megkérdezte tőle, honnét jössz? Így felelt. Szerte bolyongtam a földön, és bejártam azt, és az Úr így folytatta. Észrevetted a szolgámat, Jobot? Nincs a földön hozzá hasonló férfi, fethetetlen és igaz, istenfélő és bűngyűlölő, vagy a gonosztól tartózkodó. Sátán erre megkérdezte, vajon ok nélkül féli-e Jobb az Istent? Hisz te megoltalmaztad őt, házát és egész vagyonát, megáldottad keze munkáját, és gyarapodott jószága a földön. De bocsáss csak rá egy kicsit a kezedet, és fárd meg mindenét, amilyen van, akkor bizony szemtől szemben átkozz meg majd téged. Ezt mondja erre az Úr a sátánnak. Nos, kezedbe adom mindenét, amilyen van, őre azonban ne nyújtsd ki kezed. Erre eltávozott sátán az Úr színe elől. Ezt az eseményt látjuk itt ábrázolni. Ez egy nagyon klasszikus bevett ábrázolása, hogy Istent, az atyát ugye egy ősz öreg emberként ábrázolják. Hogyha majd Dániel könyvéhez eljutunk, akkor látjuk, hogy ott van egy utalás, hogy Istent úgy mutatja Dániel könyve, mint az időskorú, aki megjelenik. Ugye itt van az atya, körülötte az Isten fiai, az angyalok, és itt van ugye egy külön kategóriában az ördög, a sátán, ugye aki a vádoló. Már jelzi is az állapotát, a sátán az a személy, aki nem tartozik már az isteni világhoz, mert már nem a tökéletes lény, nem az, akinek Isten megalkotott,

A szociális érzékenysége mai szavakkal, amint éppen megajándékoz egy rászorultat, illetve itt vannak az angyalok, akik a földi történelem tanúi és az emberi nem életének segítői. És az ördög ugye felteszi a kérdést Istennek, hogy miért tisztel téged, Jób? Azért, mert érdeke fűződik hozzá. Ez a kérdés a világ történelemben azóta is újból és újból visszaköszön, hogy a hit az egy pótszer, azok a gyenge emberek támasza, akik nem tudnak megbirkózni az élet nehézségeivel, vagy más oldalról a hit az tulajdonképp az a nép ópiuma, ami azt a célt szolgálja, hogy ezáltal az eljövendő örök élet boldogságával el lehessen nyomni itt jelen való világban. Hogy a hit az tulajdonképpen abból az érdekből fakad, hogy most lehet, hogy itt nehéz sorsunk van, de majd később milyen jó lesz, majd megkapjuk a jutalmunkat. Majd meglátjuk, hogy vajon ez tényleg így van-e. Jobb, és a Biblia ilyen hitről beszél, a bibliai bölcsességek ezt támasztják alá. Másrészt felfedezhetünk ebbe a szövegbe egy ellentmondást, illetve egy csúsztatott beszédet. Mert mi emberek gyakran úgy gondolkodunk, és úgy hangzik el a részünkről, hogyha valami baj történik, hogy miért cselekszik így Isten? Miért teszi Isten? Miért engedi meg a katasztrófákat? Ugye nem is olyan régen jó pár katasztrófa végig söfört itt a világon, és egyre több van. Ugye erről a Biblia megint csak beszél, de majd a későbbi bibliai könyvek kapcsán rátérünk arra, hogy miért is van egyre több katasztrófa. És ekkor újból és újból felhangzik az, hogy Isten miért engedi ezt meg, miért sújtja az emberiséget, és vajon Isten teszi-e? Ebben, amit elolvastam, azt olvastuk, hogy nem Istentől jön a rossz, mert Isten azt mondja a sátánnak, a vádolónak, nos, a kezedbe adom mindenét, amilyen van, őre azonban ne nyújtsd ki kezedet. Ugyanakkor, ugye tovább elolvasjuk, ezek után ugye az ördög megtesz mindent, a Jób állatait elhajtják az ellenséges harcosok, természeti csapás, katasztrófa sújtja a vagyonát, majd a gyermekeire is rádől a ház, minden gyermeke elpusztul. És az egyik szolga, amikor az egyik rossz hírrel érkezik, akkor ezt mondja az első fejezet 16. versébe. Még beszélt, amikor jött egy másik, és ezt mondta, az Isten tüze hullott le az égből, leütötte és elemésztette a jugokat és a szolgákat, egyedül én maradtam meg. Akkor most kinek a tüze hullott le az égből? Az Isten tüze, vagy nem az Isten tüze? A kerettörténetben, ugye a színfalak mögött pont az játszódott le, hogy Isten azt mondta, hogy nézzük meg, vajon Jób tényleg érdekembere. Addig tisztel, amíg a vagyona tart, vagy utána is. Itt az emberek, az egyik szolga is viszont úgy értelmezi az eseményeket, amit az ördög ugye bocsátja rá a kezét, és itt már nézzük a következő léki ábrázolást, ami a csapásokat mutatja, a gyermekek elpusztulását. Itt már ezt is látjuk, hogy Blake nagyon világosan rajzolja meg ezen a képen, hogy nem az általa őszöreg embernek ábrázolt Istentől származik a csapás, mint ahogy a szolga jön a hírrel Jobhoz, hanem ez a vádoló, a sátán az, aki a csapások mögött áll és elpusztítja a gyermekeket, illetve a jószágot. És felmerül a kérdés, hogy mi történik ekkor? Mit mond Jób? Egy valamit mond ezeknek a hinéreknek a hallatára, hogyha a jót elvettük az Istentől, akkor a rosszat miért ne vennénk el? Áldassék az Isten neve. És ez egy nagyon fontos bibliai szakasz, legalábbis a zsidó tradícióban is, mind a mai napig, hogyha egy zsidó családban katasztrófa vagy gyász történik, akkor a gyászoló család ezt a szöveget mondja ki először. Tehát a veszteséget ért család ezt a szöveget mondja ki. Ha a jót elvettük az Istentől, akkor a rosszat miért ne? Áldassék az Isten neve. A tragédia, a fájdalom közepette is Jób évszázadokkal, évezredekkel korábban kimondott szavai mind a mai napig utat mutatnak arra nézve, hogy hogyan viszonyuljunk ezekhez az eseményekhez. Mi származik Istentől, ugye itt is így van az áldás, és mi az, ami máshonnét jön, ami a vádoló, az ellenség munkájának az eredménye az ember életében. Ezek után tovább folytatódnak az események, miután Jób szilárd maradt, és nem fordul szembe Istennel, akkor
egy újabb ilyen mennyei vizitáció alkalmával az ördög azt mondja, hogy persze,

0: Hát az ember, amíg az élete, egészsége megvan, addig még hűséges marad. De ha az élete is már csak egy hajszálon függ, akkor biztos, hogy szembefordul veled. És Isten akkor egy újabb engedélyt ad a vádolónak, a sátánnak, mégpedig azt, hogy jó, akkor az életét is kezédbe adom, de el nem veheted. Után Istentől megkapja a sátán a felhatalmazást, abban a pillanatban az az első dolga, hogy betegséget zúdítson Jobbra, olyan bőrbetegségeket, ami hatására Jobb teljesen kikerül a társadalomból. Ugye több bibliafordítás úgy adja vissza, hogy szemétdombon ül, de szavak, amik ott vannak, értelmezhetők por és hamuként is, tehát por és hamuban ül, és egy cseréppel vakargatja magát a fájdalmak közepette, teljesen magára marad, és csak a felesége van mellette. Ez a két kép, mind a kettő németalföldi festő, az egyik Dürer, a jobboldali, a baloldali pedig George de la Tour festménye. Mind a kettő azt a pillanatot ábrázolja, amikor Jobb a csapások hatására magába roskad, mindenki magára hagyja, egyedül a felesége van mellette. Ugyanakkor a felesége sem mindegy támogató jelenik meg. Azért ne felejtsük el, hogy a csapások nem csak Jobbot sújtották, hiszen a vagyon és a gyermekek is közösek voltak. A feleség épp úgy szenvedett a csapások súlya alatt, ugyanakkor mégis az ő elkeseredése elmegy egészen addig, hogy azt mondja Jobbnak, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg, legyen vége ennek az egésznek, zárjuk le az életet, hogy ne érjen bennünket több nyomorúság, bár talán ebben az is benne van, hogy sokszor a nekünk kedves ember fájdalmát és szenvedését sokkal rosszabb látni, mint a sajátunkat, és hajlamosabbak vagyunk jobban kétségbe esni, és meggondolatlanabb kifejezéseket mondani, mint hogyha mi magunk kerülnénk nyomorúságba. De a történet tovább folytatódik, és nem sokkal ezután Jobbnak társai lesznek, hogy a felesége mellé megérkezik a három jó barátja különböző vidékekről. És ez megint csak Blake ábrázolása, hogy a feleség igenis látni a kétségbeesést, a fájdalmat, amint éppen ugye a csöndes magáboroskat, Jobbot ugye biztatja arra, amit az előbb mondtam. Ugyanakkor Jobb továbbra is állhatatos, megjelennek a barátok, akiknél azt látjuk itt is, hogy nem szólalnak meg. És ez a bölcsességi irodalom egy újabb tanítása számunkra, hogyan viszonyuljunk a gyászban valamilyen súlyos csapás súlya alatt lévő emberhez. Mit tegyünk? Milyen szavakat használjunk először? Ez a kép James Tissot képe, Jobb és a három barát. Azt látjuk, hogy a 7 napig ülnek csöndbe, nem szólalnak meg, egy szót se szólnak. Gyökösi Endre ezt így fogalmazta meg, hogy van értő hallgatás. Értő hallgatás, amikor nem mondok semmit, amikor lehet, hogy a másik sem mond semmit, de mégis létrejön egy kapcsolat. Ahhoz, hogy egy embert vigasztalni tudjak először, az ő hullámhosszára kell hangolódni. És ez csak akkor lehet, hogyha először ráfigyelek, átveszem azt, amit tesz. Jobb is magába roskadva keresi a megoldást, keresi az értelmét mindaznak, ami vele történik. És igazán, ha belegondolnak, mi magunk se tudunk addig külső tanácsokra hallgatni, amíg magunk valamilyen formában nem alakítunk ki egy látást, egy értelmet annak, hogy miért történt ez velünk, ami történt. Ott ülnek a barátok, fejét fogja, lehajtja a fejét a középső, illetve magába roskad a harmadik, és Jobb, ha rájuk tekint, akkor egy valamit lát. Ezek az emberek eljöttek messziről, és nem szólnak hozzám, de értik, vagy megpróbálják megérteni, hogy mi történt velem. Jobb, aki csendes, de egy pillanatig nem adja fel a bizalmát. A bizalmát, itt ezt úgy próbálja a festő ábrázolni, hogy összecsúcsolja a kezét, és ugye az 1800-as évek közepe táján festette, ahol már az imádságnak ez volt a tradicionális helyzete, összekulcsolt kéz és lehajtott fej. De majd látjuk, hogy mások ezt kicsit másképpen próbálják ábrázolni, de ez is nagyon jól bemutatja, hogy jó, ott egyensúlyoz a kétségbeesés határán, hisz hogyha elolvassuk Jobb első szavait, akkor azt látjuk, hogy arról beszél, hogy az lenne a jó, hogyha meg se született volna. Ugyanakkor egy pillanatra nem adja fel a reményt. Ez egy nagyon érdekes vívódás, és Jobb könyve ezért a szenvedésnek egy jó útmutatója, és a szenvedésben való viselkedés kalauza, hogyha lehet így fogalmazni, mert bemutatja azt a vívódást, azt a kérdésfeltevést, ami bennmarad a megértésre való nyitottság határain belül. Nem lázad, nem vádol, nem csapkod, hanem bár a kérdéseivel feszegeti a megértést, de mégis nyitott arra, hogy a választ meghallja. De ez a helyzet megváltozik. A barátok 7 napig együttérzően hallgatnak, de miután kinyitják a szájukat, és egyenként elkezdik vigasztalni, hát abból azt lehet mondani, mint amit ez a kép is jól mutat. Philip Ratner, egy kortárs izraeli képzőművész alkotása is, hogy hát abban nincs köszönet. Ugye ez a kép is Jobb középen, most már újból egyedül, és a barátok vigasztalásából pedig inkább egy nyomasztó, sötét háttér kerekedik ki, ami nem hogy segíteni és felemelni Jobbot, hanem még inkább le akarja nyomni, és valami olyan belátására akarja késztetni, amit Jobb nem akar elismerni. Mi is ez a vigasztalás? Abban a korban, amikor Jobb élt, illetve azt lehet mondani, hogy ez mind a mai napig megfigyelhető, hogy a csapásokat sok esetben Isten ítéleteként azonosítják be. Azok az emberek szenvednek, akik gonoszok, akik rosszat tettek. Hogyha valami rossz történik az ember életében, biztos azért, mert valamikor te is rosszat tettél, és most ér utol a büntetés. Minden rossz mögött valamilyen személyes bűn, hiba, elrontott élethelyzet áll. Legalábbis a barátok ezt mondják, és mindenáron ezt akarják Jobbal belátatni, hogy hol van az a hiba, hol van az a bűn az életébe, amit be kell ismernie, hogy Isten csapásai megszűnjenek. És ugye nem tudom, hogy hallják-e, amit mondok, Isten csapásai megszűnjenek. A barátok is így érvelnek, Isten igaz, jó, a bűnnel szemben áll, éppen ezért, aki bűnös, arra Isten egyszerre lesújt, mint egy könyörtelen bíró, aki ha valami jogtalanságot lát, egyszerre odasújt és bünteti azt, aki elköveti. Majd látjuk, hogy vajon ez tényleg így van-e. Jobb ezek a vádolások ellen különböző féleképpen próbál védekezni. Ez a képe egy orosz festőművész alkotása, ami azt akarja bemutatni, bár itt nem igazán látszik a színek, nem jönnek elő, de a barátok együttérzéséből és abból a fájdalmas arcból, amit az elején láttunk a 7 nap csönd alatt, miután megszólalnak, egy ilyen kevély, pökhendi, kioktató viselkedés lesz. És úgy gondolom, hogy ez a bölcsességi irodalomban egy újabb tanács számunkra, hogy nem elég az elején együttérzően hallgatni. Nagyon meg kell súlyoznunk a szavainkat, hogy mit mondunk. Ne akarjunk mindenáron valami okozati viszonyt felállítani, mert nem biztos, hogy mi belelátunk. Ugye most könnyebbségünk van Jobb esetével kapcsolatban, hiszen feltárultak a színpad mögötti események. A keret történetben ezt olvashattuk, de most a való világban, vagy a jelen pillanatban nem biztos, hogy helyesen tudjuk megítélni, hogy vajon mi játszódik le a háttérbe, ezért nagyon óvatosan bánjunk azzal, hogyha valamilyen okozati összefüggést akarunk feltételezni, vagy látni a nehézségek, a sorcsapások mögött. Újból egy Blake által készített illusztráció, a 3 barát, miután elmondja a vigasztalását. Hát nézzük meg ezt a képet, és valítsuk össze a Julius Hübner féle ábrázolással. Hol látjuk itt a vigasztalást? Hol látjuk itt a bátorítást? Ugye azt látjuk, ez a vádoló, ugye, ahogy a sátán, az ördög, aki ellenség és vádoló, szinte a barátok is ugyanezzé válnak, hogy vádolják Jobbot, és mindenáron arra a tényre akarják beláttatni, hogy valami bűnt követett el. És majd rátérünk arra, hogy milyen összefüggésekben próbálják, illetve ott van a feleség, akit megtört a csapások súlya, és ő maga is Jobbot az egyenessége, a fedhetetlensége feladására akar rábírni. Tehát itt már nem az együttérzés, hanem az ítélkező és kevély, és azt lehet mondani, hogy éppen ezért kegyetlen barátok jelennek meg. Ezt a két képet azért választottam, kortárs magyar festők alkotásai, mert Varga Erzsébet és Pál Albert, Varga Erzsébet tavaszi zsongás, Pál Albert pedig őszi táj, mert Jobb az élettel kapcsolatos megrázkódtatásait így akarja szemléltetni. Hogyan látja az emberi életet? 14. fejezet Jobb könyvének első versében mutatja be, hogy így mondja, az asszonytól született ember rövid életű, rövid ideig él és beletelik sok nyomorúsággal. Mind a virág kinyílik és elhervad, eltűnik mind az árnyék, és nincs tartós maradása. Nagyon sok szép képet használ Jobb könyvben, ezért is érdemes elolvasni. Tényleg egy költői könyv, és nagyon sok természeti képet használ fel az élet eseményei szemléltetéséhez. És ez is egy nagyon találó bemutatás, hogy mind a virágos mező, vagy akár a virág, ami gyönyörű illata van, az életünknek vannak ilyen pontjai, amire boldogan és örömmel tekintünk vissza. Ugyanakkor, amikor az ember már túljut az élet delén, és egyre inkább az elmúlással szembesül, akkor azt úgy érzi, hogy olyan rövid ez az élet, és annyi mindent lehetett volna, és kellett volna tenni, és mindjárt vége van, mi legyen ezután? Jobb is egyrészt bemutatja, és hogy igen, az élet ilyen, de, és ez Jobb könyvében a nagyszerű, hogy Jobb a képek mulandósága és tragikussága mellett is felcsillantja a reménységet. Mindig utal, belehelyezi a reménységet valahová a mondandója továbbiakban, hogy ne gondoljuk azt, hogy tényleg, mint ahogy a búzát vagy a szénát levágják és összeteszik a bálákba vagy a bogjákba, ezzel vége és az emberi életnek sincs további folytatása. Jobb könyvében azt látjuk, hogy Jobb hitet tesz amellett, hogy az élet az nem ez a 70-80 esztendő, hanem sokkal tovább vezet. Másrészt, ugye, ahogy mondtam, ez egy bölcsesség, költői könyv, bölcsességek találhatók benne. Ilyen például az a bölcsesség is, ami a 13. fejezet 5. versében találunk, ami ilyen szólásmondása át is ment. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, majdnem szó szerint ugyanezt olvassuk Jobb könyvéből. Ez is egy olyan bölcsesség a Bibliából, ami átszüremkedett is, mert népi bölcsességé vált, de itt van a gyökere. Jó pár ilyen bölcsesség van. Másrészt a széllel kapcsolatban is használ képeket. Egyrészt beszél arról, amikor a kétségbe esett emberre tekint, akár önmagára, de amikor a felesége is mondja ezeket a szavakat, hogy átkozz meg az Istent, hallj meg, akkor Jobb nem kezdi el szidni a feleségét, vagy bántani, mert tudja, hogy ő is ugyanazok alatt a csapások alatt roskad, mint ő. Hanem később mondja a barátokkal kapcsolatban, mikor a barátok számon kérik rajta a kétségeit, a kérdéseit, hogy szélnek valók a kétségbe esett ember szavai. És ez megint egy olyan bölcsesség, amit úgy gondolom, hogy érdemes Jobb könyvéből eltennünk magunknak, ami úgy utat mutat meg, segít az élet mindennapi dolgaiba, hogyha egy kétségbe esett ember mond valami bántot, akkor egyszerűen csak engedjük el a fülünk, ne álljunk le vitatkozni vele, ne próbáljuk meggyőzni. Hogyha túljut a kétségbeesésén, ő maga fogja kimondani, ahogy Jobb is így vélekedik azokról a szavairól, amikor a halált várta. Hogy szélnek valók, mert akkor voltam a legkétségbe esett állapotomban. Ez a kép, amit itt látunk, ez Gerald Segherz alkotása, a hűséges Jobb. De abban az értelemben, hogy itt is a barátok, akik tudálékoskodnak, okoskodnak egyik oldalon, mindegy, ugye itt is ez a kéz, ami így elhatárolódok tőle, te vagy a bűnös ember, én vagyok az igaz, én vagyok a bölcs, majd megmondom, hogy te miben szenvedsz, vagy a feleség, aki jelen esetben kioktatja és megmondja, hogy mit kéne csinálni. Jobb, aki egyszerűen csak kitárja a kezét, és elhordozza, türelmesen elszenvedi mindazt, ami történik vele, mindaz, ami körülötte zajlódik, de miért? És erre a kérdésre találjuk meg a következő választ. Még csak annyit szeretnék megjegyezni, mielőtt a választ elmondanám, hogy Jobb ábrázolása sok esetben az újszövetségi Lázár ábrázolásával rokon. Ugye ez az oltárkép is, amit itt látunk, ami Bernarden van von Orli alkotása. Ez az oltárszárny és az oltár középső része a Jobbi történetet járja körül. Elég sötét tónusú, ezt nem igen látjuk. Az elején az oltár szárnyon a Jobb vagyonának az elvesztése látható, középen pedig, amikor a gyermekeire omlik a ház, a másik oltár szárnyon pedig Lázár története, ugye amikor a szegény koldus kérne valami alamizsnát a gazdag embertől, de a gazdag ember megtagadja. És ugye itt az ábrázolásokban a szegény koldus és Jobb az, aki rokonítva van. És azért is tettem még ezt közbe, mert amikor azt mondtam, hogy megkapjuk azt a választ, hogy Jobb miért tud kitartani, miért tudja elhordozni ezt a nagy nyomást, ami egyrészt a katasztrófák és a csapások képében jelenik meg az életében, másrészt a barátai és a felesége részéről, az, hogy hogyan tekint a világra, milyen reménységgel fordul a jövő felé, és ki számára az Isten. És itt arra a kérdésre is választ kapunk, hogy vajon Jobb tényleg érdekből imádja az Isten. Mert azt mondhatnánk, hogy jó, a vagyonát elvesztette, kitartott. Az élete egy hajszálon függ, de tele van betegséggel, undorító és utálatos betegséggel, de még mindig kitart. Pusztán csak azért, mert valami jövendő jóba reménykedik. Ugye sokszor a vallásos hívő embereket ezzel gyanúsítják, hogy hát azért hisznek, mert most szenvednek, de majd az elkövetkezendő örök életben ott majd búsás kárpótlást kapnak. Ez a kép egy folyót ábrázol, ami kiszárad. Jobb használja ezt a képet az élet, illetve a halál képére, hogy ha meghal az ember, akkor mi lesz vele? Semmivé lesz. Ahogy a folyó, amelyiknek eltűnik a medre, ugyanúgy van az emberi élet is. És azért kapcsoltam Lázár történetéhez, ugye mert az újszövetségi Lázár történetét sokan úgy értelmezik, hogy ez a halhatatlan lélek tanítását alapozza meg, hogy Jézus azért beszél így. De hát Jobb is azt mondja, hogy az ember olyan, mint egy folyó. Az ember élet olyan, mint egy folyó. Ha van meder, akkor a víz, az élet van. De ha meder megszűnik, hogyha az ember meghal, akkor az élet is eltűnik. Nincs ismerete a világról. És ez a kép, ami Bonat Leon alkotása, egy biblia szöveghez készült illusztrációként, amihez Handel a Messiás oratóriumában is zenét szerzett. Ez Jobb könyve 19. fejezetének a 25. verse. Ezt szeretném még felolvasni, és utána meghallgatjuk a zenét is. Ugye itt is, ahogy látjuk, ugyanez a kéztartás, az az ember, aki elhordozza, aki nem áll ellen, hanem türelemmel várja a megoldást. A kezeit kinyújtja, nem ökölbe szorítja, nem küzd, elfogadja. Ha jót elvettük, akkor a rosszat miért ne? Áldassék az Isten neve. Ebből a képből is az, elfogadom, ami van, de várok valamit, mert a tekintete az az égre tapad. És itt látjuk meg, hogy miért is az égre tekint. Tehát a 19. fejezet 25. verse, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és a végső napon felkelek a földről. Ismét körülvesz a bőröm, és saját testemben látom meg Istenemet. Én magam látom meg őt, és önnön szememmel nézem őt, nem más. Ez a remény van eltéve keblembe. Akkor mit válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy vajon érdekből kötődik-e Jobb Istenhez? Ez a kijelentés is részéről azt mondta, hogy amit vár, az ebben a feltámadott életben nem a szenvedésének a helyreállítása, hanem egy valami, az Istennel, a megváltójával való találkozás. És úgy gondolom, hogy ezt viszont nem nevezhetjük érdeknek. Ez egy kapcsolat, egy meglévő kapcsolat beteljesedését várja ettől. Nem jólétet, bár mondhatjuk azt, hogy bizonyára ez annak a tökéletes világnak része lesz, de mégsem ez a mozgató rugó. Máshol a 29. fejezetben nagyon szépen ír erről, amikor az igazságról beszél. Hogy van jelen Jób életében az igazság? Miért igaz ember ő? Mi az az igazság? Honnét van az igazsága? Hiszen Jób könyvében olvassuk azt, hogy nincsen igaz ember ezen a földön. Az asszonytól született ember nem lehet igaz. Mindenki vétkezett valamit. Minden ember vétkezett valamit. Mégis azt mondja Jób, hogy az igazsághoz való viszonya egy nagyon érdekes viszony, mert ezt az igazságot ezt magára vette, mint egy köpenyt. Beszél a 29. versben. Majd pedig úgy folytatja, hogy az igazság is magára öltött engem, mint egy köpenyt. Rajtam van az igazság köpenye, de én is rajta vagyok az igazságon, mint köpeny. Akkor mit is jelent ez? És igazán ezt a képet akkor tudjuk felbontani teljes egészében, hogyha az Új Szövetség szemüvegén nézzük át. Mert az Új Szövetség beszél így Krisztus és a megváltottak kapcsolatáról. Krisztus az, aki a bűnös embert magához emeli, felemeli, igazzá teszi, és ezek után ezek az emberek viszont már Krisztust mutatják be. Krisztus bennem van, én pedig Krisztusban vagyok. Ugyanezt mondja el Jób, csak nem tudja így megfogalmazni, hanem még úgy beszél Krisztusról, mint az igazságról, de tudjuk azt ugye így már visszatekintve a történelemben, hogy Krisztus viszont magáról beszél úgy, hogy én vagyok az igazság. Tehát így teljessé válik ez a kép. Másrészt, ahogy mondtam, hogy a életünket meghatározó nagy kérdésekről beszél, amikor a hűségről szó van, akkor itt nem csak az Istenhez való hűség fontosságáról beszélhetünk. Jan Dievens festménye, aki Rembrandt kortársa volt, németalföldi festő szintén, sokáig egy műhelyben festettek, és a művészettörténészek egy pár képet eleve úgy is tartanak nyilván, hogy Rembrandt és Dievens alkotása, mert nem tudják megállapítani, hogy most melyikük festette. Ezt a képet is, hogyha valaki jobban ismeri, azért érzékelhetők a fő vonalak. Teljesen egy Rembrandti képnek lehet, hiszen nincsen semmilyen külső fény, hanem Jób, az igaz ember világít. Itt is mondhatnánk akár egy új szövetségi párhuzamot ezzel, amikor Jézus azt mondja a követőinek, hogy legyetek olyanok, mint a gyertya, amit nem a véka alá tesznek, hanem kitesznek, hogy láthatóvá váljon, hogy világítson. Jobb ugyanezt teszi. Itt nem igazán látható, de itt láthatók a barátok. Megint az elhatárolódó kéztartás, hogy nem, te bűnös vagy, mi vagyunk az igazak, mi megmondjuk, hogy mi a helyes, te nem látod az életet igazán át. Itt pedig a vádoló, az ördög, mind aki a háttérből az eseményeket mozgatja, aki ennek a munkájának az eredményeképpen jutott Jób ebbe az állapotba, amiben éppen van. Ugye itt is teljes magára hagyottan, kiszolgáltatottan, bár ugye itt ez még inkább az a korai szakasz, amikor Jób még elhagyja magát, és nem tör át a bizalma és a hit a teljes egészében. Még inkább a kérdések jellemzik, mint azok a válaszok, amiket meglelhet. Azt mondtam az elején, hogy az életünket érintő más fontos kérdésekre is rávilágít Jób. Egyet szeretnék még felhozni, hogy itt volt szó a hűségről, a szociális érzékenységről, a mások gyámolításáról. Jób ott az egyik barátja azzal vádolja, hogy azért érik a csapások, mert házasságtörést követett el. És ennek kapcsán szeretném csak úgy megvillantani itt is azt a szép kifejezést, amivel Jób elhárítja ezt. Ezt mondja Jób, hogy szerződést kötöttem a szemeimmel, és szűzre nem tekintek. De nagyon szeretem ezt a kifejezést. Még mielőtt megnősültem volna, akkor is azt mondtam, hogy ez egy nagyon fontos, hogy hogyan is viselkedjen az ember, egy házas ember, hogyan nézzen. Ugye nagyon sokan manapság azt mondják, hogy miért ne nézhetnénk meg egy szép nőt, még ilyet is hallottam, hát tulajdonképpen az esztétikát csodálják a női alakban, az idomokban. Bár én ezzel személyesen úgy gondolom, hogy ebben az értelemben sem lehet csodálni egy másikat, mert ezzel már tárgyát eszem. Tehát ő nem egy tárgy, hanem egy személy, egy élő lény. Tehát soha nem fogom úgy tekinteni, mint egy szobrot, mert nem az. De ez csak a személyes megjegyzésem. A bibliai bölcsességi irodalom pedig egy egyszerű szobályt mond, hogy kös szövetséget a személy, és ne is néz rá. ne is tekints rá, nem a te területed már. Te döntöttél, hűséget fogadtál, és ő a tiéd, benne gyönyörködj. Ugye énekek énekébe belekaszálva azt mondhatnám, hogy ugye ott használ ilyen képet, hogy mind liliumot övisek között jellemzi a nő szépségét a szerelmes férfi. A szerelmes férfi az nem csak az udvarlás időszakában igaz, hanem az egész házasság időszaka alatt igaz. És ez nem azt jelenti, hogy a többi hölgy az olyan lenne, mint a tövis csúnya, hanem számára értéktelen, és semmilyen kedvességet nem vonz, legalábbis abban az értelemben, mint akihez valamilyen fajta kapcsolati, szövetségi kapcsolat, vagy belsőségesebb kapcsolat köthetné. A hűség csak egy valakié. Az asszonyok közül, vagy a nők közül azé, aki a felesége, és a hűsége egy valakié, más értelemben pedig az Istené, akire mind megváltójára tekint, akire úgy tekint, hogy az igazság tőle jön, hiszen tőle kapja. Az egyik 16. fejezetben úgy beszél róla, hogy várom kívülről a tanácsot és a megoldást. Jobb azért tárja ki mindig így a kezét, mert várja a megoldást. És ahogy ugye itt a szemeknek fontos szerepe van, az előző szövegben is saját szemeimmel látom meg őt. Itt is azt olvastuk, hogy szemeimmel szövetséget kötöttem, más nőre, asszonyra nem tekintek. Majd ezzel zárul Jób könyve, amikor miután Isten megszólal, és kinyilvánítja a barátok tévedését és teljesen torz Isten képét és Istenről való bizonyságát, akkor Jobot helyezi a középpontba, és Jób ekkor azt mondja, hogy most ismertelek meg igazán, Istenem, most már eddig csak hallottam rólad, de most már a szemeimmel láttalak téged. És ez megint egy nagyon érdekes, hogy hogyan lehet Isten tapasztalatot szerezni, mert most csak így, mint a bibliai könyv kapcsán, lehet úgy, hogyha ha hűségesek maradunk ahhoz, amit Isten mond. Egy megjegyzés csak itt Chagallnak egy képe, ugye a 28. fejezetről, ami a könyv fordulópontja, Jób éneke a bölcsességről, amit kívülről vár, ugye itt ezt próbálja bemutatni, és ez a kép ezt ábrázolja. Illetve még egy képet szeretnék a figyelmükbe ajánlani, és így az összefoglaláshoz is tértünk, talán ezzel a kortárs magyar festővel kezdeném, Prágai kapuk. Hogy miért raktam ide Jób könyve végéhez ezt a képet? Azért, mert egy nyitott ajtót mutat be, mégpedig amint rátárul egy világra. Az, amit a falak zárnak el, ami elkerített világ, és csak egy kapun lehet betekinteni. Azt mondhatnám, hogy ez a kapu, ami megnyílik, hogy láthatjuk az események mögött meghúzódó eseményeket, a színfalak mögött játszódó igazi mauzgatórugókat, amit a kerettörténetben olvasunk. Ezt szerettem volna ezzel a képpel kifejezni, hogy Jób könyvén keresztül, Jób szenvedésén keresztül mégis az emberi élet igazi értelme és célja bontakozott ki egy teljesen új meglátásból, egy teljesen új dimenzióból és egy teljesen új perspektívát tár az ember elé, ahogy itt a prágai kapu is megnyílik, és láthatóvá válik az óváros, az, ami amúgy a falakkal elzárt a látogatók elől, csak a kapukon keresztül lehet bejutni. Mondhatnánk azt, hogy a Biblia ugyanilyen kapu, amin keresztül feltárul, hogy az életünk igaz értelme milyen úton mutatkozik meg saját magunknak is. Ez a másik képet azért választottam végére, mert csak összefoglalja a történetet, és Jób történetének úgy gondolom az egyik tanulsága az, hogy nem csak Isten létezik, aki jó, és akitől gonoszság nem származik, Isten gonoszal nem vádolható, és neki nincs semmi köze a gonoszsághoz, hanem létezik egy ellenség, egy sátán, aki viszont a rosszat és a szenvedést az ember életébe hozza. Isten maximum annyit tesz, hogy megenged bizonyos tevékenységet az ördögnek, de azt is látjuk, hogy mindig határt szab, mégpedig ez a határ az, amit az ember elhordozhat, amit az ember elviselhet. Lehet, hogy ez a legutolsó határ, mert az utolsó mérföldkő, de biztosak lehetünk, hogy több nem jut, mint amit nem tudnánk elhordozni, vagy ne kapnánk meg rá a kegyelmet és a segítséget. Ez az utolsó pedig Jób diadalma, egy németalföldi festő, Martin von Ranskrik alkotása, a győztes Jób. Végére állítottam be. Megmondom őszintén, az elején nekem is nagy talány volt, hogy miért teknős békán lovagol Jób. Mit gondolnak? Mert a régi képeknél soha nem szabad elfelejteni, hogy van egyfajta ikonográfia. Tehát bizonyos tárgyaknak egy mögöttes jelentése van, vagy szereplőknek egy mögött, akár egy kéztartás, egy mozdulat, egy mögöttes jelentést hordoz. A teknős béka a reneszánsz barokk korig tudott volt, hogy a türelem, az állhatatosság és a kitartás jelképe. Azért teknős békán lovagol Jób, mert Jób állhatatossága és türelme hozta meg a győzelmet, és itt látjuk meg ugye, a négy barát, akiket legyőzött a szónak persze jelképes értelmében, hiszen Isten azt mondja Jobnak a végén, hogy a barátok szavai hiába valóságok voltak, és Jób, te imádkozz értük, és te mutass be áldozatot, hogy kedvessé váljanak előttem, hogy rátaláljanak a helyes útra. Az ötödik személy pedig maga az ellenség, a sátán, aki megvádolta Jobot, mert az a vágya, hogy érdekből hűséges az Istenhez, kudarcot vallott, hiszen Jób bebizonyította, hogy nem az anyagi haszonért, nem az eljövendő élet boldogságáért, hanem egyedül az Istennel való közösségért hűséges hozzá. Az Istennel való közösséget várja egyedül, és ez tartja benne a reménységet. Ez az állhatatossága hozta meg a győzelmet, hogy a végén, hogy így legyőzöttekként vezetheti akár a barátokat, és magát a vádolót is. Zárszóként, megint csak előre tekintve a következő bibliai könyvhöz, egy Zsoltárra szeretném csak a figyelmüket felhívni, a Jó Pásztor Zsoltárára, ahol ugye arról beszél a Zsoltáros Dávid, hogy ha halál árnyékának völgyében járnék is, nem félek, mert te velem vagy. Jobb könyvét, hogyha elolvassák, valamennyire itt az előadásban igyekeztem ezt az utat felvázolni, hogy vannak napsütötte pillanatok, ahogy az elején is Jobb gazdagsága megelégedett családja, de vannak mélypontok, vannak halál árnyéka völgyei az életünkben. Mindannyian keresztül megyünk valamilyen formában ezen, de nem kell férnünk, mert Isten velünk van. A hűség és a kitartás, ahogy Jób életében, ugyanúgy a mi életünkben is meghozza a gyümölcsét, és Jób életében ezt Isten úgy mutatta be, hogy miután Isten megszólal, és Jób elismeri, hogy voltak rossz kérdései, de Istentől elfogadja a helyreigazítását, és örül annak, hogy Isten szól hozzá. Isten visszahelyezi nem csak az igazságában, hogy láthatóvá válik, hanem gyermekei születnek újból, újból jó üzleteket köt, gazdaggá válik, és megelégedetten, az élettel betelve hal meg. Ezzel fejeződik be Jób könyve, és én ezt kívánom önöknek is, hogy tapasztalják meg az életben azt a szenvedést, ahogy a Babics idézettel kezdtük, ami diadalt arat az ember életében. És kívánom azt, hogy éppen ezért az életükre a megelégedettség és a teljesség legyen jellemző, ahogy a bibliai bölcsességek és költői könyvek első könyve, amit átvettünk a mai alkalommal, ezt tárja elénk. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot. Ami János evangéliumából származik, 16. rész 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket, a közös imádságban vezeti a gyülekezeti énekeket, együttműködik a pappal, a szentmisék és szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Azok a pillanatok. A lélek mindig valami szépet remél. Kell neki minden nap a pillanat, amikor valami szépet befogad, és felerősítve sugározza tovább, hogy szebb legyen tőle a világ. Rajki Miklós.

0: a lényeg.
1: Ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni. Így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 33. vers.

Már az első tanítási napon is, immár negyedszerre kell végighallgatnod ugyanazt a beszédet. Ezúttal Hámori tanárnőn a sor, hogy az osztály előtt felolvassa a falra is kihelyezett osztályszabályzatot. Minden egyes felolvasott szabály hallatán egyre ravaszabb ötleteit támadnak. Engedély nélkül senki sem beszélhet az órán. Rendben, gondolod te, akkor nem beszélek. Vagy legalábbis nem akkor, amikor a tanárnő engem figyel. Na de a titkos levelek. Azt nem mondta, hogy nem küldhetünk egymásnak üzeneteket. Ráadásul időbe telik megírni egy levelet, így még az unalmas órák is bizony gyorsabban fognak telni. Vagy ott a másik szabály. Óra alatt mindenki a helyén marad. Na hát, majd azt csinálom, mint tavaly. Orvosi papírral fogom igazolni, hogy baj van a vízhólyagommal. Az osztályban tilos az étkezés, az italozás, nem szabad rágógumit rágnotok, nem hozhatok be állatot, fegyvert, kalapot, zenelejátszót, játékot vagy elektronikai eszközöket. Nem hozhattok be gyógyszert, kivéve, ha az orvos írta fel. Van még valami? Gondolod magadban. Na majd én megmutatom nektek. Még az agyamat sem hozom majd be magammal az iskolába.

az ígéret szerint Isten hogyan fogja megváltoztatni a szabályokhoz való viszonyulásunkat. A szabály ismerete még nem szavatolja, hogy sosem fogsz áthágni egyetlen előírás sem. Amikor a falra kifüggesztenek jó és igazságos szabályokat, általában azonnal szeretnénk letépni mindenhonnan. Azt hisszük, hogy a szabályok csak azért vannak, hogy áthágjuk őket. Egy dolog biztos. A szabályok nem elegendőek ahhoz, hogy féken tartsanak. A bensőnkben kell megváltoznia valaminek. Isten az évszázadok során a 10 parancsolat, majd a próféták figyelmeztetései által közölt különféle szabályokat a népével. És mint az iskolai év kezdetén, ez egy ideig hasznosnak is bizonyult. Csak hogy Izrael népe hamarosan visszatért a régi szokásaihoz. Sőt, néha még rosszabb lett. Miután egy ideig nagyon közel álltak Istenhez, végül kőbálványok felé fordultak, és egymást is meggyűlölték. Az Úr Jeremiás próféta által egy olyan jobb időt ígért, amikor majd népe nem fog tévelyegni. Többé nem vágynak megszabadulni a szabályoktól, és akkor majd újra közösségben fognak élni Istenükkel.

0: Az Úr azt ígérte, hogy ez az új szövetség új és közeli barátságot hoz majd számukra, amely a megbocsátással kezdődik, és az eredménye a megújult szív lesz. Bensőjükbe, vagyis a szívükbe, nem pedig a kőtáblára, Isten fogja beírni a szabályokat. Ennek eredményeképpen betöltekeznek szeretettel, és teljes szívvel fogják követni őt.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ha azt a szót halljuk, hogy gyümölcstermés, akkor rögtön a finom barackoktól roskadozó fákra gondolunk. A Bibliában azonban lelki gyümölcstermésről olvasunk. Unger Károly lelkipásztor erre tanítja most hallgatóit.
2: Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, mely írva található Máté evangéliumának a 13. részében, a 10. és 11. versekben eképpen. A tanítványok pedig hozzám menvén mondának néki, miért szólasz nékik példázatokban? Ő pedig felelvén mondá, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Amen. Szeretett rádió hallgató testvéreim, mindig lenyűgöz Isten szent lelkének a munkája, amikor egy-egy jól ismert igének olyan pontjára mutat rá, amelyen könnyedén átsuhanok. Előttünk van az egyik legismertebb példázat, a magvető példázata. A történetnek az a része ragadt meg, amikor a tanítványok egyedül maradtak Jézussal. Azon a napon ugyanis sokan mentek ki a tengerpartra őhozzá, hogy meghallgassák a reggeli áhítatot, aztán szétszéledve hazamentek. A tanítványok viszont ott maradtak Jézusnál. Ma, amikor milliók üdülnek tengerpartokon, és esténként sétálva gyönyörködnek a hullámok csobogásában, a sirályok repkedésében, kell-e aktuálisabb ige ennél? Jézussal egyedül a tengerparton. Milyen óriási ajándék! Csak Jézussal maradni, csendben, nyugalomban, békében. Végre nem kell sietni, nem kell szaladni, nem kell kapkodni, végre van idő Jézusra. Miért maradtak nála tanítványok? Mert volt kérdésük. Ők is végighallgatták a példázatot, de nem értették meg. Testvérek, az Úr kegyelmi ajándéka, hogy oda mehetünk mi is Jézushoz gyermeki szívvel. Leülhetünk mellé, és feltehetjük kérdéseinket neki. Kicsit bővebben, ma még nyugodt körülmények között, ha tetszik a tengerparton is, beszélgethetünk Jézussal. Mert lesz idő, amikor úgy felgyorsulnak az események, hogy nem lesz rá lehetőségünk. Noé története jut eszembe. Amikor az Úrtól megkapta az intő figyelmeztetést, és napsütésben elkezdte építeni a bárkát, akkor még volt idő a megállásra, a kérdések feltevésére. Hányan nem éltek ezzel az Isten adta idővel? Aztán, amikor elerett az eső és nem állt el, a víz kezdett emelkedni, kezdett elönteni mindent, akkor már késő volt, sokan elvesztek. Testvérek, ezért ne halogassuk a lehetőségeket. Amíg lehet, álljunk meg, és üljünk oda Jézushoz. Figyeljünk rá, hallgassuk meg, és fogadjuk be tanítását. Jézus célja, életünk gyümölcsöket teremjen. Olyanokat, amelyekből ő is szívesen eszik. Olyanokat, amelyek az ő magvából erednek. Ezért is mondja Jakab apostol, az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói, cselekvői legyetek. Másképpen mondva, Jézus olyan gyümölcsökre, olyan tettekre éhes, melyeket az ő igéje nélkül sohasem cselekednénk meg. Sok ember ennél a pontnál téved. Hívő embernek vallják magukat, hisznek Istenben, templomba is járnak, prédikációt is hallgatnak, de abból semmit sem emelnek be az életükbe. Szintén Jakab apostol kérdezi, atyám fia, mi haszna annak, ha valaki azt mondja, hogy hite van, de cselekedetei nincsenek? Semmi. Jézus számára tudjátok ki a hívő ember? Az, aki meghallgatja az igét, majd amit megértett abból, az elfogadja, és aszerint módosítja a gondolkodását, életvitelét. Röviden, a megértett igéből terem gyümölcs az életében. Testvérek, ne csapjuk be magunkat. Értjük az igét. Ha nem, megállunk és utána kérdezünk. Tudunk már bizonságot tenni igei megtapasztalásainkról? Mert én úgy gondolom, hogy ennyi év után az Úr asztalánál kellene sorba állnunk, és egymás után bizonságot tennünk az ige gyümölcseiről. Jézus kristálytisztán látja, mi az oka a gyümölcstelen életnek. Az első a kőkeményre döngölt föld. A magvető mindenhová szórja a drága magot. Vannak, amelyek az útszére esnek. A letaposott területen aztán esélye sincs a magnak, hogy kikeljen. Jönnek a madarak, és felkapkodják azt. Testvérek, Jézus nagyon komolyan figyelmeztet bennünket. Vigyázz, mert ha az életedben nem veszed komolyan a démoni világ jelenlétét, próbálkozásait, sőt, ha még nyitott is vagy rá, pláne ha meg is engeded, hogy hasson rád, akkor az életben egyszer sem fogsz gyümölcsöt teremni. Mert ugyan végighallgatod az igét, de mire hazaérsz, a démoni madarak szépen kicsipegetik azt a szívedből. És egy óra múlva aztán azt sem tudod, miről szólt a prédikáció. A nyári hittantáborban a közösségről beszéltem a gyerekeknek. Közösség Istennel, közösség a családdal, közösség önmagunkkal, végül közösség az idegennel, akit nem is hívunk, akit nem is várunk, mégis jön. Mi a célja a démoni világnak? Az, hogy ne higgyünk,

Ne gondoljátok a példázat végén szereplő jó földről, hogy az makulátlan, steril vagy démoni hatásoktól mentes volt. Egyáltalán nem. Mégis miért tudott jó gyümölcsöket teremni? Azért, mert a tulaj időben felismerte a kísértő jövetelét, és Isten fegyvereivel ellenállt. Efézus 6. Nem tűrte meg a jelenlétét, hanem Jézus nevében elküldte. Eredj el, mert meg van írva az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. A másik oka a gyümölcstelen életnek a felszínes kereszténység. Akik szintén hallják az ígét, örömmel is veszik azt, de abban a pillanatban, amikor jön egy komolyabb próba, már el is engedik a hit kezét. Mi a próba? Az az időszak, amikor valami nehézség támad a mi életünkben, és úgy látjuk, hogy Isten elhagyott. Az igazi próba valóban az, amikor az Úr ideig óráig leveszi rólunk a kezét. Aztán engedi, hogy szenvedjünk, engedi, hogy vergődjünk. Letesztel, hogy akkor vajon mit teszünk, meddig tart a hitünk. Megmaradunk-e mellette, vagy ellene fordulunk és beállunk a démoni vádló mögé. Testvérek, az isteni próba mindig megmutatja szívünk igazi talaját. Megmutatja, a felszín alatt milyen réteg húzódik. Ha kőkemény, akkor az isteni mag gyökérzete nem fog tudni mélyre hatolni, és kiszáradunk. Olyanok leszünk, mint Démás, aki kezdetben még lelkesen segítette Pál apostolt, aztán a próbák idején elhagyta őt, és e jelenvaló világhoz ragaszkodott. Az eredménytelenség harmadik oka Jézus szerint az, ha valaki ott van a templomban, és miközben hirdettetik az ige, ő lélekben mégis távol marad. Az élet dolgai, az éppen aktuális kérdések, döntések annyira lekötik gondolatait, hogy képtelen az igére figyelni. Mint gyakorló lelkész az Isten tiszteleteken, figyelem mindig a szemeket, és látom, ki merre jár. Ki van még jelen, ki követi az igét, és ki szállt már régel messzi tájakra. Jézus Urunk ezt nálam sokkal pontosabban látja. Ezért mondja, ne aggodalmaskodjatok a életetek felől az ige hirdetés alatt, mert az pontosan jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Testvérek, meg kell tanulnunk figyelni az Úrra. El kell hinnünk, a megoldás már készen van nála. Ő tudja a biztosat. Higgyük el, ő mindig jobban tudja, mint mi. És Jézus elvezet a megoldásig. Ne engedjük, hogy az igehallgatás közben az élet gondjai elfojtsák, lebénítsák az egyetlen figyelmünket. Végezetül, mi a jó föld, amely 30-szor, 60-szor, 100 annyiszor annyi gyümölcsöt terem? Röviden, a Jézus által felszántott, a Jézus által kigazolt, a Jézus által megtrágyázott és megöntözött föld. Ő mondta, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. János 15:5. Testvérek, alapban egyikünk földje sem alkalmas az isteni gyümölcsök meghozatalára. Csak akkor válunk alkalmassá, ha engedjük, hogy az Úr munkálkodjék bennünk. Ő végezzen igazi mélyszántást. Engedjük meg néki a gyomírtást. És a rendszeresen műveli és gondozza azt, életünk

0: termőre fog fordulni. Befejezem. Kedves testvérem, akarsz igazi hívő keresztény lenni? Ha igen, akkor engedd, hogy a hirdetett ige hasson rád. És akkor Istennek tetsző gyümölcsöket fogsz teremni, melyek mind az Úrnak, mind fele barátaidnak, és mind önmagadnak az örömére lesznek. Így legyen. Amen.
1: Kedves hallgatóink, kérjük drága megváltó Krisztusunkat, hogy segítsen betölteni parancsát, miszerint teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Hát remélem, hogy mindnyájan törekszünk erre, és imádkozunk is ezért. Szeretettel köszönünk el kedves hallgatóinktól Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Miképpen mutatkozhat meg a krisztusi értékrend egy nem egyházi iskolában? Hogyan beszél hozzánk Isten? Stanka Erika tanárnő, a Dudari Általános Iskola megbízott intézményvezetője, a Tési Evangélikus Gyülekezet kántora, lélekhangoló beszélgetésünk mai vendége. Műsorunkban hallhatják majd a MAG nevű gyülekezeti együttesét és a szintén általa vezetett, széllel bélelt együttesét.

0: Stanko Erikával beszélgetek, aki tanárként dolgozik, Dunántúlon él, Tésen lakik, a tési evangélikus gyülekezetben szolgál kántorként is. Azt mondtad nekem a beszélgetés előtt, hogy sok témád van, sok mindenről tehetsz bizonyságot, mert Isten annyi mindent elvégzett az életedben. Mi az, amit elsősorban most, hogy szót kapsz, elmondanál?
1: De a legfontosabb, hogy Isten megragadta az életemet, és annyira csodálatos volt egész életemben megtapasztalni, hogy úgy tette a lábam alá az utat, hogy egyszerűen elő volt készítve, akárhogyha arra gondolok vissza, hogy konfirmandus koromban már megszólított, sőt előtte, tehát 10 éves koromban jött el az az időszak, hogy felébredt bennem a vágy, hogy én annyira szeretnék hittanra járni, hogy láttam az osztálytársaimat, hogy ők járnak, és elkészítette például azt, hogy abban az évben megérkezett a helyben lakó evangélikus lelkészünk, és beindult a hitoktatás. És aztán ennek kapcsán kerülhettem el Zánkára egy olyan konfirmandus táborba, ahol egy nyugdíjas tanítóbácsi foglalkozott velünk, Ás Gyula bácsi nevét talán sokan ismerhetik, és ott annyira kézzelfogható és gyereknyelven szólt az evangélium, hogy a mai napig nagyon sok mindenre emlékszek arról a hétről, és ott kezdett el szólítgatni engem Isten, és bebizonyítani az ő szeretetét. És aztán, ahogy a gimnazista éveim alatt kialakult az, hogy a zenélés felé komolyabban odafordultam, harmadikas gimnazista voltam, amikor beindult ott Várpalotán, ahova jártam gimnáziumba, az orgonatanszak, és aztán rá 2 évre megtudtam, hogy van egy egyházzeneszak a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, és annyira egyenes volt az utam, hogy akkor én oda tovább tudok tanulni. És rögtön megállás nélkül az érettségi után tudtam oda tovább menni, úgyhogy akkor én már kántorként, állandó kántorként szolgálhattam a gyülekezetben 2-3 éve.
0: Tehát az élet utadnak az alakulásán látod, hogy Isten vezetett. Gyerekként viszont mi vonzott benne?
1: Gyerekként valahogy olyan természetes volt a családban, hogy én láttam az imádkozó nagyszüleimet, volt, amelyik Bibliát is olvasott rendszeresen, a nagymamámmal volt olyan közös beteg időszak, mikor rábíztak, hogy azzal kezdtük a napot, hogy kinyitottuk az énekeskönyvet, és vele énekeltük a reggeli énekeket, és valahogy olyan természetes volt nekem, hogy Isten létezik. Ez úgy soha nem volt kérdés, akkor még gyerekkoromban. Később aztán voltak ilyen időszakok, hogy volt, hogy elbizonytalanodtam valóban az ő létezését illetően, de gyermekkoromban ez a boldog ráhagyatkozásnak az élménye maradt meg bennem, hogy milyen jó, hogy van egy mennyei atyánk, és létezik Isten, akitől kérhetünk, akihez fordulhatunk. És néhány évvel ezelőtt már, tehát hívőként volt egy ilyen tapasztalatom, hogy sok mindenkivel beszélgettem baráti körben is, és az egyik barátom kiírta a Facebookra, hogy Isten már pedig nem létezik. És ahogy elolvastam ezeket a sorokat, így jöttek fel bennem a gondolatok, hogy mi van, hogyha tényleg nem igaz az egész? Mi van, hogyha tényleg nem létezik az Isten? És rögtön hozzáfordultam, hogy Uram, itt van ez a megállapítás, és látod, hogy megingatja a hitemet. Kérlek, hogy jelents ki magadat nekem. És ezzel így lefeküdtem, és másnap kint voltunk a kertben, mindig lehet valamit dolgozgatni, és egyszer csak leszállt a lábam elé egy szajkó. De olyan valószínűtlen közelségben, ahova az átlag szajkó nem száll le. És rögtön ez az ige jött föl bennem, hogy ami az ő istenségéből láthatatlan, az ő alkotásainak értelmes vizsgálata lévén bebizonyítható vagy tapasztalható. Kértem Istentől, hogy valamit mutasson magából, és ott volt az a kis madár, és rögtön a Szentlélek föl ébresztette ezt az igét a szívemben. Ilyen tapasztalatokat olyan jó elmondani mindenhol, hogy az Isten él, és válaszol, és nem vet el azért, mert mondjuk bizonytalan lesz a hitem, hanem akkora szeretettel tud ő megerősíteni, ebben olyan csodálatos volt ezt megtapasztalni.

0: Mennyire van szükség ehhez az embernek magának a nyitottságára, vagy hogy lépjen is Isten felé? Hogy ér el olyanokat Isten, akikben nincs ez a vágy, ami benned volt? Láttál ilyen példát a környezetedben, akit mégis el tudott érni, megmutatta neki Isten magát?
1: Most a fiatalokkal, a gyülekezeti fiatalokkal vagyunk úgy például, hogy úgy szeretnénk, ha egyről a kettőre jutnának, szeretnénk, ha közelednének Istenhez, és van, amikor éppen úgy látjuk az életüket, hogy távolodnak, hogy beszippantja őket a kortárs közösség, és olyan csodálatosan tanít ebben is Isten, hogy türelmesnek lenni feléjük, azzal a Jézusi türelemmel, ahogy ő maga is fordult az emberhez, mert nagyon sokszor azt látom, hogy én sokkal előbb szeretném, hogy a hitetlenül élő emberek hitre jussanak, és elmondunk egy bizonyságot, meghallgat egy ige hirdetést. Sokszor kiderült, hogy annak a másiknak ez nem jelentett semmit. Ugyanakkor eltelik egy kicsi idő, és akkor a fiataloktól is olyan jó hallani, amikor egy ifin mondjuk bizonyságot tesznek arról, hogy az ő számukra Jézus egy menedék, vagy egy biztos szikla. És amikor azt gondolom, hogy hát nem is érintette meg, nem is foglalkozott vele, nem is nyitotta ki a Bibliát, akkor mégis szinte váratlanul beszámolnak erről, hogy de nekik az Isten mit jelent. Lehet, hogy előfordul, hogy mondjuk már a palántán akarok gyümölcsöt keresni, pedig még az nem terem gyümölcsöt. Fontos ez, hogy Isten elé vinni ezeket az embereket, akiket ő a környezetünkbe ad, és tényleg szeretettel, türelemmel kivárni, ahogy majd az Isten munkálkodik bennük. Akkor is, hogyha sokszor azt látjuk, hogy valaki nagyon kemény, nem enged, nem hisz, de olyan sokszor hallottam már olyan bizonyságtételt, hogy ha tudtátok volna, hogy milyen harc túl bennem, annak ellenére, hogy én olyan bizonyságot tettem akkor, hogy engem az Isten nem érdekel, és nem ért meg, és nem is tudok vele mit kezdeni, a szájával ezt mondta, de belül megdúlt a harc, évek múltán aztán pedig beérett a gyümölcs.
0: Milyen eszközeid vannak tanárként arra, hogy hass a gyerekekre, hogy Isten szeretetét közvetítsd feléjük, vagy az evangéliumról beszélj direktebb módon is, de mégis ilyen finoman, tehát türelemmel?
1: Tudják rólam, hogy keresztény vagyok, sőt azt is tudják, hogy heti egyszer ima közösségünk van a hitoktatókkal. Megvan a csütörtöki második szünet, hogy akkor ima közösség van, és az iskolánkért imádkozunk. És nagyon gyakran van arra is példa, hogy a gyerekeknek a Jézusi tanításokat lehet úgy továbbadni, hogy nem teszem feltétlenül hozzá, hogy én ezt most azért tanítalak erre téged, a másik elfogadására, a türelemre, a másik megbecsülésére, a reménységre, a bizalomra, mert én ezt az Istentől kapom, hanem kvázi emberi értékekként is tovább tudjuk adni. De volt már olyan tapasztalatom fiatal kamasszal, akinél rádöbbentünk, hogy az a pulóver bizony azért van lehúzva a karján, mert végig van vagdalva az alkarja. És amikor behívtam az igazgatói irodába, hogy mi történt veled, mi okozza ezt, akkor egy olyan fajta kétségbeesésről számolt be ez a leányzó nekem, hogy ő most itt áll tovább tanulás előtt, és nem segítik a szülei semmiben, és ő most kétségbe van esve, hogy az egészet elrontotta, és teljesen rossz lesz a sorrend, és mi lesz, hogyha nem oda veszik fel, ahova ő igazán szeretne menni. És amikor beszélgettünk erről, hogy miért magadat bántod, akkor el tudtam neki mondani az evangéliumot, hogy nem kell saját magadat megsebezd, mert az Úr Jézus már elviselt ezeket a sebeket helyetted, és hogy az az ördög hazugsága a te életedben, hogy saját magadat kell, hogy tönkre tegyed. Nem tudom, hogy mennyit hallottál eddig Jézusról, de oda tudunk hozzáfordulni, és ő az, aki ki tud téged emelni ebből a gyötrelmes lelki állapotból. És azóta helyreállt ez a leányzó. Nem jutott hitre, de lelkileg egyensúlyra jutott. Arra is van példa, hogy együtt tudunk dicsőíteni hívő gyerekekkel, keresztény gyerekekkel karácsonykor. Az annyira adja magát a karácsony az iskolában is, hogy együtt tudjunk Isten dicsérő énekeket énekelni az énekkarban is. És volt egy fiú, aki valamelyik karácsonyi ének kapcsán elmondta, hogy most akkor hogy van ez, hogy ha szűz volt, és akkor mégis gyermeket szült. És olyan jó volt neki bizonyságot tenni, hát, hogy a karácsony legnagyobb csodája, hogy bizony, hogy szűz volt Mária, de hogy az ember teremtő Isten megtestesült, és emberré lett, hogy egészen átvegye a mi sorsunkat, és 100%-ig magára vette ezt az ember voltunkat. Álmos volt, elfáradt, éhes volt, és közösséget vállalt velünk, hogy nem távoli az Isten.

0: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorában Stanka Erika tanárnő, kántor a vendégünk. Milyen iskola, ahol tanítasz, és mit tanítasz a gyerekeknek?
1: Világi általános iskola, több hívő kolléganővel, akikért nagyon hálás vagyok. Ének egyház zeneszakon végeztem, tehát énektanár vagyok, és informatikát tanítok még mellette. Bennem nincsenek vezetői ambíciók, nem is voltak sosem, de amikor 2018-ban nyugdíjba ment az igazgató helyettesünk, akkor kapacitáltak, hogy vállaljam el ezt a helyettesi posztot. És Isten elé vittem ezt a kérdést is, hogy Uram, te látod, hogy én szeretem végezni a dolgomat ott, ahol vagyok, nem szeretek embereket irányítani, nem szeretem beosztani az ő munkaidejüket, de mondd meg kérlek, hogy akarsz engem ezen a helyen látni. És imádkoztam ezért hetekig, nem kaptam rá igét, hogy akkor most igen, induljak el, vagy ne induljak el. És amikor behívott az akkori igazgató, akkor ugye a lelki szemeim előtt megjelent, mint egy ilyen patchwork, amiből hiányzik egy darab. Ilyen formán mutatta meg, hogy itt most támadt egy űr, vállald el ezt a feladatot. És utána jött a csavar rá egy évre, az akkori igazgatónk 2 éves igazgatói pályafutás után azt mondta, hogy ő neki ez nagyon sok. És ebből az következett, hogy hát a helyettes viszi tovább az iskolát. Na és akkor azt mondtam, hogy hát Uram, erről nem volt szó. Hogy én elvállalom és beállok a résre, és rá egy évre én viszem tovább az iskolát egyedül, mert a megbízott igazgató nem kap helyettest. És elmondtam ott értekezleten is, meg elmondtam a lelkésznőnknek is, hogy úgy érzem, mint aki csőbe húztak. És azt mondta erre, hogy hát akkor jó lenne kideríteni, hogy ki húzott csőbe. Mert ha az Úristen volt, akkor ő veled marad, úgyhogy nincsen hozzá képesítésed. Ahogy Isten elé vittem ezt a kérdést, és hogy Uram, most akkor ez tőled van. És annyi igén keresztül megerősített, hogy nyugi, veled leszek. Nekem problémát jelent 1000 ember elé kiállni és beszélni. És azért egy iskolaigazgató ezt nem spórolhatja meg magának, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy az Isten erre készé tesz, és megerősít, és nem kell nekem előre gondolkodnom már, hogy mi lesz 1 hónap múlva, 2 hónap múlva. Kezdődött a pályafutásod, hogy elindult akkor ez a megbízott igazgatói státusz, összecsőtörés, ömlik a víz az udvaron. És akkor pillanatok alatt kellett dönteni. Imaházakba, gyülekezeti házba, ott Dudaron vittük ki a gyerekeket, és pillanatok alatt jöttek a szerelők, és így élhettük át, hogy akkor az a vízvezetékcső, amiért már esetleg évek óta könyörgünk, hogy fel kellene újítani, most akkor megújult. Akkor rá egy évre jött a Covid. Azt is meg kellett oldani, a digitális oktatást, hogy hogyan visszük ki a gyerekeknek, hogyan bírnak vele a kollégák. És nagyon hálás vagyok értük tényleg, hogy vannak nagyon talpra esett kollégáim, és ők ezt nagyon szépen átvették, de ebben is nagyon jó volt megtapasztalni az Isten erejét, hogy kirendelte a technikai feltételeket, kirendelte a bátorságot a szívembe. Voltak olyan gyerekek, akiknek a szülei nem tudták megoldani, hogy otthon maradjon a gyerek. Akkor ne rettegjek a betegségtől. Menjek be és legyek ezekkel a gyerekekkel. Vagy a pedagógus hiánynál, amit megtapasztaltam, hogy felmondott egy kollégina nyáron, magyar történelem szakos. Hát nem tudok hirtelen leakasztani magyar történelem szakos pedagógust a környékből, és Isten elé vittem ezt is, hogy Uram, adj nekünk szakos pedagógust. És történelem szakra jelentkezett valaki, aki óraadóként, hogy akkor ő ezt tudja vállalni, de a magyar szakra nem találtunk még senkit. És hirdettük, mindenféle fórumot megkerestem én is. És augusztus volt már, és még mindig nem volt pedagógusunk. Isten folyamatosan biztatott és bátorított igékkel. 2 olyan biztató igét adott Isten akkor nyáron. Az első az volt, hogy kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Addig is kerestünk, de akkor még intenzívebben. És aztán jött egy következő ige, hogy amit imádságotokban kértek, higgyétek, hogy már megkaptátok. És akkor így félig, meddig hátra is döltem, hogy jó, Uram, köszönöm, akkor te már tudod, hogy ki lesz a mi magyar szakos pedagógusunk szeptembertől. Köszönöm, hogy nálad már megvan, és erre hittel ráállhatok. És akkor augusztus 20-a utáni valamelyik nap mondtam Istennek, hogy köszönöm, hogy megvan ez a pedagógus, de most már nagyon szeretném én is látni, hogyha megmutatnád nekem, hogy ki lesz. És az volt az ige aznap az útmutatóban, hogy csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja, mennyire szeretitek őt. És aznap délután írt rám a jelenlegi magyar szakos pedagógusunk, hogy tud segíteni. És így megtapasztalni, és így lerakni az Isten kezébe, hogy tulajdonképpen ő szerezte nekünk a hiányzó pedagógusokat, csodálatos volt.

0: mi történik akkor, hogyha nem ilyen türelmes az ember, vagy még nem állja ki a próbát? Hogyan biztatnád, aki próbál hinni, de nincsenek még tapasztalatai akár Istennel, vagy nagyon nehéz neki ez az út így?
1: Én mindenkinek azt tudnám mondani, hogy a hit az egy ráhagyatkozás, és nem lehet ezt megspórolni, hogy saját magamat félreállítsam, és hagyjam az Isten munkálkodni. Tudom, hogy vannak olyan idők, amikor türelmetlenek vagyunk, és már nagyon itt lenne valaminek az ideje, és kénytelenek vagyunk valamit dönteni, mert az Isten úgy érezzük, hogy nem lépett. Az egyik kollégám mondta a múltkor Izsák és Izmael történetével kapcsolatban, hogy mit szüttyögött az Isten. Hát csoda, hogy Ábrahám lépett. De csak ezt tudom mondani, hogy elétárni az Isten elé mindent, ami nyomaszt, ami félelmet kelt, és kinyitni a Bibliát, hogy ő mit mond. Mert az Isten beszél. És ez akkora csoda, hogy itt hagyta nekünk az ő igéjét, bárkinek bármi kérdése van, akkor folyamatosan tárja elé a kéréseit, nyissa ki az igét, olvasson Bibliát, és figyelje a történéseket, mert valamikor az Isten nem úgy lép, ahogy mi elvárjuk. Merjünk változtatni, merjünk nyitottak lenni, és merjük abba az új helyzetben is várni, hogy Isten most mit lép, és mifelé irányítja a mi életünket.
0: Az interneten látni nyomait annak, hogy a közösséged életében, tehát a településen, sőt, több településen átívelően is ott vagy mindenhol, ahol valakiért valamit tenni lehet, vagy valami jó dolog történik. A keresztény ember hogyan jó, ha részt vesz a környezete mindenféle tevékenységében?
1: Igen, aktív közösségi életet élek, ez kétségtelen. Ti is egy kis falu, természetesen mindenki ismer mindenkit, és tanít ebben az Úristen évről évre, vagy ahogy hagyom őt, hogy formáljon, amikor előjön egy szituáció, egy beszélgetés, akár az ABC-ben, akár a hivatalban, az emberek, ahogy megnyilvánulnak, akár Istent keresve, vagy vádolva, vagy egy haláleset kapcsán megérintve. Jó ezekben a szituációkban ott lenni, és azzal a szeretettel bizonyságot tenni, ahogy én ezt az Úr Jézustól tanulom, és egyre inkább hangsúlyosabbá válik az én életemben is az, hogy nem ajtóstól rontani a házba, nem leosztani a hitetleneket, hanem valóban szeretettel, türelemmel, szelídséggel mondani feléjük az isteni verziót. Hogy az Isten hogyan lehet benne ezekben a helyzetekben, hogyan tud egy gyászban melléd állni, miért adta ő neked az életet, hogyan kéri majd ő tőled számon, hogyan akarja, hogy az idődet behozd, és mik azok a fontos dolgok, amire ezt a földi életet kaptuk. És ugyanakkor fontos az is, hogy a keresztényektől megtapasztalják azt a világi emberek, hogy nem mint egy dohos templomnak a légköre, amit mi kiviszünk feléjük, hanem érezzék meg azt, hogy kereszténynek lenni a legnagyobb boldogság. Én a mindenható Istennel élhetem a napjaimat, hát ez nagyságrendekkel sokkal több annál, mint amikor valaki berendezkedik erre a néhány évtizedre, és ezt a néhány évtizedet próbálja kimaxolni valamilyen formában. Nagyon hálás vagyok, amikor Isten ad ilyen zicser helyzeteket, amiket volt, amikor sajnos kihagytam, és mindig hálás vagyok, amikor Isten ad a számba szavakat, hogy tudjak róla bizonyságot tenni. Hiszem azt, hogy hozzá tehetek valamit az életéhez azzal a Jézusi bizonysággal, amit ő ott akkor abban a percben rám bíz. Aztán majd az Istenem múlik, hogy mikor jön el az időpontja annak, hogy az ember átadja neki az életét.
0: Mik azok a fontos dolgok, amiért érdemes élni? Azt mondtad, hogy ez a kereszténység lényege, hogy valahogy sugározza, hogy tudja, hogy mi az életnek az értelme és a lényege.
1: A legfontosabb az, hogy hagyjuk, hogy ránk találjon az Isten, és megszólítsa az életünket, megújítsa, megtisztítson a bűneinktől. A következő az, hogy nem véletlenül hagy itt minket a megtérésünk után az Isten ezen a világon. Itt hagy, hogy világítsunk. És nincs fontosabb dolog, én azt gondolom, ebben a földi életben, mint az Isten országát építeni. Mert ő az egyetlen valóság, és minden róla kell, hogy szóljon. Tőle kaptuk az életet, és hozzá megyünk.

0: sok fiatallal és gyerekkel találkozol. Hogy tekintesz rájuk, és milyen bíztató üzenetet tudsz átadni, ha hallgatják szülők, nagyszülők vagy pedagógusok ezt a beszélgetést, hiszen mondhatni néha riasztó jelenségeket is látunk, öngyilkosságok számának növekedését, és egy félelmet a fiatalok életében. Mit tudsz erre mondani?
1: Nem könnyű. A gyerekekkel kapcsolatban is, meg a fiatalokkal kapcsolatban is azt látom, hogy az iskola azt nem tudja pótolni, amit a család nem adott meg. Hogy nem kapta meg azt az elfogadást, azt az érzelmi biztonságot, amit neki meg kellett volna idején kapni. Ez különféle viselkedési problémákban aztán később megjelenik. Volt olyan kisfiú a napokban, aki azt mondta, hogy neki a számítógép a családja. De aztán látjuk ennek a nyomait, ennek a szeretet hiánynak akár egy korai szexuális kapcsolatban. És én annyira azt látom a gyermekeink és a fiataljaink életében is, hogy nem keresnek más, csak az Isten szeretetét. De nem tudják megfogalmazni. És azt hallottam nemrégiben egy előadótól, hogy az Úr Jézus, mivel már nem él itt a Földön, mi viszont itt élünk, mi vagyunk az a találkozási pont, akiken keresztül megérezhetik a gyerekek is, és a fiatalok is az Isten szeretetét. Hívő felnőttként, pedagógusként, hitoktatóként ezzel a felelősséggel kell, hogy bemenjünk a gyerekek közé, hogy én képviselem az Isten szeretetét feléjük. Akkor is, amikor emberileg türelmetlen lennék velük, vagy indulatos. De én vagyok az, aki az Úr Jézus szeretetét közvetítem feléjük, és ezt soha nem szabad elfelejteni. Évek munkája ez, de meghálálják, és formálódnak, és alakítja őket az Isten, csak mi tartsunk ki ebben, hogy az Isten kezét fogva hirdessük nekik az evangéliumot, és ne a saját ítéletem alapján döntsem el, hogy most neked miért piros a hajad, miért van 8 piercing az orrodba, szádba, füledbe, miért mentél bele abba a kapcsolatba, tudhattad volna, hogy nem. Persze, de az atya is elengedte azt a tékozló fiút, szó nélkül. És azt mondta neki, hogy hát, kiadom a rádeső részt. És sokszor hagyni kell őket, hogy belemenjenek olyan dolgokba, fájó szívvel persze, ahol majd elérnek a disznóvájúig, de majd ott megfordulnak. Nem szabad a szájukba adni a válaszokat sem, hadd harcolják meg ők a maguk harcát. Egy dolgunk van, az Úr Jézus szeretetét közvetíteni feléjük, és az Isten világos és tiszta igéjét hirdeti nekik, hogy az Isten ezt mondja, nem nyomja le a torkodon, de ez az út vezet az üdvösségre. És persze biztatjuk őket mindig, hogy merjék az Istent választani, de nem tudunk helyettük dönteni.
0: Mi adott útmutatást, erőt neked, vagy hogyan szólt hozzád legutóbb Isten?
1: Ami markánsan a mostani szolgáló életem felé irányított, az egy 10 évvel ezelőtti ige volt, amikor különféle zsákutcák végén megállva kiáltottam az Istenhez, hogy látom, hogy ez az út nem megy tovább, akkor most mi legyen? És akkor azt az igét hozta elém Isten, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. És akkor nekem például az egyedülállóság volt ez a kereszt, hogy én ezt nem akartam fölvenni magamra. És amikor mégis ki tudtam mondani az Istennek, hogy Uram, akkor áld meg ezt az egyedülálló állapotomat, és akkor én felveszem ezt a keresztet, akkor utána én megtapasztaltam azt, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és ez könnyű. És egy olyan szabadságot adott ebben az Isten, és én annyira boldog vagyok ebben az állapotban, hogy látom, hogy az Isten engem erre teremtett. És nem köt az, hogy most nekem háztartást kell vezetnem, a gyerekeimmel mi van. Így tudott felszabadítani erre a szolgálatra, hogy a gyülekezet gyerekeivel tudok lenni, a gyülekezet fiataljaival, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt megadta, és kerek egész teljes életem van. De ha a legutolsót kérdezed, az egy ifivel kapcsolatos ige volt, amikor a fiatalok megkerestek, hogy hát mi lenne a vasárnap este lenne az ifi. És nekem vasárnap 9-kor van egy Isten tiszteletem, 11-kor egy gyermek Isten tisztelet, 2-kor egy felnőtt Isten tisztelet. És hát a komfortzónámból egész erősen kimozdított ez a kérés. Mondtam nekik, messengeren írogattunk egymásnak, hogy megkérdezem a mindenhatót, mit szól a vasárnap estéhez. Még aznap este jött az ige, Mózest olvastam akkor éppen, hogy tartsatok szent gyülekezéseket a 7. napon. Hát mondtam, hogy jó, akkor erre még alszunk egyet. Ennyire gyorsan jött a válasz, és jó, meglátjuk. És aztán csak elvégezte bennem Isten azt, hogy írd meg azoknak a gyerekeknek, hogy jó lesz a vasárnap este 6 óra. És írtam nekik, befényképeztem az igét, és küldték a csodálkozó smiley-ek az, hogy mi? Megkérdezed a mindenhatót, és a mindenható szólt, hogy tartsatok szent gyülekezéseket a hetedik napon. Hát mondtam, akkor nincs kérdés, találkozunk vasárnap este 6-kor.

Stanka Erika tanárnő, a Dudari Általános Iskola megbízott igazgatója, a Tési gyülekezet kántora volt mai vendégünk. Beszélgetésünket újra meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ online felületein. Webcímünk misszió.lutheran.hu. Műsorunk a Spotify-on lélekhangoló név alatt szerepel podcastként, illetve a YouTube-on is fent vagyunk Evangélikus Missziói Központ néven. Minket a műsorral kapcsolatban a következő e-mailen kereshetnek meg: evmis@lutheran.hu. Szeretettel kívánunk további jó rádiózást! Erős vár a mi Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Száz év után is magyarul dicsőítik Istent Montreálban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreáli magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatalos Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője. A montreáli gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról hozzátette az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreáli közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyet 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztiválzenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Egy egészen fantasztikus műsort fogunk ma lejátszani önöknek. Helyszínen vagyunk, szokásunkhoz képest helyszíni felvételeket csinálunk, és egy erdei méhészetet fogunk bemutatni vizuálisan a kedves hallgatóknak. Két beszélgető partnerom van, és a két beszélgető partner a méheknek a tulajdonosával fogjuk lefolytatni ezt a műsorunkat. Bemutatkoznál kedves hallgatóknak egy pár mondatot?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kovács Andris vagyok, a Mézerdő méhészet megálmodója és társtulajdonosa, és méhésze.
0: Te is bemutatkoznál?
2: Szervusztok, Varsanyi Zoltán vagyok, szintén a Mézerdő méhészet megálmodója, társtulajdonosa és méhésze.
0: Hát, nem illik háttal kezdeni a mondatot, de teljesen el vagyok ámulva és teljesen elérzékenyültem, hogy fiatalok, tehetségesek megálmodtak valamit és megcsinálták. Hány kaptárral gazdálkodtok jelen pillanatban?
1: Jelen pillanatban 54 családunk van itt a méhészetünkben. Legelőször három családdal kezdtük, és így szépen így három év alatt felfejlesztettük 53 az összes családunk, ugye Zoli?
2: 53. Igen, 53 van most.
0: Mióta foglalkoztok ezzel tulajdonképpen, és mi volt az inspiráció, hogy méhekkel kezdtek el foglalkozni?
2: Inspirációnk nem volt. Három éve foglalkozunk a méhekkel. Egy véletlen során a Covid alatt elkezdtünk terepfutni, és Andris befutott egy méhészetbe. Kipróbálta, szerelemet első látásra, nagyon megtetszett neki, aztán lelkesen felhívott engem is, hogy ez valami olyan, amit lehet, hogy ki kéne próbálni, azonnal rácsaptam én is, úgyhogy pillanatokon belül már ott találtuk magunkat egy OK és méhész tanfolyamon, és aztán tett, követett, és hirtelen már vettünk is egy méhészetet, és neki is kezdtünk, be is ugrattunk a mélyvízbe egyből.
1: Igen, azt kell tudni, hogy Zolival mind a ketten az online világban dolgozunk marketing területen, és már nagyon régóta hiányzott valami kézzel fogható produktum. Ugye a munkánkban az eredményeink azok nem kézzel foghatóak, kapunk egy riportot, hogy jól dolgoztunk vagy nem, de hogy nem látjuk így a munkánknak az eredményét. És régóta gondolkoztunk már azon, hogy valami természetközeli állatokkal kapcsolatos hobbink vagy szerelemprojektünk legyen, de egy az életmódunk se volt arra alkalmas, hogy állatokat tartsunk, mondjuk birkákat vagy teheneket, meg egyikünk se az a nagyon korán kerül alkat úgy alapból. Úgyhogy tényleg jártuk nagyon a természetet, ilyen hosszú távú futásokat, terep kirándulásokat csináltunk, és akkor ez a csoda szembe jött, tehát két méhésszel találkoztam az erdőbe, a Pilisbe, beöltöztettek, megmutatták, hogy mi van a kaptáron belül, addig életemben nem láttam, hogy mi van a kaptáron belül, és nagyon megtetszett, hogy itt a szép levegőn, egy erdő közepén méhekkel együtt dolgozni, hát lehet ennél jobb, és hát azóta kiderült, hogy nincs ennél jobb. Úgyhogy hát 4 évvel ezelőtt kezdtük el így az egészet, hogy egyáltalán tanulni a méhekről. Elvégeztük az OK tanfolyamot, de az inkább egy ilyen elméleti tudást ad, az még jobban kedvet csinálta a méhészet, ezt gyakoroljuk. És akkor szerencsénkre találkoztunk egy nagyon kedves méhész házaspárral a Bakonyba, akik a szárnyaik alá vettek minket, türelmesen tanítottak minket, és akkor amit ott csináltunk a bakonyi méhesbe, azt itt elkezdtük létrehozni itt Budapest határába, a Budai Egységbe. Azt vettük észre, hogy ahogy mi rákattantunk a méhekre, bevonzott ez a csodálatos világ, és ahogy beszéltünk másoknak erről, egyre jobban érdekelte a többieket is körülöttünk, a családtagjainkat, barátainkat. Úgyhogy így született meg végül is a Facebook oldalunk is, ami egy ilyen edukációs oldal a méhek méhészet világáról. És hát így kezdtük el itt megcsinálni a Budaiba méhesünket, hogy ide másokat is be tudjunk hívni, meg tudjuk mutatni másoknak, mert azt vettük ezt, hogy mindenki ismeri a mézet, vagy tudja, hogy készül a méz, de aztán mégse tudja, mert mi se tudtuk. És hogyha ezt tényleg látják, átérik itt családok együtt, vagy iskolák, akkor az egy életre szóló élmény, hogy kiveszünk egy kaptárból egy keret mézet, azt együtt feldolgozzuk, és akár már kóstoljuk, üvegezzük. És közben szerintem az, hogy egy kis állatot így bemutatunk másoknak, mert tényleg egy apró kis rovarról beszélünk, mi bogárnak hívjuk, de biológia ugye rovar, de hát bogárkának becézzük a méheket. Tehát, hogy egy ilyen pici állatra oda tudunk figyelni, és másoknak a figyelmét is rá tudjuk világítani, akkor a többi állatra is, meg a növényre is jobban fognak figyelni. Ezt magamon vettem észre, hogy én nagyon nagy pecás voltam, és amiért a méhészkedek, igazából nem horgáztam, mert úgy már sajnálom a halakat is úgy kifogni. Úgyhogy ez például egy ilyen, amit észrevettem, amiért a méhészkedek máshogy, még jobban máshogy állok az állatokhoz.
0: A család mit szól ehhez a...
2: Nagyon támogatóak. Abszolút támogatóak. Nekem szokott is kijárni a családom ide segíteni, pergetni. Andrisnak is volt már kinn a családja, illetve neki a kedvese is nagyon aktívan segít nekünk. Ő egy író, ír nekünk mesekönyveket, úgyhogy megnyitottuk így a gyerekek irányába a Mézerdő lakói mesesorozatot is. Tehát
1: elején jól megmosolyogtak minket, szerintem. Hogy
2: elején nem hitték el, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, és tényleg csinálni fogjuk.
1: Tehát városi gyerekek vagyunk, tehát tényleg a mezőgazdasághoz így nekem a nagyapám, talán ő az egyetlen kapcsolatom, hogy neki voltak állatai, és gondozta őket, de hogy tényleg mi nem ebben nőttünk föl. Talán ezért is ilyen csodálatos nekünk, hogy ezért tudjuk ennyire lelkesen élvezni azokkal szemben, akik mondjuk egy több generációs méhészetben nőttek föl. De minden héten van valami új, amit tanulunk róluk, vagy megfigyelünk, nagyon sokat figyeljük őket, ugye próbáljuk bemutatni az embereknek is egy nagyon közeli videókon keresztül a méheket is, hogy ez egy nagyon cuki állat, egy nagyon okos állat, egy nagyon összetett világban, a családban élnek. Úgyhogy a család inkább azt mondja, hogy most már a hobbi helyett ők azt mondanak talán, hogy megszállottság, így jó értelemben, de tényleg mind a kettőnknek nagyon támogatóak mindenki, bármiben kell segítség, akkor mind a két oldalról tudunk.
0: Hát pár mondatban akkor én rátérnék arra, hogy a méhek milyen termékeket állítanak elő. A méhészetben ezt úgy emlegetik, hogy kaptártermékek. És az volna a kérdésem majd, miután elmondtam a ide tartozó kis történetemet, hogy akkor ti ezeket a kaptártermékeket minőségi formátumban tudjátok előállítani, illetve tudjátok értékesíteni, és a kedves hallgatókat ez érdekelni, akkor erdei méhészet?
1: Mézerdő méhészet.
0: Bocsánat, Mézerdő méhészet,
1: igen.
0: Így keressenek
1: így rá a Facebookon. Mézerdő.hu. Megtalálnak minket, tényleg nagy közösségünk
0: Mézerdő
1: van már így.
0: Mézerdő méhészet. Hát a kaptártermékek, ugye a méz a legelső, amit mindenki ismer és mindenki tud. Mézet kizárólag csak a méhek tudnak előállítani, meg a kínaiak.
1: Meg a hangyák, van egy mézelő hangyafa is egyébként.
0: Van egy mézelő hangyafa is, így van. Hát a következő, ami kaptártermék, az a méhviasz, a virágpor, a méhméreg,
1: propolis,
0: és a propolis.
1: Illetve még a méhpempő.
0: Ezek mind a összes terméket lehet tőletek rendelni?
1: Rendelni lehet, nem mindegyiket gyűjtjük csak mi, tehát főleg mi mézzel és méhviasszal foglalkozunk, ugye 50 család az inkább azt mondom, az egy ilyen közepes kisméretű méhészet, tehát hogy mi nem ezek a nagyon nagyok vagyunk. Ezért virágport mi külön nem gyűjtünk be a méhektől, be tudnánk, de hagyjuk nekik szépen, mert virágport úgy lehet begyűjteni egyébként, hogy bejárathoz raknak a méhészek egy ilyen szűkített bejárót, ahol ugye hozzák a méhecskék a két kis lábukon ezeket a virágporos batyukat, és ha szűkebb a bejáró, akkor az egyik batyú leesik a lábáról, ahogy ő beérkezik, és egy ilyen virágporgyűjtő tárolóba pottyan. És ezt minden nap begyűjtik a méhészek, mert ugye ezt be kell gyűjteni, mert vizet is tartalmaz, tehát ne romoljon meg. Viszont ez nagyon fontos elessége a méhecskéknek, meg az új generációnak. Úgyhogy ezt azt szokták, hogy egy napig fölrakják az egyik kaptár, aztán szépen cserélik, és akkor így hagynak is elég virágport a méheknek, de el is tudnak menni, úgyhogy mi ezt itt helyben nem gyűjtjük, de gyűjthetnénk. Virágport mi más méhésztől szerzünk be, és akkor úgy elérhető az is a weboldalunkon. Saját mézeink vannak, tehát itt a vegyes virágmézzel kezdjük a tavasz, kétfajta tavaszi vegyes virágmézzel vagyunk, az egyik ugye itt a környékünkön rengeteg a gyümölcsfa is, úgyhogy most tavasszal minden ráadásul egyre nyírt, úgyhogy két hét eltéréssel pergettünk, és két teljesen más ízvilágú és más textúrájú mézet is kaptunk. A kora tavaszi az egy ilyen sötétebb igazi erdei méz lett, az még viszonylag folyékony is, amit nem régen pergettünk, az akáciát, az meg egy jó sűrű, már gyorsan kristályosodó igaz ilyen tömény méz lett, és akkor hát ugye most az akác. Lesz még hársmézünk, mert nem sokára itt ugye körbevesznek minket, egy nagyon sok hárserdő van. hersmézzünk, és lesz még egy nyári vegyes virágmézzünk itt, és az évet mi a napra forgó mézzel zárjuk. Ugye még a repceméz, amit kihagytam, az még itt a koratavaszi.
2: Igen, mézzünk. De az nekünk most nem volt, mert itt a környéken nincsenek olyan nagy repcetáblák, úgyhogy egy nagyon kevés repcenézünk itt csak össze. Igen.
1: Propoliszt ugye még lehet gyűjteni, ugye a méhek a propolisztás két dologra használják, az első az, hogy szigetelnek vele, tehát ők minden kis lyukat betömnek a propoliszsal, mindent össze propoliszoznak, hogy ne jöjjön be szellő a kaptárba, ne borítsa fel a hőháztartásukat, nem szeretik a szelet, illetve fertőtlenítésre használják a propoliszt, és ezért izgalmas az emberek számára is a propolisz. Ha bármi bekerül a kaptárba, most mondok egy nagyon durva példát, például télen bemegy egy egér, hogy megdizsmálja a kaptárat, azt a méhek mondjuk esetleg elpusztítják benne, de ugye kivinni nem tudják a tetemet, és hogy az ott ne rohadjon el, ne fertőzze be a méheknek a levegőjét, illetve a kaptárt, szépen az egész tetemet bevonják propolisszal, és akkor az itt teljesen steril marad.
0: Tehát egy szarkofágot
1: csinál. Így van, pontosan. Így van, végül is egy szarkofág, és ez a természetben megtalált egyik legerősebb antibiotikum is egyébként, ugye a propoliszt azt mindenképpen ajánljuk mindenkinek fogyasztásra. Kevésbé ismerik Magyarországon még, de már egyre többen. Leginkább ebbe a propolis tinktúra formátumban lehet vele találkozni, alkoholos vagy alkoholmentes változatban. Ők is kaphatóak a shopunkban, de ezt is olyan méhészettől szerezzük be, akik erre rá vannak specializálódva. Úgyhogy itt a mi méheinktől mi csak saját felhasználásra gyűjtünk propoliszt. Lehet nyersen is fogyasztani, ez ilyen kis barna, sötét, barna, sárgás, ilyen kis gyurmaszerű anyag, nagyon ragad, úgyhogy azt szoktuk, hogy a nyelv alá be, és akkor el lehet szokogatni.
2: Igen, véletlenül se kezdjék el rágni, de soha többet nem szedik ki a fogukba.
1: Nehezen, és az nem néz ki jól a fogon, egy barna kis trutyi. Úgyhogy a propolisz meg a virágporról beszéltünk, mi nagyon fontos termékek. Ezen kívül még ugye a méhviaszt, és azzal foglalkozunk, ugye mindent újra hasznosítunk a méhesbe, és a régi kereteket, amik benn vannak a kaptárokban, azokat is cseréljük folyamatosan, illetve hát amikor fedelezzük le a mézet, akkor is nagyon sok viaszt ugye bontunk le a keretekről, és ezeket szépen leolvasztjuk, és akkor ilyen nagy viaszkorongokat csinálunk belőle, úgy néz ki, mint egy ilyen nagy kerek sajt, és akkor azokból vagy gyertyát öntünk, illetve most már van egy nagyon kedves viaszművész pártoló barátja a mézetünknek, aki meg segít nekünk csinálni rendes szép gyertyákat belőle, illetve az új kereteket magát ebből a viaszból újra tudjuk hasznosítani, és akkor nyomnak belőle ilyen viaszlapokat, amit berakunk a keretbe, és akkor a méhecskék azt építik ki szépen, és kezdik el gyűjteni a mézet bele. Még a méhpempő van, amiről szerintem nem beszéltünk, talán az a legkevésbé ismert méhészeti termék. Nagyon sok kutatás folyik most róla, mert rengeteg mindent tud. Ugye ilyen tökéletes élelmiszer, ilyen superfoodnak ismeri most már az emberiség. Leginkább a gyerekáldásnál terápiaként szokták használni nőknek, mert nagyon erős ilyen női hormonokra való hatása van, és nagyon nagy sikerrel. De illetve most én például immunerősítésnek szoktam néha ilyen kúraszerűen az ősszel egy-egy ilyen 100 g-os adagot enni.
0: Igen, ezek így vannak, de csak óvatosan a méhpempővel, mert a méhpempő az egy totipotens őssejt kategóriába tartozó, tehát az emberi szervezet például előállít őssejtet, nanopotens és totipotens, ez mondjuk két fő terület. A nanopotens az kifejezetten csontra, csontvelőre, májra, vesére, tehát egy bizonyos szerveknek a regenerálására állít elő a szervezetünk őssejtet, a totipotens, az pedig nevében is benne van, totálisan mindenre alkalmas. Most a bölcsöt, amikor megcsinálják a méhek, beleraknak egy petét, és elkezdenek királynőt nevelni. A királynő nevelés a bölcsőbe gyűjtik össze a méhpempőt, és a királynő a bőrén keresztül átdiffundálódik a méhpempő, és így tudja magát felépíteni. Ez mit jelent? Hogy totálisan mindenre alkalmas. Itt, amit említettél, hogy csak kúrészerűen szabad használni, nagyon helyes, csak kúrészerűen azért, mert bármilyen emberi szervezetben vagy testben, hogyha a sejtburjánzást elősegítő anyagok vannak, szépen óvatosan fogalmaztam meg. Mondjuk egy mióma nagyon könnyen be lehet durrantani, nagyon könnyen bedurrantja, és nagyon könnyen akár még rossz indulatúvá is válhat ez a sejtburjánzásos történetünk. A méhek esetében egészen másképpen zajlik le. A propolisznak a gyógyhatása francia kutatások alapján történt, hogy a húgyutakra van nagyon jótékony hatással, ezt a franciák fedezték fel valamikor a 10-20-as években. Méhméreg, és esetleg mi az, amit még meg tudtok osztani a hallgatókkal?
1: A méhméreg, most pont jókat kérdezem, mert teljesen másképp reagálunk mind a ketten a méheknek a szúrására. Én abszolút immunis vagyok, nem zavar, nem dagad be, semmi nem fáj annyira. A Zoli meg valószínűleg egy kisebb allergiája is van, mert ő be kell neki úgy öltöznie, mert megszúrja a méhecske, akkor elég szépen beleg.

0: szoktak alkalmazni. Ugye a méhecske az sajnos belepusztul, hogyha megszúr minket, a fullánkja bele szorul a bőrünkbe, és amikor ő elrepülne, akkor kiszakad a potroha, ezért elpusztul. Úgyhogy ezért most már méhmérget kifejlesztettek olyan, hát ilyen kis szerkezetet, amivel úgy lehet gyűjteni, hogy a méhecske nem pusztul el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kapter bejáratához leraknak egy ilyen kis hártyaszerű anyagot, amiben elektromos pulzusokat lüktetnek, ez idegesíti a méheket, hogy a bejáratnál van ez elektromos pulzus, és elkezdik megszúrni ezt a kis hártyát. Viszont ebből a hártyából ki tudják húzni a fullánkjukat, így akkor be lehet gyűjteni viszonylag gyorsan és hatékony módon a méhmérget. Immunerősítő hatása is van a méhméregnek, most már azt is tudjuk, hogy a rákutatásban is elkezdték sokkal nagyobb dózisban alkalmazni, és vannak jó kutatások, meg pozitív eredmények, reméljük, hogy egyre több. Hát aki allergiás, ott annak azért ez egy nagyon komoly dolog, úgyhogy ott egyből aki a szúrás kapott kórház vagy mentő is viszi el őket, vagy igyekezni is kell, hogy eljussanak a megfelelő helyre, mivel egy fulladásos allergiás reakciót tud kiváltani. De egyébként aki meg nem allergiás és megszúrja a méhecske, az ne bánkodjon, mert tényleg egy nagyon jó bőrre is nagyon jó hatása van. Zoli,
1: igen, kollagént tartalmaz, ugyebár rengeteg bőrgyógyászati terméknek az alapja a méhméreg, kisimítja a ráncokat. Vannak egyes országok, ahol ezt kúraszerűen is csinálják, hogy a homlokukat és a szemük mögött följebb szokták megszuratni a nők, mert gyakorlatilag ez olyan, mint egy biobotox kúra, szépen elsimítja a ráncokat.
0: Igen, azt tudjuk még, hogy körülbelül a kobra mérgével egy ilyen értékű, vagy talán még erősebb is, de ugye hát nagyon kis dózisban található meg a méhecskében ez az anyag. De ezzel is most nagyon izgalmas kutatások folynak még, úgyhogy mi is várjuk, de én azt tudom kb. Mondani, hogy aki méhészkedik, elég sokáig él, tehát nagyon sok idős méhészt látunk, meg méhészsel beszélünk, de tényleg ilyen 80 fölött is a 20-30 kilós mézes kereteket, mézes dobozokat úgy hordják, mint a 40 vagy 30 éves férfiak. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy számít az, hogy azért kapunk mészúrást, méhészeti termékeket eszünk, mézet, propolis, mert én például miatt a mézkedünk, szerintem nem is voltam beteg egyáltalán.
2: Méznek a gyógyító hatásáról még nem beszéltetek, illetve nem beszéltünk.
0: Fú, rengeteg
2: ki mit tud
0: van
2: hozzátenni ez a témakörhöz?
0: Hát én abból imádom a mézet, tehát ez az egy, ami a mézet, ez szerintem megvolt, hogy mindig is gyerekkorom óta nagyon szerettem. Családunkban mindig volt méz, szüleim mindig méhésztől vettek jófajta mézeket. Úgyhogy nálunk igazából mindent, amit cukorral édesítenek mások, az mézzel volt édesítve, tehát a kávé, a tea, a limonádék, tehát a legtöbb dolgot mi mézzel ettük. Hát az immunerősítése mindenképpen, tehát nagyon sok antioxidáns van, ásványi anyagok vannak a mézben, és ugye maga a méz az egy jó minőségű cukor, gyümölcscukor és szőlőcukornak a keveréke.
1: De nem is tipikus cukor egyébként, mert ez egy hosszan felszívódó cukor, tehát ez az úgynevezett, vagy hát ha lehet ilyet mondani, hogy egészségesebb cukrokba tartozó fajta. Diétákhoz is alkalmas egyébként, mivel a méz az terítettségérzetet küld egyből az agyba, és mivel lassan felszívódó, ezért abszolút alkalmas különböző ilyen diétás kúrák.
0: Igen, például az estinasit szerintem nagyon kiváltja, ezt személyes tapasztalatként tudom mondani, hogy ha van ilyen rám, én azt, hogy olyan csokizhatnék, vagy
1: hajnali kettes csokizás, igen, ez kiváltja a méz.
0: Akkor tényleg elég egy két kanál méz, és megszűnik ez a vágyam. Úgyhogy erre is nagyon jó, de visszatérve az összes légúti problémára kifejezetten jó hatása van a méznek. És akkor azért nehéz szerintem erre a kérdésre még úgy válaszolni, mert ugye sokfajta méz van, és mindig, hogyha mézről beszélünk, az emberek fejében az ilyen egy mézről, mint hogyha lenne egy méz. Közben inkább mi a borokhoz szeretnénk pozícionálni a mézeket is. De nagyon sokfajta méz van, ízvilágban is teljesen mások a mézek, színbe, textúrába, hatásba is. Tehát, hogy például melyik mézet mire használjuk. Hogyha én beteg kezdek lenni, vagy érzem, hogy kezdek megfázni, akkor tudja, hogy a hársméz az első, amihez nyúlok, mert az a legjobb az összes ilyen légúti torok problémára. Hogyha például gyomor bajom van, akkor a repceméz az első.

0: méz, az a refluxra, meg a gyomorsav túltengésre kiváló. Ha nem tudok aludni, akkor például este akácmézet eszem egy pár kanállam, az akácmézbe segíti az alvást. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fajta...
1: Télen meg vegyes virágmézzel érdemes erősíteni a szervezetünket, mert ugyebár abban van a legtöbb vitamin, különböző aminósav, tehát ásványi anyag, tehát...
0: Igen, amikor kérdezik, hogy melyik mézet ajánljuk, akkor ezért nehéz. Tehát, hogyha most ajánlhatnánk mézet, hogy mire, akkor meg lenne, hogy mire. De hogyha tényleg az lenne a kérdés, hogy csak egy mézet kell kiválasztanunk, akkor melyik lenne az, akkor mindenképpen mi a vegyes virágmézet szoktuk ajánlani.
1: Csak ott is ugyebár a vegyes virág és vegyes virág között is rengeteg különbség van, mert nincs két ugyanolyan vegyes virágméz két méhészetből, ami ugyanazt tartalmazná. Tehát ez nagyon függ attól, hogy milyen tájegységen vagyunk, milyen időszakban vagyunk, amikor a méhek gyűjtötték a mézet.
0: Mikor lett lepergetve. Nálunk is
1: van.
0: Tavasszal két fantasztikus vízvilágú, de teljesen különböző tavaszi virág, vegyes virágmézünk lett. Úgyhogy minél több virág van benne, annál jobban hasznosulhatnak a virágokból szerzett nektárba lévő anyagok.
2: A méznek a tartósító tulajdonságáról csak két gondolatot szeretnék elmondani. Egy tanulmányban olvastam, hogy 2000 évvel ezelőtti a mumiák, fáraóknak a sírkamrájába előkerültek edények, adagedények mézzel. És kedves hallgatóim, most kapaszkodjanak meg, a 2000 éves méznek volt még aminosav és vitamin tartalma. Miről beszélek pontosan? Egy tál gyümölcsöt kirakunk az asztalra, annak a gyümölcsnek van vitamin és aminosav tartalma. Egy-két hét múlva ez szépen lebomlik a gyümölcsökbe, és elbomlanak ezek az anyagok. A méz ez nem ilyen, ez meg tudja tartani a vitamin és aminosav tartalmát 2000 év után is. Egy kínai hercegnőnek a történetét mondanám el nagyon-nagyon gyorsan. Eltemették a hölgyet, de úgy temették el, hogy a koporsót feltöltötték langyos mézzel, tehát a teljesen fölvette a struktúráit. Több mint 2500 évvel ezelőtt történt ez a temetési szertartás, és az arcának, a bőrének a struktúráját, illetve az arcvonásait tökéletesen megőrződtek, és teljes mértékben felismerhető volt a kínai hölgy. Hát ennyit röviden a mézről, illetve még csak annyit tennék hozzá, hogy honnan lehet megismerni, hogy hamisított mézet.
1: Több módszer is van. Az egyik a vízteszt, ugyanis hogyha egyszerűen elkezdjük csorgatni a mézet egy pohár vízbe, akkor a hamis méz az egyből fel fog oldódni, az igazi méz az pedig szépen elkezd lecsorogni az aljára, és ugyanúgy ott elkezd egy ilyen gyűrű formában felgyűrűződni. Ez az egyik. Andris?
0: Van ugyanebb vízzel, még lehet azt is, hogy egy üres pohárba mézet rakunk, egy kis vizet ráöntünk, és elkezdjük lögybölni. A cukrozott víz, vagy cukrozott szirup, az szét fog esni. A méz meg elkezd ilyen kis formák kirajzolódni rajta, mint hogy ilyen hadszögletek, de nem jön ki teljesen hadszög. De sajnos azt kell mondanom, hogy ma már nagyon nehéz, mert ezeket a hamis mézeket ne úgy képzeljük el, hogy a méhész otthon összerak valamit, hanem ezeket már laboratóriumokba, gyárakba állítják elő. Úgyhogy tartalmaznak, tehát ezt úgy csinálják, hogy ilyen kukoricaszirupokat előállítanak hatalmas mennyiségbe, ezeket behozzák mondjuk az Európai Unióba, itt hozzáöntenek egy kis igazi finom kelet-európai vagy akár magyar mézet, ezt egybe melegítik, hogy egybeálljon, és akkor utána nagyon nehéz megmondani, hogy ez most igazi méz, vagy nem igazi méz, tartalmaz mézet. Ugye laborba lehetne kimutatni, hogy milyen cukor van benne, hogy akkor nem csak gyümölcscukor és szőlőcukor, hanem szaharóz.
2: Összegezve, akkor végül is honnan lehet tudni azt, hogy hamisított mézről beszélünk, vagy nem hamisított mézről? Mit tudtok javasolni a kedves hallgatóknak?
1: Mindenképpen olyan, nézzék meg a származási helyet, ami fel van tüntetve a méz címkéjén, ezt most már kötelező feltüntetni, és ami EU-n kívüli, vagy részben EU-n kívüli, az semmiképpen nem javasoljuk.
0: Mármint az, hogyha az van feltüntetve a címkén, hogy EU-n belül és EU-n kívüli méz keveréke, mert most minek kell keverni egy üveg mézbe EU-n belül és EU-n kívül, tehát ott az egy gyanús, hogy valami más is van benne. A legjobb tippünk az, hogy méhésztől direktbe vegyenek mézet az emberek, igen, illetve piacon méhésszel együttműködő termelőtől vagy üvegezőtől, mert 22.000 méhész van körülbelül Magyarországon, tehát szinte mindenhol az országban felelhető a közelben méhész, az internet segítségével meg nagyon könnyen el is lehet most már őket érni, tehát online is lehet vásárolni, de piacokon is. Hogyha méhésztől vesz az ember mézet, akkor 99,9%-ban az méz lesz.
2: És ha kedves hallgatók virágport szeretnének vásárolni tőletek, akkor ebbe tudtok segíteni?
1: Tudunk segíteni. Igen, van 200 g-os és 500 g-os kiszerelésben is kapható nálunk a webshopon, úgyhogy
0: szárított,
1: virágport meg tudják.
0: Ugye kétfajta virágport lehet vásárolni, a szárított, amit így nagyon sokáig el lehet rakni, szobahőmérsékleten is lehet őrizni, illetve néhány méhészetben lehet venni friss virágport, de azt mély ütőbe kell tárolni, úgyhogy annak egy kicsit bonyodalmasabb. A kettő között a különbség természetesen a nyersabban azért még több a tápanyag, de a szárított virágport, én például azt használom minden nap, bárhol tudom tárolni, nagyon jó fehérje tartalma van a virágpornak, mi multivitamin mellett helyett is használjuk, úgyhogy nagyon jó ilyen étrend kiegészítő.
2: Az egyetlen fehérje forrás a méheknek a virágpor, és amilyen tudjuk javasolni a kedves hallgatóknak, de évente kétszerű virágpor kúrát. Hát a virágpor az tulajdonképpen a mennyelev táblázat van benne, kivéve az uránszurokért, az ólom és az ilyen szennyező anyagok nincsenek benne, de a réz, a kobalt, a vas, a mangán, minden benne tartalmaz a virágpor. Tehát én javaslom a kedves hallgatóknak, hogy évente kétszer, ősszel és tavasszal egy-egy ilyen virágpor kúrát mindenképpen. Ami még nagyon fontos a virágpor kúra megelőzése előtt, hogy egy szem virágport szét kell törniük, és a csuklónak a belső részéhez este ragasszák le, ez az allergiateszt, hogy allergiás vagy nem allergiás. Ha valaki bepirosodik a virágpor helyén a bőr, akkor bőrpír keletkezik, akkor allergiás. Az allergiás emberek nem ehetnek virágport. Ez nagyon-nagyon ritka, de nagyon gonosz betegség a virágpor allergia. Tehát aki nem allergiás, az feltétlenül keresse meg a...
0: Sőt, egy nagyon jó reggeli kiegészítő, tehát ilyen reggeli kásába szoktam, vagy a joghurtotba öntök egy kis szárított virágport felkeverve, és akkor egy nagyon jó kis gazdaggá teszem.
2: Kaptáraknak a típusai azok, milyen ez a 54 kaptár, ezt mind ti csináltátok?
1: Vagy? Igen, többfajta kaptárunk is van, a legtöbbet egyébként vásároltuk, vagy különböző helyekről gyűjtöttük. Mi most kettő mérettel dolgozunk, van a Dadant, ez egy nemzetközi standard méret, mi ezt szeretjük a legjobban, illetve vannak félbocsonál méretű kaptáraink is.
0: Ezek ugye a rakodó típusú kaptárak mellett tettük le a voksunkat, ugye kétfajta kaptárrendszert használnak a méhések, az egyik a rakodó, amikor egymásra rakodjuk a különböző plusz métereket, tehát mint egy felhőkarcoló, így növelgetni tudjuk az emeletet, és van a fekvő, az a nagy bocsonádi általában, ott meg egymás mellett vízszintesen vannak csak a keretek egymás mellett. Hogy mi a rakodót szoktuk használni, mert könnyebben tudjuk kezelni, könnyebbek ugye a keretek, kisebbek, igen, tehát meg ha nehogy Isten szeretnénk egyszer valahova vándorolni a méhekkel, akkor sokkal egyszerűbb így őket mozgatni.
2: Tehát akkor ti vándoroltok is? Ami...
1: Nem vándorlunk, kétfajta méhészet van. Van, aki tájegységek szerint folyamatosan követi azt, hogy hol mi nyílik, és vándorol és viszi a méheit, illetve van, aki egy helyben, ez az úgynevezett álló méhészet, nekünk mi az utóbbi vagyunk. A vándorlás egyébként megéri, mert sokszorosát gyűjtött be mézmennyiségben ahhoz képest, amit egy álló méhészetből begyűjtesz, akár háromszorosát, négyszeresét is, viszont elképesztő munka. Hát azt folyamatosan, ilyen 2-3 hetente költöznöd kell, és minden méhedet átvinni. Este lehet a méheket vinni, nem lehet napközben, mert ugyebár a legtöbb, a kaptárnak a nagy része az kirepül és folyamatosan gyűjt, estére gyűlnek vissza, tehát ez egy...
0: Egy másik.
1: Igen,
0: másik
1: ez egy más,
0: fajta,
1: teljesen
0: de
1: más
0: bennük
1: világ.
0: Van az ilyen kis romantikus vágy, hogy el akarunk kísérni méhészeket vándorolni, mert ki akarjuk próbálni, mert azért az is tetszik, hogy egy pár napra kiszabadulni a természetbe méhészekkel méhészkedni, az biztos, hogy egy jó kis táborszerű buli is egybe. De nálunk is például, hogyha pergetés van, hívunk ismerősöket, tehát mint egy kicsit úgy kezeljük, mint a szüretet, ugye nyílt napokat is szoktunk tartani, itt a méhesbe jönnek iskolák, családok, örökbefogadóink, és akkor együtt szoktuk itt a mézet elvenni és lepergetni, megkóstolni.
2: Fantasztikus, amiket hallok. A méheknek a betegségei, illetve a méheknek a jelentősége jelenleg a emberiség számára, ugye a nem létező kemtrécsikok, ugye a teljesen ártalmatlan 5G rádiófrekvenciás sugárzások, legalábbis ezt állítják bizonyos médiumok. Éreztettek-e valamilyen, van-e tapasztalatotok erre?
1: Hát nekünk van itt egy adótorony mellettünk, hogyha megnézted a mellettünk lévő teákát, de nem érezzük azt, hogy zavarná a méheket, ugyanakkor nem tudom, hogy az adótorony ez 5G-s.
0: Nem, ez egy átjátszó.
1: Ez egy átjátszó csak.
0: Hát ugye az elektromosságot a méhek teljesen jól érzékelik, úgyhogy ők ezt használják is a navigációjukba. Tehát ők látják ezeket az elektromos tereket, úgyhogy itt például ez a torony valószínű, hogy nekik segít abban, hogy könnyebben hazatalálnak messziről, de nem mintha nekik nagyon kéne. De visszatérve a kérdésedre, azt látjuk, hogy van egy nagyon felelőtlen hozzáállása szerintem így az embereknek a kisebb rovarok, vagy bogarak, vagy ilyen pici állatok felé. Minél nagyobb egy állat, annál jobban szeretjük, vagy annál cukibb, tehát mondjuk egy zsiráfot, vagy egy elefántot nagyon szeretnek, de egy méhecskét ők nem tartanak olyan szinten még, ezen dolgozunk. Ugyanígy ez látszik is mondjuk a mezőgazdaságunkon, hogy nincsen egy igazából együttműködés a méhész és a termelők, földművelők között, pedig lehetne egy nagyon jó szinergia. Amerikában, Ausztráliában, egy-két nyugat-európai országban már rájöttek arra, hogy mennyire fontos a méhész, illetve a méhek szerepe. A méhész már ott nem abból él, hogy mézet termel, az neki a bónuszt, ő abból él, hogy beporozza a területeket, tehát mondjuk egy méhész kb. $100 kap kaptáranként beporzásra per virágzás. Hogy mert rájöttek arra, hogy 30-40%-kal jobb a terméshozam, hogyha megfelelő módon van beporozva az adott terület. Viszont itt is, ugye itt meg a posztméheket akarom behozni, hogyha viszont rossz időben a méhecskék nem mennek ki dolgozni, tehát hiába vannak kirakva a méhek mondjuk egy mandula mezőre, ami ugye kora tavasszal virágzik, ha hideg van, a méhek nem mennek ki. Ezért használják most már a dongókat, a posztméheket is, ugyanilyen kis kaptárakba kirakják őket, ők rosszabb időben is kimennek, tehát akár hidegebben, vagy esőben, vagy szelesebb időben is elvégzik a beporzást. Ugye, ami a legnagyobb hír, meg most már szerintem sok emberhez is eljutott, hogy a méhek veszélyben vannak. Ugye van egy ilyen fals Einsteinnek tulajdonított mondás is, hogyha nem lennének a méhek, akkor 4 éven, vagy ha kipusztulnak a méhek, akkor 4 éven belül az emberiség is követi. Ezt egyébként nem mondta Einstein, de nagyon jól leírja azt, hogy milyen helyzetben vagyunk most. Nem a mézelő méhek azok, akik kihalásban vannak, mert hála Istennek őket a méhészek karban tudják tartani, szaporítani tudjuk őket, vigyázni tudunk rájuk, látjuk hányan vannak, gyógyítani tudjuk, hogyha baj van, olyan helyre tudjuk őket vinni, hogy ahol jó nekik. Viszont a beporzás 60-70%-ára vadméhek is felelnek. Róluk semmit nem tudunk, senki nem regisztrálja őket, hányan vannak. Ők azok, amikor azt mondjuk, hogy kipusztulás fenyegeti a méheket, elsősorban rájuk gondolunk. Csak Magyarországon 6-700 fajta vadméhet tartunk számon, ami szerintem egy hatalmas szám. Világon meg olyan 16-18 ezer vadméhet tartunk nyilván.
1: Hát méhet.
0: Méhet.
1: Ebből nagyjából olyan 8-10 az, ami a házi méh, a mézelő méhnek a fajtája. Az összes többi az vadon élő méh, ami nem feltétlenül kolóniában él.
0: Így van.
1: A legtöbb méh, ez is ki például, ez is egy tévhit, a legtöbb méh, az vadon élő és nem kolóniában
0: magányos
1: élő,
0: méhek.
1: Magányos méhecske.
0: Azért szoktuk igazából az embereknek azt, mit tehet a mindennapi ember a méhekért vagy a környezetért. Mi 3 dolgot szoktunk kérni, hogy ültessünk minél több virágot adó növényt, ha tehetjük, akkor akár gyümölcsfákat, mert az még gyümölcsöt is, hát még több állatnak, élőlénynek ad jót. rakjunk ki itatókat, itató lehet bármilyen edény, csak víz legyen benne, tiszta, friss víz, nem kell belerakni semmit, csak fadarabot, köveket, hogy le tudjanak rá szállni a rovarok, bogarak, beporzók, és ne fulladjanak bele, illetve a harmadik az pedig az, hogy ilyen bogárhoteleket hozzanak létre. Bogárhotel is lehet bármi, amiben lyukak, rések vannak, le tud oda költözni a vadmé, be tudnak húzódni rossz idő esetén, illetve az utódjaikat is oda rejtik el. Úgyhogy ez a három, ami szerintem egy bárki, egy átlagos ember, ha már megtesz, akkor több száz, több ezer kis élőlénynek tesz jót.
2: Igen, hát ez így van, de sajnos a második világháború óta 10 olyan betegség, még betegség ütötte fel a fejét, amire nagyon nincsenek felkészülve ezek a kis szerencsétlen jótágok. A legutolsó, valószínűleg ez is egy laboratóriumi termék, a kaptárbogár. A simán, mint a kleptoparazita méhek be tud sétálni, széteszi az egészet úgy, ahogy az elejétől a végéig, és megeszi az álcákat, kieszi a királynőnek a petéit. Ha nincsen szerencsé, akkor még a királynőt is megeszik. Tehát ezek ilyen minden fogyasztó bogarak. Egyelőre senki nem tud tenni ellenük semmit. Városi méhészet, az városi legenda, vagy tud működni szerintetek?
0: Sőt,
1: működik bizonyítottan, mi van. Bizonyítottuk is. Van jelenleg 2 darab olyan kaptárunk, ami a városban van kihelyezve, az egyik a Szabadság térnél van, a másik az pedig a Robert Károly körútnál.
0: Nem, a Váci Udózsa.
1: Igen, Váci Udózsa. Igen,
0: két irodaháztetén van egy-egy mély családunk, a városi hozzá. Beporzás program keretében. Működünk együtt egy ilyen ingatlan fenntartó céggel, a Colliers-szel, akiknek fontos volt, hogy így a környezet védelem is megjelenjen, úgyhogy nem azért raktuk ki őket, hogy mézet termeljenek, úgy gondoltuk, meg persze úgy raktuk, hogy átnéztük a területet, körbejártuk, Google Maps-el, mindenhol megnéztük, hogy van elég kaja. Úgyhogy abban biztosak voltunk, hogy magunknak elég élelmet tudnak gyűjteni, de azt már nem gondoltuk volna, hogy még elvehető mézet is. De most ott tartunk, hogy most van május, és már 23 kiló mézet el is vettünk tőlük, és még megyünk majd begyűjteni, tehát eszméletlen sok mézet gyűjtöttek, nagyon jó.
1: Tegyük hozzá a statisztikához, hogy tehát átlag olyan 20-25 kiló mézet hoz le egy álló méhészetben egy család.
0: Mármint úgy, amit elvehető tőle.
1: Ami elvehető, igen. Összesen 60 és 85 kg közötti mézet termelnek a méhek, és ebből 20-25 kg az, ami elvehető. Átlagosan. A többi az. Többi az.
0: Úgyhogy például ez a két család most messze átlagon felül teljesít, tehát eszméletlen sok mézet gyűjtöttek, nagyon szép, egészségesek, nagyok.
1: És finom a mézet, nagyon.
0: És nagyon finom.
2: Kedves hallgatók, tudnátok-e olyanba segíteni, hogyha megkeresnek, hogy a városi méhészet, tehát mondjuk a Kertesövedet, tehát nem egészen arra gondoltam, hogy a Kelet-Pályaudvar és a környékéről bejelentkeznek, hanem mondjuk Budafok, Tétény környékéről, hogyha bejelentkeznek, hogy tudtuk-e segíteni ebbe, segítséget nyújtani?
0: Mármint, hogy elkezdenének méhészkedni? Aha. Vagy szeretnék méheket adni? Hát azt szoktuk először mondani, hogy attól függ, mi a pontos igény, tehát hogyha ő beporzókat szeretne, tehát szeretné, hogy a környezete be legyen porozva, de nem a mézért méhészkedne, akkor nekik elsősorban a dongó családokat szoktuk ajánlani. Velük nincsen semmi teendő, őket ki kell rakni egy ilyen dongó kaptárat, a kertbe ők végzik a dolgukat, ők nem termelnek elvehető mézet, ők nem is házi méhek, tehát ők 2-3 hónap múlva kiköltöznek a fészekből, de valahol a közelbe fog az anya föld alatti kis fészket kialakítani a télire. Ha viszont mézet szeretnének termelni, az egy kicsit komolyabb dolog, és a kicsit most itt idézőjelbe, tehát sokkal komolyabb, mert ott már méhészkedni is kell, tehát ott már azért el kell sajátítani a méhészeti teendőknek a tudását. Azt szoktuk ajánlani, hogy kezdjék az, hogy keresnek egy közeli méhészt, és ajánlják fel, hogy segítenek szívesen, vagy kijárnának segíteni. Mindig van bőven feladat a méhesbe, általában nem sokan vannak a méhészek, tehát jól jön egy fizikai munka, segítség is, és akkor ha végigcsinál valaki egy szezont, akkor azt mondom, hogy utána már nyugodtan elkezdhet méhekkel foglalkozni, mert akkor látja, hogy mi az, amit egy méhész mellett végigcsinált, van kit keresnie, hogyha esetleg szakmai kérdése van, mi is így csináltuk az elején, tehát mindig volt telefonos segítségünk, ha elakadtunk esetleg valahol. De egyébként a szabályozás azt mondja, hogy mindenki tarthat méheket, tehát ugyanúgy, mint csirkét. Be kell jelenteni a helyi kerületi jegyzőnél, az, hogy hány családot tart az ember, de ő igazából ezt elfogadja, nem engedélyezi. Szabály viszont vonatkozik rá, belterületen a szomszédtól 4 méter távolságra kell a kerítéstől, és kell biztosítani egy olyan, mint nálunk is látjátok, egy ilyen gyékényt, hogy a röpmagassága a méheknek fölötte legyen, tehát hogy ne a szomszéd szemmagasságába kezdjenek repülni. El kell fordítani ugye a kaptárat a másik irányba, hogy a nyílás az ne a szomszéd felé legyen. Sok vizet kell biztosítani, mert leginkább azt látjuk, hogy a probléma a méhészek és nem méhészek között abból szokott lenni, hogy a méheknek nem raknak ki elég ittatót, így a méhek átjárnak mondjuk a szomszédnak a kutya tálkájából.
1: Vagy a medencéjéből.
0: Vagy a medencéjéből, ami okozhat itt problémát, de egyébként úttól 10 méter, turista úttól 100 méterre kell lennie a méhkaptárnak.
2: Állatorvosnál bejelenteni?
0: Állatorvos, ugye van a hatósági állatorvos is, akivel kapcsolatban vagyunk, illetve van egy mély egészségügyi felelős, és ő ki jön évente egyszer vagy kétszer, jegyzőkönyvezi, mert nézi a mélyállományt, ugye itt a betegségeket nézi, hát elsősorban, amit te is mondtál, hogy azért van egy-kettő, de nálunk igazából Magyarországon azt mondom, két dologra kell nagyon figyelnünk, így a mélyekkel kapcsolatban, az egyik az ugye az atka, a varóatka. Ez egy ilyen kis parazitaszerű kis élőlény, ami a méhekre megy, főleg a fiasítás, tehát a lárvákat támadja meg. Ezt úgy kell elképzelni az atkát, mint hogyha rajtunk lenne egy ilyen cipónyi kullancs, és az így szívna ki az életünket. Úgyhogy ezt az atkát kell nekünk így éríteni, illetve nem engedni, hogy elszaporodjanak. Úgy kell hozzáállni, mert a méhészek azt mondják, hogy sajnos minden családban van atka, csak nem mindegy, hogy mennyi, tehát nem szabad, hogy elbúrjanzom, mert akkor legyengül egy család, és összeomlik a népessége, és el tudnak pusztulni. A másik, ami hála Istennek, az nagyon ritka, de végzetes, ez a költés a rothadásnak hívják. Ez egy gomba spóra alapú betegség, ami hát igazából elkezd rohadni a fiasítása a kaptárba, és ilyenkor nincs is erre semmilyen gyógyszer, az egész állományt azt el szokták égetni, hogyha ez előfordul.
2: A városi méhészet, akkor tudtok segíteni a rádióhallgatóknak, aki jelentkezik, hogy valamilyen formációban egy kerten belüli méhészetet be tudjon indítani?
0: Abszolút tudunk segíteni az elindulásban, inkább ilyen iránytűként, hogy merre, hova forduljon, mert szerintem a legelején ez volt nekünk is a legnehezebb, hogy összeszedni, hogy akkor milyen szabályozásoknak, miknek kell megfelelni, hogyan kell az adminisztrációt, mert ebbe így nagyon nem segített senki, meg nem voltak ilyen iránytűk, úgyhogy ezekbe is abszolút tudunk. Nagyon jó irodalma van a magyar méhészetnek, tehát a magyar méhész kultúra egy nagyon régi, nagyon jól dokumentált, tehát rendkívül jó könyvek is vannak, ahonnan lehet tanulni. Illetve hát mindenképpen azért azt ajánljuk, hogy vagy akár a mi méhészetünkbe, vagy egy közeli méhészetbe kimenni, gyakorolni, segíteni.
2: Adásidőnk lassan lejár, azért még 3 mondatot mondanák a méhekről. A geológiai kialakulása a méheknek, ez a hangyákból kezdődött el a kialakulás, egy olyan 60-65 millió évvel ezelőtt. A legöregebb méh az gyantába, Borostyánba befoglalt méhekkel találkozhatunk.
0: 120 millió
2: olyan 60 millió éves borostyáról beszélünk. A méheknek a túlélési képessége. Föltörténetünk úgy néz ki, hogy kambrium, szilúr, devon, karbon, perma. Devoni kihalás volt a legnagyobb kihalás a föltörténetünk korában. Egy több mint 1 millió éven keresztül nem volt semmi. A méhek túlélték, és azért tudták túlélni, mert létezik egy olyan, hogy megakolónia. Ezt Mexikóban találták az első megakolóniát. A templomtorony, harangtoronyból kezdődött el építeni a méh család. De 750 kiló méhet lapátoltak ki. Sajnos nem volt szakember, aki el tudja dönteni, hogy most ez egy család, vagy két család, vagy hány család csinálta. De ha abból indulunk ki, hogy egy kaptárad úgy néz ki, hogy van a királynő és a lányai. 5 lány azért ki tud szolgálni egy királynőt. És egy 500 kiló méhről beszélünk csak. Hát az biztos, hogy egy millió éven keresztül kellő mennyiségű táplálékot tudott nyújtani annak a mini családnak. Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk lassan-lassan lejár. azt szeretném még megkérdezni, hogy van-e olyan történetetek a méhészekkel kapcsolatban, vagy méhészkedéssel kapcsolatban, hogy szívesen megosztanátok a hallgatókkal, vagy megosztanál a hallgatókkal?
0: Talán most nem is tudnék egyet kiemelni, de azt szoktam így még a méhészetről, hogy az emberek még jobban megértsék, hogy talán ez az egyetlen olyan állattartás, ahol ugye az a cél, hogy minél tovább, minél egészségesebben legyen az állat. És szerintem ez filozófiájában teljesen más, mint az összes többi állattartás, és talán emiatt is nagyon tetszik. Illetve az, hogy kerestük az Olival tényleg egy olyan dolgot, ahol a környezetre is jó hatással lehetünk, és azzal, hogy méheket tartunk, ezzel tényleg jó hatással vagyunk a környezetünkre, ugye ők millió-millió virágot beporoznak, amiből gyümölcs lesz, zöldség lesz, vagy csak továbbfejlődik a növény, további millió élőlénynek ezzel biztosítanak túlélést, vagy megfelelő életkörülményt. Úgyhogy tényleg egy ilyen varázslatos világ, így a méhek világa, és mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg ezt minél közelebbről megismerni, mert tényleg egy csoda, ami ott van a szemünk előtt, de mivel olyan kis picik, ezért nem feltételezzük róluk ezt a csodát.
2: Hát, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kedves Zoltán, a műsoridőnk lassan lejár, de még egy-két percünk van. Van-e olyan története a méhészkedéssel kapcsolatban, amit szívesen megosztana a rádió hallgatókkal?
1: Gyakran csinálunk nyílt napokat. Ilyenkor a leginkább családokat szoktunk várni, olyan 5 és 15 éves gyermekekkel, és egyszer egy olyan család jött ki, egy 4 fős család, ahol volt még egy karonülő gyerek, Csabika. Csabika végig a lányra koncentráltak, mert a lány nagyon félt a méhektől, és egész úton őt puhították, hogy ez mennyire jó lesz. A szülők nagyon szerettek volna méhészkedni, és végül itt már mindenki beöltözött, amikor ránéztek Csabikára, hogy na akkor mehetünk? Nem. Apuka teljesen összeomlott, hogy ő most nem méhészkedhet, másfél órát utaztak, puhították a lányt, a lány az már teljes ruhába volt, és Csabikát végül sikerült rávenni, de úgy, hogy először odaadtuk neki a füstölőt, hogy nem akarja kipróbálni, milyen füstölni, aztán jött, hogy nem akarja füstölni, esetleg méheket füstölni, de, azt nagyon szeretne, de ahhoz be kell öltözni, Csabika, nem baj. És onnantól kezdve Csabika beöltözött, és jött velünk méhészkedni, úgyhogy itt a füstölő volt a nagy kulcs a történetben, és a végén egy nagyon boldog élménnyel távozott a család.
2: És akkor ez a család, ez családi méhészetet csinált?
1: Nem, ők csak feljöttek. Vannak nyílt napjaink, ahol ki lehet jönni, és ki lehet próbálni a méhészkedést. Van egy ilyen 2 órás túránk, ahol végigvezetjük az összes részén a méhészetnek, és meg lehet tapasztalni, persze kicsiben, hogy milyen méhészkedni, illetve hogy hogyan kerül a keretről az üvegbe a méz, és ezen a túrán vettek részt.
2: Fantasztikus. Kedves hallgatóink, keressék a mézerdő méhészetet, keressenek egy nyílt napos időpontot, és jöjjenek el, látogassák meg azt a kis mézes világot, és barátkozzanak össze a gondolattal, akit ez érdekelne, hogy odahaza méhészkedjen. Még odaadom a mikrofont 3 mondat erejéig egy búcsúzkodásra.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy segítesz megismerteni a méhek csodálatos világát az emberekkel. Úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy kóstoljanak meg minél több fajta mézet, kicsit gondoljanak rá úgy, mint a borra, hogy sok fajta méz van, sok fajta ízzel, ráadásul ez egy jótékony hatású finomság, úgyhogy amellett, hogy finom, egészséges is, és vigyük fel a magyarok méz átlagfogyasztását, duplázzuk meg, mert nagyon keveset fogyasztunk.
1: Nekem egy záró gondolatom lenne, talán még ennyit át tudok adni, hogy szeressétek a kristályos mézet. Magyarországon nem szereti, mindenki fél a kristályos méztől, de az egy jó dolog. Először is az mutatja, hogy biztos, hogy igazi a méz, mert a hamis méz nem kristályosodik. Másodszor is ez egy teljesen természetes állapot, nem lesz benne kevesebb vitamin, nyomelem, semmi. Tehát a kristályosodás egyedül az állag változik, de ha nagyon zavar, akkor tegyük bele kézmeleg vízbe, hagyjuk benne egy órát, és már is nem kristályos. Semmiképp ne forraljuk fel. Jó? Maradjatok velünk, és szeressétek ti is a méheket. Sziasztok!
2: Kedves hallgatói, műsoridő lejárt. jövő héten találkozunk. Isten áldja önöket!

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mielőtt és mi alatt kiáltasz. A mai ige: Ézsaiás 65:24. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgatom. Gondolatok az igéről. Milyen gyorsan cselekszik az Úr. Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk. És gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről. A próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már, még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat. A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk, noha Isten a mennyben van, mi pedig a földön. Szavunk gyorsan elérkezik hozzá, az övé pedig hozzánk. Mikor őszinte szívvel imádkozunk, mintha Isten fülébe mondanánk imánkat. Kegyelmes megváltónk azonnal továbbítja kérésünket. Atyánk pedig meghallgatja és örömét leli imáinkban. Milyen jó ebben a tudatban imádkozni. Kit ne indítana buzgó imádságra az a tudat, hogy a királyok királya figyel rá. E mai napon is buzgón akarok könyörögni, és nem csak azt hinni, hogy Isten meg fog hallgatni, hanem, hogy már meg is hallgatott, nem csak azt hinni, hogy egyszer majd felelni fog, hanem, hogy válasza már itt is van. A Szentlélek lesz ebben segítségemre. Ma kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balaton-Szárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyet 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montreálban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreáli magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatalos Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője. A montreáli gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette, az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreáli közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent.
1: Kulturális programajánló.
2: Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, a 16. rész 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Pótfelvételt hirdetett a Sárospataki Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még holnapig lehet jelentkezni, péntekig, augusztus 14-éig. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korálfeldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált a budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközével mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő, egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pásztoráció segítésére. Tette közzé az Egyházmegye honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Frissült idő érkezett, de így is marad a meleg. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható. A hétvégén is egy gyenge hideg front hatására elszórtan kialakulhatnak záporok. Országszerte megszűnik a forróság, ám jelentős lehűlés nem várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A világosi fegyverletétel napja. 1849. augusztusában a magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő, Görgei Artúr, majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt, vagy az osztrákok, vagy az oroszok előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Ez utóbbi lépéstől a déli magyar hadsereg felbontásának szörnyű képe rettentette vissza joggal. Az osztrákok előtt való meghódolást úgy értelmezhette volna a külvilág, hogy egy törvénytelen lázadás bukott el. A lázadók pedig meghódoltak a törvényes uralkodó előtt. Az oroszok előtti feltétel nélküli fegyverletétel mást üzent. Azt, hogy Európa két legerősebb katonai hatalmának seregeivel szemben nincs mód további fegyveres ellenállásra, mert csak értelmetlen tömeges pusztulás az eredmény. 1849. augusztus 13-án az akkora már teljhatalommal felruházott Görgei Artúr, mivel Kossuth Lajos augusztus 11-én lemondott a kormányelnöki tisztségéről is, Világosnál letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt, jelezve ezzel azt is, hogy nem ad fel semmit a forradalom és szabadságharc eszméiből. A balkezesek világnapja. A szerencsés embereknek, akik balkezesekké váltak, van világnapjuk is, amikor meg tudják ünnepelni, hogy az lett a dominánsabb kezük. Ez a nap augusztus 13-án van, melyet 1976-ban tartottak meg először. Bal sors, bal lépés, bal sejtelem. A nyelvünk a sugallja, a bal negatív fogalom. Egyes kultúrákban balkezesnek lenni sokáig sorscsapásnak, sőt, bűnnek számított, ami valószínűleg a mássággal szembeni ösztönös bizalmatlansággal függ össze. Napjainkra ez az előítélet remélhetőleg eltűnt. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő, egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Pótfelvételt hirdetett a Sárospataki Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még holnapig lehet jelentkezni, péntekig, augusztus 14-éig. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, tisztelettel és szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, a 67. Zsoltár verseit a következőképpen. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, ujjonganak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezesd a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, mint kis csoportot, akikkel hétről hétre tanulmányozzuk és átvesszük Biblia tanulmányunkat. Szeretettel köszöntjük azokat a gyülekezeteket, közösségeket, akik rendszeresen meghallgatják, megtekintik a mi szombatiskolai tanulmányunkat. Szeretettel köszöntjük a kolozsvári gyülekezetet és a többi erdélyi gyülekezetet. Köszöntjük a svájci testvéreket és a világ minden részén találhatóakat, akik együtt tanulmányozzák velünk együttesen Ézsaiás könyvét. A mostani tanulmánynak a címe Isten szerepében. Azt hiszem, mi nagyon sokszor a hétköznapi életben szeretnénk Isten szerepébe belebújni, de nem tudunk, mert mi emberi szempontból látjuk a másikat, és valahogy a bűnt azt a másikban mindig könnyebb észrevenni, a hibát, a foltot a másik ember életén, mindig könnyebb felfedezni, mint saját magunkban meglátni. Pedig bennünk is van jócskán hiba, mert nagyon sokszor mi gőgösek, büszkék vagyunk. Mire? Hát a profécia magyarázatunkra, arra, hogy ismerjük a Jelenések könyvét, a Dániel könyvét, vagy olyan tanítást a Bibliából, amelyet más egyházak, felekezetek nem hangsúlyoznak ki, de szeretném mondani, hogy ezek nem tesznek különbé bennünket. Az Isten előtt mi egyenlőek vagyunk, és jobb, ha ezekről a laudíciai jellemtulajdonságokról, ezekről a gazdagságokról, meg hasonló jellemtulajdonságokról lemondunk, mert nincs értéke. Az Isten előtt értéke van az alázatosságnak, a szeretetnek, a békességnek, a csendességnek és a boldogságnak. Ezt kellene kialakítani a mi gondolkodásunkban. A vasárnapi, az a nemzedek feletti ítélet. Igen, a nemzetek felett ott van a mindenható Isten. Ézsaiás könyve 13. fejezet 6., 7., 8. verse. Székely Marika, hogy is mondja a Biblia ezt a szakasza?
1: Jajgassatok, mert közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. Ezért ellankad minden kéz, megdermed minden ember szíve. Megrémülnek, kínzó fájdalmak fogják el őket, vonaglanak, mint a vajúdó asszony. Riadtan néznek egymásra, és az arcuk ég a szégyentől.
0: Köszönöm szépen. Szóval ez úgy van, hogy amikor Babilonnak jól megy a dolga, és amikor Babilon ledönti Jeruzsálem kapuit, akkor nagyon mosolyog, és akkor nagyon boldog, és azt hiszi, hogy ő a világ legerősebb nemzete. De amikor majd Babilonnak is beveszik a perzsák, szinte kardcsapás nélkül a nagy, hatalmas város elbukik, akkor olyan találó, ahogy olvastad, hogy megdermednek az emberek szívei, megdermednek, rájuk fagy a mosoly. Szóval, hogy mondjam, a nemzetek, ha Isten nélkül vannak, akkor egy olyan hamis látszat biztonságban, egy látszat békében van, amely nagyon-nagyon távol van Istentől. És ez a gondolkodás veszélyeztette az izraelitákat, hiszen ők oda kerültek fogságba. Most gondoljuk el, hogy a jeruzsálemi templom hát összehasonlíthatatlanul parányi volt azokkal a templomokkal, amelyek Babilonban voltak. Ez körülbelül olyan, mintha egy paraszti környezetből egy tanyasi kis gyermek elkerül New Yorkba, a felhőkarcolók világába, és tátja a száját, hát ő ilyet soha az életben nem látott. Igen ám, de nem biztos, hogy a New Yorki felhőkarcolók világában közelebb vagyunk Istenhez, mint a kis tanyasi világban. István, hogy látod ezt a kérdést?
2: Én még ott tartok gondolkodásban a büszkeségről, amit mondtál. Hogy ez a büszkeség fogalma szerintem kétféle értelmezése van, legalábbis én részemről. Egyrészt az, hogy ha van egy ilyen jóleső érzés, megelégedettség, öröm, ezt is büszkeségnek mondjuk, de van a másik, amire itt utaltál, és hogy egy önmagát túltengően sokra tartó, öntelt, ez az a büszkeség, és ennek a leges-leges-legrosszabb fajtája, ha így mondanám, hogy tulajdonképpen ez a lelki gőg, amiről fogunk most tanulni, ez egy dolog. De szerintem az az értelmezés is benne van, hogy amikor jó elégessége, jó leső érzésem van, megelégedett, akik valamivel örömtől telt valami miatt, azt is szoktuk büszkeségnek mondani.
0: Igen, büszkeség és büszkeség között különbség van. Amikor ránézel az unokádra, akkor egy jó büszkeség tölt el, egy természetes, egy nem helytelen büszkeség, de lehet bennünk helytelen büszkeség. És amikor azt mondjuk, jaj a katolikus, jaj a református, jaj a többi vallás, csak mi vagyunk a jók, csak mi vagyunk a szépek, azokat Isten nem szereti, dehogy nem, Isten azokat is épp úgy szereti. És Istennek ott is vannak hűséges emberei. És ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket ne csak tudjuk, hanem éljük meg az emberekkel való kapcsolatunkban. Mert a büszke ember az egyre inkább távol kerül az Istentől. A büszke ember az a gravitáció során az távolodik az Istentől.
2: És hogy a vasárnapi gondolathoz visszatérjünk, tulajdonképpen én nagyon fontosnak tartom mindig azt, amit a Ézsaiás könyvének az első versében mondok, hogy megmondja, hogy ki a szerző, tehát Ézsaiás a proféta, és megmondja, én úgy szoktam mondani, hogy mifajta ez egy látomás, vagy mert itt jövendőlésekről van szó. Ugye itt egy fókuszt is fogunk váltani, mert eddig a figyelmünket az Asszíria kötötte le, és most áttérünk egy másik fókuszra, ezt a babiloni fókusznak nevezném ezt a kérdést.
0: Gyorsan mondanánk, hogy Babilon és Asszíria más, vagy Asszíria és Babilon, de lényegében ugyanaz, csak az alanyváltás következik be.
2: Igen, és itt tulajdonképpen csodálatos számomra az, hogy itt annak ellenére van ez a fókuszváltás, megismétli azt, hogy amit tulajdonképpen Asszíriával mondott, hogy úgy lesz, ahogy elterveztem, az következik be, amit elhatároztam, mondja a 24. vers. És akkor Babilonról pedig elindulunk abba, hogy tulajdonképpen Babilon egy gazdag, ősi kultúrával, vallással, politika hagyatok rendelkező ország volt, és olyan szuperhatalomú válik majd a később a történelem folyamán, hogy legyőzi Júdát és elhúzza a népét. Tehát ez nem valami jó jel a júdaiak a zsidóság számára. És tulajdonképpen itt van egy nagyon nagy kérdés, hogy azért lényeges, amit mondtam a bevezetőben, hogy egy látomás, egy jövendőlés, mert abban a korban, amiben Ézsaiás élt, tulajdonképpen a babilonitok nem tudták hova tenni. Hát tulajdonképpen Ézsaiás proféta idejében, ez körülbelül a Krisztus előtti 8. századnál tartunk.
0: Ezt egy kis városállam volt.
2: Ezt a népet még alig ismerték.
0: Igen.
2: És ebből lett egy tulajdonképpen egy világhatalom, ami nagyon egy szuperhatalommá vált a térségbe, és amely a Júda királyságát is legyőzik. Tehát megint itt egy elővetített előképpel, előproféciával találkozunk.
0: Igen. Bár gyorsan hozzátesszük, hogy a bábeli torony is innen Babilonból kapja a nevét, és ez egy nagyon ősi sumér kultúrának az öröksége, de igazából ő soha korábban nem tört világuralmi hatalomra, de Asszíriával szemben majd mégis sikerül megszerezni. Marika?
1: Jézus visszatérésekor azt mondja, hogy vajon találok-e hitet a földön? Hogy Isten adott törvényt, adott iránymutatást, hogy aszerint éljünk. Nem kötelez el bennünket, hogy csak így lehet élni, de választhatjuk, hogy az Úrnak tetsző életet éljük Jézus hitébe, vagy pedig a sátáni elvek uralkodnak rajtunk. Más az isteni elv, és mi hányszor esünk bűnbe, és azt mondja itt a versszak, hogy közel van az Úr napja. Az Úr napja az ítéletet jelenti, és hogy közel van. Hát ez egy olyan fogalom, hogy kell, hogy mihez képest közel. De ez fölhívja a figyelmet, hogy ha olvassuk és azt halljuk, hogy közel van, akkor arra készülni kell. Mert nem lehet halogatni, hogy majd ekkor, akkor vagy majd más dolgok teljesülésekor fogok az Úrnak szentelt életet élni. És belegondoltunk-e, hogy a mi bűnünk is ott van a keresztván. Értünk is meg kellett halni Jézusnak, mert mi sem vagyunk bűntelenek, akármennyire is szeretnénk mindent megtartani, de a bűnnek is van egy hatalma, és Jézus Krisztus lehetőséget és reményt ad nekünk arra, hogy ettől a magunkat összepettyezett bűntől meg tud szabadítani. Mert az utolsó időben a gonoszság is megsokasodik a földön. És nekünk nem mindegy, hogy milyen irányelvek szerint élünk.
0: Ez így van. Köszönöm szépen. Menjünk tovább, és nézzük a következő gondolatsort, és ez a hétfő, a hajdani nagy Babilon. Erről el tudjuk mondani, hogy olyan széles volt a várfala a hajdani Babilonnak, hogy körülbelül 7 méter széles, egymással szemben minden külön probléma nélkül 2 harci kocsi el tudott férni, és gyakorlatilag a fal tetején tudtak a katonák a város egyik feléből a másikba pillanatokon alatt akár lovakon is odaérni, hogyha a várost váratlan támadás érné. Na nézzük, mit mond ezzel kapcsolatban Ézsaiás könyve 13. fejezet 9., 10. és 11. verse. Tokics Marika?
3: Jön már az Úr napja kegyetlenül, féktelen izzó haraggal. Pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket. Az ég csillagai és csillagképei nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa. Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalá.

0: égkultúra, csillagászat rendkívül fejlett volt. Ne felejtsük el, hogy például ők azok, akik az hatalmas tudósok voltak, és nyilván itt a vallás és a tudomány még az ókor világában nagyon-nagyon közel álltak egymáshoz, és nem volt szigorúan véve tudomány vallás nélkül. És olyan szépen figyeljük meg, hogy ahogy megfogalmazza Ézsaiás, azt mondja, eltűnik majd a fölkelő nap, és nem fénylik a hold világa. Babilonban a hold istenséget tisztelték, még 1000 évvel korábban is. És ugye a Nílus menti kultúrában a napot tisztelték, tehát a nap az atomkultusz volt, Babilonban pedig a holdkultusz, és azt mondja, véget vettek a kevélyek gőgének, az erőszakosok gőgösségét megalázom. Marika?
1: Igen, Ellen White-nak van egy nagyon érdekes gondolata a Proféták és Királyok című könyvében, Babilonnal kapcsolatosan. Azt írja, hogy Babilon széles várfalát teljesen lerombolják, és magas kapuji tűzben égnek el. Így szüntette meg Jahve, a seregek ura, véget vett a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázza. Így lett Babilon az országok ékessége, a káldeusok fenséges dísze, Szodomához és Gomorához hasonlóan örökre átkozott hely. Nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nemzedékek során. Nem sátoroz ott az arab, nem deleltetnek ott pásztorok, hanem pusztai vadak tanyáznak ott.
0: Hát hosszú időn keresztül nem is tudtuk pontosan, hogy hol volt az ókori Babilon, mert még az Eufrátesz is elkanyarodott, hiszen valamikor az ősi várost ketté vágta. Babilon egy olyan település volt, ami nem körkörös, általában figyeljük meg az európai és az egyiptomi városok, ezek körkörösek, hanem trapéz alakú volt, és középen ketté vágta a folyó, de olyan hatalmas emeletes házak voltak, és az emeletes házaknak a tetejére nagy fákat, bokrokat ültettek, ezek beárnyékolták a házakat, és a folyóról jövő kellemes szellő, mint egy megannyi légkondicionáló visszahűtötte a várost. Az egész város fala körbe volt ilyen természetes vízzel úsztatva, és kihegyezett cölöpök voltak a várfal körött, hogy szinte lehetetlen volt bevenni. Igen, de volt mégis egy gyenge pontja, és ezt a gyenge pontját a következő perzsa király ezt észrevette, elirányította a vizet, az Eufrátesz folyó vizét, és a kiürült, kiszáradt folyó mederben karcsapás nélkül bejutott. És ilyenek vagyunk mi is. Azt hiszük, hogy mi vagyunk a Babilon, mert mi erősek vagyunk, mert mi stabilak vagyunk, mert mi nekünk van várfalunk. Nem. Isten nélkül ez a város egy elhagyatott várossá vált, és eltűnt a civilizációs, az emberi kultúrának a térképéről. Marika?
2: Szigeti Jenőnek van egy idézete, ami pont ide illik. Nincs elfeledett bűn című könyvéből, az 55-56. oldalról. Sokszor úgy gondolja az ember, hogy jól szervezett renddel elejét lehet venni a ránk törő káosznak. Csupán szervezés, akarat, erő kérdése az egész. Ez a törekvés vészesen hasonlít a vízözön utáni ember torony építéséhez. Isten kegyelme szeretetével megígérte, hogy nem lesz többé vízözön, de az ember a kozmosz rendjének harmóniájához szükséges erkölcsi rendet akarta kiküszöbölni életéből. Ezért Isten tanácsa ellenére inkább égigérő torony építésébe fogott. És megépült Bábel. Ez nem csak egy régi történet, hiszen előre látható, általában

0: Tudunk előidézett kozmikus katasztrofák fenyegetettsége elől mi se életújulással, hanem Bábel toronnyal akarunk megmenekülni. Nem csak globális Bábel tornyok épülnek. Mindnyájan építünk ilyen alkalmatosságot a menekülésre, de mi sem járunk jobban, mint az ősi Sineár földjén lakók. Összezavarodik a nyelvünk, és nem értünk szót egymással.
1: Most csak képzeljük el, igen István, látom, hogy szólni akarsz. Képzeljük el, hogy a Babilon fénykorában lettünk volna ebben a városban, és ott elolvassuk Ézsaiás erre vonatkozó proféciáját. Hát ez mennyire hihetetlen, ugye? Mennyire, tehát amikor ez mindenkit képes elpusztítani, és minden katonai erőt legyőzni, csúcsa hatalmában van. Egy közgazdász írt Babilon, az ókori Babilonról, és így jelképezte, hogy az ókor Svájca volt abban a térképen. Tehát viszonylag egy kis terület volt, de mindenki úgy tekintett rá, mint akiben meg lehet bízni. Még az ellenségek is Babilonba fektették be a pénzüket, bembeszélve az egyiptomi fáraóról, vagy az asszír királyról, mert olyan biztos gazdagsága volt. Tehát a gazdaság az, mint egy motor hajtotta előre ezt a várost. De hiába a pénz. Ha a pénz hatására az ember elfeledkezik a teremtőjéről, hiába a pénz és a hatalom, mert a pénz és a hatalom önmagában nem elég, hogy túléljük a katasztrófákat. Oda az Isten segítsége kell.
2: Örülök, hogy ezt más megvilágításban látod, mert én abban indultam, hogy az Ézsaiás mit képzelhetett Babilonról. Ézsaiás korában mondtam, hogy ez egy egyszerű kis szürke városka volt. Te azt mondtad, hogy a fénykorában, igen, Babilon eljutott egy úgynevezett új irodalom idejébe, akik hát csak két dolgot említsük, hogy már asszírokat is legyőzték, akik Ézsaiás korában a szuperhatalom.
1: A csúcs volt.
2: A szuperhatalom volt, sőt, még hát Nabukodonozor idejében pedig Júda népet is legyőzték, fogságba vitték, elhurcolták őket. Hát meg kell mindenképpen említeni, hogy 586-ban Jeruzsálemben, ilyet is a templomot is megsemmisítették, lerombolták, és tulajdonképpen ez a híres babiloni fogság is innentől adódik, amikor 70 évig el kellett, 70 év múlva térettek vissza
1: a fogságból,
2: igen. És tulajdonképpen az is érdekes tép, hogy ez a hatalmas birodalom, hogy válik porrá semmivé. Ugye ez Círuszt említsük meg, első Szerxész, aki visszaverte a lázadásokat, mert leverte, elvitte, megrongálta a templomaikat, elvitte a főistenüket, a Marduk főisten szobrát, aki a babiloni birodalom legfontosabb istene volt, és akkor utána elindul egy hanyatlási folyamat, és ez odáig jut, hogy ma van pár például néhány iraki lakja az egyes részeit, az ókori települést sose építették újra. Ez csodálat, ez is egy meglepő dolog, hogy ezt a hatalmas birodalom az enyészetbe megy, és sose építették újra.
1: Hogyha meg akarjátok nézni, és ezt mondjuk a kedves nézőknek, gyülekezeteknek, akkor menjetek el testvérek, a Pergamoni Múzeumban, ez Németországban van, Berlinben, és akkor ott meglátjátok fölállítva azokat a falakat, amiket német régészek szedtek szét. A babiloni építészet azok égetett téglákból építkezett, és ezt tették össze, és ezeket a téglákat szétszették darabonként, a mászt csodálatos kék mázzal volt. Ha Babilonnak a színét meg akarjuk határozni, az az ég kékje volt, mert ők mindig az éget nézték és figyelték, és akkor ott azokon a kapukon, az Istár kapun tudunk bemenni, amelyen Dániel nap mint nap bement, amelyen Nabukodonozor, és azoknak a bibliai személyeknek a csoportjai, akikről ezek a bibliai könyvek szólnak. Ezékiel, Dániel, szóval fantasztikus, és ez csodálatos minőségben elő van állítva a Pergamoni múzeumban. Vagy elmondhatjuk azt is, hogy milyen templomuk volt. Például a szombat szentségét Babilonban fedezik föl a zsidók. És volt ott egy toronytemplom, Etemenanki toronytemplom, amely 7 szintből állt. Lépcső vezetett föl, és ezen a lépcsőn lehetett fölmenni a legfőső 7. szintre, általában nagy ünnepek alkalmával a király és a főpap beléphetett a legfőső szintre, és ez a legfőső szint, ez körülbelül 10-szer akkora volt, mint a Salamoni templom. Tehát ott olyan méretek, és olyan gazdagság, és olyan technika volt, hogy gondoljátok el, hogy mondjuk Marduk istenségének a születésnapján a templomba azon az egy napon világított be a nap. De hát könyörgöm, milyen pontosnak kellett ott a mérnököknek? Mennyire meg kellett tudni határozni, ha ott csak egy centit téved, vagy egy milliméter téved, akkor gyakorlatilag 10 év múlva a nap már nem süt be. Mert gyakorlatilag az a pici, minden évben egy pici eltérés, és évszázadokon keresztül. Szóval a babiloniak nagyok voltak a tudomány vonatkozásában. Csak hogy a tudomány az kellő alapot szolgáltattak arra, hogy elfelejtsenek mindent az igaz Istenről, és gyakorlatilag az ő istenüket rákényszerítették az elfoglalt nemzetekre, a legázolt tartományokra. És az Isten egy ideig ezt tűrte, és egyszer csak megrázta magát az Úr, és Babilon eltűnt, szétfoszlott, mint a hajnali köd egy pillanat alatt. Menjünk tovább, és nézzük a következőt. A hegy királyának bukása, és ezt már részben érintettük is, Ézsaiás könyve 14. fejezet 12. versétől a 14. verséig, Székely Marikát hallgatjuk.
0: Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadba, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez.
1: Igen, amikor egy birodalom, amikor a birodalomban minden jól megy, minden hatalom, minden politikai és katonai koncentráció egy helyre megy, akkor ő úgy gondolja, hogy rajta már az Isten sem fog találni fogást. És Izrael Istene ennek a kis legyőzött maroknyi népnek az egyetlen igaz Isten, az hát megtanítja Babilonnal a mennyei egyszer egyet. És én azt hiszem, hogy a Biblia erről szól. Vagy megtanuljuk, vagy az Isten megtanítja. És ez így van ma is, így van a mi életünkben, így van a mai országokban, a mai nemzeteknél, a mai családoknál, és minél inkább Istenhez fordulunk, annál könnyebben vesszük az életben az akadályokat.
2: Itt van megint ez a gondolat előjön, amit a bevezetőben mondtuk, ez a önfelmagasztalás, vagy a büszkeség önfelmagasztalásnak a gondolata, mert klasszikusan előjön itt tulajdonképpen, és tulajdonképpen a Babilon bukásának a végső indítéka, és ezt általánosíthatjuk, ezt egy öndicsőítésnek, egy önfelmagasztalásnak a végső indítéka tulajdonképpen mindig itt ez a Isten károló gőg. Ez
1: egy erkölcsi dolog.
2: Ez ennek a következménye, és te persze ezt túlmutatod, mert hát ha csak abból indulunk ki, hogy az Édenben is mi volt, tehát a kígyó mit mondott, olyanok lesznek, mint az Isten. Tehát Istenhez akarja hasonlítani, és ezzel már Évát le tudta venni a lábáról. Hogy, de hát ez egy hatalmas kísértés, és egy tulajdonképpen a bukás végső oka, ez az Isten káromló, ezt emelném ki ebből a gondolatból.
1: Igen.
0: Ugye, amit felolvastam, ez a pár ige szakasz, ez a luciferi gőgösségre utal, hogy minden széppel, jóval megáldotta az Isten, és ő volt az angyalok között az első, és azt hitte, hogy akkor már ő olyan is lehet, mint az Isten, és onnan kellett neki lebukni. És hát, ha azt vesszük, hogy mi az Isten értékrendje, mi az, amit Isten méltányolni tud az emberbe, az nem a gazdagsága, mert az a világhoz tartozik, és átmeneti állapot, de a mennyei kincs az, hogyha Isten jellemét tudjuk tükrözni, mert az már egy meghívó az örök életre. És bármennyire gazdagok vagyunk, okosak vagyunk, mindent megszervezünk, nem tudjuk bebiztosítani magunkat. Itt van ez a járvány, amely nagyon sokakat érint, és egyik pillanat hiába teszünk meg mindent, egyik védekező eszközöket, minden távol tartunk, és mégis egy teljesen egyensúlyozott, jó állapotból is egy pillanat alatt el tud menni valaki. És hiába a gazdagság nem jelent semmit, az csak egy ideiglenes dolog.
1: És eszembe jut, hogy vajon miért pont Babilonba viszik fogságba Isten népét, és erre egy kiváló rabbi a következő magyarázatot adta, ami a Talmudban olvasható. Isten menyasszonya volt Izrael. És amikor a férfi az ókori világban valami kivetni valót talált a menyasszonyába, mondjuk hűtlenséget követett el az urával, a férjével szemben, akkor a férje fogta, és hazavitte őt az apjához, és visszaadta őt az apjának. És lényegében honnan származik Izrael? Babilonból. Hát Bábelből, onnan származik Ábrahám, onnan hívta ki Úr Kazdimból gyakorlatilag, és most Isten oda küldte vissza, hogy egy új kezdettel, egy maradékkal megint majd kihívja, ahogy annak idején Ábrahámot, úgy majd egy maradékot elvisz az ígéret földjére, és előről kezdődik minden. Csodálatos, ahogy így látjuk az Istennek a gondolatmenetét. Igen, és most akkor menjünk tovább, a menny kapuja. Ugye? A menny kapuja, ez a babiloni szó is ezt jelenti, hogy a menny kapuja, de most egészen más összefüggésben látjuk, és azt látjuk, hogy Mózes első könyve 28. fejezet 16. versétől mit is olvashatunk itt, Tokics Marika?
3: Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt: milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, felállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek. Azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve.
1: Bétel annyit jelent, mint az Úr háza, és itt azt mondja, nem más ez a hely, mint Isten háza. Bétel, ugye, mert álmodott, és látta, hogy egy nagy lajtórja összeköti a mennyet és a földet, és látta, hogy az angyalok szépen ezen a lajtórján, ezen a létrán, ez nem lajtórja volt, de itt megint Károli Gáspárnak a zsenialitása jön, ez egy cikkurat volt, ez a cikkurat egy ókori templom, ez a cikkurat, ez egy olyan ókori templom volt, hogy a templomnak a két oldalán vezettek föl a lépcsők, mint ahogy babiloni templomokban is, és úgy lehetett fölmenni a tetejére, és ahhoz, szóval zseniális volt Károli, hogy azt mondja, egy lajtórja, egy létra, mert a lényeg ugyanaz, hogy föl lehessen menni. És elnevezte ezt a Lúz városát, Bételnek, Bételnek, az úrházának, és akkor ennek a településnek, ennek a városnak még óriási jelentősége lesz, hát sajnos nem mindig pozitív vonatkozásában Izrael történetében. István?
2: Itt az az érdekes, hogy tulajdonképpen, amit mondtál is, hogy Bábel, vagy Akkádul Babili,
1: igen,
2: és tulajdonképpen a Jákob és a Babilon van összehasonlítva.
1: Igen.
2: És két itt ellentétes irány van, mert tulajdonképpen a Jákobnak a létrája, vagy a mennyből származott, tehát Isten fentről mutatta meg neki, hogy mi a helyzet. Viszont a Babilon tornyai és lépcsős templomba, ez lentről fölfele ment.
1: Így van.
2: Lentről fölfele
1: ment. Más volt az irány.
2: Igen, két ellentétes irány. Hát mind a kettő arra utal, hogy az Istennek világába enged bebocsátani. Illetve szerettik volna, hogy
1: bebocsátást nyerjünk. Igen.
2: Igen. Köszönöm. Viszont Jákob az álmában bebocsátást
1: nyert. Így van.
2: Igen. De hát nem mindegy, hogy alulról fölfele építkezel,
1: vagy fölülről lefele. Így van. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy van megint egy Szigeti Jenő idézet Székely Marikánál.
0: Igen. Jézus megy velünk az úton című könyvéből, a második kötetből, a 177. oldalról olvasom. Egy létrát látott, amely a földtől az égig ért. Angyalok jártak rajta, akik az eget és a földet összekötötték, arra utalva, hogy Isten mennyei világa és a föld között van híd, van összeköttetés. Mai materiális előnyöket hajszoló, gáncsoló, önmagunkat is gyakran megcsaló embereknek is tudni kell, hogy az ég és a föld ma is összeér, és Isten ma is kísér utunkon. De az oltalmazó Isten csak ott őriz meg minket, ahol az ő igazsága vezeti lábunkat. Isten csak úgy marad velünk, ha a mindennapi kötelesség teljesítéseink útján mi is vele járunk. Emlékül hirdette másnap reggeltől, hogy ez a hely új nevet kapott. Isten háza, azaz Bétel lett a város neve. Amikor úgy látjuk, hogy semmerre sincs út, akkor fölfelé nyit utat. Isten megoldásait mindennapi gondjaink és meneküléseink közepette is meg lehet találni, csak látó szemre és igaz álmokra van szükségünk, amelyek megmutatják a próbákon át a célig vezető utat.
1: Köszönöm szépen! A következő gondolatsorunk csütörtök, Sion végső győzelme, ez pedig Ézsaiás könyve 24. fejezet, és ott a 21., 22. és 23. verse. Tokics Marika, hogy is mondja a szöveg?
3: Azon a napon megbünteti az Úr az ég seregeit odafönn a magasságban, és a föld királyait a földön. Összegyűjtik őket, ahogy a foglyokat gyűjtik a verembe. Börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket. Elpirul a sápat hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a seregek ura lesz a király a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt dicsőség ragyog.
1: Köszönöm szépen. Itt van a tanulmányokban egy kérdést, hogy Isten valóban elpusztítja a gonoszokat? Ezt ő tudja, de amit ő kinyilatkoztatott számunkra, abban egyértelműen az áll, hogy mindenkinek van kegyelmi ideje, akár nemzet, akár közösség, akár egyén, és amikor lejár, túllépi ezt az időszakot, akkor bizony felelnie kell. És Isten ítélete abszolút igazságos lesz. Isten nem az elpusztításnak az Istene, Isten az igazságnak az Istene. De az igazság nevében bizony néha fájó dolgokat is kell Istennek tenni, és cselekednie.
2: István? Hát ez engem is foglalkoztatott, ez a pusztítás gondolata, de ha abból közelítjük meg a problémát, hogy mi ennek az oka. Tehát a pusztítás, a gonoszság, a bűn és a gőg miatt következik be. És tulajdonképpen itt vannak lépések, amit te is mondtál. Tehát először kapunk egy útmutatást. Utána van egy következmény is. Tehát megmondja, hogy ha leszakítod a fáról a gyümölcsöt, akkor meg fogsz halni. Tehát a következményet is mondod. És még van egy közbeesztő, ez a javítási lehetőség. Mindig van javítás lehetősége, és tulajdonképpen ezután történik ez a pusztítás, aminek az oka nem a gonoszság, hanem a bűn, a gőg miatt történik be.
1: És a végrehajtás... És mindennek van jogkövetkezménye.
2: És a végrehajtásnak pedig egyetlen célja van, hogy az helyreállítja az eredeti állapotot. Nem a büntetés, hanem a helyreállítás, a büntetés. És ami csodálatos ebben, mindig az Isten a kezdeményező. Mindig ő kezdeményező, de ezeknek ellenére. Tehát több fázison, több lépésé, több lehetőség adódik, így szoktuk mondani, és a végső lehetőség, amikor pár te döntesz, hogy nem, mindent visszautasítod, akkor van ez a dolog. De még egy dolgot szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen amit a Marika olvasott, hogy elpirult a hó, megszégyenül a nap, és a seregek ura uralkodik, és Sion-hegyén és Jeruzsálembe. Ez a 23. versben volt. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a elpirul a hold, meg megszégyenül a nap, ez egy világkatasztrófára való utalást is tartalmaz ez a dolog. Bár abból a szempontból is meg lehet közelíteni, hogy mivel mind a holdat, mind a napot istenként tisztelték.
1: Így van. Ennek lesz a következménye.
2: Ezért most megfogta annak a hatalmoktól, a úgynevezett isteni hatalmok, ezek most megfoglal is, és egyedül Isten marad a király. Ez is egy nagyon-nagyon fontos üzenet ebből a dologból. Nagyon szépen és nagyon szép hasonlatokkal, szép nyelv, költői nyelven, pláne ha eredeti tudnánk olvasni, mondja el ezt a proféta, ezt akit egy művelt, intelligens íróként is fel, költőként is fel tudjuk.
1: Igen.
3: Ellen White nagyon szépen írja le azt, hogy Jézus Krisztus, amikor meghozta az áldozatát, és megváltotta az emberiséget, és a mennybe jutott, akkor mit cselekedett, és ezt szeretném felolvasni. Azt mondja, Jézus Krisztus miután meghozta nagy áldozatát, felemelkedett a mennybe, de addig nem fogadta el az angyalok imádatát, míg el nem mondta a kérését. Akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Kimondhatatlan szeretettel és súllyal hangzott fel a válasz az Atya trónjáról. Imádják őt az Istennek minden angyalai. Egyetlen folt sem volt Jézusban. Megalázkodása véget ért, áldozatát befejezte, és olyan nevet kapott, amely minden nép felett áll.
1: Nomen est omen. Köszönöm szépen, és eljutottunk az összefoglaláshoz.
0: Még előtte, ha megengeditek, egy kis gondolat, hogy ez az úrnapja, ez nem egy pillanat alatt jön el, mert hosszan tűr érettünk. És milyen csodálatos az, hogy az Úr Jézus személyesen jön el azokért, akik hittek benne. És ha meggondoljuk, hogy bármennyi is most a világon a szenvedés, a fájdalom, a pusztulás, Isten és a jóság végül győzelmet arat a gonoszság fölött. Hát hova jutott a föld az Éden óta? Milyen lett az ember természete Ádámé, Éváé? Hogy az ember kit szolgál? Van-e olyan hite? Hogyha ezt végig nézzük, akkor bizony az Úr napja igazságot fog tenni, és ez így helyes.
1: Köszönöm szépen, és hallgassuk az összefoglalást.
0: Ézsaiás látta, hogy Asszíria után Babilon hódítja meg majd Júdát. Isten azt is megmutatta neki, hogy a világ sötét, természetfeletti hatalmasságai Istennek az emberi ellenségein keresztül fejtik ki tevékenységüket. Isten szerepében tetszelegnek. Végül azonban Isten bizonyosan győz, és örök békét hoz a bajoktól nyögő bolygónak.
1: Köszönöm szépen, István!
2: Én csak egy mondatot még, hogy nekem mindig eszembe volt, csak nem tudtam elmondani, hogy ha Ézsaiás könyvét tanulmányozzuk, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt a Királyok második könyvével és a Krónikák második könyvével párhuzamosan olvassuk, mert abba egyre több információt kapunk. És aki még tovább akar ezen az úton menni, annak van egy jó hírem, hogy a közeljövőben meg fog jelenni Tokis tanár úrnak Ézsaiás könyve, ami a most adott információkat túl még bőségesebb információkat lát el Ézsaiás korára szemben. Ezt is mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
1: Köszönjük szépen! Az Úr áldja meg az elhangzottakat a mi szíveinkben, hogy Ézsaiás könyve ne csupán egy olyan mechanikus tanulmány legyen, amelyen túljutunk, hanem Ézsaiás könyve az Úr segítségével végezze el bennünk átalakító munkásságát, hogy mi adventisták ne arról legyünk híresek, hogy büszkék vagyunk a tudásunkra, a profécia ismeretünkre, hanem legyünk arról híresek, hogy az ima emberévé és az Úrhoz forduló közösségé tudunk alakulni. Ezt tegye meg az Úr bennünk, népünkben, az Úr kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mielőtt és mi alatt kiáltasz. A mai ige: Ézsaiás 65:24. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgatom. Gondolatok az igéről. Milyen gyorsan cselekszik az Úr. Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk. És gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről. A próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már, még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat? A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk, noha Isten a mennyben van, mi pedig a földön. Szavunk gyorsan elérkezik hozzá, az övé pedig hozzánk. Mikor őszinte szívvel imádkozunk, mintha Isten fülébe mondanánk imánkat. Kegyelmes megváltónk azonnal továbbítja kérésünket. Atyánk pedig meghallgatja és örömét leli imáinkban. Milyen jó ebben a tudatban imádkozni. Kit ne indítana buzgó imádságra az a tudat, hogy a királyok királya figyel rá. E mai napon is buzgón akarok könyörögni, és nem csak azt hinni, hogy Isten meg fog hallgatni, hanem, hogy már meg is hallgatott, nem csak azt hinni, hogy egyszer majd felelni fog, hanem, hogy válasza már itt is van. A Szentlélek lesz ebben segítségemre. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korálfeldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pásztoráció segítésére. Tette közzé az Egyházmegye honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Osváth Bíró Zsófia, ha jól mondom a nevedet.
4: Igen, tökéletes.
3: Ha a kedves hallgatók megengedik, nagyon rég az ismeretségünk, és egy nagyon fiatal hölgyről van szó, a riport során tegeződni fogunk. Zsófiát azért hívtam meg a stúdióba, mert részt vett egy olyan versenyen, vagy képviselte Magyarországot először, mint résztvevő, másodszor, mint szervező, aminek az a neve, hogy PDWC.
4: Pontosan.
3: A 2018-ason volt utoljára. Kicsit beszéljünk arról, hogy mi ez, ha jól tudom, iskolák delegálnak háromfős úgymond csapatokat, és itt vitákról, diplomáciáról és egyéb dolgokról vitatkoznak országszerte. Kicsit beszélnél magáról ennek a versenynek a tematikájáról?
4: Persze, nagyon szívesen. Tehát a világ minden tájáról gimnáziumok három diákot válogatnak ki, általában évfolyamok. Egy évfolyamból mondjuk, ha van három osztály, akkor próbálják elszórtan válogatni, hogy egyenlő legyen a verseny. Körülbelül olyan 10-12 ország vett részt ezen a versenyen, és hát pontosan mire vagy kíváncsi? Tehát, hogy zajlott a vita verseny, vagy hogy indultunk neki, vagy milyen témákról beszélgettünk?
3: Egyenre csak nagy slágvortokban arról beszéljünk, hogy miért jött létre ez, és utána még beszélünk másról is.
4: Igen, a főszervező Miss Nakadai, egy hatalmas energiákkal rendelkező japán néni, aki igazi energiabomba, konkrétan most indult a maratonon, mellesleg megjegyzem, tehát ez elárul róla pár dolgot. A második világháború alatt volt kisgyerek, de már annyira gyerek, hogy föl tudja fogni, mi van körülötte. Uh-huh. És tudja, mennyire szörnyű a háború, és milyen következményei vannak. És pont ezért neki az a célja, hogy a fiatalokat, az új generációt, mivel azt gondolom, hogy mi vagyunk a jövő, egy terembe, egy helyre csoportosítsa, ahol különböző egymás kultúrájával, értékeivel tudunk megismerkedni, és tisztelni tudjuk így a másikat.
3: Mielőtt tovább megyünk abba, hogy ezt a sorozatot, vagy ezt a dolgot értékeljük, vagy még jobban megismerjük, egy picit halljunk rólad is, mert egy nagyon érdekes egyéniség, aki egy ilyenre kikerül. Ha jól tudom, te még tanuló vagy, ugye idén fogsz érettségizni.
4: Igen, ez az utolsó év a gimnáziumban.
3: Titok-e a gimnázium neve?
4: Ó, nem. A Budapest Vasori Evangélikus Gimnázium tanulója vagyok.
3: Azt lehet tudni, hogy te milyen érdeklődésű, vagy inkább humán, inkább reál?
4: Én nyelvmániás vagyok, mindig is az voltam. Aha. Azt anyukámtól örököltem, mert ő angoltanár volt, és ő is angol nyelv szakértője tényleg, úgyhogy ő is gyerekkoromtól ezt belém táplálta. Tehát inkább nyelv, történelem, irodalom.
3: És azon belül, a nyelveken belül, mi az, ami úgy érdekel, több nyelven is beszélsz?
4: Az első nyelv, amit tanultam, az a német volt, azt 8 éve tanulom már, úgyhogy elég folyékonyan tudok rajta beszélni, a másik meg az angol volt, amit bár csak 4 éve tanulok, viszont a szerencse és Isten is úgy adta, hogy a gimnáziumon belül kvázi privát órákat veszek, mert a három fő csoportból 2 diák kiesett, így heti 4 magánórán van egy fantasztikus tanárnővel, aki lehetővé tette, hogy alig, hát 3-4 év alatt fölmenjek egy C1-es szintre.
3: Azt hiszem, ez nagyon szép teljesítmény. És mondtad a történelmetnek az irodalmat, ez emelő is specifikusan van, ami nagyon érdekel?
4: Az irodalmon belül a franciák, imádom Berlent. Történelmen belül pedig második világháború, ha már itt
3: nagyon
4: tartunk.
3: Érdekes. Verlent mondhattatok, szimbolista. Csak igen. Ő, tehát csak ötszer, vagy hogy
4: a szimbolista... Ő fogott meg nagyon. Aha. Amikor a verset elemeztük órán, akkor teljesen... Tehát pont az a szimbolizmusok az lényeg, hogy minden olvasó a saját érzelmeit, gondolatvilágát viszi bele a vers értelmezésébe.
3: Életéről tudsz valamit, vagy csak a verseit élvezed?
4: Tanultunk az életéről, és most, hogyha megkérni, hogy fontosan meséljek el minden, zavarba jönnék, nagy vonalakban igen, tudom, hogy milyen ember volt.
3: És miért pont a második világháború? Azért ez nem egy kedves történet.
4: Nem kedves történet, viszont úgy gondolom, hogy a hibákból az éhaibák azért van, hogy tanuljunk belőle, és azért a második világháború, mert ezt érzem a legközelebbnek magamhoz, hiszen bár akkor még nyilván nem éltem, de ha belegondolok abba, hogy a nagymamám élt akkor, akit még mindig ismer, vagy akit ismerek, és mindig él, és tud nekem erről mesélni, akkor sokkal testhez állóbb, mint mondjuk Napóleonról tanulni.
3: Talán úgy érzed, hogy annak a kornak még most hatása van a mai életünkre, vagy a te életedre?
4: Az én életemre hatással volt, hiszen hogyha nem lett volna második világháború, és nem lenne Miss Nakadály, akkor nem jutottam volna ki Japánba például.
3: Akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza, mert elkezdtük már elemezgetni ezt a dolgot, ugye, és oda lyukadtunk ki, hogy ugye meséltél kicsit a tematikáról, beszéltél erről a hölgyről, ugye, aki ezt létrehozta. Hogy jutott el az iskolátok, illetve te erre a versenyre, és milyen volt az első benyomásod, amikor mint még részvező vagy versenyző voltatok ott? Hogy volt ez az egész?
4: Hát igazság szerint a szerencsekeze is benne volt ebbe a dologba. Uh-huh. Mivel Japánban a Magyar Nagykövetségen a Fasor volt diákja dolgozik, aki mikor meghallott, hogy ez a verseny meg lesz szervezve, akkor egyből a Fasorra gondolt, és szólt az igazgató úrnak, hogy 3 diák csak arra vár, hogy kijuthasson Japánba. És ekkor döntöttek úgy, hogy a nyelvi tanárokat, a nyelvi tagozat tanárit összehívják, és ők tudtak ajánlani diákokat, akik alkalmasak lennének erre a kiküldetésre, úgymond, és így kerültem szóba én.
3: Uh-huh. És kik jöttek még, tehát milyen csapatot kell elképzelni az iskolátokban? Tehát még ketten voltak rajtad kívül?
4: Így van, ketten az évfolyamtársaim voltak. Ugye 3 tagozat van az iskolában. Van a nyelvi tagozat, ahova én járok, van a természeti, ahova Anna járt az egyik csapattársam, és volt az alaptagozat, ahova pedig Szabolcs járt. Tehát Annával is Szabolcssal jutottam ki Japánba, és a nyelv, tehát az angol nyelvtudást, a kommunikációs képességeket és hát a magatartást nézték.
3: Uh-huh. És ez alapján válogattatok ti össze. És ez, ha jól sejtem, az 2017-ben volt akkor, ugye?
4: Az első, amin részt vettem, az 17-ben volt. Akkor voltam versenyző, idén 18-ban voltam szervező, és ez a verseny 16-tól létezik.
3: Aha, és akkor ez a hölgy hozta létre, akiről beszéltél.
4: Pontosan.
3: És a célzata az volt, hogy jobban megismerjük egymás kultúráját, vitatkozzunk, és mondtad még, hogy itt egy kicsit diplomácia is, meg mit takar ez a 3 dolog, amiket elmondtál?
4: Hát a diplomáciai találkozó, ha mondhatjuk így, az abban merült ki, hogy a vitaverseny során olyan motionöket, olyan témákat kaptunk, ami globális, vagy akár tehát mindenkit érintő problémákról beszéltünk, vitáztunk, például illegális fegyverkezés, vagy hogy a szavazati jogot esetleg, tehát a korhatárt lejjebb lehetne vinni, és hogyha lejjebb visszük, akkor azt milyen feltételekhez lehetne kötni. Tehát tök érdekes ilyen gondolatmenetek voltak, amiről tényleg lehet tárgyalni, vitázni, és megvitatni egy olyan témát, ami tényleg érdekes és aktuális.
3: Mert azt mondtad, hogy ez egy verseny, de egy vita, hogy lehet versenyt? Oda mész, leülsz egy másik 3 fős csoportra, és valaki pontozza? Vagy ez hogy kell?
4: Mivel hogy 12 ország vett részt, és minden országból 3 fős csapat jött, elég hosszúra nyúlt volna, hogyha egyenként mindenki két-két csapat, egy-egy csapat, bocsánat, igen, kiáll a színpadra, és akkor ott vitázik, ezért kis asztalokra bomlottunk, vagy bontottak minket, és egy idejűleg mondjuk olyan 6 vita zajlott, és tehát a Miss Nakadály volt ennek a finanszírozója és a kitalálója, és volt a debate mate, akit pedig ezt a szervezetet megbízta Miss Nakadály, az a debate részét ezt szervezzék meg, és menedzseljék, és irányítsák, koordinálják, és a debate mate kirendelt minden asztalhoz egy judge-ot, egy bírót, aki feedbackeket, visszajelzéseket adott, és hát a csapat teljesítmény alapján eldöntött, hogy ki a vesztes és ki a nyertes.
3: Uh-huh. És lehet tudni ezeknek a bírókról, hogy ők kik voltak, milyen országból jöttek, milyen felkészültség alapján, és hogy bíráltak?
4: Igen, természetesen. A Debate Mate egy angol felfedezés. Londonban van egyébként a székhelyük, és ezek a diákok, hát nem diákok, egyetemista diákok már, tehát konkrétan felnőtt emberek, akik országos versenyeket, vitaversenyeket nyernek, tehát nagy tapasztalattal rendelkeznek, és ez alapján tudnak ők is, mint bírók elbírálni, hogy ki a nyertes és ki a vesztes.
3: Uh-huh. Akkor egy picit nézzük meg, amikor életedben először, gondolom, lehet, hogy utaztál már máshova, de életedben először utaztál Japánba, ezt azért feltételezhetjük.
4: Így van.
3: Ez hol volt, Tokióba?
4: A debate verseny Kumagajában volt megrendezve, ami 300 kilométerre van Tokiótól, de természetesen a debate verseny után Tokiót is meglátogattuk.
3: Aha. Akkor tudod, mint még miatt a versenyre kitérünk, beszélj erről, hogy, mert azért Japánba eljutni nem mindenki tud. Tehát hogy láttad a európai fiatal diák szemével Japánt, milyen volt? Most először ne a versenyélményeidről beszéljünk.
4: Igen, igen. Hát Japán először is fantasztikus, tehát hogyha mondanom kéne kapásból egy helyet, ahol szívesen élnék és kiköltöznék, és boldog lehetnék, ott az Japán lenne. És nem is maga a szépsége az országnak, hiszen az is gyönyörű, tehát a természeti adottságai fantasztikusak, de inkább az emberek viselkedése, vendégszeretete. Van egy szó, az omotenashi, ami maga a japán vendégszeretet, tehát ez a szó jelentése, és például vegyünk egy példát, amikor voltunk Tokióban, és fotózkodtunk, és pont az út közepén álltunk, mert hát nem szokás, jó nyilván a legnagyobb kereszteződésben nem áll be az ember, de kisebb utcákban nem szokás, nincsen járda konkrétan. Tehát hol tud menni az ember? Az út közepén. És mint turisták, jó turisták, fényképezkedtünk. És mikor jöttek az autók, akkor megálltak, és nyilván a forgalmat feltartottuk, és elnézést kértünk. És nem az volt a reakciójuk, hogy menjetek már arré, mit képzeltek, hanem még ők megköszönték, hogy megköszöntük azt, hogy ők ezt tették. Tehát teljesen barátságosak és kedvesek.
3: Hogy kell elképzelni Japán? Tehát, mert ugye Tokióról szoktuk látni felhőkarcolókat, meg azért egy-két japán előzetességet, de úgy nagyjából egy nyugati nagyváros képe jön le. De...
4: Igen, ez érdekes. Én is egyébként ezen gondolkoztam. Tehát ugye Japán három részén voltunk. Voltunk Kumagajában, Tokióban, és a Fuji mellett, ahol sieltünk, és mind a három hely teljesen más jellegű volt. És ha összességében Japánról egy szóban össze kéne foglalom, milyen Japán, akkor a puritán szót mondanám. Tehát olyan szintű letisztultság és ilyen szegényes, mesterséges szegényesség van ott, Tokiót kivéve természetesen, mert az maga tényleg az ilyen inkább európai feelingű.
3: Mesterséges? Ez hogy kell értelmezni?
4: Hiszen Japán szerintem, vagyis hát nyilvánvalóan nem egy szegény ország, és eléggé jó a gazdaság, tényleg, tehát működik az országa úgy, ahogy kell működnie, de nagyon sok, tehát a japánoknak az az alapelvük, hogy ők nem akarnak vásárolni, és csak arra költenek, ami az alapszükséglet. És ezt nagyon durván betartják, és nekem ez elképzelhetetlen lenne, hogy nekem gátat szabjak a költekezésemnek például, ha megtehetném. Ők pedig teljesen eszerint élnek.
3: Tudatosan, tehát...
4: Tudatosan, például a jent is tudatosan, tehát tudatosan inflációt gerjesztenek az országba.
3: Vajon ez miért lehet jó szerinted, vagy miért épül bele ez harmonikusan a japán néplélekbe?
4: Hát... maga a szerénység.
3: Aha.
4: Tehát amikor egy japán embert elképzelünk, akkor kedvesen, halványan most ő meghajol. És ez a visszafogottság, a természetben harmóniában, természettel harmóniában élni, nekem ezek ugranak be először. És amikor tényleg az arany középutat próbálj megtalálni mindig az életben. És szerintem ez is része ennek, hogy nem kell ilyen végletekbe kimenni, hanem...
3: Arany középutat mondtad, azt igen, tudod, igen. Az honnan jön vajon?
4: Aura mediocritas, ugye?
3: Ez mit jelent?
4: Hát ez az arany középútnak a fordít, vagy ebből fordítottak.
3: Igen,
4: az
3: igen, de azt hiszem, bocsánat, én nem akarok belekontálkodni a dolgokba, jól tudom akkor, azért a Kína is, meg Japán is nagyon erős hatással volt mind a buddhizmus, de leginkább a konfucianizmus, leginkább a társadalmi normák kialakításában. Ott se nem vesztes, se nem győztes, hanem megpróbáltak mindig a középen maradni.
4: Igen, így van.
3: És ezek szerint te ezt a mentalitást kifejezetten élvezted?
4: Én nagyon élveztem, és örültem, hogy ilyen hatás ér.
3: Ez a te életedre is jellemző? Vagy te ezt vonzol? Tehát a saját életedben ezt teljesen civilként, vagy nem keletiként próbálod alkalmazni már ettől függetlenül?
4: Én mindig is törekedtem erre, és az első japán út után nem ragadt rám annyi ebből a mentalitásból, de most a második után sokkal inkább érzem, hogy tudatosan is próbálom ezt az egész élményt, és az ott megtanultakat beleépíteni az életembe. És ez is a része.
3: Te utána olvastál magának ennek a kultúrának, miért kimentél? Tehát, hogy miért van, vagy utólag, hogy vagy miért így viselkednek? Tehát vonzott ez téged, vagy csak teljesen véletlen, hogy belecsöppentél egy olyan körbe, ahol otthonosan érezted magad?
4: Hát én világéletemben anime rajongó voltam, hogy az anime az a japán rajzfilm, és nagyon sok mindent abból is meg lehet tudni az ottani életről, megviselkedésről, szokásokról.
3: Egy picikét térjünk vissza akkor magára a versenyre, ugye nézzük meg akkor az elsőnek, amikor kijutottatok, mint versenyző, hogy zajlott az egész, mert nagyon sok mindent elmondtál, de nézzük meg jobban, hogy milyen témákról beszélgetek, milyen csapatokkal találkoztatok, mik voltak az élményeid?
4: Amikor megérkeztünk, hát ugye 13 órás repülőút után senkinek nincsen kedve vitázni egyből, úgyhogy amikor megérkeztünk, akkor nyilván lepakoltunk, pihentünk, és másnap reggel, a debate verseny első napján a debate made, ez a szervezet, ez a vita társulat, ha mondhatom így, mutatott egy példát, megmutatta, hogy kell dibételni. Tehát felkészültek arra, hogy lesznek ott olyan emberek, akik még életükben nem dibételtek, nem vitáztak, akik esetleg hátrányon indulhatnak ezért. Uh-huh. Ezért volt egy training, egy oktatás is a bemutatás után, ahol a bírók, akik később bírókká váltak, ugye, akkor tanárok voltak, elmagyarázták, hogy milyen lépcsők szerint kell felállítani egy érvelést, milyen érvelési rendszerek vannak, hogy kell felszólalni, ha esetleg hirtelen a vita verseny közben eszembe jut egy nagyon jó érve, amikor a másik beszél, akkor föl kell állni, és azt kell mondani, point of information, tehát ilyen alapdolgokat megtanultunk. Aztán hát mindenki izgult természetesen, teljesen remegett a kezünk, lábunk, mégis Japánban vagyunk egy tényleg világszínvonalú versenyen, és amikor megkaptuk az első motion, az első témát, akkor hát megkönnyebbültünk érdekes módon. Tehát addig volt csak a feszültség, amíg el nem kezdtük csinálni. Mert mindenki olyan barátságos volt, és olyan közvetlen, bár úgymond idézőjelben ellenségek voltunk, mégis teljesen barátságosan tudtuk ezt az egész vitaversenyt lebonyolítani.
3: Emlékszel meg az első témára?
4: Fú, sajnos nem. nem tudnám most neked megmondani, hogy ott pontos az első téma.
3: Aha. És kik voltak az első vitapartnerek, arra emlékszel-e?
4: Igen, egy japán csapat volt pont az első ellenfél, és fantasztikusak voltak. Egyébként ez a japán csapat nyerte meg még az egész vitaversenyt, elég kemény indítás volt.
3: Uh-huh. És tulajdonképpen vitatkoztatok, érveltetek, vagy ismerkedtetek, vagy ez a három együtt?
4: Ez a három együtt. Igazából csapattól függött, hogy melyik volt az erősebb. Valakik nagyon a győzelemre mentek, valakik csak szórakozni akartak. Ez a japán csapat éppen a győzelemre hajtott, de hát eléggé meg voltunk szeppenve, hogy

0: egy speechre, egy beszédre, és ugye hát 3x3 összesen 9 perc volt maga a vita verseny, de abba bele kell számolni azokat az időket, perceket is, amikor mondjuk az ellenfél csapatából, aki felszólalt, kérdést tett föl a másik csapatban lévő beszélőnek, és azt is bele kell számolni, amikor a bíró elmondta a megfigyeléseit, észrevételeit a vitával kapcsolatban.
1: És a vita végén rögtön eredményt hirdetett?
0: Igen.
1: És mit, jó, oké, azt mondták, hogy ti győztetek, ti vesztettetek, és utána jött rögtön a következő forduló, vagy pihenő volt, vagy hogy?
0: Volt pihenő, azért eléggé megterhelő, főleg úgy, hogy rengeteg program volt, tehát minden, azt el is feltettem mondani elnézést, hogy minden vitaverseny forduló előtt volt egy keynote speech, hát ezt jól lefordítani nehéz, de egy beszéd arról a témáról, amiről később vitáznunk kellett. Tehát nagyon előnyös volt mondjuk ez alatt az előadás alatt jegyzetelni, hiszen azok nagyon fontosak és értékesek voltak a vitaverseny során. Tehát
1: effektíve felkészítettek titeket erre.
0: Pontosan,
1: a dologra.
0: Tehát burkolt, erről nem szóltak nyilván, de burkoltan nagyon sok segítséget adtak nekünk.
1: És kik voltak ezeknek az előadói, vagy hogy kell ezt elképzelni? Tehát kiállt valaki és beszélt vetítéssel egy témáról, vagy...
0: Pontosan, hát volt PowerPointos prezentáció is, volt csak teljesen nyersen, ugye beszéd is. Valamikor volt, hogy a debate mate-nek az egyik tagja kiállt, volt, hogy a debate mate-nek a úgymond feltalálója, a nő, aki ezt a társulatot megszervezte, ő beszélt, volt, hogy Skip Swanson az egyik főszervező tartott előadást.
1: Uh-huh. Mondasz valamit ezekre az előadásokról, vagy már nem emlékszel rá? Nem
0: muszáj. Az az igazság, hogy nem tudnék konkrét dolgot, tehát konkrét előadást mondani, de tudok példákat mondani.
1: Nagyon megköszönöm.
0: Volt a feminizmusról szó, voltak a különböző háborúkról, és olyan háborúkról, vagy olyan országokról, ahol még ma is dúl háború, és például, és tehát ma, most, 2018-ban érzik annak a háborúnak a hatását, vagy még mindig ebben kell élniük.
1: Uh-huh. És mik voltak magáról a témáról akkor ott a benyomásaid?
0: Az első benyomásom az volt, hogy nagyon nehéz dolgom lesz, mert nagyon sok anyanyelvi beszélő ellen vitáztunk, és ez olyan témák, amiről magyarul sem könnyű beszélni, nem, hogy még angolul, ahol mikor mindig le kell fordítani bármit mondunk ugye magunkban. Szóval nem volt könnyű, de élvezetes volt.
1: Uh-huh. Mert mondjuk azért a 20. század, 21. század elején lenne egy olyan országból a háborúról beszélni, ahol aminek csak a környezetében volt egy kicsit nehézség. Hál' Istennek, hogy ilyen nehézségekkel küzdünk, de akkor is egy fura dolog. Te találkoztál már olyan diákokkal, vagy fiatalokkal, akik háborús övezetből jöttek?
0: Nem találkoztam még velük. Viszont volt egy diák, aki konkrétan mesélt nekem a nagymamája élményeiről a hiroshimai katasztrófával kapcsolatban. Uh-huh. És tavaly emlékszem, mikor versenyzőként voltam ott, volt egy előadás a hiroshimai katasztrófáról. Esetleg mondhatok egy példát, ami nagyon megérintett. Egy idős néni volt az előadó, aki azt mondta, hogy akkor úgy gyermekként ott volt ebben az övezetben, és akkor látta maga körül a haldokló embereket, és mindenki vízért kiáltott, és vitt nekik vizet, és az emberek meghaltak, mert nem tudta, hogy ilyen helyzetben, amikor ez történik, akkor nem szabad a betegeknek vizet adni. És ezt egy kisgyerek még felnőtt fejjel sem tudta földolgozni.
1: Aha, tehát tulajdonképpen akaratlanul, de bajt okozott.
0: Pontosan.
1: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes szegmens ennek a dolognak. Én most javaslom, hogy ezután a téma után tartsunk egy picike szünetet, és a szünet után pedig visszajövünk.
0: Rendben, köszönöm szépen.

0: ott fejeztük be, hogy a viták meg vita fordulók kapcsán jött elő, meg az előadások kapcsán jött elő, hogy valaki kifejezetten azt hiszem a nagymamája Hiroshima-i élményeiről beszélt, meg téged is kérdeztek a háborúról, milyen tapasztalataid vannak, és akkor jött elő ez az elég megrázó történet.
1: Így
0: a
1: van.
0: Felelősségről, hogy az ember akaratlanul is okozhat bajt. De egy kicsit nyargaljunk tovább ezekbe a talán vidámabb, talán másfajta témákban, hogy akkor hány napig tartott ez a verseny?
1: Összesen egy hetes volt. Az első három nap csak a vitáról szólt, a vitázásról, és aztán, amikor az eredményt, a győztest kihirdették, utána mentünk el síelni.
0: És hova?
1: Fuji mellé, tehát konkrétan a Fuji-n sieltünk.
0: És milyen volt a Fuji? Tehát, jó, lezárult a verseny, ez abban azon a kis településen volt, amiről, vagy nem tudom, hogy kis település.
1: Pontosan egy kis falu, Kumagaya City.
0: Ezt úgy kellett, ez egy kis japán falu, ahogy a tévében van ilyen furaépítésű házak, ilyen majdnem, hogy papír oldalú házak, ilyen eltolható ajtókkal, vagy ezért ezek kőépítés?
1: Vegyes. Van olyan, ahol tényleg ilyen szinte őskorinak látszó házak, kicsit dületezőek állnak valahol tényleg, tehát néha föl is lehet ismerni, vagy nem lehet különbséget tenni mondjuk egy magyar vagy egy japán ház között, de az építészet teljesen más alapvetően, tehát sokkal inkább fölfelé terjeszkedő házak vannak, sokkal szűkebbek, kicsi a tér.
0: De hogy érezted, mennyire volt meg a komfortérzeted?
1: Nekem lehet, hogy nyilván ez csak személyes tapasztalat, de én imádtam ott lenni, tehát én teljesen otthon éreztem magam az első perctől kezdve, bár nagyon sokaknak kényelmetlenséget okozott, hogy a földön kell futonon aludni, vagy a székek például nem volt lábuk, tehát örökülésben kellett rajtuk ülni.
0: Azon, tehát gondolom a verseny mellett azért volt időd megnézni magát a falut is, vagy kirándulni.
1: Sajnos nem. Olyan szinten minden program percre pontosan ki volt számolva, hogy nem tudtunk, nem volt időnk kimenni.
0: Aha. A verseny és az előadások mellett még milyen programokat tettek be nektek?
1: A vita verseny alatt örültünk, hogy túléltük. Tehát fölkeltünk reggel 6-kor, reggeliztünk, elmentünk vitázni, egy nap 4 vitaverseny, hát 4 forduló volt megrendezve, és hát teljesen leszívja az ember agyát őszintén, de nagyon-nagyon fárasztó.
0: És főszünetekkel. Aztán már csak aludtatok?
1: Olyan este 9-re ért végre az összes program, amik nyilván, tehát vitaverseny után vacsoráztunk, és akkor vagy közösen játszottunk valamit, vagy előadások voltak továbbra is. És aztán ilyen este 8-9 körül mindenki visszavonult, és a kötelező program az onsen volt, az onsenezés, hot spring, melegvizes fürdők. Minden szállodában Japánban, néha még a magánházaknál is van melegvizes fürdő. Fantasztikus, tehát tényleg a Széchenyi fürdő az elnézés semmi ahhoz képest, ami ott van, fantasztikus.
0: Szóval hogy kellett elképzelni, hogy a több csoport bevonul, és akkor betocsantatok a meleg vízbe, vagy ez hogy nézett ki? Ez nem ilyen egyszerűen nézett ki, ahogy én elgondolom.
1: Igen, tehát Japán, hogy a hagyományok eléggé még élnek, és gyakorolják őket nyilvánvalóan, ami nagyon helyes, és így is kell csinálni szerintem. És pont ezért az onsennek 3 része van. Van a férfi, van a női rész, és van a koedukált rész. A nem koedukált részekben kizárólag mesztelenül lehet fürdeni. Ami engem hát először is meglepett, másrésztről meg kicsit taszított, hogy most nekem tényleg európai létemre le kell vetkőznöm, és ott nem tudom, 60 ember között kell pucéron mászkálnom és fürdenem, de aztán le tudtam ezt vetkőzni, ezt a gátlást, és egyébként meg lehet szokni.
0: Volt a nem koldakat, és a koldakatban meg utána együtt fürdettetek?
1: Vagy? Igen, ott már lehetett fürdőruhát fölvenni, sőt, kötelező volt a fürdőruha, gondolom a turisták kedvéért kötelezővé tették, ahol is mindig meg voltak beszélve ilyen találkozó időpontok, meg helyek, hogy akkor az a már harmadik medencébe este 8 órakor találkozunk, és akkor csoportos beszélgetések voltak, és a kilátás fantasztikus volt, tehát ezt nem egy elzárt ilyen úszodaszerűnek kell elképzelni, csinálni, hanem a szabad ég alatt voltunk, és ott fürödtünk, és olyan szinten forró volt a víz, hogy a medence körül hó volt, és ki tudtunk ülni a medence szélére, és még úgy is melegünk volt, miközben hócsatáztunk.
0: Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik a dolog. És születtek ott olyan barátságok, akár más nemzetekkel, vagy olyan, akikkel a mai napig tartod a kapcsolatot, vagy amire nagyon szívesen emlékszel vissza?
1: Így van. Én nagyon hálás vagyok ezeket a barátokért, és Miss Nakadálynak, hogy ezt lehetővé tette. Van 15 ember, akivel naponta beszélek, és van a 15 emberből 3 ember, akivel naponta videócsetelek, köztük egy ausztrál lány, akit meg fog látogatni a nyáron.
0: Picit akkor beszélünk arról, hogy milyen csapatok vettek ebben részt, akikre úgy emlékszel, vagy akikkel úgy jobb kapcsolat alakult ki. Vagy akiktől tanultál esetleg valamit?
1: Hát mint idén, mint szervező, igazából Youth Ambassador, az volt az elsődleges feladatom, mindenkivel kellett kommunikálnom, és mindenkivel kapcsolatot kellett kialakítanom, tartanom. És ennek, ettől fogva mindenkivel kellett beszélgetnem, és mindenkit megismertem jobban. Így igazából nem volt olyan csapat, akivel ne kerültem volna szoros kapcsolatba. Akik nagyon megfogtak, az az ausztrál csapat volt, és a nigériai csapat. A nigériai csapatnak nagyon nehéz volt megérni az akcentusát, de ha az ember odafigyelt, akkor jól lehetett beszélgetni nyilvánvalóan. Amit megtanultam például az ausztráloktól, az volt, amit máig is próbálok alkalmazni az én életemben, hogy nem szabad rágörcsönöm a dolgokra. Tehát most ugye érettségi közeledik, és teljesen lelkileg ki vagyok ettől készülve. Komolyan, nagyon-nagyon azért nagyon nagy feszültség ez bennem. És az sem tesz jót, hogyha nagyon túl sok nyomást teszek saját magamra, és ebben nagyon a mentalitásuk segített megmutatni, hogy hogyan engedjem el magamat könnyebben és jobban. Hiszen a japánok sem pont a lazítás királyai, ha mondhatom így.
0: Igen, de azért a meditációval, a relaxációval egy csomó mindent azért harmóniába tudnak tartani, azt hiszem.
1: Ez így van.
0: Bár hozzáteszem, hogy egy időben a statisztikák szerint a japánban volt a gyerekgyilkosság a leg...
1: Komolyan, ezt nem persze is tudtam. Egyébként őszintén nem csodálkoznék, tehát Japánban nagyon kemény az iskolarendszer. Meséltek nagyon sok japán diák arról, hogy teljesen nincsen szabad idejük, nem tudnak saját magukkal foglalkozni, és ugye az iskolában nagyon szigorú szabályok érvényesek. Például a lányoknak, fiúknak egyenruhát kell hordani nagyon minden nap, tehát nem csak ünnepekkor, minden nap nem festetik a körmüket, a hajukat, és pont ezért egyébként, miután kiszabadulnak a gimnázium falai közül, talán nyilván azért is, mert mindenki a saját személyiségét amennyire csak mutatni akarja most az elnyomás után, úgymond. És rengeteg ilyen extravagáns frizura öltözéket látunk Tokióban, amik tényleg így szinte megbotránkoztatóan kihívóak.
0: Hát azt hiszem, hogy ezek pont ezekből a dolgokból adódóan lehetséges. Itt picit hadd csapongjak, még menjünk vissza még az első úttal, és mondtad, hogy miután lezajlott a verseny, elmentetek a Fuji-ra síelni.
1: Így van.
0: Mesélj egy kicsit a Fuji-ról.
1: Hát gyönyörű és ijesztő. Inkább síelni ijesztő volt egy kicsit. Tényleg, tehát a... valószínűleg nagyon sok ember, hogyha a hegyre gondol, akkor ott a messengerben látható emojik közül az az igazi hegy jut eszébe, ami háromszög alakú, és a tetején havas. Hát ez a Fuji tényleg. Tehát láttam már képekről, és élőben pont olyan tökéletes, szimmetrikus, gyönyörű. Síelni fantasztikus volt. Tehát én Japánban tanultam meg síelni tavaly, a japán oktatóknak köszönhetően, és azt kell tudni, hogy a japán piros pálya a magyar fekete pálya, amit én nem tudtam először, és kicsit ilyen élethalál közt lebegtem valamikor a sípályán.
0: De és mire engedett fel az oktatóra?
1: Nem az oktató engedett föl, ez már idén volt, bocsánat, nem voltam világos, de tavaly tanultam meg, és idén már magamtól sieltem. Aha. És hát gondoltam, hát miért ne, piros pálya az ilyen közepes, hát nem közepes volt.
0: Igen, más volt, mint az európai standard. És a Fuji után, az első után volt-e még más élmény? Tehát utána mentetek-e még máshova?
1: Így van. Mielőtt tovább folytattuk volna az utunkat. Egyrészt kaptunk lehetőséget arra, hogy tradicionális japán ruhába öltözhessünk, kimonóba, és volt egy ilyen rendezvényközpontszerűség, volt ennek a helye, ahol öltöztetőnők feladták, japán öltöztetőnők feladták ránk ezt a kimonót, ami fantasztikus élmény volt. Tehát maga a procedúra, hogy a 5-6 réteget magunkra kell venni, hát az egy külön művészet, hogy ezt hogy lehet tényleg egy nőre fölrakni, de nagyon kényelmes viszont, és hogy az élmény teljes legyen, miután feladták ránk ezeket a ruhákat, kiengedtek minket a zuhugó hóesésbe sétálni a városban, tehát egy ilyen másfél órán keresztül ilyen kis fa papucskában mászkáltam a városban egyik szuvenírsokból a másikba, úgyhogy tényleg érdekesen nézhetünk ki ott. Nem tudom, hát kreol, fekete-fehér bőrű emberek kimonóban a városban.
0: De azt hiszem, ez egy felejthetetlen élmény volt. És hogy jött aztán az, hogy a következőben, mert mint szervező hívnak titeket vissz, vagy téged, nem tudom, hogy kiket még.
1: Igen, tehát mindig, amíg a verseny folyik, meg az egész program alatt, nézik a résztvevőket, a versenyzőket, ő ki lenne alkalmas jövőben Youth Ambassador-nek, ami azt jelenti, hogy nyilván a szervezésben is kell segítenünk, de a fő dolgunk, a fő célja ennek a programnak az, hogy a versenyzőknek segítsünk, hiszen sokkal könnyebb megnyugtatnia valakinek, aki a korosztályod beli. Tehát mi nagyon sokan ugye túl tibuizgulják, nagyon stresszesek, mégis konkrétan 3 ember képvisel egy országot egy ilyen tényleg színvonalas versenyen, és tehát aki nagyon jól tud kommunikálni, vagy aki barátságos, aki mosolyog, aki nyitott, ezek a kritériumok, és de nem csak a megfigyelések alapján lettünk kiválasztva, hanem videót be kellett küldenünk az egyik szervezőnek, Josinak, amiben beszéltünk az ambíciónkról, milyen szkíjeink vannak. Fú, hát most teljesen angol irányba mentem most már. Segíts, mi ez a skill magyarul? Nem jut eszembe. Adottság vagy tehetségeink vannak.
0: Igen. Tehát, talán az ambíció az tényleg jó szóra.
1: Igen, igen, akár ambíciónk, amivel hozzá tudunk járulni a program sikeréhez. Ez egy 3 perces videó volt, elküldtem, és alig hittem el, mikor egy héttel később kaptam az e-mailt, hogy ki lettem választva, mint önkéntes.
0: És volt erre valami felkészítés? Tehát előbb mentél ki, mint a versenyzők most pár nappal, és akkor...
1: Pontosan, igen, jól látod. Biztos már van tapasztalatod ebben. Egy amerikai trénerünk volt, 2 nappal előbb ki kellett mennünk, és tehát nem is az pont nyilván letisztáztuk, hogy kinek mi a feladata. Volt, aki a social mediát intézte, volt, aki fotózott, én voltam például hivatalos fotósott, és az egész lényege, hogy csapatban tudjunk dolgozni, és ezt a tréninget egy, mint már mondtam, amerikai férfi tartotta, akinek nyilván ez a munkája, hogy csapatokat hozzon össze, és építsen, és hát konkrétan nem voltunk idegenek egymást, mivel találkoztunk előző évben, de egy nem jól működő közösségből egy igazi csapat lett a második nap végére.
0: Uh-huh. És ugyanúgy az egészet végigkövettétek, mint amikor versenyzők voltatok, vagy a verseny végével nektek véget ért a feladatotok?
1: Szerencsére nem. Szerencsére mindent végigkövethettünk, és minden élményt maximálisan a versenyzőkkel együtt átélhettünk.
0: Azt hiszem, akkor ez egy igazán nagy élmény volt. Mennyivel érezted másképp magad másodszorra?
1: Bevallhatom őszintén, akkor másodszorra sokkal jobban éreztem magam. Hát nem meglepő, hogy az ember nem szeret stresszes lenni, és a verseny az akar egy stresszforrás. És így már nem voltak aggodalmaim. Tudtam, mire számítsak, tudtam, hogy kezeljek szituációkat, amikkel már tavaly találkoztam. Sokkal otthonosabban mozogtam az egészben.
0: Ennek általában az aztán egyikében verseny, a másikében szervezés, akkor ebben le is zárult a dolog? Vagy?
1: Így van. vannak kivételes esetek, amikor annyira jól végzed a munkádat, vagy olyan kiemelkedően teljesítesz, hogy harmadik évben is visszahívnak. Erre egyébként van egy példa is, Chris Clayton Ausztráliából, aki már a PDWC arca lett, és megbízta azzal a feladattal Miss Nakadai, hogy a világ különböző részeire utazzon, ahonnan jöttek diákok idén meg tavaly, és azokba a gimnáziumokba ellátogasson, ahonnan a diákok jöttek, és riportot, interjút készítsen a diákokkal, meg az ott tanulókkal, hogy lett-e valami haszna ennek a programnak, hogy tényleg tovább vittek-e valamit ebből.
0: Aha. Nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, és azt hiszem, a kedves hallgatók is kezdenek képet kapni erről az egész furcsa világról. Annyit még el tudsz mondani, vagy el tudsz árulni, hogy akit ez érdekel, vagy ha iskolaigazgatónak ez felkeltette az érdeklődését, hogy tud erről tájékozódni? Vagy hogyha olyan önkéntes csapatok vannak iskolákban, hogy tudja ezt az egész formációt elérni?
1: Hát ha tájékozódás terén, hogy ha Facebookon vagy Instagramon beüti azt az illető, hogy PDWC 2016 vagy 17 vagy 18, akkor ott rengeteg képet és információt fog megkapni. Inkább a Facebookot ajánlom, mert ott sokkal részletesebben le van írva ennek a programnak a lényege és az információk, elérhetőségek.
0: Igen? Bocsánat. Neked már nincs kapcsolatod velük, vagy tehát rajtad keresztül ezt már nem lehet?
1: Nekem van kapcsolatom velük, tehát hogyha ha valaki érdeklődik iránta, akkor én egy tök jó kapocs vagyok.
0: Aha, tehát akkor téged is, de hát mondjuk te magánszemély, hogy hivatalosan nem lehet téged propagálni, de...
1: Engem nem zavar, hogyha...
0: Jó, tehát hogyha valaki érdekel, a neved megvan, és ezek után ilyen szempontból el tudnak téged érni.
1: Így van. Nagyon szívesen segítek.
0: Egy picikért, hogy megint visszavezünk hozzád, hogy kerek legyen a történet, ugye te most már érettség előtt állsz, tudod-e már, hogy merre szeretnéd tovább tendálni az életedet?
1: Igaz, a legnehezebb kérdés mindig a... amit gyerekkorunktól kérdeznek tőlünk, az, mi lesz, ha nagy leszel. És mindig először tök könnyen válaszolunk rá, és most ez a pillanat érettséget, amikor elég nehézkes a dolog, de szerencsére már én eldöntöttem, hogy mi szeretnék, nem azt, mi szeretnék lenni, de milyen irányba szeretnék tovább menni. Én a Pázmányon szeretnék jogot tanulni, és nem azért jogász, nem jogász, nyilván jogász leszek, nem azért bíró vagy ügyvéd legyek, hanem egy jogi diplomával nagyon sok mindent lehet kezdeni, és én diplomáciában szeretnék elhelyezkedni, tehát nyelveket szeretném mindenképpen használni.
0: Tehát akkor ez se volt véletlen ez a verseny, tehát úgy lehet, hogy szervesen épül az életed. És a diplomáciában mi vonz téged? Tehát tulajdonképpen az, hogy más emberekre hatni, vagy összehozni dolgokat, vagy az utazások? Tehát...
1: Minden egyszerre. Tehát az összes aspektus fantasztikus. Bár melyikre tekintek, engem az vonz. Kommunikálni, megoldást találni, utazni.
0: Értem. Itt egy kicsikért, még akkor beszéljünk arról, mert nagyon sok mindent megtudtuk az érdeklődésre, de hogyha szabad időd van, akkor mi jóval tudsz foglalkozni? Mi az, ami úgy igazán lekölt? Azt tudom, hogy a kutyákat nagyon szereted.
1: Így van, van két kutyám, akik formában tartanak. Napi háromszor is séta, azért az nem kevés. De hogyha tényleg így csak kikapcsolni szeretnék, akkor rajzolok. Nagyon sokat szoktam rajzolni egyébként, és imádom csinálni. Volt egy időszak, amikor arról beszéltünk édesanyámmal, hogy esetleg a képzőművészeti egyetemre felvételiznék, mint grafikus, de inkább csak hobbi szinten tartom. Attól elveszne a varázsa, hogyha hivata, vagy hogyha szakmai lenne
0: pont
1: nekem.
0: Pont az élményt vesztenéd el.
1: Így van.
0: Kiállításokra szoktál járni, vagy a kép és kultúra érdekli ilyen szempontból, vagy maga csak az alkotás, hogy te csinálhatod?
1: Az alkotás érdekel inkább. Nyilván jártam sok kiállításra, édesanyám is elvitt nagyon sokra, és magamtól is mentem, de már csak az idő miatt is inkább, hogyha választhatnék, mert szabadidőből nincsen túl sok, ezért ha választhatnék egy kiállítás megnézése és az otthoni rajzolás között, akkor az otthoni rajzolást választanám.
0: És sportokkal, hogy azt tudom, hogy szeretsz futni, mert egyszer volt már olyan, hogy szembefutottunk a Margit-szigeten.
1: Így van. Futni is nagyon szeretek, kutyákkal főleg nagyon szeretek futni. És sokat kézilabdáztam is, csak a térdem miatt sajnos abba kellett hagynom.
0: Mennyi volt ez a sok?
1: Hát nekem a sok az 4 év volt.
0: És mondjuk a egyéb ilyen olvasáskoncertek, vagy színház, azokkal hogy állsz?
1: Olvasás, ami leginkább közel hozzám. Dosztojevszkij például, én be vagyok szeretve. Nagyon Kérlek? Sok ember nem is ért engem a osztálytársaim vagy barátaim közül.
0: Bűn és bűnhöd és Karamazov ördögök ilyenek?
1: Így van, igen.
0: És mi fogott meg Dosztojevszkijbe? Mert picit hadd segítsünk a hallgatóknak. Ugye Dosztojevszkij orosz realista volt, aki tulajdonképpen már az új ember típus kezdte megfogalmazni. Tehát mind az újkori dilemmákkal, az újkori, tehát egy korszaknak vége lett, és elindult egy teljesen új korszak, ez Dosztojevszkij nagyon megérezte, és az, amivel ma élünk, annak egyik előfutára vagy apostola volt, azt
1: Pontosan.
0: Hiszem.
1: Pontosan, így van, ezt teljesen jól megfogalmaztad. Az első könyv, amit olvastam, az a Bűn és bűnhődés volt, ugye iskolában kötelező olvasmány volt, és ugye amikor meglátták az emberek, hogy 400 oldal körül van, akkor mindenki elképett, és inkább elratoporosodni, én meg inkább olvastam, és magát, ahogy, tehát ugye az orosz realista, és ahogy a valóságot az olvasó elé tudja tárni, olyan mélységekbe menőleg, hogy tényleg én csak ültem, és teljes mindent át tudtam élni, ami ott le van írva. Tehát nyilván fantasztikus író is, de az egész úgy, ahogy van. Engem megfogott. Nem is tudom megfogalmazni, mert nem tudnék kivenni egy-egy momentumot, az egész maga.
0: Maga az a koncepció, mert tulajdonképpen ott rengeteg nagyon megrázó reális életérzés fogalmazik meg, tehát a bűről, a büntetésről, a vezeklésről, az újrakezdésről. Ez a te életedben hogy van? Vagy hogy látod?
1: Én minden nap megyom a saját magam kis harcait, és miniben ez mindig lejátszódik. Vagy naponta, vagy hetente, vagy havonta, de mindig átélem ezt. És a bűnhődés az mindig megvan. Lehet, hogy szigorú vagyok magamhoz, és ezért, vagy tényleg, mert tehát szerintem érted, hogy mindig próbálok kiukadni. De mindig, tehát itt van, az életemben van benne, és szerintem mindenkiében, csak ezt észre kell venni.
0: És van helye, bűn és büntetés után van helye kegyelemnek és újrakezdésnek?
1: Szerintem nagyon is van. Lehet ezt azért vallom ilyen erősen, mert hívő vagyok, de én hiszem benne, hogy van.
0: És Dosztojevszkij mellett voltak mások is, akik ilyen szinten megfogtak, vagy ő az etalon neked?
1: Nekem ő az etalon.
0: Értem, és zenével hogy állsz? Miket szeretsz hallgatni, vagy szereted egyáltalán, vagy azt mondod, hogy minden csak zenét ne?
1: Zenével én úgy vagyok, hogyha komoly zenével hadilábon állok sajnos. Tehát ahhoz nem vagyok elég kifinomult, hogy komoly zenét hallgassak. Majd lehet, hogy később elkezdem. De most inkább csak az ilyen kikapcsolódás céljából hallgatok mindenféle előadóktól, elég vegyesen.
0: Azt akartam még így a riport végén kérdezni, hogyha elképzeled magad mondjuk 10 év múlva, hova szeretnél eljutni?
1: Hát a fő célom az, hogy a világ minden tájra eljussak, és tényleg a világot egészében láthassam, mert lehet hallani híreket, de teljesen más saját bőrrel megtapasztalni az, hogy milyen ott, és milyenek az emberek, és milyen a kultúra. És pont ezért szeretnék olyan munkát választani, mert ez lehetővé teszi, hogy munka kapcsán utazhassak. Tehát semmiképpen nem egy íróasztal mögött képzelem el magamat. Nem csak, nyilván az is a munka része. És azt szeretném elkerülni, hogy ne csak a pénz legyen a fontos. Nyilván meg kell élnem, és ez nem elhanyagolható tény. De nem akarok abba a hibába beleesni, hogy ez az egyetlen motivációm.
0: Fontos az életedben a kíváncsiság és a más megismerése?
1: Teljes mértékben. Igen. Hát, hogyha nem lennénk kíváncsiak, akkor mi értelme fölkelni?
0: Azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon szép végszava volt a mai beszélgetésünknek, és az egész eddig életednek egy nagyon szép szimbolikáját, hogyha már szimbolistákról beszélek. Nagyon szépen köszönöm Zsófia vagy Zsófi?
1: Zsófi inkább.
0: Zsófinak, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Én köszönöm.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot. Ami János evangéliumából származik, 16. rész 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket, a közös imádságban vezeti a gyülekezeti énekeket, együttműködik a pappal, a szentmisék és szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember elseje. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot, a mai szerkesztőt hallják. Vendégünk néhány hónapja kezdte meg szolgálatát beosztott lelkészként első gyülekezetében, de 10 éves koráig nyúlik vissza vágya és elhívása Isten szolgálatára. Bősze Veronika beavat majd minket abba, hogy mit élt meg 5 éves börtönmissziós szolgálatában, és miképpen erősíti és vezeti őt Isten a Sopron közeli Harkán fiatal lelkésznőként, hitoktatóként. Másodikként szintén egy fiatal lelkészt kérdezek, Kasza Gábor, a Győrkönyv-Bikácsi Evangélikus Egyházközség lelkésze beszél nekünk személyes hitbeli és missziói tapasztalatairól. Győrből származol, egy 5 gyermekes család legfiatalabbjaként. Én sem tudok sokat rólad. Arról kérdeznélek először, hogy mennyire volt jelen a ti családotokban a hit, vagy mikor vált ez számodra személyessé?
2: A családi életünkben nem volt jelen a vallásosság. Keresztény értékrend szerint neveltek mindannyiunkat, viszont felekezeti hovatartozás szempontjából egy igazi patchwork család vagyunk, ami azt jelenti, hogy édesapa evangélikus, édesanyja katolikus, és a 3 nővérem katolikus lett, a bátyám meg én evangélikus. És ugye a megegyezés az úgy hangzott a szüleim között, hogy ha lány édesanyja vallása, ha fiú édesapa vallása, hát itt fel lehet tenni a kérdést, hogy oké, megszületett a legkisebb kislány, akkor miért lett mégis evangélikus? Amikor a bátyám iskolát váltott, mert felső tagozatos lett, akkor Bödecs Barnabás lelkész úr felkereste a családot, és elmondta, hogy újraindul az evangélikus iskola, és diákokat keresnek. Szüleim úgy döntöttek, hogy természetesen, közel is volt a lakhelyünkhöz, Barna bácsiban nagyon-nagyon megbíztak, és így kezdte meg a tanulmányait az újraindulás évében a bátyám az akkor még evangélikus oktatási központban, a Péterfi téren. Utána pedig, amikor én megszülettem, akkor anyunak annyira megtetszett az evangélikus mentalitás, a gondolkodás, az ott kapott értékek, hogy nem volt kérdés, hogy én evangélikus leszek. Így kaptam meg ugye a keresztséget, és így kerültem be 99-be az evangélikus oktatási központba, ami akkor már Péterfi Sándor evangélikus oktatási központ volt.
1: Az evangélikus templomban vagy iskolában neked gyerekként ugyanez volt a tapasztalatod, hogy megszerettél oda járni, és hogy ott valami többlet van?
2: Nekem nincsen tapasztalatom más intézménnyel, tehát mondhatjuk azt, hogy én ilyen hátrányos helyzetű vagyok, én világéletemben egyházi intézménybe jártam, és bennem nagyon megmaradt egy óra, amikor az egyik osztálytársam azt mondta a hitoktatónak, hogy ő ezt nem fogja megtanulni, mert ő nem hisz Istenben. És nem kezdett el veszekedni vele a hitoktató, hanem azt mondta, hogy semmi gond, én nem a hitedet osztályozom. Ők csak szórják a magot, szórják az igét, és reménykednek abba, hogy egyszer jó helyre hullik, és tényleg ki fog ez virágozni.
1: Ennek a reménységnek minden esetben van alapja? Szülők is néha pánikba esünk, hogy átment-e az az értékrend, amit mi képviselünk, vagy a hitünk, vagy jó irányba megy majd a gyerekünk élete?
2: Megértem az aggodalmat, teljes mértékig megértem, mert mindenki a saját gyerekének a legjobbat szeretné. Azt a bizodalmat Istenben, amit ő megtapasztalt, azt szeretné átadni a gyerekének. De ebben nem lehetünk biztosak. Én őszintén megmondom, hogy én egészen 7. osztályig jártam hittanórára, mert kötelező, benne volt az órarendben, de úgy nagyon nem mozgatott meg bennem semmit. Én konziba készültem, hegedű szakra készültem, és 7. osztályban állunk, mivel egy egyházi iskola, nem volt kérdés, hogy konfirmálsz-e vagy nem. Péntekenként elmentünk a konfis órákra, nem mozgatott meg bennem semmit. Megcsináltam a konfirmáció vizsgát, nem mozgatott meg bennem semmit. És a konfirmációi áldás során Csorba János lelkész úrtól azt az igét kaptam, hogy akit nekem ad az atya, az mindén hozzám jön, aki pedig én hozzám jön, azt én nem küldöm el. És úgy fordultam ki az oltártérből, hogy akkor én lelkész leszek.
1: Megérezted, hogy te vagy az, akit Isten magához vonz? Te vagy az, akit nem fog elküldeni? Te vagy az, aki jó lenne, ha vele lennél? Pedig előtte nem is vágytál hozzá?
2: Nem volt semmiféle extra kapcsolatom az Istennel előtte. Úgy voltam vele, mint egy távoli nagybácsival. Tudom, hogy van, tudom, hogy rokon, de így ennyi. És nem tudom, hogy mit mozgatott meg bennem az ige. De az annyira nagy hatást tett rám, hogy én már aznap közöltem a szüleimmel, hogy hát akkor itt most pályaváltás fog történni. Hát ők is megdöbbentek rendesen, de támogattak természetesen benne. Nem, tényleg nem tudom megmondani azt, hogy mi történt, vagy mi nem történt, de szerintem ez egy nagy bizonyítéka annak, hogy az Isten munkálkodik, és az isteni csoda az létezik.
1: Utána erőteljesen előtted volt a kamaszkor, nem változott meg benned semmi?
2: Nem, végig kitartottam emellett a döntésem mellett. Nem hiszem, hogy az én döntésem volt. Egyszerűen csak már annyira hívott az Úristen, hogy már nem tudtam befogni a fülemet szerintem. Azt tudni kell, hogy ezzel szorgalom nem párosult, és a kamaszkor minden szépségét és nehézségét rázudítottam a családomra és a tanáraimra, tehát minden tiszteletem és hálám és köszönetem az iskolának és a családnak, hogy kibírtak és végigtereltek ezen az úton. De az a hívás, amit akkor és ott kaptam, az egyszerűen annyira erős volt, hogy nem is jutott eszembe más. És én a felvételi lapomat is úgy akartam beadni, hogy egyetlen egy iskolát megjelölök, az az Evangélikusi Tudományi Egyetem, egyetlen egy szakkal, és akkor édesanyja mondta, hogy ezt nem csinálhatod. Kell a B-terv. És akkor végül a tanítóképzőt jelöltem meg, de én tudtam nagyon jól, hogy ha az E-helyre nem vesznek fel, akkor én nem megyek tovább.

0: 2011-ben történt a felvételed az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Hány évet végeztél ott el? Mert úgy tudom, hogy aztán egy kis szünet volt.
1: A kreditrendszernek az az előnye, hogy úgy veszed fel a tantárgyat, hogy te szeretnéd. Ez a hátránya is. Voltak olyan területek, ahol zárószigorlatok voltak hátra, viszont voltak olyan területek, ahol nagyon az elején voltak a tanulmányaim. Volt egy tanegység, ahol egyszerűen nem sikerült a vizsga. És ezzel megszűnt a hallgatói jogviszonyom, és teljesen összetörtem, hogy na, ez ennyi volt vége, és édesanyámmal volt egy beszélgetésem, hogy itt állok, ahol a part szakad, és nem látok semmit, nem látok kiutat. És édesanyám annyit mondott, hogy semmi baj, kislányom, nyugodj meg, most két utad van. Azt mondod, hogy köszönöm szépen, elég volt, és akkor döntesz, hogy elmész dolgozni, vagy valamit csinálsz az életeddel. A másik, hogy megrázod magad, és kitartasz emellett. De ha újra jelentkezel, akkor azt be kell fejezni. Pár napig ezen így elmélkedtem, és beadtam a jelentkezésemet. Párhuzamosan mellette megcsináltam a hittanár, nevelőtanár, mesterszakot is, és sikeresen elvégeztem a teológiát. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azt én mindenhol szeretném elmondani, hogy ehhez én is kellettem, hogy ez idáig eljusson. Viszont szerintem ez egy próbatétel volt. Megadta a lehetőséget, hogy figyelj, ha te ezt nem szeretnéd, ha ezt csak én szeretném, mármint, hogy csak az Úristen hív, de én nem szeretnék menni, akkor én elengedlek. Akkor is szeretlek, de akkor menj, és légy máshogy boldog. Akkor is veled leszek. Lehet, hogy ott nagyon meg fogom ütni magamat a másik úton, és akkor visszasunnyogok, hogy oké, igazad volt, de hagyj, hogy hadd hibázzak.
0: A saját első gyülekezetedben, Harkán, ezek a tapasztalataid hogyan jelennek meg, és hogyan termékenyítik meg a szolgálatodat, akár ezek a falig menéseid, Istennel való harcaid, hogy segítenek abban, hogy megérts másokat?
1: Én az egyetem mellett végig világi munkahelyeken dolgoztam, ezért sokkal könnyebben megértem az embereknek a frusztrációit, panaszait, esetleges elakadásait a hétköznapokban. Ez nekem nagyon sokat segít, hogy tudjak kapcsolódni a gyülekezeti tagjaimmal, illetve én nagyon őszintén kommunikálok a gyülekezetem felé, hogy a lelkész az nem egy tökéletes ember. Ez nem olyan, hogy nekem mindig aztán annyira fantasztikus a kapcsolatom az Istennel, hogy ódákat lehet zengeni róla. Nem. És én ezt őszintén bevallom nekik, hogy igen, van, amikor dühös vagyok rá, van, amikor mérges vagyok rá, és amikor ezt így érzékelik, meg tapasztalják azt, hogy nekem is vannak hullámvölgyeim, amikor kicsit távolabb vagyok Istentől, kicsit szorosabb a kapcsolatom Istennel, akkor sokkal könnyebben jönnek oda, és mesélik el a saját tapasztalásaikat. És én igazából a luteri tanokat vallom, hogy minden nap meg kell térnünk. Minden nap rá kell döbbennünk arra, hogy az Úr milyen kegyelmes.
0: Mi segít ebben is? Mi okozza a nagyobb eltávolodásokat?
1: A nagyobb eltávolodásokat, ezt most tapasztalom éppen, az okozza, amikor minden saját erőmből szeretnék megoldani. Friss lelkészként, hatalmas megfelelési vágyjal, hát ilyen ide nekem az oroszlánt, majd én megoldom. És amikor ülök este a határidőnaplom előtt, és látom, hogy egyszerre három helyen kéne lennem, akkor így rájövök, hogy hát én ez kevés vagyok. És hogyha én belerakom a 270%-ot, de az Urat nem kérem, hogy jöjjön és segítsen, akkor az nem lesz meg. Akkor az csak egy ilyen izzadságszagú küzdés lesz. Sikeresnek is tűnhet, nagyon sokáig ment ez így nekem, nagyon ügyesen menedzseltem, hogy heti 18 hittanóra, meg a gyülekezet, meg a látogatás, de esténként én már csak egy használhatatlan szivacs darab voltam. És amikor rájöttem arra, hogy hát lehet, hogy ezt így le kéne raknom az Úristen kezébe, hogy köszönöm, Uram, ezt a sok feladatot, de szeretném, hogyha jelen lennél ezeken az alkalmakon velem, és támogatnál, és tudnál segíteni. És amikor ezt így leraktam, akkor utána érezhető volt a minőségbeli javulás a mindennapjaimban.
0: Mit jelent ez, hogy lerakd? Esetleg hallanak olyanok is minket, akiknek ez megfoghatatlan. Tehát hogy történik ez?
1: Talán azzal a szóval tudnám mondani, most nagyon divatos, elengedni. Nem én irányítok. Felelős vagyok a munkámért, természetesen a legjobb tudásom szerint csinálom meg, de ez a görcsös uralni akarása az egésznek, ezt elengedem. És rábízom az Úristenre, hogy ő jobban tudja ezt.

0: Vendégem a Lélekhangolóban Bősze Veronika, evangélikus lelkész. Hogyan éled meg a hitéletedet a belső szobádban, amikor eljutsz egy ilyen beszélgetésre Istennel, amikor ezeket összegzed, és az ige szerepe hogy van ebben, hogyan olvasod? Ha már felekezetünknek, evangélikusságunknak egyik fő alapját, az újra felfedezett igét is idehozhatjuk.
1: Az útmutatót azt minden nap olvasom, egyedül is és a gyerekekkel is, minden órán, illetve a gyülekezetünk Facebook oldalán is minden nap van egy napi ige, hogyha végigpörgeti valaki a Facebookot, és csak ezt az egy igét látja, már gazdagabb lett egy kicsit a napja. Illetve nem tudok olyat mondani, hogy nekem van egy elcsendesedési rutinom, hogy meggyújtok egy gyertyát, ezt a könyvet olvasom, vagy azt a Bibliát olvasom, hanem amikor éppen eszembe jut. Ha buszon, ha főzés közben, ha a határba kimegyek sétálni, és ott jut eszembe valami, akkor. És nekem ez rengeteget segített és javított az Istennel való kapcsolatomon, hogy nem kötöttem időhöz, hogy akkor jó, mielőtt lefekszek, vagy fogmosás után, akkor most van 30 perc. Nem, amikor valamit meg szeretnék osztani a jó Istennel, akár kérni, akár hálát adni, akkor azt ott és azonnal.
0: Így itatja át a hited igazából az egész életedet?
1: Igen.
0: És a hivatásodnak és a magánéletednek, ha van ilyen a lelkésznek, hogyan van meg az egyensúlya?
1: Ugye én Harkán vagyok lelkész, ez Sopron mellett van. Nagy hírnek számít az, hogy van helyben lakó lelkész 2 év után, mindenki kíváncsi rá, hála Istennek. És mi megbeszéltük azt, hogy meddig engedek, meddig lehet belépni az én magánterembe, nagyon szívesen beszélgetek, egy bizonyos szintig, egy bizonyos határig, és ezt a gyülekezetem teljes mértékig tiszteletben tartja.
0: Hogyan fogadtak téged, mint női lelkészt?
1: A lelkész nőség még mind a mai napig egy nehezített pálya. Én egy olyan gyülekezetbe kerültem, ami egy tradicionális gyülekezet, és előttem egyetlen egy női lelkész volt, és ő is csak helyettesítő lelkész volt, helyettes lelkész volt. Tehát a Harkai gyülekezet életében én vagyok az első helyben lakó női lelkész, és teljesen más, hogy viszonyulok egy gyülekezethez, mint egy férfi. Tehát egy sokkal gondoskodóbb attitűdöm van, mint egy férfi szolgatársamnak. Sokkal könnyebben tudok a gyerekekkel foglalkozni, mint egy férfi szolgatársam. Ez az egyik része, ami szerintem nem hátrány, hanem előny. A hátrány viszont az, és én nagyon jól szórakoztam rajta, beköltöztem a Harkai parókiára, és jött a gázszerelő, lementem, ajtót nyitottam, és megkérdezte, hogy apukád nincs itthon. És mondtam, hogy jó napot kívánok, az evangélikus lelkésznő vagyok. Hogy nőként nem számítanak erre, hogy lelkész vagy, több száz fős gyülekezetet vezetsz, felelsz értük. Ha próbáljuk párhuzamba állítani egy világi állással, akkor ez egy nagyon magas beosztású állásba vagyok jelenleg, ami, hál' Istennek, a hivatásom is egyszerre. És ezzel nagyon sokszor nem tudnak mit kezdeni, hogy fiatal, egyedülálló nőként én képes vagyok elvezetni egy gyülekezetet.
0: Ebben nincsen neked nehézséged? Azon túl, amit mondtál a nagyon sűrű határidőnaplóval kapcsolatban, de mi van, hogyha túl férfias feladatok vagy problémák jönnek szembe?
1: Nem szégyen segítséget kérni. Vannak olyan feladatok, amit nőként nem tudok megoldani. És ez így van a rendjén szerintem. De kapásból tudok 5-6 férfit mondani, akihez a legnagyobb bizalommal fordulhatok.
0: Erről is szól a gyülekezeti közösség.
1: Igen. Meg a lelkészi közösség is. Hogyha bármiféle tanácstalanság van, vagy elakadás van, vagy azt érzem, hogy én ehhez nőként nem tudok hozzászólni, mert nem tudok azonosulni a problémával, akkor fel tudom hívni férfi lelkész kollégáimat, és tudok tőlük tanácsot és segítséget kérni. Vagy meg tudom kérdezni tőlük, hogy figyelj, van ez a helyzet, irányíthatom hozzád.
0: Ez azért alázat is kell, nem? Ez mindig könnyen megy egyébként a női lelkészeknek? Szerinted?
1: Szerinted? Én más nevében nem tudok nyilatkozni, viszont ha a társadalmat nézem és a körülöttem élő nőket, szerintem ez egyre nehezebben megy. És azért megy egyre nehezebben, mert mindenhol azt halljuk, hogy önálló, erős, független nő vagy, képes vagy mindenre. Igen, tény és való, nagyon szuper, nagyon ügyes vagy. De nem kell megszakadni. Nem kell kifeszülni. Felesleges. Abból adódóan, hogy valaki nőnek születik, vagy férfinak, vannak korlátai. Tehát nőként, ha nem muszáj, nem fogok téglát pakolni. De vannak olyan területek a szolgálatban, ami nekem sokkal könnyebben megy. Ilyen például a gyermekeknek a lelki gondozása.

0: Egyáltalán a börtönmisszió közelébe, és hát ez sem egy ilyen női világ.
1: Ez úgy történt, hogy Magyari Márton jött be a Hittudományi Egyetemre egy előadást tartani, hogy van egy lehetőség, hogy be lehet jönni, beszélgetni lehet rabokkal, ki lehet próbálni magad ezen a szolgálati területen. A Váci Fegyházban voltam 5 évig, mint lelki gondozó, és tudni kell arról, hogy itt vannak különböző körletek, és én az apak körletben voltam, az a bent megtérteknek a körlete. Nekik vannak kiváltságaik, de vannak kötelezettségeik is. Kiváltságnak számít az, hogy plusz 2 óra családi idejük van a beszélőn, viszont ebből 1 óra istentisztelet, és kötelező elmenniük vagy dolgozni, vagy tanulni. Ami még különlegessége ennek a szolgálati területnek, hogy amikor én bent voltam szolgálóként, akkor természetesen mindent leadtunk, átmentünk a detektoros kapun, és kaptunk egy jelzőcsengőt, majd felkísértek minket a cellához, és a cellában tartottuk a foglalkozást. Leültünk, beszélgettünk, énekeltünk, és akkor mindig egy tematikán keresztül vezettük végig ugye az évünket, és egy rövid elhitat volt a végén. Azt tudni kell, hogy férfi fegyházba nőként bemenni hatalmas előny. Akikkel én voltam, az a társaság mindig nagyon nagy tiszteletbe tartottak, és azóta már párral találkoztam, mert szabadultak, és nagyon kedvesen emlékeztek erre az időszakra.
0: Azt kaptad ott, amire készültél, vagy amire vállalkoztál, amire gondoltál, hogy ott várni fog ebben a szolgálatban?
1: Részben igen, viszont nagyon megdöbbentő volt. Mindenki tudja, hogy a börtönben nem matyóhímzésért kerülnek az emberek. És amikor pár alkalmon túl vagyunk már, és elkezdenek megbízni az emberbe, és elkezdik elmondani az ő élettörténetüket, bármennyire is felkészül az ember, az iszonyatosan megrázó. És ott voltam másodéves egyetemistaként, és valami vigasztalást kellett volna nyújtanom, de csak azt éreztem, hogy hát szerintem én jobban össze vagyok törve, mint a velem szemben ülő, aki elmeséli az élettörténetét. Rádöbbentek arra, hogy mit tettek, és hogy annak milyen súlya van.
0: Ehhez kellett az, hogy Isten is elhúzzon egy leplet, amit esetleg addig ott tart az ember, mert védekezik, igazolja önmaga előtt magát.
1: Egyértelmű, hogy kellett
0: hozzá. Ez isteni munka.
1: Egyértelmű, tehát, hogy én rongyosra beszélhetem a számot, hogy nem lopunk, mert az csúnya dolog, mert az másnak a tulajdona, és mégis mit képzelsz magadról? Semmi. Farrahányt borsó.
0: Említetted, hogy hozzád lelkész nőként könnyebben jönnek lelki gondozói beszélgetésre gyerekek. Milyen korú gyerekekre gondolsz, és milyen terheket osztanak meg veled, nem mint hogyha a részletek érdekelnek, csak hogy lelkészként úgy látom a beszélgetésnek azért fontos szerepe van a szolgálatodban.
1: Nagyon nagy hangsúlyt helyezek a lelki gondozói beszélgetésekre. Sokszor nem így hívjuk, mert a másik fél nem így tekint rá. A legkisebb lelki gondozottam az 4. osztályos, a legnagyobb pedig gimnazista. Olyan frusztrációk vannak a gyerekekben, amit el se képzelnénk, hogy egyáltalán lejut hozzájuk. Például 4. van a Jerikó városának a bevétele, hogy és összetörték a cserépedényeket, és hatalmasat kiáltottak, és leomlottak Jerikó falai. És mi el szoktuk játszani, mekkora hangzavar lehetett, mert mi csak 6-an vagyunk, és mégis milyen hangzavar. És ennyi elég volt ahhoz, hogy az egyik gyerek az sírva fakadjon, hogy ez mennyire szörnyű, és hogyha ez ennyire hangos, akkor egy bomba becsapódásának mekkora hangja lehet. És álmomban nem gondoltam volna, amikor otthon felkészültem az órára, hogy egy lóugrással az izraeli konfliktusnál vagyunk.
0: Hogy tudsz felkészülni arra, hogy egészen mást élnek át a mai gyerekek és fiatalok, és máshogy élik meg szerintem, mert más forrásból kapják a híreket, mint ahogy akár te felnőttél, pedig te sem vagy idős.
1: Nagyon igyekszek lépést tartani a hírekkel, hogy amennyire lehet egy biztos pont legyek a gyerekek életébe, akihez lehet fordulni, akivel lehet beszélgetni. Viszont amikor felkészülök nagyon szépen egy órára, kitalálok mindent, és jön egy ilyen, akkor ott azonnal le kell reagálnom az adott helyzetet. és én ezt 6. éves gyakorlatom alatt tanultam meg a mentoromtól, hogy nem

0: kell egetrengető életigazságokat mondani egy lelki gondozói beszélgetésben. Elég, ha jelen vagy. És ezt egyre inkább tapasztalom, hogy a másik félnek teljesen elegendő az, hogy én jelen vagyok, ráfigyelek, és érdekel, amit ő mond.
1: Eszedbe jutnak ezek a gyerekek, vagy más ilyen lelki gondozottaid, amikor már leülnél és pihennél, illetve hogyan beszélgetsz róluk Istennel esetleg?
0: Persze, hogy eszembe jutnak, szerintem egy lelkész sose kapcsol ki teljesen. Mindig valahol egy kis részem készenlétben áll, hogy bármikor hívhatnak, és akkor azonnal lelkész vagyok. És például egy-egy lelki gondozói beszélgetés után én azonnal az Úrhoz fordulok, hogy Uram, én ehhez kevés vagyok. Ez az én kompetenciámat meghaladja, Uram. És Te is tudod, hogy nem fog máshoz elmenni, itt csak Te tudsz segíteni.
1: Közben is tud az ember valahogy egy pillanatra kilépni, és Istenhez megtalálja az utat, vagy meg szoktad találni, vagy hogy jönnek az ötletek, vagy a szavak, ha mégis meg kell szólalni?
0: Sajnos nem vagyok még olyan ügyes, hogy azonnal az Úrhoz forduljak, tehát egy laza pánik szokott túlárenni rajtam. De az Úristen az akkor is ad, amikor nem kérünk. És mindig megsegít. Ebben a helyzetben is, amikor sírva fakadt a kisgyerek, és én teljes pánikba estem, hogy na ebből hogy fogok kijönni, olyan szavakat és mondatokat adott az Úristen, hogy a gyerek megnyugodott, tudtunk beszélgetni, és egy nagyon-nagyon értékes hittanóra lett ebből az egészből.
1: Utolsóként azt kérdezném tőled, hogy van-e olyan most megosztható ige számodra, vagy több, amelyik vezet, vagy többet jelent?
0: Kettő ige van, az egyik a konfirmációs igém, amit már mondtam. Akit nekem ad az Atya, az minden hozzám jön, aki pedig én hozzám jön, azt én nem küldöm el. A másik ige pedig az ordinációs meghívómon szerepelt Ézsaiás könyvéből, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnya kellnek, mint a sasok. És nekem ez azért nagyon különleges ige, mert Győrben a Péterfi Sándor Evangélikus Oktatási Központ recepciónál Péterfi Sándor mászobra alatt ez van kiírva. Nem ezért választottam ezt az igét, hanem amikor már kinyomtattam a meghívót, akkor odaadtam a barátnőmnek, és ő mondta, hogy ugye tudod, hogy 12 évig ezt az igét néztük nap, mint nap.
1: Igen, és meg is éled ezt, hogy megújul az erőd újra, meg újra.
0: Igen, nagyon-nagyon megélem, amióta lelkészként és hitoktatóként dolgozom, én nem éreztem magam fáradtnak úgy igazán. Tehát ezt az olmos fáradtságot nem éreztem. Minden reggel úgy kelek fel, hogy de jó, megint egy új nap, megint új lehetőségek.
1: Vendégem a Lélekhangolóban Bősze Veronika evangélikus lelkész volt. Folytatjuk a Lélekhangolót, a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorát. Kassza Gábor, a Győrkönyv Bikácsi Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze, a Tolna Baranya Evangélikus Egyházmegye missziói lelkésze. Mit mondanál el a hallgatóidnak, hogyha most téged szeretnénk bemutatni egy kicsit, és a hitedről, lelkészi utadról beszélgetni? Mi jellemez téged leginkább?
2: Leginkább magamat a lendületességgel tudnám leírni. Van bennem egy ilyen belső lendület, ami nagyon meghatároz engem, és nagyon hajt engem. Ez leginkább talán a hittanóráimon, illetve hát nyilván az igehirdetésekben valósul meg, vagy látható, de akár egy nyári tábor tekintetében is, tehát hogy nagyon-nagyon nagy energiát tudok beletenni.
1: Miből fakad ez? Ez egy alaptulajdonság, vagy hozzátette ez valamit az, hogy van egy ilyen hivatásod, hogy lelkész vagy?
2: A lendület az alapvető tulajdonságom. Nagyon-nagyon mozgásigényes voltam gyerekkoromban. És az a fantasztikus, vagy az, amit én fantasztikusnak tudok megélni, hogy alapvetően ezt a lendületet utána már olyan céllal tudtam használni, ami az Isten országának az építésében tud segítségre lenni, tehát hogy tudom ezáltal hirdetni az evangéliumot ezzel a lendülettel. Megfogalmaztam már magamnak egy ideje, hogy valóban az a belső energia, ami bennem van, az ilyen értelemben hasznosul. Nem feltétlenül arra a célra, hogy mondjuk akár sportoljak, vagy valamilyen más dolog tekintetében, hanem most itt az evangélium hirdetés tekintetében.
1: Ehhez mikor kaptál kedvet, vagy hogyan hívott el, hogyan szólított meg téged egyáltalán ez az ügy, hogy Isten szolgálja légy, tehát mikor találkoztál az evangéliummal, az egyház üzenetével, Jézus Krisztussal?
2: Nekem azért nagyon különleges, mert a templom mellett lakom, de gyerekkoromban is a templom mellett laktam, nyilván a teológián is, de már egészen gyerekkoromtól az orosházi evangélikus templom mellett tényleg egy 50-60-70 méterre lakhattunk, tehát valahogy ez alapvetően meghatározta azt, hogy én teljesen önmagam csatlakoztam ehhez. Annyi segítséget azért kaptam nyilván a szüleimtől, hogy engem az orosházi evangélikus gimnáziumba irattak be. Akkor nem volt még gimnázium, hanem általános iskola volt, majd később lett gimnázium, és utána olyan lelkészeim voltak, akikre abszolút fölnézek még most is, és nagy hatást gyakoroltak rám. Olyan közösségi élet volt ott akkor abban a gyülekezetben, ami engem nagyon megfogott, ami engem nagyon hozzáhúzott az egyházhoz, odahúzott az egyházhoz. Az evangéliummal ilyen értelemben már egészen kicsi koromban találkoztam. El szoktam mondani a hittanosaimnak, hogy ugye mindig szokták mondani nyilván, mivel ők még azért kisebbek, hogy Gábor bácsi, Gábor bácsi, és akkor mondani szoktam nekik, hogy az a nagyon különleges, hogy nekem is volt egy Gábor bácsi az életemben, tanított engem Győri Gábor, evangélikus lelkész, ő akkor ott szolgált orosházán, és ebből kifejezőleg nekem is van egy Gábor bácsi az életemben.
1: Miben volt ez más, ez a közösség, ez a vonzó közösség, mint mondjuk egy jó kis sportklub vagy csapat, akivel focizhattál volna, mert hát ilyen sportos meg aktív gyerek voltál. Mit adott neked gyerekként az, hogy komoly dolgokról beszélnek ott, Jézus Krisztus, meg kereszthalál, meg élet? Nagy dolgok ezek gyerekként.
2: Egy kisgyermek szerintem leginkább abból a szempontból közelít az evangélium felé, hogy milyen érzései vannak abban a közösségben, ahol ő lehet. Ott egy nagyon szeretetteljes közeg volt. És nyilván az igehirdetésekben és az áhítatokban találkoztam azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt értünk, de leginkább a szeretet dominált. Az a szeretet, amivel akár az ott lévő segítők, vagy az ott lévő lelkészek megnyilvánultak, akár az irányomba is. Tehát az evangéliumot inkább a szeretet irányából tapasztaltam meg, és nyilván ez harmonizál mindazzal, amiről az evangélium szól, és ez, amikor már az ember növekszik, vagy fejlődik, akkor nyilván egyre inkább megért bizonyos dolgokat abból, hogy mondjuk mit tett értem Jézus, de akkor alapvetően a szeretet irányából lehetett ezt meghatározni. Ez az én érzésem.
1: Akkor egyenes utad vezetett addigra már a teológiára, amikor választanod kellett pályát, vagy dönteni, hogy merre mész?
2: Természetesen voltak gondolatok az én fejemben is, meg az én életemben is, de utána gyakorlatilag ez mondható így, hogy egyenes út, igen.

0: Ha jól tudom, abban a gyülekezetben szolgálsz most, ahol kezdtél. Ez a Györkőny Bikácsi Társult Evangélikus Egyházközség.
1: Igen.
0: 2018-ban lettél parókus lelkész.
1: Igen.
0: Itt mit tapasztalsz, és mit érzel abból, amiről beszéltél, hogy Isten szeretetét kell közvetítened szintén, illetve hasonlóan a te Gábor bácsithoz, gyerekekkel, felnőttekkel, idősekkel, a helyiekkel és a közösséggel törődnöd, Isten szolgálva. Mit érzel a fő feladatodnak, vagy elhívásodnak itt közöttük?
1: Elsősorban az evangélium hirdetését, de hogy ez hogyan és miként valósul meg, az, hogy mondjuk alapvetően, hogy már én is vagyok abban a helyzetben, hogy azt mondják nekem, hogy Gábor bácsi, ez azért is különleges, mert hogy Györkönyben nagyon aktív szolgálatot lehet abban a tekintetben is végezni, hogy nagyon sok fiatal van. Erre az évre egy nagy vágyam teljesült, egy-két évvel ezelőtt megfogalmaztam, hogy szeretném, hogyha egy héten 80 hittanossal tudnék találkozni. És erre az évre ez teljesült, 84 hittanosom van, természetesen iskola és óvodákkal együtt. Ez nekem egy ilyen nagyon nagy öröm, és az, amiről itt beszéltem, hogy az a szeretet, amit én éreztem, úgy érzem, hogy ebben a szolgálatban nagyon meg tud valósulni. Illetve hát igyekszem. Ezek a szolgálatok mind a mellett, hogy nagyon sok erőt vesznek igénybe, de nagyon fel is tudnak tölteni. Elsősorban azt gondolom, hogy a fiatalok által lehet az egyháznak építkeznie, de azt is látom, hogy egyre nagyobb kihívás az egyháznak a fiatalok számára olyan helyet vagy olyan lehetőségeket nyújtani, amit mondjuk engem megszólított annak idején, amikor én olyan idős voltam, mint mondjuk azok a gyerekek, akiket én tanítok. Nagyon más világ van abban a tekintetben, hogy hogyan és miként lehet a fiatalokat megszólítani. Vagy hogy hogyan lehet hozzájuk hosszú távon is elérni. Tehát nem csak úgy egyszer-egyszer, vagy kampányszerűen megszólítani őket, hanem hogy tényleg legyen egy ilyen építkezés benne. Ezt én látom, ezt tapasztalom. Ez nehéz. Még jobban őket elhívni, vagy meghívni, vagy ott tartani. Mert hogy én azt megtapasztaltam akkor, amikor én fiatal voltam, hogy olyan alkalmak voltak, vagy olyan lehetőségek voltak, ami engem ott tartott.
0: Hogy fogalmazod ezt meg magadban, hogy az egyháznak, vagy egy lelkész szolgálatának mennyiben kell, vagy lehet változni így a világhoz, és mi az, ami ne változzon?
1: Azt látom, hogy amikor én gyerek voltam, akkor én egy abszolút analóg világban voltam gyerek. Voltak körülöttem technikai dolgok, de azok nem feltétlenül úgy vagy olyan mértékben kötöttek le. De ez nem azt jelenti, hogy nem kötöttek le, tehát hogy én is néztem tévét például, vagy voltak bizonyos olyan játékok, amik akár már lehet azt mondani, hogy digitális jellegűek voltak. De ma nagyon nehéz, mert én hozzájuk szólok, ahogy most is teszem, hogy beszélünk, és ők alapvetően már egy nagyon-nagyon-nagyon nagy digitális körben vannak. De az is nagyon veszélyes, hogy én amikor hallgatni szoktam különböző beszélgetéseket, akkor valahogy azt érzem, hogy azt nem érzi az, aki megnyilvánul ezekkel kapcsolatban, hogy azokat a technikai dolgokat, amikkel most a gyerekek rendelkeznek, mi adjuk a kezükbe. Tehát, hogy a világ és a körülöttünk lévő élet az azt eredményezi, hogy egy csomó digitális dologgal kell foglalkozni. Azért álszent arról beszélni, hogy jobb lenne, hogyha azok a digitális eszközök, amik minket körbevesznek, akár a telefon, akár a tablet, akár a laptop, ezekből sokkal kevesebb lenne, analógabb lenne a világ, kicsit ilyen magyar tanul. De azért nehéz, mert hogy alapvetően nem tudunk sokkal kevesebbet, mert hogy már az adóbevallást is interneten csináljuk, a különböző adminisztrációkat is interneten keresztül csináljuk, tehát én a laptop mögül beszélek arról, hogy ne internetezzen, vagy ne számítógépezzen, vagy ne videójátékozzon annyit, mint amennyit tesz. Lehet, hogy ebben a helyzetben inkább az a megoldás, hogyha olyan programokat vagy olyan lehetőségeket biztosítunk számukra, amik alternatívát tudnak nyújtani arra, hogy ők letegyék ezeket az eszközöket. De nagyon nehéz ez. Ezt lehet, hogy ilyen kampányszerűen el tudom érni, tehát egy hétig nem találkoznak mondjuk az ilyen értelemben digitális dolgokkal, vagy kevésbé találkoznak mondjuk így, de utána biztos, hogy visszatérnek ugyanabba a világba, és újra kihozni őket, vagy elhozni őket megint nagyon sok energia, és nagyon sok emberi erőforrás kell ahhoz, tehát segítők kellenek ahhoz, hogy ezeket a programokat megvalósítsuk. Uh-huh. A nyári táborunkban szerintem ez megvalósult. Olyan lehetőségeket próbáltam számukra biztosítani, amivel élményt kapnak, de valamilyen értelemben távolabb a digitális világtól.
0: van egy olyan megoldás is, vagy út, hogy olyan feladatokat adnak nekik, amihez a telefont, a saját eszközeiket kell használni. Már iskolában is így van. Tehát, hogy lehet, hogy ott is ott kellene jobban lennünk nekünk is, ahol ők vannak, nem?
1: A mostani nyári táborunkban például íjászkodtunk, vagy volt arra lehetősége a gyerekeknek, hogy kimentünk ott Györkönyben a Pincehegyre, és kint a szabadban kidobósoztunk. De például ebben az évben, amit te mondasz, hogy azért rájuk is odafigyelve vagy, hogy látva azt, hogy ők miben vannak benne, olyan szabaduló szobát csináltam számukra, amiben mozgás volt, de egy pályázat folytán több laptophoz hozzájutottam, hogy a szabaduló szoba az úgy nézett ki, hogy különböző állomások voltak, és ott laptopok voltak kirakva, és a gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy játékos feladatok által megtalálják azt a kódot, amivel ki tudják nyitni a laptopot, és a laptopon volt egy videófelvétel, amit én vettem föl, és elmondtam a következő feladatot számukra, amiben megtalálhattak megint kódokat. Tehát mozgás is volt ebben az egészben, játék is volt benne, a laptoptól távol különböző feladatoknak a megvalósítása, de közben egy picit próbáltam behozni azt a technológiai dolgot is, ami őket nyilván érdekli, vagy úgy fenntartja az ő figyelmüket, vagy hogy amire azt mondják reménység szerint, hogy wow, hogy ez így meg tud valósulni.
0: Most azon gondolkodtam, hogy az idősebbek, akik nem értenek ehhez a technikához, azok akkor kicsit elveszettebbek ilyen szempontból, vagy ez nem igaz, hogy a gyerekeket megnyerjék, fiatalokat?
1: Erre azért nehéz válaszolni, mert hogy én nyilván a fiatal szemével nézek most ebben a történetben, vagy erre a kérdésre. Én azt látom, vagy azt érzékelem, hogy az időseknél, vagy az idősebb lelkészeknél, ami nagyon nagy lehetőség lehet, amikor egy idősebb ember mellé úgy letelepedünk, és meghallgatjuk, amit ő mond.
0: Mint egy nagyszülő.
1: Mint egy nagyszülő, igen. Ez egy jó kép, igen, mint egy nagyszülő. Mert nekem voltak olyan lelkészek az életemben, akik ilyen nagyszülő, úgymond nagyszülőként voltak a szolgálatuk által jelen az én életemben, és az is nagyon értékes volt. Azt tapasztaltam meg valóban nagyon sokszor, hogy az idősebb lelkészeknél az az élettapasztalat, az a lelki tapasztalat, az nagyon sokat tud adni. Mind a mellett, hogy lehet, hogy van egy ilyen nagyon energikus fiatal lelkész is, de ő lehet, hogy más szemszögből tekint a bizonyos dolgokra, mint mondjuk egy idősebb.

0: Holó evangélikus műsor vendége Kassa Gábor, Györkönyi és Bikács evangélikus lelkésze. A Györkönybikácsi Társult Evangélikus Egyházközség honlapján feltűnt nekem, hogy kiemelitek, hogy az egyházközség életének középpontjában Krisztus követésének kell állnia. Tehát Jézus Krisztus követése és az evangélium hirdetése, tehát róla való beszéd, erre fut ki minden, ha jól érzem. Erre gondoltál, amikor ezt fontosnak tartottátok kiírni a honlapra?
1: Pár héttel vagy hónappal ezelőtt prédikáltam egy igéről, és amikor prédikálok, akkor próbálok mindig valamilyen képet hozni a prédikáció bevezetésében. És már egy ideje nagyon érdekelt engem az, hogy amikor a műkorcsolyázók így pörögnek, forognak, akkor hogy nem szédülnek el? És ha az ember megnézi, hogy milyen ugrásokat tudnak egy ilyen pörgés után megvalósítani, hát nyilván ez fizikai kérdés is, meg gyakorlás kérdés is, én tudom, de hogy alapvetően hogy nem szédülnek el. És hogy azt találtam, hogy mikor befejeznek egy forgást, akkor mindig egy irányba néznek, mindig kinéznek egy pontot, és oda néznek. És azt gondolom, hogy a Krisztus követés az ilyen szempontból egy nagyon fontos példát talál ebben az ember, hogy az élet nehézségei meg kihívásai közepette, de még az örömöket is természetesen ide kell említeni. Ezek között, a megélt dolgok között, hogyha az ember egy pontra tud figyelni, és itt Krisztusra tud figyelni, akkor az örömeiben, a nehézségeiben, a kihívásaiban is meg tud maradni az Úristen által kijelölt úton. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanúság mindenki számára, és Györkönyben, illetve Bikácson én remélem, hogy erről tudunk bizonyságot tenni.
0: Milyen érdekes módjai vannak a te szolgálatodban a megvalósításnak? Meséltél nekem a temetőbeli projektről, mitől lelki vagy lelkészi munka, még ez is?
1: Hát, hogy első körben ne a temetővel kezdjem, ami számomra egy ilyen nagyon nagy élmény, vagy nagyon nagy izgalommal tölt el, hogy ugye egyrészt járok az óviba is, az iskolába is, és az óviban a gyerekekkel leülünk, és akkor elkezdődik a úgymond hittanóra, de hát nyilván ott még nem a tanon van a lényeg, hanem az, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen szeretett közösség legyen. Igyekszem velük énekelni, de az éneklésben is úgy szoktam velük énekelni, hogy vannak olyan énekeink, vagy olyan dalaink, amiben van mozgás. És hogy visszacsatoljak, tehát hogy ezeket én is ugyanígy tapasztaltam meg annak idején gyerekként. A másik dolog, hogy amit nagyon szeretnek, és amit nagyon élveznek, hogy minden alkalom, amikor így oda megyek hozzájuk, akkor viszem a dínósáhítatokat, és akkor a dínósáhítatokból felolvasok nekik. És el szoktam nekik azt mondani, hogy ezt az áhítatot két okból olvasom föl. Nyilván az első sorban az, hogy az Úristen igéivel találkozunk, és a másik, hogy amikor ők eljönnek majd a templomba, anyával, apával, családdal, akkor ne lepődjenek meg azon, hogy a Gábor bácsi beszél. Kezdődjön el az a folyamat, hogy amikor megérkeznek majd az Isten tiszteletre, és találkoznak azzal a formával, ami meglepetés lesz számukra, mert a Gábor bácsi nem így szokott az oviban lenni, vagy nem így szokta a hittanúrát tartani, mint amilyen mondjuk egy Isten tisztelet, hát nyilván, de hogy akkor úgy egy picit talán rá tudnak kapcsolódni, hogy igen, a Gábor bácsi arról beszélt, hogy majd egy kicsit más lesz ott, vagy máshogy fog majd hozzánk szólni ott. Egyrészt ez egy nagyon nagy élmény számomra is, és várják magát ezeket a dínosájtatokat. Utána mindig van egy bibliai történet, amit földolgozunk. Én úgy látom, hogy ez a forma bejön nekik.
0: Azt a dínosáhítatot, ezt mondd el egy mondatban, hogy mi? Mert én nem tudom.
1: A Luther kiadó adta ki ezt a bizonyos dínosáhítatot. Mindig van egy bizonyos dínó, mondjuk a T-rex, és akkor arról bizonyos információkat elmondanak, és utána az ige és a példa által van egy kis áhítat. Most nem is emlékszem, hogy melyik dínóról, de ez volt a cím, hogy ne légy lusta dög. Mert hogy az a bizonyos dínó nagyon lusta volt, és hogy alapvetően mi is nagyon sokszor el tudunk lustulni, de hogy az Úristen meg azt várja tőlünk, hogy szófogadók legyünk, hogy odafigyeljünk, és hogy az ő útmutatása szerint éljünk, de ehhez nem lehetünk lusták. Mert hogyha lusták vagyunk, akkor az valahol akadályoz minket bizonyos dolgoknak a kiteljesedésében. Ezeket a lehetőségeket lehetőség szerint, aki tudja, meg aki akarja, meg aki úgy érzi, hogy számára ez jó, már lelkészként, akkor fel kell használni, be kell vonni. De azt is tudom, és azzal is nagyon tisztában vagyok, hogy lehet, hogy ez 10 év múlva már nem fog működni. És azoknak a gyerekeknek, akik majd akkor lesznek 15-16-17 évesek, ez egy nagyon nagy élmény lesz, hogy a Gábor bácsi hozta dínos állítatokat, de lehet, hogy az ő mondjuk 20-30 éves korukban, amikor az ő nekik megszületik majd a gyermekük, akkor ő nekik ez már nem lesz élmény.
0: No, és akkor mi történt ott az evangélikus temetőben nálatok Györkönyben?
1: Igen, a tavalyi évben elkezdtük a sírhelyeknek az újraváltásának a rendszerét bevezetni. Ennek az volt az előzménye, hogy elkészítettem a temetőnek a sírhely könyveit, mert elég sok ilyen jellegű adatot kellett feldolgozni, és ez úgy valósult meg, hogy ennek van papíralapú formája is, illetve tabletre, illetve laptopra is megvannak ezek a képek, és most már ott tartunk, hogy egy ilyen internetes felületre is felkerültek, ebben már van egy segítségem, egy gyülekezeti tag, aki segít ebben, és hát ennek az lett a következménye, hogy saját forrásból úgymond a temetőbe, tehát az út ott eléggé rossz volt, és ilyen földes út volt, és akkor most ott egy 50 méter hosszú utat, ilyen térköves utat ki tudtuk alakítani. Amikor temetés szokott lenni, akkor el szoktam azt mondani, hogy ez itt nem az út vége. Mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus által van feltámadás és élet. Viszont azt is látom, és azt is érzékelem, hogy temető fenntartóként az egy nagyon fontos feladat, hogy azt a környezetet is olyanra alakítsuk ki, ami elősegíti azt, hogy a mi bizonságtételünk az valóban el tudjon hozzáérni. Azt gondolom, hogy az egyháznak abban nagyon nagy felelőssége van, hogy amikor vannak ilyen infrastruktúrái, akkor ott egy olyan környezetet alakítson ki, ami segíti azokat, akik a nehézségükkel, a fájdalmukkal, a gyászukkal megérkeznek.

0: azt is olvastam a honlapotokon, hogy a gyülekezet és a lelkész közös felelőssége és feladata az evangélium hirdetése, közvetítése. Ezt hogy érted? Akkor ennek fényében is, amit elmondtál, hogy még egy temetőbe való bejutás is egy jel lehet, ha jól értem, arról, hogy Isten szeretete ott munkálkodik az életekbe.
1: Az egyháztagoknak azt meg kell érteni, hogy nyilván van a lelkész, meg van a felügyelő, meg van a presbitérium, de hogyha nem érkezik meg az az önkéntes szolgálat a gyülekezeti tagok részéről, bármilyen tekintetben, akkor egyre nehezebb lesz hatást gyakorolni, vagy azokat elérni, akik alapvetően nem kapcsolódnak az egyházhoz. Tehát a gyülekezeti tagokra ebben nagyon nagy szükség van. Abban a tekintetben is nyilván, hogy ha mondjuk csak abba gondol bele az ember, hogy mondjuk kidül egy fa bárhol, a templom közelébe, akár a temetőbe, vagy mondjuk bent a parókián, akkor ott van a lelkész fel tudja emelni azt a fát, de hát hogyha ketten, hárman, négyen, öten még odajönnek, akkor együtt sokkal könnyebben. Ugyanez az evangélium hirdetésében is megvan, hogy ott van a lelkész, és ott van a gyülekezet, aki pedig azt, amit az Úristen által a lelkész átad a gyülekezetnek, azt pedig viszi tovább, és ő is az Úristen által viszi tovább azoknak, akik nem biztos, hogy kapcsolódnak az egyházhoz, bármilyen okból kifolyólag.
0: Mit gondolsz, hogy mi a legfőbb útja annak akkor, hogy jól hasson a kereszténység ebben a közegben, ahol egyrészt Isten nélkül akarnak boldogulni, vagy lehet, hogy még ellenérzés is van sokakban? Mostanában olvastam az egyik általunk közölt napi áhítat alatt. Ennyit írt egy kommentelő, hogy Isten csak az emberek fejében létezik, tehát hogy az emberek találták ki. Mi a reménységünk, hogy elérhetjük őket is?
1: Én abban nagyon nagy lehetőséget látok, hogyha együtt tudunk bizonyságot tenni. Nem feltétlenül kell mindenkinek lelkésznek lennie, hanem egy hiteles élet is tud bizonyságot tenni. De az egyház számára az egy nagyon nagy nehézség, amikor valakiről azt gondolják, hogy hiteles az élete, és utána kiderül, hogy nem hiteles. Az, amit én megtapasztaltam gyermekként, amiről az elején beszéltem, az a szeretet, amit megtapasztaltam a lelkészek szolgálata által. Lehet, hogy aki ezt a kommentet írta, ő neki nem volt esélye arra, hogy megtapasztalja ezt a szeretetet. És hogyha lett volna rá esélye, akkor lehet, hogy másképp élni az életét. Nem szabad elítélőnek lenni, hanem próbálkozni kell. Én is látom azt, hogy ez a próbálkozás nagyon sokszor nem úgy valósul meg, amire számítunk, vagy amire akár a gyülekezetek számítanak, vagy amire én számítok. De mégis próbálkozni kell.
0: Mit jelent szerinted akkor ma kereszténynek lenni a világban? Magyarországra vagy Európára kitágítva is a kereszténységet, mint fogalmat és mint jelenlétét Istennek az emberek felé. Hogyan lehetünk ennek a részesei, és mi a helyünk vagy dolgunk ebben leginkább?
1: Amikor szoktam a konfirmandusoknak tanítani a konfirmációval kapcsolatos dolgokat, akkor igyekszem nekik mindig elmondani azt, hogy ha van valami olyan dolog, amit nem értenek, akkor kérdezzenek vissza. Mert hogy tudnak a lelkészek vagy az egyház olyan választ adni, ami alapvetően válasz, csak annak, aki ott áll vele szemben, nem tud vele mit kezdeni. A kereszténységnek az egy nagyon fontos feladata, hogy úgy tudjon jelen lenni a világban, hogy azzal tudjanak valamit kezdeni, hogy érthetővé váljon. És a misszió szempontjából szerintem az egy nagyon fontos feladat, hogy olyan tartalmakat biztosítani számukra, ami számukra érdekes. Gondolok itt mondjuk akár a dínos áhítatra. Gondolok itt mondjuk arra, hogy akár valamilyen rádióműsor vagy podcast műsor, ahol akkor abban a pillanatban, amikor neki szüksége van rá, tudjon igei tartalomhoz jutni, vagy valamilyen informatív jellegű dologhoz az egyházzal kapcsolatban. Ezek szerintem nagyon nagy lehetőségek. A technikai ilyen szempontból nagyon nagy lehetőségek adott az egyháznak a kezébe, hogy megszólítsunk. De ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy nyilván nagyon jó lehetőség az, hogy én mondjuk este 11-kor bekapcsolok egy YouTube-os műsort, és meghallgatom, vagy egy podcast műsort, de hogy azt is megértetni azokkal, akik ezeket a műsorokat hallgatják, mert nem feltétlenül biztos, hogy gyülekezeti tag, hogy csatlakozzon a közösséghez. Tehát, hogy a közösségbe lépjen be, mert hogy a közösség által is tud épülni. És hogy ő is tud a közösségnek része lenni, és ezáltal ő is tud töltekezni. Tehát ez a kettő, ez nagyon fontos, hogy próbáljunk meg olyan lehetőségeket, amik lehetőségekként ott vannak, akár ilyen műsorok tekintetében is eljutni az emberekhez, de hogy utána ők is jussanak el az egyház berkein belülre. Ez egy nagyon fontos lehetőség és feladat. Nyilván lehetőség az egyház számára, hogy megszólítsuk őket, őnekik pedig egy ilyen értelemben feladat, hogy utána rácsatlakozzanak a wifire. Most akkor mondjuk így.
0: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora. Mai két vendégünk Bősze Veronika és Kassa Gábor evangélikus lelkészek, személyes hitre jutásuk és elhívásuk történeteit, valamint szolgálatuk, örömeit, mindennapjait tárták hallgatóink elé. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján is, a http://missio.luteran.hu rádiómenüje alatt. Visszajelezhet nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@luteran.hu címre, vagy SMS üzenetben a 0620 620 36 79-es számra. Szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól a lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk!
2: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Száz év után is magyarul dicsőítik Istent Montreában. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreáli magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatalos Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője. A montreáli gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról hozzátette az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreáli közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a református egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyet 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztiválzenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban a vendégem Lefkovics Kornél, egy nagyon régi jó barátom, akivel igazából a zsidóság kapcsán találkoztam először, amik az első kezdeti lépéseimet tettem meg Budapest nagy forgatagában, az itteni zsidó életben. Nem is tudom, hogy te ezzel tisztában vagy, de nekem rengeteg pluszt adott az, hiszen te vittél be a Tikvába, egy izraeli gyökerű ortodox közösségbe. Neked köszönhettem, hogy ott elkezdhettem tanulni, ami nagyban meghatározta az azt követő éveimet és a hozzáállásomat a zsidósághoz. De hogy rögtön bele is csapjak a közepébe, neked mi volt az a legfontosabb momentum, ami elindított a zsidóság felé?
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én is. Köszönöm a kérdésedet, kedves Vali. Konkrétan válaszolva a kérdésedre, az induló lökést az adta, hogy a nevelt apukámnak a nevelt apukája, amikor 6 éves voltam, az történt 1990-ben, akkor azt a döntést hozta, hogy az akkor induló világi, de erősen zsidó oktatásra koncentráló iskolába kezdjek el járni 6 évesen. Tehát én 6 éves korom óta zsidó iskolában nevelkedtem, nem vallásos, de világi, és mégis egy zsidó identitást adott.
3: Melyik iskola volt ez?
4: Ez a Lauder iskola, Lauder Javne iskola, igen.
3: Akkor úgy azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag gyerekkorod óta ebben élsz.
4: Én gyerekkorom óta ebben élek, igen. Szüleim nem vallásosak, édesapámnak nincsen számottevő szerepe a neveltetésemben, úgyhogy a édesanyám az, aki mindig is sosem titkolta, hogy zsidóság van, vagy létezik. És igen, a Lauderben indultam neki ennek az útnak. Abba az időben, bocsánat, hogyha nem, ezt így kifejtem egy picit többen,
3: igen.
4: Abba az időben, ha megnézzük akkor, hogy a demokráciába átléptünk itt Magyarországon, és kinyíltak kapuk, amik azelőtt zárva voltak. Például szabadon lehetett az embernek az identitását vállalni, legyen az alapvetően bármi, és ez nem ütközött olyan erős ellenállásban, mint annak előtte. Ezért megnyitottak a zsidó iskolák, illetve hát három működik, ma már van még extra, de három indult, volt egy vallásos, volt egy átmeneti, és volt egy világi, és én a világi Lauder Javne iskolába kerültem. Emellett indult egy a magyar zsidó fiatalokat felölelő program, ez minden nyáron megtörténő szarvasi zsidó tábor, ahova 6 éves kortól kezdve lehet menni gyermekeknek, és én pont akkor voltam annyi idős, úgyhogy jókor voltam jó helyen, jó iskolába kerültem, én 12 évet jártam, nem kellett mennem sehova, máshova, tehát egy helyben voltam 12 évet, és hát minden nyáron gyakorlatilag a nyári szünetek azok a szarvasi táborral és az ott megszerzett sok-sok barátság ápolásával telt. És ez mind arra irányult, mind a nem vallásos szarvasi tábor és a nem vallásos zsidóiskola, hogy azért mégis ebbe a nyitott nyugat, akkor még nyugat felé nyitó társadalomba az identitást azt nagyon mélyen gyökeret begyökerezzen a gyermekbe, vagy bennünk, a mi generációnkba. És lám, most azért is vagyok itt, ezen témából, hogy ez sikerült, úgyhogy ezt elérték, ezt a célt akkor.
3: Kihangsúlyoztat, hogy ez egy világi iskola, illetve szarvas ugye azért foglalkozik a hagyományokkal, tehát ott az ünnepekhez is közel kerülnek azok, akik ellátogatnak, illetve részt vesznek ezen a táboron. És mégis, hogyha így rád nézek, amit ugye a rádióhallgatók nem láthatnak, egy vallásos zsidó ember néz vissza rám. Tehát a külsőd is tükrözi azt, hogy ez a világi identitás azért valahol nálad átfordult egy mélyebb vallásosságba.
4: Természetesen 6 éves koromban nem volt szakállam.
3: Jó, hát és nem is.
4: Hát köszönöm, illetve hát örülök, hogy ezt a pozitív benyomást keltem, bár én önmagam, én nem igazán, személyesen beszélgetünk, én nem igazán szeretem a vallásos szót használni. A vallásba egyháznak is szerepei vannak, akármilyen vallásról beszélünk, Úgyhogy én nekem egy másfajta megközelítésem van a dolgokhoz.
3: Milyen ez a megközelítés?
4: Hát én nem használom azt, hogy, hogy vallásos vagy nem vallásos, hanem azt használom, hogy az örökkévalónak a szolgálatába ki hol helyezi el magát. És ez nem egy doboz, ez nem egy kategória, hanem ez egy végtelenség, ahol mindenki, minden ember a világon bizonyos közelségre és egyúttal bizonyos távolságra van a jó Istentől, aki teremtette a világot az én hitem alapján, és teremtett bele minket is. És ebbe a skálába mindenkit el lehet helyezni, de ez egy doboz. Persze lehet mondani, hogy ilyen, olyan, amolyanok az emberek, különböző típusai vannak. A zsidóknak is különböző pont a Tórához és az örökké, a Jóistenhez való kapcsolat, és annak a fontossága tekintetében különböző kategóriákban élnek a zsidók mai napig, egészen a reform irányzattól, egészen az ultraheredi, ultraortodox irányzatokig, tehát akik ma úgy értelmezik az isteni szót, ahogy ők gondolják, egészen addig, aki egy betűt nem megy jobbra-balra a legrégebbi írásoktól sem. Tehát itt ebbe a skálába kell valahogy az embernek belelátnia magát. Viszont nem tartom fontosnak, hogy ki melyik dobozba címkézi föl magát, hanem azt, hogy ő hol találja meg abba az adott kapcsolati rendszerbe a helyét.
3: És te hol találtad meg a helyedet? Mi áll hozzád a legközelebb?
4: Próbálom röviden összefoglalni.
3: Nem kell röviden, nyugodtan fejtsd ki.
4: Vannak a magyar, tehát hogy vagyunk Magyarországon zsidók, és a magyar zsidók is sokfélék.
3: Igen.
4: A legtöbbje, ez egy magyar jellegzetesség, hogy neológ zsidóknak mondják a többségét a 95-99% között a magyar zsidókat, mindegy, hogy mennyien vagyunk, de ez neológokat jelent általában.
3: Igen.
4: Ez is már egy kategória. De az azt jelenti a neológ, hogy nem akarom definiálni, nem tudom igazán, és bármit mondanék, biztos jönne pozitív és negatív véleményre. Számomra a neológ azt jelenti, számomra akkor, és ez nem definíció, nem ezt, ahogy én veszem észre az itt életem alatt, hogy egy neológ zsidó megreked egy adott szinten, az örökkévaló való kapcsolatát tekintve általában megrekednek egy szinten, és nincs olyan erő, vagy egyelőre még nem érkezett el az erő nekik, hogy felismerjék, hogy egy zsidónak állandóan küzdeni kell, hogy közelebb kerüljön a Jóistenhez.
3: Ez alatt a tanulást érted, vagy a spirituális fejlődést?
4: Mindkettőt, mindent. Tehát minden, ami egy zsidósággal kapcsolatos, és minden, amit a Jóistennel lehet kapcsolatba hozni. És maga az a tanítási forma, tehát inkább két részre venném. Venném azt, ahogy én tanultam, amit az iskolában tanítottak, amit a táborokban tanultam, és amit a zsidó létben tanultam, ez egy oldala a zsidóságnak, és van egy vallás oldala a zsidóságnak, ahhoz meg el kell menni zsinagógába. Nem lehet könyvből, nem lehet zsidónak lenni. Zsidóságot tudni lehet, zsidónak lenni nem lehet könyvből, hiszen a könyvek azért vannak, hogy elsajátítsuk azt gyakorlatban. Ez az első, ez az egyik. Természetesen, ami filozófia, az nem gyakorlati.
3: Igen. És te miben látod, hogy hol reked meg ez a kapcsolat az örökkévalóval, illetve mi az, amiben tovább kell fejlődni, vagy te miben mentél tovább, hogyha nem ez a te utad?
4: Én valamilyen úton, módon több dolgot kiérdemeltem itt a magyar zsidó közösségekben, annak ellenére, hogy nem vagyok egy, illetve hát a nagyszüleim ortodoxok voltak, de sajnos nem ismertem őket történelmi okok miatt, úgyhogy én a saját utamat járom és keresem. Így lehetett az, hogy az érettségi után az ELTE-n tanultam biológus kutató szakon, és genetika szakirányon végeztem. És azóta is biotechnológia szakterületen dolgozom. Voltam 3 évig agykutató, és most már 6 éve gombákkal dolgozom, és a biotechnológia minden szépségével próbálunk eredményeket elérni. Emellett ez a civil élet, ez munka is, ez tudomány is, de elsősorban munka, vagyis ezért kapom a fő pénzemet, a fizetésemet, hogy meg tudjak élni, hogy tudjam fizetni a családomat fenntartani, és tudjam fizetni, amit kell az élethez.
3: Igen.
4: Emellett azonban van egy lelki része is, és a kíváncsiság és az érdeklődésen aktív, tehát hogy lelki kapcsolatot nehéz találni a gombák tanulmányozása során, vagy bármilyen mondjuk genetikai kísérletezés folytán, ott a szigorú tudomány nem engedi meg azt, hogy itt szellemi dolgokról beszéljünk ezzel kapcsolatban, és emellett úgy gondolom, hogy már pedig az életnek nem ez a lényege, hanem igenis a szellemi élet az első sorban fontos. Mint zsidó, mi megtanuljuk és tudjuk, hogy mi két részből állunk, mint emberek, van egy testünk, amit látunk, és van az örökkévaló által belénk lehet lélek, ami mindenkiben benne van. És a lélek örök, a test pedig elmúlik. Ez nem kell biológusnak lenni, hogy az ember lássa, hogy minden élő dolog, ami a világban van, az előbb-utóbb elmúlik. Tehát ha valami él, akkor az születik és meghal, elmúlik. Legalábbis a fizikai világból annak a formája eltűnik. Viszont az élő dolgoknak úgy hiszem, hogy van lelke, és tudom, mert mondta a Jóisten, és ezért el is hiszem, hogy ez így van, és a lélek örök. A Jóisten, az örökkévaló a nevében benne van, hogy öröktől fogva létezik, tehát az ő által alkotott lelkek is igazából leolam vaed, vagyis öröké. Ez az örök életünk, a lelki élet.
3: És amire célzol, hogy a lelket is táplálni kell, illetve a lelket is fejleszteni kell, amit mondjuk mondtad, hogy esetleg tudományosabb, nem lélekelteli dolgokkal nehezebb elérni, tehát ez a szellemi, most mondok egy közhelyet, szellemi táplálék, amire szükség van, azon túl, hogy a mindennapi betevőt egy bizonyos dologgal megteremted?
4: Igen, a tanulmányainkból tudjuk, és azért így gondolom én is, hogy az örökkévaló, a világ teremtője nem csak egy világot teremtett. Teremtett világokat, amikről nem tudunk, és nem is lehet vele foglalkozni, és teremtett olyan világokat, amik szellemi világok, mindez a fizikai világon kívüli, illetve fölötti rész. És azzal, hogy a Jóisten megmutatta ma a hatalmát itt a világban, a Szinái hegyi kinyilatkozás maga a népem, a zsidó nép története, Ábrahám, Izsák, Jákobtól, a 12 törzs, vagy Jákob 12 fia, ez egyiptomi rabszolgasság, és az onnan való kijövetel Mózes mesterünk által, rá 50 napra a Szinái hegynél pedig a Szinái hegyi kinyilatkozás és kinyilatkoztatás, ez egy egyedülálló esemény volt a történelemben, semmilyen más vallás, ember nem mondja, hogy még egy ilyen történt vagy történetet, hanem egy teljes nép több millió emberrel kapcsolatba került a Jóistennel, úgymond fizikailag. Ez azt jelenti, hogy felfedődött az a titok, hogy igen, aktív kapcsolat van, és létezik, és a világ így van teremtve, a fizikai világ és a szellemi világok között. És ez nem csak, hogy így van, hanem mi emberek, mint a teremtés csúcsa, az élettelen dolgok, a növények, az állatok és a beszélő, mint embertípus között. Mi vagyunk annak a lehetőségében, hogy ezt a kapcsolatot, ezt aktívvá tegyük, és ezáltal lelki örömöt okozva magunknak, és örömet a teremtőnek.
3: Szerinted mivel lehet ezt aktívvá tenni?
4: Szerintem azzal lehet aktívvá tenni, hogy az ember megpróbál megszabadulni a saját egójától, és az ember el kell fogadni, hogy nálunk vannak bölcsebbek, el kell fogadni, hogy nálunk vannak okosabbak, el kell fogadni, hogy nálunk vannak olyan emberek, olyan igaz emberek, akik jobban megértik a Jóistennek az akaratát, mint mi magunk. Ez ma nagyon egyszerűen lemérhető, hogy senki nem mondja, egy rabbit nem lehet ma találni, aki azt mondaná a tanítványának, hogy menj és csak egyedül tanuld a tórát. Ugye nekünk, miért mondom mindig, hogy egyszer az örökkévaló, meg egyszer a tóra? Alapvetően ez a kettő, ez egyet akar, de hogy az örökkévaló, aki végtelen, elrejti magát a tórában, ami a véges világban nekünk lett adva, hogy mi tudjunk a Jóistennel kapcsolatba kerülni. Tehát a Tórát értelmezve kerülhetünk kapcsolatba a Jóistennel, a Tórát olvasva, tanulva. A 7 napból 3 nap és 4 alkalommal olvasunk a Tórából közösségi szinten. Több ezer éve, 3300 éve legalább. Tehát ez a mi dolgunk, és az a mi feladatunk. És mi inspirál az, hogy és ezeket az embereket, ezeket az igaz embereket, akiknek a minden generációban talán a legnagyobb megértésük van a Tóra, a Tórából, és a legnagyobb tanácsot és bátorítást tudják adni a Tóra tanításaink keresztül, ami nem más még egyszer, mint az örökkévaló végtelen bölcsessége a Tórába befoglalva, és ezeket az embereket cádikoknak hívjuk, mint igaz embereknek, és azt gondolom, hogy igen, a cádikok képesek életet adni azoknak a zsidóknak, akik elfelejtették, hogy nekik minden nap feladatuk van előre haladni a világban, és közeledni a Jóisten felé. És ezt a hitet próbálom, miután én megtaláltam, és az út elején vagyok, de van egy olyan tanítás, hogy aki tudja az Aleph Bészt, a Héber ABC-t, azt tanítsa meg annak a zsidónak, aki nem tudja a Héber ABC-t. Tehát nem kell professzornak lenni ahhoz, hogy az ember elkezdhessen tanítani. Ma olyan gyenge generációban élünk, hogyha valaki egy picivel is tud többet a másiknál, és azt meg tudja tanítani neki, akkor az kötelessége. És ha most így mondtam, hogy Aleph Bét, az Aleph az emuná, hit, a Bét pedig bitachon. Tehát a konkrét Héber 1-2 év, vagy a 22 betűn kívül azért itt arról van szó, hogy itt hitet és bizalmat kell átadni egymásnak ebben a gyenge generációban. És az nem azt jelenti, hogy én azt gondolom magamról, hogy nekem van a legerősebb hitem, de azt gondolom, hogy most már évek óta csinálva azt, amit csinálok a szellemi életben, vagyis a cádikok tanításait próbálom elérhetővé tenni a magyar zsidó közönség számára. Tehát nagyon sokat fordítok és terjesztem a cádikoknak a tanításait. Ezen belül is elsősorban, hogyha itt akkor kitérhetek erre.
3: Igen, szerettelek is volna kérni rá mindenképp.
4: Nem tudtam, amikor. Én képviselem, és itt ilyen kipában is ülök, nem csak egy egyszerű kipa van a fejemben, hanem olyan, amire rá van írva a Rabbi Nachmannak a neve. Ukrajnáról van szó, ukrajnai város Breslev, vagy Breslov, ezt mindegy, hogy keresse az ember. A breszlevi haszidizmusnak hívják a haszidi irányzatot, és ennek az alapítója a Rabbi Nachman. Nachman.
3: Miben különbözik ez az irányzat a többi haszid, vagy a többi zsidó irányzattól?
4: Magyarországon, ha valaki, egy zsidót megkérdezünk, hogy mondj egy haszidot, akkor biztosan ma Magyarországon a Lubavicsi irányzatot fogja mondani, hiszen 1989 óta ők képviselik itt a haszid irányzatot Magyarországon. Ezen Igen. kívül egy-egy embert lehet találni az ortodoxiában, akik mégis haszidok, és mégsem Lubavicsi. A Lubavicsiakhoz tartoznak külön, hanem ők szintén egyénileg itt Magyarországon képviselik azt, aminek nincs közössége, és hát én is ezt próbálom a magam útján, módján. A breszlevi haszidizmus nincsen Magyarországon, legalábbis évekkel ezelőttig nem volt, és mivel én elkezdtem terjeszteni a Rabbi Nachman tanításait sokfelé, ezért azt gondolom, hogy itt már lehet beszélni egy breszlevi tanításokban gondolkodó zsidókról, és ez már nagyon fontos, hogy az emberek látják, hogy van egy másfajta kapcsolat a zsidósága, mint sem a zsinagógájukban, vagy a közösségükben, amit a saját rabbiuktól hallanak. Mert ez egy másik megközelítés, mint amit ma Magyarországon lehet tanulni.
3: De mitől más ez? Mi az, amit ő tanít? Vagy másképp tanít, vagy másképp magyaráz? Gondolom, ezt nem egyszerű megfogalmazni, hiszen...
4: Nem egyszerű megfogalmazni. Számos újítása van a Rabbi Nachmannak, ettől függetlenül szokták kérdezni, hogy mik a breszlevi szokások, vagy mik a breszlevi minhágok, vagy mit csinálnak a breszlevek egy adott micva, ami nem más, magyarul azt jelenti a micva, vagy isteni parancsoló.

0: egy kabalista megfogalmazást, hogy azt mondja, hogy ez tárjág, ez 613 tanács.
1: Egy már egészen másképp hangzik.
0: Egy másképp hangzik, ami egy tanácsot az ember könnyebben megfogad,
1: mint egy parancsolatot.
0: Mint egy kötelező érvényű parancsolatot. Ez sőt, igen. A tanács után én el akarom fogadni a tanácsot. Én meg akarom teljesíteni a tanácsot.
1: És sokszor szükségünk is van a tanácsra.
0: És hát kinek ne lenne az igen. életben tanácsa a megélhetésre, a boldog házas életre, a gyerekekre, az oktatásra, a saját Isten szolgálatára, a közösséggel való kapcsolatban, más emberekkel való kommunikációjában, illetve a saját személyiségének a kifejlesztésében, hogy milyen reakciókat képes adni az ember az őt érő behatásokra. És hogyha ez az ember magára van bízva, vagy arra a megoldásra, amit a tévéből tanulnak az emberek, vagy amit az utcán látnak, vagy amit a társadalom elvár, akkor látjuk, hogy mennyire egy indulatos társadalomban élünk.
1: Igen.
0: És vagy ilyenné alakult a mai nap 2015-ben. Mindenképpen ez egy nagyon indulatos és agresszív, amit tapasztalni, legalábbis ezt mutatják mindenképpen, tehát az emberek fejébe ez jön le. És tudni kell, hogy ez nem az igazság. Az embernek kell keresni és állandóan kutatni az igazságot. Az igazság pedig egy zsidónak kell, hogy a Tóra legyen. Tórát temet, tehát a Tóra maga az igazság.
1: De abban azért egyetértünk, hogy minden, akármelyik irányzatot tekintjük, tényleg akár a reformoktól az ultraortodoxokig, mindenki a Tórát tekinti alapnak és igazságnak. Mégis annyiféleképpen közelítjük meg a Tórát, és annyiféle magyarázat van erre, hogy még egy zsidó is elveszik gyakorlatilag, mint egy labirintus, hogyha nem kap egy biztos útmutatást, vagy számára befogadható útmutatást. Végül is azt szeretném megkérdezni, hogy Rabbi Nachman mit adott neked, amit ő fontosnak tartott, hogy az ő nézetét magadévá tedd, illetve terjeszt.
0: Vannak néhány rövid tanítások Rabbi Nachmannak, amit szoktak dalok formájában is tanítani. És ebben az korábban említett szarvasi zsidó táborban már kisgyerekként megtanultuk például, hogy Mitzvá gedolá lijöt be szimchát amid, most nem éneklem, mert a hangom nem kellemes hozzá. Tehát, hogy isteni parancsolat, vagy egy jó tanács, akkor
1: igen.
0: Mitzvá állandóan örömben lenni. Hogyha ezt mondja egy olyan ember, miután megismertem az életét, a 8 gyerekből sajnos 4 gyermeket el kellett temetnie, a feleségét el kellett temetnie, és mindezek mellett ő képes ilyet kijelenteni, hogy állandóan örömben kell lenni, akkor itt valami van. Az én személyiségem alapvetően te ismersz, egy pozitív, egy örömteli, és alapvetően én is a jó dolgokat szeretem megnézni, és optimista vagyok a legtöbb szituációban. És hogy ezt megtaláltam, hogy van egy most már számomra a legnagyobb igaz ember, aki ráadásul kihangsúlyozza azt, amilyen én is vagyok, vagy szeretnék lenni, és ez belefekteti a teljes zsidó hitrendszerbe, hitvilágba, ez az, ami megfogott igazán, amikor megtaláltam azt, hogy amit ő mond, az hozzám beszél. És ami a titok, hogy nem Lefkovics Kornélhoz beszél, hanem bárki, aki kinyitja a Rabbi Nachmannak a tanításait, az meg fogja találni, hogy a szívéhez szól, meg fogja találni azokat a válaszokat, amiket éppen akkor, abban a pillanatban vagy abban az időtájt keresett az ember a kérdéseire. És ezt másoknál nem tapasztaltam meg.
1: Ezzel a szép gondolattal zárjuk most az első részét a műsornak. Egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba, egy kis szünet után újra itt vagyunk. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk Lefkovics Kornél. Rabbi Nachman tanításainál fejeztük be az előző részt, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen tanácsokkal lát el bennünket a konkrét Isten szolgálat terén?
1: Köszönöm. Rabbi Nachman számos tanításai mindenre kiterjednek, az élet minden területére, a civil élet és alapvetően az egész zsidó élet területére kiterjednek. Nagy hangsúlyt fejez, kihangsúlyozza azt, hogy bármi, amit mi csinálunk, azt nekünk kell örömmel csinálni. Bármi, amit mond Rabbi Nachman, azt alátámasztja a Tórából, vagyis alátámasztja a Jóistennek az akaratából, hogy mi az, amit elvár tőlünk, hogy mi hogy viselkedjünk itt a világon, vagyis milyen etikai, milyen morális és utat válasszunk. Bármi is legyen az, vagy aki választja az Isten szolgálatot és az emberekkel, tehát a világban való élést, ezt kell a lehető maximális örömmel megtennünk mindent. Számos nehézségeink vannak, minden nap az embernek jönnek mindenféle nehézségei, és inkább a lényeg az, hogy milyen választ adunk ezekre a nehézségekre. Bármi, ami ér minket, az 10%, és ami meghatároz minket, az a 90%, amilyen reakciót mi adunk rá. Nekünk persze, hogy nehéz, nem lehet állandóan örömben lenni, nyilván, lássuk be, de nekünk törekednünk kell erre. Törekednünk kell az örökkévaló parancsolatainak a megtartására, és soha nem szabad elcsüggedni. A másik dolog, én sumje usla beolam klál, nem létezik olyan dolog a világban, hogy kétségbeesés. Az embernek tilos feladnia. Olyan nem létezik, hogy feladjuk. Hanem megyünk tovább. A másik fontos, hogy a zsidónak a rabbi tanácsa alapján kell tanulnia a Tórát minden nap, kell tanulnia a törvényeket minden nap, és kell tanulnia, tehát a minden nap az azt jelenti, hogy minden nap kell foglalatoskodni a szellemi léttel, hogy az ember el ne felejtse itt a nagy fizikai világban és a materiális élvezetek hajházása közepette, hogy igazából mi is az élet igazán. Hogy ne létezzünk, hanem éljünk. Mert a létezés és az élet között óriási különbség van. És tanács, kívánom mindenkinek, hogy próbáljon, hanem tegyen azért, hogy ne létezzen, hanem aktívan éljen.
0: Az az igazság, hogy ezek nagyon kemény gondolatok, annak ellenére, hogy persze, hát örülni kell, és mindent pozitívan kell felfogni, ez most egy ilyen divatos szó, de ha nagyon mélyen belegondolunk, ez rendkívül nehéz. Rendkívül nehéz az embernek nem elhagynia magát, és ami leginkább megragadott abban, amit mondtál, hogy nem létezik a kétségbeesés. Hogy lehet ezt a mai világban megvalósítani, úgyhogy hogy mindenhonnan zuhan ránk gyakorlatilag az, ami a kétségbeesést generálhatja, gondolok akár egy bekapcsolod a híradót, vagy végigmész az utcán és elolvasod, vagy meglátsz egy újságot, vagy a szalagcímek, mindegyik pánikot akar kelteni, minden arra tol minket, hogy rossz az, ami körülöttünk van, féljünk, és nagyon nehezen találjuk meg a helyünket a világban. Te mit tanácsolsz, hogy lehet ezt elkerülni, illetve milyen erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy ezek a dolgok leperegjenek rólunk, és ilyen nagyívű tanításokat magunkévá tudjunk tenni?
1: Egyszerűség, őszintesség, tisztaság, hit. Való igaz, amit az előbb elmondtál, az egész világ, ezt úgy mondják, tehát úgy használják a tanítás, a bölcseink úgy használják, hogy ez az olam ha-seker, ez a hazugságnak a világa. Amit mondasz, amit látunk, ez hazugság. Ez nem igaz. Nem igaz, hogy neked frusztráltan kell élni az életedet. Nem igaz, hogy neked a legkisebb dologtól, vagy a legnagyobb dologtól depresszióba kéne esni. Nem igaz az, hogy neked haraggal, dühhel kell reagálnod bármire. Nem igaz az, hogy te vagy a világ központja, és körülötted forog a világ, és mindenki azért van, hogy téged kiszolgáljon. Nem igaz az, hogy a saját egód legyen a valóság, hanem az igaz az, hogy az egódat meg kell semmisíteni, és alárendelni egy hatalom előtt.
0: Az örökkévaló
1: hatalma előtt, igen. Azáltal, hogy az ember a saját egóját lenyomja, lecsendesíti, ezáltal képes beengedni a végtelen örökkévalónak a fényét, hogy mondjam. A szentírásaink között szerepel az, hogy a Jóisten mondja, hogy én és te, vagyis én és a te egód, az nem fér meg egyszerre. Ráadásul a shiná, vagyis az örökkévaló dicsfénye magyarra így szokás fordítani. Ugye a Jóistennek a dicsfénye, az a fizikai világunkban tapasztalható istenesség például, ez nem asszociálódik olyan emberrel, aki nincs örömben. Ez jóval régebbi tanítás, mint a Rabbi Nachman mondja. Rabbi Nachman egyébként csak, hogy betegyük időbe, 1700-as évek vége, 1772-től 1810-ig élt. Tehát ide most már 205 éve, 206 éve volt a halálozás évfordulója. Ezen kívül én nekem volt szerencsém a Tzadiknak, a Rabbi Nachmannak a tanácsát megfogadni, és sikerült Jóisten segítségével eljussak ő hozzá, az azt jelenti, ahova el van temetve, az pedig Ukrajnában Umán városába. Az elmúlt 3 évet, zsidó új évet, a Rosh Hashanát ott töltöttem harmad magammal, tehát már egy magamon kívül egy barátom is aktívan a breszlevi megközelítés, terjesztés tanulja és tanítja. És mentünk ki, és ott találkoztam 40 ezer olyan vallásos és nem vallásos zsidóval, de a javarésza vallásos és breszlevi vallásos, ortodox vallásos zsidóval, akiknél ami csodát én nem is nagyon láttam még így a világban. Hogy a világ összes pontjáról, főleg Izraelből, főleg Amerikából, de gyakorlatilag minden földrészről, ahol élnek, mindenki különbözik. A bőrszín összes változata, a hófehértől a sötét-fekete bőrszínig, tájföldi breszlevit láttam, kínai breszlevivel beszéltem. Ez egy olyan dolog, hogy mindenki más, és a közös pontér vannak ott, azért, hogy a közös jót keressük egymásba. És ez, amit itt piciben, hát az a 40 ezer ember, vallásos zsidó 40 ezer létszámban összejön, az már nem kicsi a mai világban, igen. De az emberek számát tekintve igen. Ha ez kicsiben meg tud működni, akkor nekünk, tehát hogy meg kell érteni, hogy egymásban a jó dolgokat kell nézni. És sajnos vannak emberek, akik ezt nem így gondolják, és ez nekem mindig is problémám volt, és az a válasz, hogy akkor kerüljük el azokat az embereket, akik károsítani akarják az életünket, akik belénk akarnak szúrni, rúgni, és mindent megtenni, hogy mi rosszul érezzük magunkat, depresszióba essünk, és nem csak embereket kell elkerülni, hanem mindenfajta ehhez vezető gondolatot, és filozófiát és gondolkozást. Mert ez nem vezet előre, én úgy gondolom, nem.
0: Említetted, hogy egy barátoddal mentél ki, és ugye te elkötelezett szószólója vagy ennek az irányzatnak. Milyen a fogadtatás itt Magyarországon? Mit tapasztalsz?
1: Az emberi tulajdonság, hogy az ismeretlentől inkább tartózkodunk és negatíven ítéljük meg, ami egyébként sehol nincs ez leírva, hogy ennek így kéne lennie, vagy így kell lennie. Úgyhogy ezen is lehet változtatni. A fő tanítás, hogy nem esünk kétségbe, tehát mindig meg lehet újulni. Mindig meg tudunk újulni, és mindig meg tudjuk újítani magunkat, hogy a nap minden reggel föl kell, akkor nekünk az egy új nap, egy új lehetőség. Még egyszer a kérdést.
0: Az volt a kérdésem, hogy fogadják ezt Magyarországon, hiszen nálunk ez, mint ahogy
1: igen,
0: te is említetted,
1: én
0: nem
1: jellemző.
0: Én
1: az új típusú sapkámmal, amit itt nem megszokott, vagy nem volt megszokva 4 évvel ezelőtt, hogy ilyen sapkába itt mászkálnak magyarok, magyar zsidó fiatalok, azt, hogy kifejezik már az ima közben is az örömüket, bizonyos helyen tapsolunk, már csak egy egyszeri taps néhány emberben felrúgja a tűrhetőség határát, és ezt már nem tudják ezt elviselni, vagy befogadni ezt az újdonságot, hogy itt valaki tapsol, vagyis kifejezi az örömét. Viszont azt gondolom, hogy azáltal, hogy én egyre jobban belemélyedtem az elmúlt 4 évben, és egyre több minden tanítást teszek elérhetővé a különböző korosztályú zsidóknak, egyre jobb és szélesebb az elfogadottsága ennek. Ezt látom abban is, hogy a csoportomban folyamatosan növekednek a tagok.
0: Egy internetes csoportról.
1: Egy internetes csoportról van szó, igen, de van természetesen honlap is hozzá, ahol néhány tanítást, általam szerkesztett tanítást meg lehet tekinteni, le lehet tölteni mindent PDF-ben, nagyon sok tanítást tettem fel MP3 formátumban, a YouTube csatornámra, akár onnan is lehet tanulni.
0: Azért ez egy nagyon szép feladat, hogy így egyedül nekivágtál, és nem kis felelősség is, úgy gondolom.
1: Nem, valóban. Nekem van sok dolog, amit le kell küzdenem saját magamban, viszont azt kell tudni és hinni benne, hogy minden akadály az egy teszt, az a Jóistennek a tesztje felénk, azért, hogy mi azt leküzdjük-e vagy sem, és milyen minősítésben küzdjük azt le. Úgyhogy van dolog, amivel foglalkozni kell, van dolog, amivel nem kell foglalkozni. Olyan nincs, hogy mindig mindenkinek megfeleljen az ember. Úgyhogy ezt próbálom elsajátítani, hogy a nem tetsző véleményeket is okosan és szerénységgel próbálja megfogadni. Ehhez nagyon sokat segít a Rabbi Nachman tanítása. Én magamon veszem észre, és a feleségem a tanúsítója arra, hogy igen, én is változtam pozitív irányban a viselkedések és a válaszreakciók terén, amit bizonyos szituációra az ember válaszul ad.
0: Igazából, ahogy így elhallgatlak téged, egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy lehet erre negatívan reagálni. Vagy milyen érzéseket válthat ki az emberből, hiszen semmi olyat nem mondasz, hogy semmi olyan tanítás nincs ebben, ami bárkinek is ártana.
1: Igen. Amit megfogalmaztál most, abból azt venném ki, hogy nagyon tetszett a breszlevi tanulásaim elején, hogy nem a más, tehát sosincsen szó másokról. Nem másokhoz képest vagyok én, kicsoda vagy micsoda, hanem önmagamhoz képest. Nem a másik zsidóhoz képest vagyok én jobb vagy nem jobb, hanem önmagamhoz képest hol vagyok. Mert nem azt fogják 120 év után majd az égi bíróságon megkérdezni, hogy miért nem voltál olyan, mint Mózes, mesterünk, olyan nagy ember, vagy miért nem voltál te magad Rabbi Nachman, vagy miért nem voltál te olyan vallásos, mint a rabbid, hanem hogy te miért nem voltál olyan, mint ami potenciállal én megteremtettelek téged. Miért nem használtad ki maximálisan azokat a tehetségeket, amiket én adtam neked. Ha valaki egy biológus tehetsége van, akkor biológiába, ha valaki festő, akkor festőbe, ha programozó, akkor programozóba. Rabbi Nachman tanítja, vannak történetei, misztikus meséi, és az egyik meséből van szó arról, hogy van egy szegény cipőkészítő, és van ott a városban nagyobb cipőkészítő. És a felesége mondja neki, hogy mit örülsz annak, hogy 5 pénzért eladtad ezt a cipőt, amit csináltál, amikor mások ugyanezt, vagy hasonló dolgot 15-ért képesek eladni. Amit ők csinálnak, az az ő dolguk. Amit én csinálok, az az én dolgom. Én boldog vagyok annak, hogy ennyire el tudtam adni, illetve hogy ez akkor sokat jelentett neki. Mindenki csinálja a maga dolgát, én azt gondolom elsősorban, és hallgasson a szádékokra. Ezt tanuljuk, hogy az embernek kell lennie több hitének. Kell hitnek lennie a Jóistenbe, kell hitnek lennie az által adott tórába, hogy az igen, az egy használati utasítás ebbe a világba, hogy ezáltal tudjunk élni, és ne pedig a saját egónkon keresztül létezni. Ezt már beszéltük.
0: Igen, erről
1: és kell hinni a cadikokban, és kell hinni annak, hogy minden, amit az ember cselekszik, annak jelentősége van. És mindennek következménye is van. Egy rossz cselekedetnek, ami köszönhető a rossz ösztönre való hallgatásnak, negatív következményei vannak, és a pozitív gondolkozásnak, a pozitív beszédnek, és a pozitív cselekedetnek, akár ez egy cheszed, ez egy jó cselekedet az embertársunk felé, vagy pedig egy isteni parancsolat beteljesítése, egy egyszerű gyertyagyújtás péntek este egy zsidó nőnek, azok örök, végtelen jutalomban részesülnek. Az egy másik dolog, hogy ezt nem a jutalomért csináljuk, de ez jár. Sok ember nem a jutalomért, ha valaki fest és eladja a képeket, akkor ő a tehetsége miatt fest, és utána abból csinál bizniszt. Nem feltétlenül, nem kötelező érvényűen, csak azért fest valaki, hogy utána abból pénzt adjon, eladja.
0: Igen, ez az ideális állapot.
1: Ez az ideális állapot. Tehát az ideális állapot az az, hogy én hiszek abban, hogy amit a Jóistenért tudok tenni, azt megteszem. És még egy fontos rövid idő alatt, hogy korábban említettem, hogy a zsidó nép, miután kivonult Egyiptomból, elérkezett Mózes vezetésével a Szinájhegyhez, ahol is megkaptuk a, az isteni parancsolatokat. Megkaptuk a 10 parancsolatot, képviseli a teljes Tórát, és ezt 2 kőtáblán kaptuk meg. És én ezt szoktam többször mondani, mert ezt azt gondolom, hogy ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a 10 parancsolat nem 9 és 1, nem 8 és 2, nem 7-3, 6-4, hanem a 2 kőtáblán 5 és 5 parancsolat volt. Az azt jelenti, hogy mindkét oldal ugyanolyan fontos. Mi a mindkét oldal? Az első kőtáblán szerepelnek azok a parancsolatok, amiket az embernek kell megtartani a teremtőjével szemben. A második kőtáblán szerepelnek ne ölj, ne lopj, ne törj házasságot. Az ember-ember közti viszonyokat írják le. És ez 5-5, vagyis a hangsúly az mindkettőnek erősnek kell lennie, vagyis úgy egy egészséges emberben azt gondolom, hogy ez 5-5, aki bizonyosan vannak olyan vallásosok is, akik nem biztos, hogy úgy viselkednek, ahogy az kéne, az embertársukkal, de azt gondolják, hogy ők mennyire jók, mert hogy az Istennel szemben ők mennyire erősek. Ezáltal nagyobb hangsúlyt fejteknek az első kőtáblára, és hanyagolják a másik kőtáblát, amit azt tanít. Aztán vannak emberek, és aztán nyilván a többség, az egész világ meg inkább ez, illetve az elején említetted ezt a szót, hogy az ateisták, akik nem hisznek Istenben egyébként, hanem az örökkévaló azt okozza nekik, elrejti a Jóisten önmagát ő előlük. Ezért ők ezt nem veszik észre, nem láthatják. Van, aki nem vesz észre, valaki nem is veheti észre. De mindenre van egyébként a megoldás. Tehát sose adja föl még az ateista, se ez a lényeg.
0: Igen.
1: A másik, hogy ilyen típusú emberek, akik nem gondolnak a teremtőben, teremtővel nem gondolkoznak együtt, csak az emberben. Elég nekem jó embernek lenni, mit kell nekem itt hinni? Csak igen. Megyek az utcán, jó, átsegítek egy öreg asszonyt az utcán, átadom a helyet, stb. Jó ember vagyok, nem csalok, nem lopok. Ez nagyon szép, de akkor látjuk, hogy megint a teremtés céljából csak a két kőtáblának a bal oldalát teljesítik, az ember-ember közti kapcsolatot. És az megint akkor egy defektus, megint egy hiány lesz, legalább akkor a hiány, mint a vallásosnak a rendes bánásmód a másik emberrel. Tehát ebből látjuk ebből a tanításból, hogy az embernek kell szerénynek és halázatosnak lennie az Isten szolgálatában, és ugyanilyennek kell lennie elsősorban az embertársival szemben is. Bár az alázatosság és a szerénység nem azt jelenti, hogy lehorgasztott fejjel megyünk az utcán, hogy bocs, hogy élek.
0: Hiszen örülnünk kell.
1: Tessék?
0: Hiszen örülnünk kell, azt nem
1: hiszen
0: lehet
1: örülnünk
0: úgy.
1: Kell, akkor minek tudunk örülni? Igen. Annak a sok jó pontnak, ami bennünk van, annak a sok jó tulajdonságnak, ami velünk van, és annak a sok jó cselekedetnek, amik nap mint nap meg tudunk tenni. Talmudban van egy rövid történet, az egyik rabbi találkozik a másik rabbival, és látja, hogy fülig ér a szája. Kérdezi tőle, hát miért, minek örülsz? Mindjárt megy le a nap, sötétség jön. Igen, de reggel rajtam volt tfilin. Volt rajtam reggel, imaszi. És ennyi, nem kell kommentálni.
0: Persze.
1: Vagyis már csak az okozta az egész nap örömet, hogy már volt rajta a reggel tfilin. Én azt a tanácsot kaptam, mikor Umánból jöttünk el a vezető rabbiktól, hogy bármi történik egész évben, nehézség, és akadályok, és anyagi, nem anyagi, bármilyen, akkor nekünk lehet mondani, hogy a filuha itaba umán, legalább én voltam umánban. Tehát én voltam a cádiknál, aki segít, és nem a cádikban. A cádiknak a szerepe az nem, hangsúlyozom, hogy nem egy közvetítő a Jóisten és az ember között. Mert nekünk közvetlen kapcsolatunk van a Jóistennel, mint embereknek, mindenkinek. Valaki beletesz egy köztes állapotot, valaki, mi pedig nem. Mi a cádik, nem a cádikhoz imádkozunk, hanem a cádik segítségét kérjük a Jóisten szolgálatához. És ezek pedig az ő tanításaikon keresztül, mint például a Likutei Moharán, bátorítást adnak, örömet adnak, reményt adnak, és reményt adnak arra, hogy van értelme holnap fölkelni.
0: Azt hiszem, ez az egyik legfontosabb dolog.
1: És azt mondja Rabbi Nachman, tanítja, hogy ha ma nem akarok jobb ember, reggel fölkel az ember, és ha nem gondolja azt, hogy én ma szeretnék jobb lenni, mint tegnap, akkor minek van a mai nap? Ismételni ugyanazt a dolgot, amit tegnap? Úgyhogy kell nekünk előre haladni.
0: Igen, nagyon érdekes dolgokat mondasz, hiszen pont a napokban gondolkoztam azon, hogy mi viszi előbbre az életet, illetve tényleg miért érdemes egyáltalán kinyitni a szemünket és felkelni az ágyból, és az, hogy az anyagi világban előrébb jussunk, van, akinek ez is biztos fontos. A karrier, illetve ellássuk a családunkat, a szeretteinket, ezek is mind nagyon fontosak, de ha jobban belegondolsz az emberi életbe és az örök lelkünkbe, akkor kell, hogy legyen ennél valami több. És erre azt hiszem, hogy gyönyörű választ adtál ezekkel, amiket most elmondtál nekünk. Viszont egy nagyon örömteli időszak elé néz a zsidóság, és még van néhány percünk, hogy erről is beszélgessünk, hiszen jön Hanuka, ami egy igazi örömünnep azért, valljuk be őszintén. Nehéz ilyenkor nem örülni.
1: Az egy örömteli dolog, igen. Hiszen a sötétségben, ami ugye a Hanuka ünnepe, a fény ünnepe. Mikor tartjuk? Amikor a legnagyobb sötét van. Este, és ráadásul nem csak, hogy este, hanem késő este, illetve hát most tél van, korán esteledik, úgyhogy a legnagyobb sötétségben, a leghosszabb téli napokon, 8 napon keresztül gyújtjunk gyertyát. A tanítás rögtön az, hogy a legnagyobb sötétségben egy fényt, egy szikrát, vagy egy lángot adva bevilágítja teljes sötétséget, előzi. Az azt jelenti, hogy a butaság, tanulatlanság, ostobaság ellen egy igazság, egy fény, az képes előzni a teljes ostobaságot az embernek. Az embernek kell állandóan keresnie és kutatnia. És amiről még eddig nem beszéltem, hogy a Rabbi Nachmannak volt egy újítása, ami nem kitalált dolog, hanem visszavette a régi szokást, a régi Isten szolgálatnak az útját, hogy az ember napi szinten beszéljen hangosan, mint ahogy én most veled beszélek, beszéljünk a Teremtőnkkel. Ez soknak furán hangzik, soknak érdekesnek hangzik, de beszélni kell. És pont ma küldtem körbe, el lehet érni egy rövid imát, ami egy speciális ima, amit Rabbi Nachman tanítványa Reb Noson fogalmazott meg, írt, ami segít, az, mint hogyha mi segít nekünk, hogy jobban átéljük a Hanuka gyertyagyújtásának a fényét. Ezt hozzád is eljutatom. Tehát egy nagyobb örömet ad neki, hogy igen, ez nem csak egy gyertyát meggyújtunk, vagy egy olajmécsest meggyújtunk, hanem ennek nagyon-nagyon messze menő szellemi, spirituális következménye és örömforrása van.
0: Nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fogná fel ezt az ünnepet is, hiszen tényleg, amikor ott állunk, mi egyébként nálunk úgy van most egy kicsit személyes sztori, hogy igen, még a villanyokat is lekapcsoljuk, és teljes így sötétségben van, gyújtjuk
1: van,
0: meg
1: van
0: a hanukai gyertyát, és így talán még magával ragadóbb, és még szimbolikusabb a fénye. És ha ezeket a pillanatokat át tudjuk élni, akkor azt hiszem, hogy ez tényleg ad valami olyan pluszt, amivel valóban örülni tudunk az élet minden pillanatának. Hiszen ahogy te is említetted, nem lehet mindig örülni, hisz érnek bennünket csalódások, jönnek a nehézségek, próbatételek elé nézünk, és hogyha meg tudjuk oldani, hogy ezt emelfővel, és hát nem is tudom, hogy az alázat, segíts nekem, mondj ennél jobb szót, hogy mi az, amivel ezen felül tudunk emelkedni a mindennapokon. Mert ez nem igazán az alázat, ez ennél több.
1: Azt kívánom mindenkinek, hogy azáltal meggyújt egy gyertyát Hanuka első napján, és minden nap egyre többet a 8 napon keresztül, azzal tudja azt, hogy nem egy külső lángot gyújt meg, hanem az az ő belső lángja. És ezt a belső lángot kell táplálnia az embernek, ami a lelke, ez a belső láng az a lélek, ami a lélek az szoros kapcsolatban áll a Jóistennel. Ez ilyen egyszerű. Az ember beszél a Jóistenhez, mindenét elmondja neki, minden gondolatát elmondhatja neki, bármit, hiszen a Jóisten úgy is tudja, hogy mi van, de ő arra vár, hogy mi hozzáforduljunk. Gondolatban, szóban és cselekedetekben. Általában a mai vallásosok cselekedetekben hozzáfordulnak. Imádságot tekintve imádkoznak, amikor kell, de a személyes imáimat, azokat nem lehet a személyes dolgaimat beletenni egy imakönyvben, mindenkinek mások az igényei, mások, amikre éppen szükség van az élet adott helyzetében, de ezeket ki kell fejezni nekünk, vagy ki érdemes fejezni. És aki ennek az útjára lép rá, az meg fog látni egy teljes változást. az öröm felé, és a, hát ki ne akarna egészséges és öröm lenni. A gyógyítás a Jóisten kezében van, a világ sorsa a Jóisten kezében van. Bármi történik, az nekünk egy figyelmeztetés, hogy térjünk vissza, csúvát csináljunk, vagyis forduljunk folyamatosan minden időben a Jóistenhez. Bármiféle dolog ér minket.
0: Ezzel a gondolattal fejezzük be a mai beszélgetést, mert bármilyen rövidnek is tűnik, de műsorunk végére értünk. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és azt hiszem, hogy a hallgatóink nevében is mondom, hogy visszavárunk még, mert ez a téma szerintem mélyebb betekintést is megérdemel. A Merkabát hallották, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban Papp Gábor segített bennünket, vendégünk volt Lefkovics Kornél. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, és köszönöm, hogy velünk voltak.
1: Shalom.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A világosi fegyverletétel napja. 1849. augusztusában a Magyar Szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő, Görgei Artúr, majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt, vagy az osztrákok, vagy az oroszok előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Ez utóbbi lépéstől a déli magyar hadsereg felbontásának szörnyű képe rettentette vissza joggal. Az osztrákok előtt való meghódolást úgy értelmezhette volna a külvilág, hogy egy törvénytelen lázadás bukott el. A lázadók pedig meghódoltak a törvényes uralkodó előtt. Az oroszok előtti feltétel nélküli fegyverletétel mást üzent. Azt, hogy Európa két legerősebb katonai hatalmának seregeivel szemben nincs mód további fegyveres ellenállásra, mert csak értelmetlen tömeges pusztulás az eredmény. 1849. augusztus 13-án az akkora már teljhatalommal felruházott Görgei Artúr, mivel Kossuth Lajos augusztus 11-én lemondott a kormányelnöki tisztségéről is, világosnál letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt, jelezve ezzel azt is, hogy nem ad fel semmit a forradalom és szabadságharc eszméiből. A balkezesek világnapja. A szerencsés embereknek, akik balkezesekké váltak, van világnapjuk is, amikor meg tudják ünnepelni, hogy az lett a dominánsabb kezük. Ez a nap augusztus 13-án van, melyet 1976-ban tartottak meg először. Bal sors, bal lépés, bal sejtelem. A nyelvünk a sugallja, a bal negatív fogalom. Egyes kultúrákban balkezesnek lenni sokáig sorscsapásnak, sőt, bűnnek számított, ami valószínűleg a mássággal szembeni ösztönös bizalmatlansággal függ össze. Napjainkra ez az előítélet remélhetőleg eltűnt. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő, egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Pótfelvételt hirdetett a Sárospataki Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még holnapig lehet jelentkezni, péntekig, augusztus 14-éig. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Ma csütörtökön is derült, napos, száraz az időnk. Megerősödhet az északkeleti szél, és 27-32 fokunk van. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Nagy István.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: A vadászat. Thomas Vinterberg 2012.

0: Vegetáriánus film. Ha ártatlan őzikéket gyilkolászol, könnyen lehet, hogy a következő vadászaton majd te magad leszel az áldozat.
1: Egy szoros közösség egy szerencsétlen hazugság után egy csapásra átvált a mintakisvárosból a feldühödött lincscsűrhébe.
2: Egy álmos skandináv kisvárosban kiderül, hogy az óvóbácsi megrontott egy 5 éves kislányt, sőt a többi gyereket is, ezért kivívja a közösség jogos haragját.
0: Egy tanárt arra kényszerít a társadalom, hogy olyan bűnért érezzen lelki furdalást, amely soha meg sem történt.
2: Miért beszélünk erről a filmről? Mert mi is óvóbácsik vagyunk.
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy film, nagyon nagy hatással volt rám, amikor először láttam, most dühös vagyok rátok, hogy kényszerítettetek, hogy ezen adás kedvéért még egyszer megnézem ezt a filmet.
2: Tényleg...
0: Nem azért, mert olyan rossz, hanem azért, mert olyan jó.
2: Ez felkavaró.
0: Ez, igen, ez most megint film. Hetekre igen. Felkavart ez a film.
1: Igen, nem egyszerű végignézni, pláne azt, amikor az a néző, ugye, tehát a néző az minden tudó néző, látja, hogy hogyan zajlanak az események, és mégis végig kell nézni a főhősnek a szenvedéseit, a kálváriáját, azt, ahogyan igazságtalanul a boltból kidobják, a kutyáját megölik, mindent.
2: De bennetek nem merült fel, hogy esetleg jogos az az egész történet, hogy tényleg...
1: Ez a 10 millió forintos kérdés, vagy 20 millió, nem tudom, hogy most mennyit adnak, de...
2: Tehát mindent elhisztek?
0: Amit... Ugye ez két krimi műfaj, ha most szóba hozod. Tehát a whodunit, és majd mindjárt szünk be itt a másik. Tehát, hogy a...
2: És van egy harmadik is.
0: Ez a Columbo. Tehát, hogy itt az elején látod, hogy téglával felbenyomta. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy Columbónak sikerül-e kinyomoznia, vagy nem sikerül.
1: És reménykedünk abban, hogy...
2: Te miben reménykedtél, hogy kiderül?
1: Hát, hogy kiderül, persze, és hogy nem az lesz ott a végén. Ugye már az ember egy kicsit kaparta, nem tudom, az asztalt, hogy akkor most tényleg kiderül-e, vagy mi lesz a Mads Mikkelsen karakterével. De igen, reménykedem abban, hogy kiderül. És amit az elején mondtam, hogy a néző az mindent tud. És reflektálnék arra, hogy jogos-e az, hogy ami vele történt. Valószínűleg, hogyha egy ilyen hazugság a mi közösségünkben hangzott volna el, akkor mi nem lettünk volna mindentudók, és az első reakció az lett volna, hogy a gyereknek hiszünk.
2: Hát de nem, jó, belementünk, még előzetesben a plakát, nem tudom titeket, mennyire kavart föl 2012-ben. Szóval mit is látunk a film plakátján? Hogy Mads Mikkelsen gonosz tekintettel néz, bámul bennünket. Ebből a csávóból mindent kinézünk.
0: Minden, hát
2: ugye részegen a templomban.
0: Igen, a Casino Royale-t, ha láttuk, vagy ha láttuk a Hannibal sorozatot, akkor tényleg mindent kinézünk Mads Mikkelsenből, akinek valószínűleg egyébként a keresztnevét a Massnak kell kiejteni, de én maradok a Massnál. Tehát ő a vadász, ő mindenhol a vadász.
2: És akkor ez fontos,
0: most
2: a vadászat.
0: Egy vad szerepére.
1: Különös, igen, tehát ugye te azt mondod, hogy egy gonosz tekintetet látunk, szerintem,
2: és még
1: felhoztál, te Szabolcs, még szerepeket, amiben a Mads Mikkelsen játszott, ugye őt ezzel az arccal áldotta meg a jóisten, tehát neki ez nem gonosz tekintet, ez az alap.
2: Jó, azért az a nézés, azért az...
1: Elhiszem, de egyébként nekem pont az...
2: Szerintem az arc az gyönyörű, de a tekintete az félelmetes.
1: Félelmetes lehet, igen, de nekem inkább az, hogyha ezt a plakátot nézem, hogy egy kicsit olyan, mintha egy a távolból egy vadat néznénk, és a pillanat, amikor a vadász és az
2: őz
1: egy pillanatra összenéz, és akkor ott egy pillanatra létrejön egy kapcsolat.
0: A vadász ül hosszú mél a lesben, vár felajzott nyílra gyors vadat. Nem mondom végig ezt a
2: gyönyörűt. Ez a Garai János vers.
0: Igen.
2: Tényleg, ez a Garai? Jó, oké. Na, de szóval... És akkor a cím, meg a vadász jelenetek azért sejtetik, hogy ez egy rendkívül kegyetlen világ. Szóval ez a kettősség, hogy ott vagyunk a skandináv, szociálisan érzékeny világban, és ott egyszerre meg ilyen törzsi hagyományok vannak napirenden. És
0: azt gondolom, oké, de a fölül pedig, ugye ez az egyik leggazdagabb társadalom az egész világon,
1: igen.
0: Egy nagyon civilizált, nagyon érzékenyített, mindenre érzékenyített. Igen.
2: És akkor közben elgondolkodunk, hogy hogyan zajlana ez a történet, mondjuk Szicíliában.
1: Hát kevésbé civilizáltan való.
0: Mondjuk hogy a Balkánon.
2: De nem biztos, hogy ennyire a gyereknek, tehát eleve egy szerintem Szicíliában egy férfi nem lehet
1: óvóbácsi. Ez már önmagában igen. Egy ilyen kultúrsokként éri az embert.
0: Ez hogy jó, akkor... vagy nem hisznek a gyereknek, igen. És felpofozzák, vagy hisznek a gyereknek, és akkor nem simogatni
2: igen.
0: Fogják.
2: Igen. A rendezőről azt mondjuk el, hogy sok filmjét láttuk, ez a második, amit elemzünk. Ugye 1998-ban a születésnappal robbant, ezzel is robbant, és aztán van a 2020-as, még egy kört mindenkinek. Ugye a szereplőgárda ismerős.
1: Igen.
0: Hát az is, de hogy a születésnap, vajon miről szól a születésnap? Hát arról, hogy egy kisgyereket zaklat egy hozzá közel álló személy gyerekkorában.
2: Mm-hmm. És aztán bosszút állunk.
0: Igen, egy... tehát szemben láthatom Winterberg Tamást, rendkívüli módon foglalkoztatja.
2: De minket 1936-ban már nagyon felizgatott ez a téma, mármint az, hogy valakit bántani akarnak.
0: Friedrich Dürrenmatt!
2: Egyrészt, másrészt meg Fritz Lang, T-Boy című filmje.
0: Tényleg, igen.
2: De...
0: Hát jó, meg az M1 városkeresi gyilkos.
1: Nekem ez jutott eszembe az M.
0: Az meg a gyerekek tök jó. Iránti erőszak.
2: Jó, de akkor lehet, hogy elmehetnénk abba az irányba is, amit itt felvetettél, István, hogy azért itt van egy idill.
1: Igen.
2: Egy védett, igen. Biztonságos, még csak kisvárosnak sem mondanám.
1: Kultúr... falu, dorf. Egy,
2: már bizonyos egyetemben falu, de azért, hogy ekkora boltja van, ez már kisvárosi lenne Magyarországon, és aztán egyszer csak jön a veszély. Úgy is mondhatnám más szóval, hogy szoktuk szétválasztani a kozmoszt és a káoszt. Ugye mindenki mindenkit ismer, főhősünknek kiváló barátai vannak, igen, és aztán egyik pillanatra a világ elveszíti a kozmoszt, és nem is a káoszt kapja helyette, hanem a poklot.
0: Mm-hmm. Még a kozmoszhoz azt tenném hozzá, hogy a kislány kezd ő bele habarodni a óvodapedagógusába, melyikünk ne tenne ilyet, és ő példásan kezeli ezt a helyzetet. Ez az érdekes. Tehát ugye ott van egy, mármint a kislány megpuszíja a száját, igen. És ő pedig igen. Nagyon ügyesen, érzékenyen, igen. Tapintattal, finoman, felnőtt szeretettel, módjára. Felnőtt módra lezárja ezt a történetet a kislány fele, hogy ez nem lehetséges. A
1: persze.
2: És akkor az a kérdésem a műfajoknál, hogy itt mivel van dolgunk? Tanmese? De akkor mit tanulunk belőle, hogy ne legyünk óvóbácsik, se pedagógusok?
1: Szerintem ez egy szoció, és... Pont ezt, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy ezek a kisvárosok, falvak, ahol mindenki ismer mindenkit, uh-huh. Ahol beköszönünk, ahol az óvóbácsi elkíséri a kisgyereket, stb., hogy ezek mennyire barátságos, idilli, szoros közösségek. Holott pont ez mutatja meg, hogy nem. Tehát ezekben az emberekben valószínűleg nagyon sok feszültség van a másik iránt, de nem tudják mindig ezt kiélni.
2: Már te csak azt gondolod, sem, hogy ez a feszültség jön elő?
1: Már is kitérek rá. Igen, mert egyszerűen minden nap kell találkozni a másikkal, és nem jó az, hogyha ezek a feszültségek napvilágra jönnek csak úgy, tehát csak úgy akár egy vita keretében. Viszont amikor történik egy ilyen botrány, hát botrány most egy eufemisztikus uh-huh. Kifejezés egy zaklatási ügyre, egy gyerek zaklatási ügyre, de amikor történik ilyen, akkor nagyon sok ilyen feszültség előjön, és az az ember, aki például utána elkezdi bántalmazni a masszot, a masznak a karakterét, vagy aki tényleg odáig elmegy, hogy már tetlegességig nyomorítja meg az életét a masznak. Persze, azt érzi, hogy igaza van, de az is megvan benne, hogy ő egy sokkal kisebb dologért is már egyébként vasvilágra ragadott volna, mert egyszerűen nincsen meg a lehetősége arra, hogy ezeket a feszültségeket kiírja. Aki képes arra, hogy állatot mérgezzen, hogy rongáljon, hogy neki menjen a másiknak, annak egy ilyen zaklatási ügy, ez egy ürügy.
2: Jó, de fontos azt tisztázni, hogy
1: jogos.
2: A mindenkinek ott, tegyük annyira kisváros, hogy mindenkinek a gyereke odajár az óvodába, és hogyha megtudnám, hogy az én gyerekemet bántották pontosan. Az óvodában, az óvóbácsi, akkor bennem is ilyen eszement indulatok születnének, és nincs ott helye a higgadtságnak, tehát hogy szerintem itt ez szerintem független attól, a kisváros olyan szempontból jó nekünk, hogy mindenki mindenkit ismer, és filmesként átlátjuk a struktúrát nagyobb eséllyel. Egy nagyvárosban ott ez megint más.
0: Jó, de az, most akkor a jogi irányba tereljük, tehát itt két ponton is nagyon fontos a saka szavak, tehát ha megtudjuk, hogy ez történt, itt nem tudják meg, csak egy pletyka kezd el erről terjedni, ahogy... és mindenki teljesen szakszerűtlenül nyúl hozzá.
1: Igen, de másik szerintem pedig, még nem hogy hagyunk a... előre, majd erre okay. szeretném
0: Jó, de a másik pedig az, hogy de igenis, tehát a modern társadalomban lehetnek indulataid, igen, de hogy ez ennek a szakemberek, tehát ezért találtuk ki az állam erőszak monopóliumát, hogy ne te
2: érvényesítsd az önbíráskodást. De sose fogod megtudni, hogy mi történt. Sose fogod
0: menjél
2: megtudni.
0: Menjél el a tárgyalásra, egyébként a bíró ott is csendre fog inteni, tehát az indulataidat azt magadnak őrizd
2: meg a tárgyaláson. De hogyha én teg nehéz erről így beszélni, ha az ember szülő, de az érzéseket talán jobban érzem már, tehát szerintem az óvoda, ahova berakjuk a gyerekünket, ott az egyik legfontosabb, hogy így van. Igen. És így gyakorlatilag a szülőket arról tájékoztatják, hogy az történt.
1: Igen. Igen.
2: Az ő szemszögükből ez megtörtént.
1: Igen, csak arra akarok lácsatlakozni, hogy akiknél látjuk amúgy a feszültségnek azt a teljes manifestációját, ami tetlegességbe megy, például a boltból való kitiltás, hogy szétverik, hát ott nem a szülők mennek oda vasvillával ahhoz az emberhez, akit ismernek.
2: Nagyon érdekes, hogy kik a szereplők.
1: Hanem gyakorlatilag a Szatócs mondja, hogy hát bocsi, fiam, nekem vannak más vásárlóim is.
0: Kiírtad igen, magad az emberi igen. társadalomban.
1: Tehát, hogy ő nem azt mondja, hogy ne haragudj, mocskos pedofil, nem jöhetsz ide, hanem hát bocsi, vannak más vásárlóim is, hát hogyha mindegyik pedofil lenne, akkor biztosan meg.
2: De ha lenne nektek egy boltotok, el tudnánk képzelni egy olyan bűnt, amit valaki elkövetett, hogy nem engedjük be, takarodjál a boltomból.
1: Persze, természetesen, viszont egyébként a Maznak tényleg igaza volt abban, amikor azt mondta, hogy bocsi, nekem jogom van itt lenni.
2: Ja, az most megint de a persze, másik oldal.
1: Persze, nekem is nagyon nehezemre esne kiszolgálni egy olyan embert, akiről akár csak 99%-ra tudom azt, hogy bűnös.
2: Azt mindenképpen elmondanám. Ami nekem problémás a történetben, hogy aki óvodásokkal találkozott már közelről, vagy szülőként, vagy óvóbácsiként, vagy ovi edzó bácsiként, az tudja, hogy a gyerekek úgy füllentenek, persze. mint a vízfolyás. Tehát, hogy ez így igen, alapállításként beállítva, hogy a gyerekek nem hazudnak, ez a fő állítása a Grétének, a igazgatónőnek.
0: Nyilván erre nem azt akarom mondani a film.
2: Ő nem az igazgatónő?
1: De igen, csak majd vissza akarok okay, térni, vagy, csak azt akartam okay. mondani.
0: Nyilván nem azt akarja a film mondani, hogy a pszichológia félrekezeli ezt a dolgot. Nyilván vannak túlkapások a pszichológiában. Alapvetően ez egy rosszul kezelt, tehát a igen. protokolt nem betartó egyáltalán kezelését nem. mutatja ennek az esetnek. És akkor,
1: amikor mindent rosszul csinál.
0: Mindent, igen, tehát a vezető is rosszul csinál, meg az, akit ő elhív,
2: van
0: meg ahogyan
2: közli
0: aki
2: olyan rokon
0: szülőkkel,
2: egyébként.
0: És egy teljes szakmai, aki igazán szakmai a filmben, az a rendőrség. Tehát akkor innen dicsérjük meg őket, ugye ártatlanság vélelme, és bizonyítás hiánya, tehát ő azonnal szabad.
1: De az engem. Érdekes, hogy ez a hivatalos állami út, ez gyakorlatilag teljesen a háttérben volt. Igen. A rendőröket egyszer látjuk a film igen. folyamán, amikor
2: civil rendőrök
1: igen, rendőrök civilben vannak, utána egyébként csak így egy kósza gondolatként jelennek meg a háttérben.
2: A műfajok kapcsán a másik ötletem az a görög sors tragédia, bár az általában egy nap alatt játszódik ez meg.
0: Két hónap plusz meghatározza. Szerintetek egy év telik el? Tehát, hogy novembertől novemberig
1: Nem, egy évszak telik el. Egy karácsony alatt követjük az eseményeket, és akkor az már a végén van úgy, hogy egy évvel később.
0: Jó, igen, de hogy a kérdésre nem válaszoltál, a film egy vadászattal kezdődik, és igen. egy vadászattal zárul. Ez mind a kettő november elején van, én azt gondolom. Mert akkor szoktak vadászni, igen. és hogy ez a férfi válavatási szertartása a film végén az ő fiának.
1: Ugye, de közben van egy karácsony. Tehát egy évnek
0: igen,
1: mindenféleképpen.
0: Két novembertől van a filmben, és akkor most már meggyőződtem erről, és akkor igen, ugrunk igen. 10 hónapot igen. előre.
2: A görög sors tragédia ötletét azt lehet, hogy visszadabom, mert a tragikus hősnek igen, általában hibris. Van igen. saját hibája, van ott hibris, meg picit a gonosz is egy ember szokott lenni inkább, mint egy egész közösség.
0: Igen, ez inkább akkor ez a krisztianizált, megkeresztelt változata a görög sorstragédiának, tehát ez egy krisztusi figura, ez egy vértanú, ez egy mártír,
2: igen,
0: ez a
2: jó.
0: Hős, tulajdonképpen nem tökéletes találunk ember. Benne hibát.
2: Igen. Igen, igen, és akkor a egyéb műfajok is eszünkbe juthatnak.
0: De perfekte menneszkedánul a tökéletes ember egyébként.
2: Ugye eszünkbe jut a horror, és ugye az a kismárosi idillben vagyunk, és akkor ott általában, nem tudom, te vagy István a nagy horrornéző, mutáns lény.
1: Te vagy István a nagy kisvárosi.
2: Mutánsok, vagy zombik, vagy fenevadok, vadak, kisebb esetben, vagy ritkább esetben valami furcsa csoport garázdálkodik, vagy egy, mondjuk egy cápa, vagy a dolog. Aztán lehetne ez ami sci-fi, amikor mondjuk valami idegen lények fenyegetnek bennünket. West Endben is előfordul, de ott mondjuk banditák meg rabló banda, de ahol el akarok jutni, hogy a neo-noirnál meg a thrillernél lehet keresni itt a problémákat, hogy a veszély nem kívülről jön, hanem, hanem itt bent van. És akkor mit tudom én, na és ami nagyon érdekes, oda el fogunk szerintem jutni, hogy mi a megoldás.
1: Hát a megoldás a happy ending, ami nekem...
2: Hogy nincs megoldás.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy nincs megoldás. Van egy timeskip, és akkor utána elérkezünk egy újabb vadászathoz, amikor már...
2: És nem áll helyre a rend.
1: Igen,
2: a végén.
1: Igen.
2: És ez gyönyörűen kifejezi a film. Ennél jobban...
1: Bocsánat, nem tudom, hogy érted, hogy nem áll helyre a rend?
0: Az utolsó előtti pillanatig helyre áll a rend, igen. Tehát ő újra összejön a barátnőjével, rendeződik
2: tudjuk,
0: a fiával való kapcsolata, újra befogadják őt a vadásztársaságba, és csak az utolsó pillanat az, amikor kiderül, hogy ez örökre
2: fog. De mi érezzük, hogy ez nem fog helyre állni, már csak onnantól kezdve, hogy ővel amit tettek, itt eszünkbe jutott az 1945-ös filmet, hogy már pusztán az áldozattól való félelem is hozhatja a többieknek a félelmét és bosszú szomját, hogy akkor...
0: Én elfogadtam volna, hogyha helyreáll az ő társadalmi megbecsülése. Én inkább filmes szempontból éreztem azt, hogy valahogy le kell zárni ezt a filmet.
2: Én lelkileg nem tudom elképzelni, hogy ezt a történetet megnyugtatóan le lehet
1: nem,
2: zárni.
1: Nem lehet.
2: Ha veled ezt csinálták,
1: nem lehet.
2: Mit lehetne, hogy egyesével minden ember jöjjön oda hozzád, és kérjen elnézést?
1: Hát, vagy felgyújtod a falut, és akkor sziasztok.
0: Érdekes, hogy te ezt az... Mert hogy itt nem az a probléma, hogy ő nem tud megbocsátani a közösségnek. Itt hanem az a probléma, hogy a közösség
1: nem tud. Már ugye a közösség az a saját igazság tudatában hívve, bízva, meggyőződve róla, az nagyon sok bántalmazást okozott innentől kezdve a Mads Mikkelsen karakterének. És hogyha miután kiderül, hogy nekik nem volt igazuk, azután automatikusan bennük jobbik esetben kognitív diszonancia. Ugye bűntudatot kell érezniük, de ők nem akarnak érezni bűntudatot, és akkor azt mondják, hogy hát jó, de hát most nem zörög a haraszt. Hát
2: igen.
1: Azért biztosan
2: a rendőrség,
1: volt
2: vagy lefizette
1: igen.
2: A rendőröket.
1: Igen, hát
2: tudom,
1: még
2: Skandináviában vagyunk és is.
1: Igen,
2: ezért
1: igen.
2: Mondtam az 1945 című filmet, mert ott az szól arról, hogy visszatérnek a zsidók, abba a faluba, ahol már lenyúlták az ő házukat,
1: igen,
2: meg műhelyüket, és akkor a közösség újra meg akarja őket lincselni.
1: Persze.
0: Ez érdekes, mert számomra inkább a posztmodernről, vagy a gender, akkor most nem vittük meg még el tehát hogy túl vagyunk érzékenyítve, különösen Skandináviában, meg Egyesült Államokban, tehát ez a tömeghisztéria, ez a túlérzékenyítésnek, és az abból fakadó összes igazságtalanságnak a következménye.
2: De a gender, de ezt nem tudom, hogy hogyan kapcsolódik ide.
1: A
0: túlérzékenyítés, tehát hogy a főbűnök megváltoztak.
2: De nem értem, azt sem értem, mi itt a túlérzékenyítés? Mire gondolsz?
0: A korunk főbűne a pedofília.
2: Oké, okay, de hogy...
0: Nem minden kornak volt ez a főbűne.
1: Igen.
0: A milyenké az ez.
2: Jó,
0: tehát erre
2: nem csak...
0: vagyunk érzékenyek, politikai választásokat ezzel a váddal szokás

0: hát nem mentegetem a pedofiliát, csak ugye a filmben nincs pedofilia. Azért igen, beszélek túlérzékenyítésre.
1: De olyan értemben van, hogy azt gondolják, hogy megtörtént.
2: Ez a legsúlyosabb.
0: Ezzel kell tönkretenni.
2: És egyébként ezt akartam mondani, hogy te választásokat mondtál most éppenséggel, de nem kell ilyen messzire elmenni. Most valamikor, nem tudom, valamilyen ügyvéd ismerősömmel beszéltem, aki developerekkel is foglalkozik, és akkor ő mondta, hogy hát ugye korábban az volt a bevett gyakorlat, hogyha az egyik szülő az kizárólagos felügyeleti jogot akar szerezni a gyerek felett, mondjuk éppenséggel az anyuka, akkor az anyuka azt mondta, hogy hát ez egyébként nem tőle van, tehát nem tőle van a gyerek. Aztán ugye bejött a DNS teszt, az apasági teszt, és akkor utána ez a vád ez kikopott, de jött helyette egy másik vád, ugye az, hogy az apuka bántalmazza, de ezt már ugye más, mind a kettő fél el tudja játszani, tehát hogy akkor bántalmazza a gyereket. És ez nagyon érzékeny, és nem tudod azt mondani, hogy de ez nem úgy van, ez egy félreértés, ez
1: vagy a gyerek hazudik. Én is hallottam 20 évvel ezelőttről már egy ilyen sztori.
2: Vagy a szülő hazudik, nem tudod, és bármennyire is egyébként tényleg azt akarjuk mondani, hogy akkor in dubio pro reo, hogyha már itt mindenki idegen szavakkal dobálózik, hogy kétség esetén akkor...
0: Presumptio innocentiae.
2: Igen, hogy akkor vélelmezzük az ártatlanságot. Egy ilyen esetben tehát nagyon, nagyon észnél kell lennie az embernek, aki végig tudja ezt vinni úgy, hogy tényleg ne sérüljön meg senki. Egyszerűen annyira érzékeny ez a téma, a gyerekvédelem és a pedofilia,
0: minden hogy... Minden korban van egy ilyen vád, ami, ahol a bűnösségedet vélelmezik, és nem is tudod magad megvédeni. Ha visszaugrunk 400 évet, akkor ez a vallás, szállami boszorkányok, tehát ott nem a igen. pedofiliával kellett vádolni, akit tönkret akartál tenni, és meg akartad szerezni a vagyonát, hanem azzal, hogy eretnek, és akkor mindenféle varázstörténetek, hogy a madár fölé száll, meg mit tudom én, meg fejfájást okoz, meg elmegy a gyerekem. Ha ezzel megvádolod, tulajdonképpen, és akkor a szállami boszorkányok, Arthur Miller írta, és ugye a Raymond Rouleau 57-es filmje, amelynek forgatókönyvét Jean-Paul Sartre írta, és ezzel foglalkozik meg a Nicolas Hittennek az 1996-os filmje, persze az allegória is igazából, tehát a Arthur Millernek a drámája az a McCarthy érának a kommunista boszorkány üldözéséről szól, ami ott meg az a vád, tehát rá kell fogni, hogy kommunista is együttműködik a Szovjetunióval, és akkor nem tud védekezni. Tehát, hogy változik a vád, a jelenlegi túlérzékenyített korunkban ez a genderrel kapcsolatos dolgok. Erre vagyunk a legérzékenyebbek.
1: Én ezt nem érzem gendernek, és ezt szerintem...
0: Mondjál jobb szó.
2: Vókot akarsz szerintem mondani, vagy... De a túlérzékenyítés az lehet, hogy szóba jöhet... Én máshonnan közelíteném meg. Persze, igen, ez most a főbűn.
0: Ez, hogy hogyan bántál szexuálisan másokkal, igen, ez most
2: értem,
0: a főbűn.
2: Értem, ez most a főbűn, de ez nem feltétlenül rossz. Most te a kardnak a rossz éléről beszéltél. De hogyha visszanézünk mondjuk 50 évvel ezelőtti felvételeket, Jézusom, a 70-es évek az már 50 évvel ezelőtt volt, vagy tényleg a ezredforduló előtt, hogy akkor a nők, kiskorú nők hogyan voltak tárgyalásítva a popkultúrában most a Kék Laguna színésznője. Ugye ő az a színésznő, akit az édesanyja, tehát gyakorlatilag a kislánykora óta, tehát mesztelenül is szerepeltetett filmekben, és ehhez egy egész
1: hollywoodi... Jól nem mondtam, a Brooke Shields.
2: Brooke Shields, igen. Ugye, tehát ő most ennek, mondjuk úgy, hogy ennek a tárgyasításnak és a nők tárgyasításának a, hát most akkor ez így ironikus lesz, a poszterlánya. Tehát az nagyon jó, hogy Hollywoodban, és ez talán a MeToo-nak a betetőzésével, ez leomlott, ez a fajta tárgyasítás, ez a fajta mások testének a kihasználása. De igen, az egy dolog, hogy a
0: rendszerre mond, igen, és a Winterberg ehhez szól hozzá.
2: Igen, igen, de hogy csattog a fejsze, és hullik a forgás. Van, amikor megtörténnek azok a túlkapások, a MeToo során is voltak ilyenek, annak például így a betetőzése volt a Johnny Depp és a volt nejének az ügye, hogy mennyire tönkre lehet tenni a másiknak az életét.
1: De szerintem ez a film azért nem a pedofiliáról szól, ez emberről szól, akit igen. egyszerre megvádolunk egy a legsúlyosabb bűnnel, és a közösségnek a viszonya ő hozzá. És ez igen, bármilyen bűn lehetne.
0: Boszorkányüldözésnek hívják. Mondhatod, hogy bármilyen lehet, már mondtunk egy csomó példát. Igen. A Winterberg az kifejezetten 2012, kifejezetten a korunknak a túlérzékenyítésére.
2: És az érdekes, hogy ez még a MeToo előtt volt amúgy.
1: Igen.
2: Igen.
1: De abba az irányba is mehetnénk, szóval, hogy
2: talán az eljárási ügyeket így megemlíteném. Ugye szó volt már arról, hogy ezt mint ilyen bemocskolási taktikaként felhasználják mondjuk válóperekben. De hogyha egy kicsit most ettől eltekintünk, hanem rátekintünk tényleg az eljárásra, hogy itt mindenki mindent

0: megrontott. Hát egyszer, tényleg néztem a filmet, és így minden, egy, volt a jó megoldás, és mindenki a rossz megoldás választott, de folyamatosan. Volt például, ugye, nem tudom, gyermekpszichológus, aki ugye először kikérdezte a kislányt. Hát olyat nem lehet. Hát azok a kérdések,
1: szájába amiket... Adjon, igen, hát irányított igen, kérdések. Igen, hát,
0: egyszer az annyira, tehát ilyen karikaturisztikusan bénán csinálták.
2: De ugyanakkor meg ilyen rendkívül rokonszenves bácsi.
0: Persze, nagyon kedves bácsi. Még ott kedves. Így azért parolázott is a Mads Mikkelsen, amikor hát akkor sok sikert, ebből nem vakarod ki magadat, nem tudom. De ugye volt az a jelenet is, amikor a kislány először bevallja, hogy hát lehet, hogy nem bontottam ki az igazságnak minden szeletét, és akkor az anyuka mondja neki, hogy
1: elfojtod,
0: hagyjad. És ez is egyébként, ez létezik, de a szülő az nem tárgyilagos, ő nem tudja megítélni, hogy elfojtja. Ő nem ért hozzá, ő nem tudja pontosan, hogy ilyen ügyben a kislánya mit mond, és persze mindegyik szülő, és tudom, nekem még nincs gyerekem, és mindegyik szülő megesküszik arról, hogy ő ismeri a legjobban a gyerekét. Ő az, aki mindent tud róla, ő az, aki mindig tudja, hogy igazat mond.
2: Szerintem az a borzasztó, hogy nem tudjuk.
0: Nem, a legpártatlanabb ebben.
2: Itt van olyan szülő, aki tudja, és szerintem ez jól kifejezi a film, hogy az anyuka meg van győződve, hogy itt egy némi projekciót is éreztem az egészből, hogy ők a rossz szülők.
0: Igen.
2: És akkor áttolunk minden felelősséget erre a
0: szerencsétlen emberre. Ezért is kötődött nagyon a Lukaszhoz.
2: Igen. Másik oda a Teóban, a férjében meg érezzük, hogy ő azért tépelődik, de ebben a sztoriban az a borzasztó, hogy itt nincs olyan, hogy főleg egy kisvárosban, hogy akkor vagy igen, vagy az volt, vagy nem. Persze, az, vagy megtettem, vagy nem. Tehát, hogy ez egy borzasztó nehéz ebben. A gyanúsakat is ki akarjuk írtani,
0: hát
2: magunk közül.
0: Haraszt, igen.
1: Nem csak a, hogy mondjam, ősi, falusi társadalom csap össze a hipergazdag kapitalista civilizációs mázzal, hanem vallási értelemben is, tehát van az őspogányság, és akkor jelképezze ezt a vadászat, ami nagyon régi dolog, gyönyörű dolog, vallások fejlődtek ki, elég, ha csodaszarvasra gondolunk, és akkor a film első és utolsó jelenete ezt a mi bennünk magyarokban elő is hívja. Én ugye vegetáriánus vagyok, tehát nekem külön véleményem van a vadászatról, de pont erre akarom fölhúzni, hogy itt egy keresztény dologról van szó, a film két hónapról szól, a karácsonyig vezető két hónapról, tehát az adventről tulajdonképpen, és a kereszténység központi fogalmáról, a megbocsátásról. És ezt pedzegettétek nagyon jól. Az ő híres karácsonyi beszéde a Mads Mikkelsennek ott a templomban, az a képmutatásról szól, az egyistenhívő vallások fő bűne a képmutatás, ő ezt hányja a szemükre, hogy milyen képmutatók vagytok, és a film utolsó jelenetében azt látjuk, hogy névleg meg lehet ugyan bocsátani, de igazából a megbocsátást, pláne ha nem is volt bűn, tehát a visszafogadás, vagy a eredeti állapot helyreállítása, ha már itt latin fogalmakkal dobálozunk, in integrum restitúció, hogy erre nem képes ez a keresztény, és ezt most idézőjelben mondtam, közösség. Tehát a vadászat szerűen ők pogányok maradnak. Pogányul gondolkodnak arról, hogy mit jelentene a megbocsátás.
2: De bizonyos értelemben az a biztos. Tehát, hogy nem kockáztatunk, nem tehetjük meg.
1: Ez érdekes, mert ezt mindig előhozod, értem, amit mondasz, csak hogy a rendező, mert van, aki azzal támadta ezt a filmet, hogy ebben ez egy olyan film a kétértelműségről, amiben semmi kétértelműség nincs. Tehát a Thomas Vinterberg az mindent megtett, hogy a leghalványabban se gondoljuk, hogy itt bármi történik.
2: Jó, hogy ebben nem tudom, hogy az empátia van a többiekkel szemben is, meg akarom érteni az ő mozgatókat. Rugóikat. Egyébként én azt szoktam
1: de
2: még...
1: film lett volna, ha marad bennünk két?
2: Nem, másról szól. Én még amit szoktam mondani rá, hogy ez egy, főleg ha másodikra nézi az ember, akkor ez egy zuhanás történet. Tehát, hogy második nézésre föl vagyunk készülve mindenre, és borzasztó nézni. Igen. Illetve nem is zuhanás történet, mert ő nem magától zuhan, hanem lehajítás történet, ahogy lökik szintről szintre, egyre lejjebb. Ami eszembe jut, hogy egyszerre két irányból támad a szörny, a közösség számára itt van az óvóbácsi, a szörny, aki megtámadta a gyerekeinket, de az én szemszögemből, én, aki Lukász vagyok, engem, az óvó bácsit, engem, Lukászt megtámadott a közösség, és ilyen mindenki zombi alapon a szörnyek rám támadnak.
0: Igen, igen. Hm. Én még a végéhez szeretnék visszatérni, ugye a végén történik valami, ami által azt gondoljuk, hogy akkor a közösség mégsem bocsájtott meg neki. Uh-huh. Nekem az a kérdésem, vagy egy része a közösségnek, hogy egyáltalán megtörtént-e az valóban. Ugye nincsenek szemtanúk, csak a Lukász. Ő látja, hogy mi történik. Hogy ez nem lehet-e, hogy csak a fejében játszódik, mert nekem az van meg, hogyha egy ilyen megtörténne velem, vagy tehát bárkivel egy ilyen megtörténne, ő nem jön vissza. Tehát az az ember soha többé nem fog bízni senkiben sem, és nem csak az, hogy senkiben sem, tehát egy óvóbács, egy tanít, egy pedagógusról beszélünk, ő egy gyerekhez egy bottal nem fog utána hozzányúlni, anélkül, hogy ne lenne utána, nem tudom, 180-as
1: kúzusa. A film is alájátszik, hogy a lövésre gondolsz, tehát szembe látjuk a nappal, ott áll
0: nem
1: valaki,
0: tudjuk, hogy ki az.
1: Következő jelenet szembe a nappal nem áll ott senki.
0: Nem, persze, igen, igen.
2: Tehát lehet, az érdekes, hogy lehet, hogy egy paranoiás lett a Lukászunk.
0: Hát nem csak, nem paranoia, ez a poszttraumás stressz. Tehát,
1: hogyha be kéne x-elnem egy totón, hogy kilőtt, én a kislánybátyját x-elném.
2: Én is őt tippelném. Mert és kimérgezte meg a kutyát, ott meg a Teóék, ugyanaz a családról igen. beszélünk.
1: De ráadásul szerintem... ott a nappal szemben nem egy dagadt ember áll, akiből látunk jó néhányat a filmben, hanem egy vékony.
2: De ez pont itt is a lényeg, hogy bárki lelőhet engem, nem érzem magam biztonságban.
0: Szerintem tényleg nincs is jelentősége annak, hogy ki csinálta, mert pont nekem ez maradt meg. Nagyon meg a filmben, ez a kicsit személyes tapasztalat is, én, aki kisvárosból jöttem, hogy...
1: Eger!
0: Igen, hogy ezekben a kisközösségekben nagyon nagy feszültség van, és tehát az az idill, amit időnként látunk...
1: Kivéve
0: az
1: Egerben, ilyen, mert ott béke van.
0: Eger természetesen.
2: Meg a bor.
0: Ugye nyilván az tehát a világ közepe, meg nem tudom, Agartha, vagy nem tudom, de hogy bármikor, hogyha valami... kibúvik ebből az idilli, megszokott, biztonságos közegből, akkor az automatikusan mindent, tehát mint egy dominót ledönt mindent, és mindenkinek minden feszültsége előjön ilyenkor.
2: Én két személyesebb történetet mesélnék. Az egyik egy külvárosi óvodában történt abban a kerületben, ahol lakom, ebben a hónapban talán, hogy egy kisgyerek úgy akart bosszút állni az óvónénin, hogy gondolt, hogy összepisili az egész WC-t, és az óvónéni azt a döntést hozta, hogy kisfiam, most felmosod az egész WC-t, és a szülőnek állt feljebb. A másik egy gimnáziumban történt, hogy a tanárt megvádolták azzal, hogy szexista megjegyzéseket tesz a lányoknak. A tanár nagyon utána gondolkodott, hogy mi lehetett az a szexista megjegyzés, és kiderült, hogy az volt, hogy ő január-februárban, amikor mínuszok vannak, tényleg szokott szólni a lányoknak, hogy ha ilyen hasi pólókat vesztek föl, akkor a petefészketek meg a petevezetéketek rámegy.
1: Egy apuka szavai ez.
2: És az is lehet, hogy ez a tanár, férfi tanár, ez egy apuka.
1: Ráadásul én is ismerem ezt a történetet, amit most elmeséltél, és ott is volt ez az elem, mint a filmben, hogy nem árulták el először, eleinte, hogy pontosan mivel vádolják.
2: Kivádol, és mi a vád. Ez nagyon durva, hogy 2026-ban Magyarországon is megtörténhet.
0: De mert pont az, hogy
2: ez kafkai akkor
0: helyzet. Mondjuk az iskola az egyébként ilyenkor, tényleg nem is tudom, hogy mit tudna csinálni, hát most, hogyha tehát először rögtön a rendőrséghez kellene menni, vagy jelenteni ezt valamilyen felügyeletnek, de nem azt mondani, hogy szia, akkor te most holnaptól nem jössz bedolgozni. Nincsen semmi gond, de van, de nem mondjuk el. Valószínűleg nem ez a protokoll.
2: És az iskola nyilván szeretné, tehát nem akarja, hogy botrány legyen,
0: igen.
2: De azért szeretné a tanárt visszarúgdosni. Ebben a sztoriban, amit most itt Szabi felidéztél, de másikban is, amit még én elmondtam az óvodából, az óvónéni is, meg az iskolai tanári is közölte a diákok felé, és megüzente a szülők felé is, hogy bizony létezik olyan, hogy rágalmazás, és ha bizony olyan valótlant állítanak róla, ami nem igaz, akkor ő jogi alapon elégtételt vehet. Ez fontos, hogy ki az, aki megvéd bennünket itt ennél a filmnél is.
0: Igen,
2: ki áll mellettünk?
0: Ez volt az érdekes, hogy ugye a hivatalos út, hát, hogy a ügyvédet nem tudom, hogy láttunk-e, vagy nem voltam biztos, de hát az embernek ilyenkor az lenne az első dolog, hogy ügyvédet hív, és akkor azonnal megvédenem magamat, hát itt az egész gatyám rámed, de ilyenkor meg ugye azt szokták felhozni, hát ez a bűnösségnek a beismerése, barátom.
1: Igen. Na most tesz téged. Még bennem maradt egyrészt az, hogy Igen, tehát a Hitchcocknál, Hitchcock is nagyon szereti ezt, az ártatlanul megvádolás helyzetét. Őt nem annyira a tömeghisztéria foglalkoztatja, hanem hogy mit tehez az ember, hogyha ártatlanul megvádolják. Az elején említettük, hogy Mads Mikkelsen esetleg a típus színészetének ellentétesen van itt besorolva, de végül is nem, tehát hiányoltuk a kétértelműséget is, de hogy nem maga az a kétértelműség, hogy itt mi most Hannibal Lectert és a Casino Royale főgonosz látjuk, tehát eleve gyanús, akkor is, ha a rendező nem mutatja. Tehát nem pont a színész választás segít abban, hogy még kétértelműbb legyen a film, illetve még egy gondolat, a dogma mozgalmat kell megemlítenünk, ez nem egy dogma film, de azért nagyon sokban emlékeztet például a kézi rezgő kamera és más dogma szabályok arra, ahogyan Vinterberg elkezdte a pályáját.
2: Én a 18. percre csévélném vissza a filmet, ahol látjuk ezeket az eltérő irányú tektonikai folyamatokat, mert egyrésztről a főhősünknek rendeződik az élete, munkahelye szipi-szupi, gyerekek szeretik, kollégákkal is jobban van, fia őt választja, csaja lesz, nagyja, a világ legszebb nője, igen, és még nem is tud a nyelvünkön, és ehhez képest meg a mélyben, ahogy elindul az áskálódás, és egy rendkívül gonosz folyamatnak a végén a mélybe zuhan.
0: Igen, talán a gonosz az jó, hogy feljött, és nem húznám tovább az időt, de például arról nem beszéltünk, hogy a többi gyerek utána felült erre a vádaskodós vonatra, és akkor elkezdték ők is mondani, hogy őket is bántottam.
2: A pincéje az tényleg durva volt, meg az a dívány, meg az a tapéta.
0: És hogy őket is bántotta a tanítóbácsi, hogy ugye viszont a gyerek az nem gonosz. A gyerek az, tehát hogy ő még tanulja azt, hogy milyen súlya lehet ezeknek a szavaknak, hogy
2: hát ez külön izgalmas, igen, ilyen kognitív folyamatként, hogy a kisgyerek az hogyan rakja, igen, össze a világot. Igen. Ma reggel a Luizi arról beszélt, hogy a 2 hónapja meghalt nagymamájával beszélt telefonon most éjszaka.
0: Oh. És akkor gondolom, jól tudtál aludni te is.
2: Igen, igen, igen.
1: Magyar vonatkozás, Dürrenmatt Frigyes, az ígéret megszállottja című kisregénye, amelyből Champagne 2001-ben forgatott filmet, Fehér György pedig 1990-ben a Szürkület című alkotást. Egyszer beszélnünk kéne róla, ott is gyermekbántalmazásról van szó, valamint arról, hogy a zárt közösség hogyan reagál erre.
2: És mi volt a film csúcsjelenete, amikor főhősünk a hentest lefejelte a boltban.
1: A világ tele van gonoszsággal, de ha összetartunk, eltávozik tőlünk. A vadászat, Thomas Vinterberg, 2012. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Nagy István.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.
1: Amit magadnak nem kívánsz, másnak se tedd. Ez a közmondás egy mély, egyetemes erkölcsi elvet fogalmaz meg, mely az embertársaink iránti szeretet, az igazságosság és a tisztelet alapját képezi minden kapcsolatban, ami a kölcsönös megbecsülésen és a cselekedetek következményeinek belátásán alapul. Számos klasszikus mű, filozófiai értekezés, etikai tankönyvek, vallási szövegek és kommentárok az emberi együttélés alapelveként elemzik. Csak néhány példa a sok közül. A görög-római irodalomban Homérosz és Arisztotelész műveiben hasonló etikai elvek fordulnak elő. Más idézetgyűjteményekben örökérvényű, erkölcsi gondolatként szerepel a következőképpen. Amit nem kívánsz magadnak, mással se tedd. A zsidó irodalomban, a Talmudban pedig e szabályt így olvashatjuk. Ne tedd másokkal, amit nem kívánsz magadnak. Ősi igazság ez, melynek negatív formában megfogalmazott leghíresebb változata Krisztus előtt 20-ban Hillel rabbi mondása. Ami neked nem tetszik, azt ne cselekedd mással, ez az egész sztóra és a többi magyarázat. Ez azt jelenti, hogy a saját negatív tapasztalatainkból tanulva ne okozzunk másoknak olyat, amit mi sem szeretnénk átélni, vagy ami belőlünk is rossz érzést vált ki.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Képzeljük bele magunkat a másik ember helyébe. Ne bántsuk meg, ne csaljuk meg, ne áruljuk el, ne tegyünk olyat, ami nekünk is fájna. Tehát, ha elvárjuk magunknak a kedvességet, a segítséget, a jó indulatot és a szívességet, akkor azt adjuk meg másoknak is. A Szentírást olvasva bárki szembesülhet azzal, hogy a hétköznapi beszédhelyzetekben használatos szólások és közmondások a Bibliában gyökereznek, vagyis onnan erednek. Ilyen ez az aranyszabály is, csak annyi különbséggel, hogy az Úr Jézus pozitívan fogalmazta meg, ahogy Máté és Lukács örökítette meg evangéliumában. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Máté 7.12. Az Ószövetségben is olvashatunk hasonló gondolatot, mert Salamon így figyelmeztet a Példabeszédek könyve 24. fejezetében. Ne mondd ezt, amiképpen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele. Jézus abban hoz újat, hogy a szeretet feltétlen kötelező erejű parancsát hirdeti a törvény magyarázó bölcsekkel szemben. Ugyanakkor ezzel a szabállyal az ószövetségi kijelentések tartalmát, a törvényt és a próféták tanításait összegzi, valamint a hegyi beszéd egy szakaszát zárja le.

Krisztus kortársai elsősorban saját érdekeiket nézték, maguknak hatalmat, tiszteletet, előnyöket igyekeztek biztosítani. Csak azért nem bántak rosszul másokkal, hogy velük is jól bánjanak. E gondolkodásmód mögött képmutatás, számító önzés, szeretetlenség húzódott meg. Jézus ezzel szemben azt tanította, hogy ne azt várjuk, hogy előbb nekünk adjanak és minket szeressenek, hanem mi adjunk előbb és szeressünk másokat. Ez az aranyszabály egyet jelent a törvény parancsával, amint Pál apostol lejegyezte a rómaiaknak írott levele 13. fejezetében. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Nem könnyű ezt megvalósítani, és ezt a parancsot teljesíteni. Különösen akkor, ha olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik ingerlékenyek, durvák, nehezen elhordozható természetűek,

Isten szeretetével megelőzött minket, és ezzel arra nevel, hogy próbáljunk mi is így élni. Előlegezzük meg a szeretetet és a jót minden embernek, még ha nehéz is. Legyünk nyitottak mások felé, embertársainkkal való érintkezésünk közben. Képzeljük magunkat az ő helyzetükbe, és akkor könnyebben megérthetjük problémáikat, szenvedéseiket, örömüket és csalódásukat. Sajnos sokszor az ellenkezőjét tesszük annak, amire Jézus tanítani akart. Nem adjuk, hanem várjuk a szeretetet. Megértés helyett inkább még több terhet rakunk az amúgy is megfáradtakra, gondoktól roskadókra. Hányszor és hányszor jogainkra hivatkozunk, haragtartók vagyunk, engesztelhetetlenek. Csak azzal teszünk jót, aki velünk is hasonlóan bánt el. Jézus arra biztat, hogy menjünk a tőle tanult szeretettel és részvéttel az emberek közé, gyengétséget, jóságot árasztva magunk körül.

Ez a jézusi mondás több, mint szép bölcsesség, vagy megvalósíthatatlannak tűnő eszme, hiszen Krisztus maga jött ezzel az adakozó szeretettel, új élet lehetőségét tárva elénk. Ő nem számításból vagy önzésből tette, amit tett, hanem olyan szeretettel, amely felfoghatatlan számunkra. Soha nem várt viszonzást. Azokkal is jót tett, akik üldözték és életére törtek. Szolgálni jött, és nem uralkodni. Nem lesújtott, hanem felemelt szavaival. Az Úr Jézus nem tilalmat adott, hanem életelvet. Rámutatott arra az arany igazságra, hogy van visszafizetés, amit mással cselekszünk, akár jó, akár rossz az, visszaszáll ránk áldás vagy átok alakjában. Ha valakit könnyelműen elkedvetlenítettünk, elítéltünk, megbántottunk, akkor mi is visszakapjuk valamilyen formában mindazt a fájdalmat, részvétlenséget, amit másnak okoztunk. De ha mi kezdeményezzük a szeretetet, előzékenyek, udvariassak, kedvesek vagyunk másokhoz, és ezt képmutatás nélkül tesszük, közelebb kerülünk Jézushoz és embertársunkhoz.

Mondhatná valaki. Nem mindegy, hogy pozitívan vagy negatívan mondják a szabályt. Egyáltalán nem. A filozófusok azt tanácsolták, ami neked kellemetlen és nem tetszik, azt ne tedd a fele barátoddal. Aki a negatív szabály értelmében cselekszik, annak nem lehet szemrehányást tenni eljárásáért. De a passzivitás, a részvétlenség bűn Isten szemében. Mert aki tudna jót cselekedni, de mégsem teszi, súlyos bűnt követel, mert letért a szeretet az irgalmasság útjáról. Ahogy szeretnénk, hogy az emberek velünk bánjanak és cselekedjenek, mi is úgy bánjunk velük. Gondoljuk végig a szavak fényében életünket, munkánkat, emberi kapcsolatainkat. Mi az, amit tehetünk másokért, egymásért? Keressük az alkalmat, hogy adhassunk és segíthessünk. Előlegezzünk bizalmat, türelmet, szeretetet, jóságot, krisztusi lelkülettel közelítsünk egymáshoz. Próbáljuk egymás helyzetét megérteni. Legyünk irgalmasok azokhoz, akik velünk irgalmatlanul bánnak el. Szeressük azokat is, akik nékünk ellenségeink. Jót tegyünk azokkal, akik gyűlölnek. Az a lelkület, gondolkodási mód legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban volt. Cselekedjünk jót mindenkor, minden élethelyzetben, még akkor is, ha ezért semmit sem kapunk viszonzásul.

Bár képtelenségnek, megvalósíthatatlannak, az emberi logika szerint észszerűtlenségnek tűnik ennek a gyakorlása. De Jézus szemével nézve ez az egyedüli helyes életelv, amelynek követése már itt ezen a földön is örömet, boldogságot jelent számunkra. Ha mindenki ezt tenné, akkor nem volna szenvedés, békétlenség, gyűlölet és háború, hanem megszépült lenne az élet. A szeretetlenség, a gyűlölet, az önzés bacillusait győzzük le, képmutatás nélküli, önzetlen, áldozatkész, adni tudó szeretettel. Világítsunk, árasszunk fényt és meleget magunk körül, hogy a fagyos, közönyös, csak önmaga kényelmével törődő emberek ráébredjenek magatartásmódjuk tarthatatlanságára, és megértsék a krisztusi elvek szépségét, aminek a lényege, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Más szavakkal, amit nem kívánunk magunknak, mással se tegyük.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mielőtt és mi alatt kiáltasz. A mai ige: Ézsaiás 65:24. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgatom. Gondolatok az igéről. Milyen gyorsan cselekszik az Úr. Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk. És gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről. A próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már, még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat? A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk, noha Isten a mennyben van, mi pedig a földön. Szavunk gyorsan elérkezik hozzá, az övé pedig hozzánk. Mikor őszinte szívvel imádkozunk, mintha Isten fülébe mondanánk imánkat. Kegyelmes megváltónk azonnal továbbítja kérésünket. Atyánk pedig meghallgatja és örömét leli imáinkban. Milyen jó ebben a tudatban imádkozni. Kit ne indítana buzgó imádságra az a tudat, hogy a királyok királya figyel rá. E mai napon is buzgón akarok könyörögni, és nem csak azt hinni, hogy Isten meg fog hallgatni, hanem, hogy már meg is hallgatott, nem csak azt hinni, hogy egyszer majd felelni fog, hanem, hogy válasza már itt is van. A Szentlélek lesz ebben segítségemre. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korálfeldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pásztoráció segítésére. Tette közzé az Egyházmegye honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő. Változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Éltető napfény. Ami a virágoknak a napfény, az az embereknek a mosoly. Igaz, apróságról van szó. Ám az életünk ösvénye mentén elszórt mosolyok értéke felbecsülhetetlen. Joseph Edison.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Velünk van Springer Norbert. Mielőtt ismertetni a mai tematikánkat, amiben beszélgetni fogunk, arra kérünk, hogy mutatkozz be, mondj néhány szót magadról, életedről.
4: Magamról röviden annyit, hogy nem nőttem fel egy vallásos családban, soha nem hallottam Istenről, soha nem kaptam egy olyan irányvonalat így az életemre kapcsolódóan, amit követnem kellett volna, maximum annyit, amennyit a világban is látunk, hogyan tékozoljuk el az életünket, hogyan éljünk egy istentelen életet, és ebben fekete öves voltam, hogy úgy mondjam. Minden nap részegség egyik ágyból a másikba ugráltam, és nem láttam, hogy értelme lenne az életemnek. Viszont volt egy radikális találkozásom így az Úr Jézussal, ahol elkezdtem hallani az ő hangját, elkezdtem hallani az ő vezetését. Természetesen elsősorban embereken keresztül, elsősorban olyan élő hitű keresztényeken keresztül, akik egészen addig nem tudom, hol voltak. Mai napig nem találkoztam rajtuk kívül, se az utcán nem állítottak meg, se nem alakultak így olyan komoly beszélgetések, tehát remélem akár majd ez a podcast így bátorít minket arra, hogy éljünk egy olyan radikális életet, amit az igében is látunk, és hirdessük az evangéliumot, mert nekem az életemet megmentette ez, amikor hallottam.

0: ma már erről szól az életem, hogy hirdetem az igét, hirdetem az evangéliumot. Ilyesmi terveink vannak most így a közeljövőben.
1: Szegedről érkeztél?
0: Szeged.
1: Ott élsz. Ezzel azzal sem esültem, én is olyan háttérből jövök, ahol nem igazán volt részem mély keresztény nevelésben, inkább vallásos nevelésben. És akkor tudatosult bennem, hogy az igét kellene is olvasni, akkor ez egy nagyon nagy felismerés volt. És azon túl, hogy a népegyházakban azt látjuk, hogy a tagok kevésbé olvasnak igét, egyre inkább jellemző az a tendencia azért a mi gyülekezeteinkre is, vagy a naprotestánsokra is, hogy nem nagyon olvassák a Bibliát. Már a lelkészénk fedeznek fel egy ilyesmit, hogy bibliai analfabetizmus, hogy nem is ismerik az igét, de most nem erről szeretnénk beszélni, hanem kimondottan ezt, ha érintenénk meg ezt járnánk körbe, ezt a kérdéskört, hogy manapság miért nem olvassák az emberek a Bibliát. Norbi, ha egy olyan emberrel találkozol, vagy találkoznál, aki hitetlen háttérből jön, akinek nem mond semmit a Biblia, hogyan mutatnád be neki a Bibliát? Mit mondanál neki a Bibliáról?
0: Vannak ilyen nagyon frappáns kis megfogalmazásai mindig így az igével kapcsolatban. Először szeretem azt nagyon használni, hogy az ige az olyan, mint egy ilyen használati útmutató az életünkhöz, használati utasítás az emberekhez, és amit látunk a világban, ugye jó férfiak, nagyon okosak, nagyon tudják, hogy kell összeszerelni IKEA bútorokat a leírás nélkül, meg is csináljuk, de aztán látjuk, hogy lehet, hogy éppen az eleje van hátul, vagy feje lefelé, vagy egy fiókot rosszul raktam be. És picit az emberek is ezt csinálják az életükkel, hogy a használati utasítás útmutató nélkül próbálják összerakni az életüket, és emiatt olyan is, amilyen. Lehet építeni az életünket az ige nélkül, Isten beszéde nélkül, de az olyan lesz, amilyen. És nyilván mindemellett is rengeteg fantasztikus képet használ az ige magáról, Jézus magáról, ugye Jézus maga az ige, tehát ahogyan olvassuk a Bibliát, egyenesen az ő gondolatait olvassuk, nem csak egy könyvet, amit Isten adott, és akkor tessék, ezt kell megcsinálni, mint a törvény volt, a törvénykönyv, hanem ez egyenesen Istennek az a legbensőbb lénye, meg akarja eleveníteni, ahogyan emberekkel bánunk, beszélünk, ezért is fontos, hogy éljünk általa, hallgassuk, legyünk vele közösségben, napi szinten, ne csak egy ilyen teher legyen az életünkben, hanem értsük meg azt, hogy ez a legbensőbb lénye az Istennek, és ő ezen keresztül akar az életünkben munkálkodni. Alapelveket ad, hogy mi alapján érdemes akár párválasztás, hogyan érdemes ezekben is így eljárni, és ahogy ezeket elkezdjük alkalmazni, azt láthatjuk szerintem, hogy kivétel nélkül működik az ige, működik az, amit előbb vagy utóbb az Úr Jézus megígérte, hogy amit arra építünk, az nem fog összeomlani.

0: Igen, ezek mind nagyon jó válaszok, és én is valahogy így szoktam megközelíteni. Viszont amit még úgy ki szoktam emelni, hogy mégis miért fontos ugye a Bibliát olvasni. Mert hogy én manapság is rengeteg úgymond filozófiai kérdést tesznek fel az emberek magukban, amit te is említettél, hogy hol tanuljak, kivel nősüljek meg, mi dolgozzak, mi az élet értelme, van élet a halál után, és emberek ezen törik a fejüket, közben van egy könyv, amiben megvan a válasz mindebben. Tehát a Biblia úgymond tényleg választ ad az élet minden egyes kérdésére. Rengeteg cross-reference van benne, tehát mutatnak egymásra az igék előre-hátra, és ugye ezt már bizonyították, hogy nagyon nehéz megírni egy olyan könyvet, ahol ennyi rámutatás, ennyi jóslás legyen, és ez mind beteljesüljön.
1: És az a durva, hogy ezek térben és időben is távoltak egymástól. Tehát egyébként, de ez kell, amit Norbert mond. Tehát próbáld ki, és látni fogod, hogy a Biblia szavai életre kelnek. Mm. Tehát megismered, meghallod belőle Istennek a szavát. És azon túl, hogy alapelveket mutat, nagyon konkrét helyzetekben teljesen személyesé tud válni, és konkrétá tud neked válni. És hogy ennyire kifonul az ízlésed, a hallásod Isten iránt, hogy te magad leszel Isten akaratának a teljesítője, de leginkább az ő szavát ismerheted meg. Bocs, Márka, szabad bágtam, folytasd.
0: Nem, nem nagyon jó, amit mondtál. Illetve a másik ok, amiért fontos olvasni Bibliát, szerintem, hogy nem elavult. Tehát annak ellenére, hogy több ezer éves könyv, Isten ugyanaz, akiről olvasunk benne, Jézus, a Biblia főszereplője ugyanaz benne, sőt, az emberi problémák is ugyanazok. Tehát ugye azt gondolnák, hogy most milyen fejlettek vagyunk, meg mennyire modernek, közben pont ugyanazokkal a gondokkal küzdködünk, ugyanazokkal a bűnökben kavargunk, és forgatjuk egymást, a sátán ugyanazzal kísért minket, és amennyire aktuális volt akkor a Biblia, amikor íródott, ugyanannyira aktuális most is.
2: És picit még kapcsolódnék ahhoz, amit kezdtünk pedzegetni, hogy miért nehéz olvasni, vagy miért nem akarják az emberek olvasni, és erre reflektálva, hogy mivel az ember nagyon azt gondolja, hogy ő már nagyon tudja, ő már nagyon fejlett, nagyon modern, itt van a zsebünkben az internet, a telefon, minden, és pont ezért talán kicsit nehezebb is azt a minőségű, mennyiségű időt az Úrnak adni, amit akár az igében látunk. De ez a digitális világ, a sok reklám, meg mindenféle zaj, ami van főleg a fiatalok életében, szerintem nagyon megnehezíti, és ezért veszik rá nehezebben magukat arra, hogy akkor oké, most oda szentelem az időm egy részét arra, hogy én akkor ezen keresztül az Istennel kapcsolatban vagyok, mert inkább a Instagram, inkább a TikTok, és én sem vagyok tökéletes, én is van, hogy azon kapom magam, hogy fú, inkább már fél órája ötleteket gyűjtök a videóimhoz, persze csak megmagyarázom, és ugyanúgy böngészgetek, meg ugyanúgy tékozom az időmet, de ebben is profik vagyunk, hogy megmagyarázzuk, hogy miért nem olvassuk az igét, mert olyan érdekes, hogy ez az internet, ez hasonló érzéseket vált ki az emberben, mint a drog, vagy az alkohol, hogy ezt a dopamin szintet növeli fel, és olyan magasan van már ez a dopamin szint az életünkben, hogy ez a folyamatos készenlét, amit a telefon is okoz az életünkben, hogy már nem vágyunk rá, nem vagyunk résen, akkor nagyon könnyen így megöli a vágyat a szívünkbe Istennek az igéje iránt. Tehát ha akár egy tanácsot így adhatunk a fiataloknak, vagy magunknak is, az az, hogy kezdjük el azt a minőségi időt az Úrnak adni, ne pedig az internetnek, meg nyilván tudjuk, hogy emögött az ördög munkálkodik sokszor, nem mondjuk, hogy az internet az egy rossz dolog önmagában, de hogy egy elképesztő eszköze az ördögnek is arra, hogy a vágyat a szívünkbe kiölje.
1: Hát ez teljesen igaz, hogy ki kell kapcsolódni ebből, hogy bekapcsolódj Istenhez. Hát már, és ez önfegyelem kérdés, és itt nem moralizálni akarunk, de nagyon kell erre figyeljünk. És tényleg ez van, tehát ez a multitasking is egyébként. Igen. Állandóan pörögnek a dolgok, kicsi, egy rövid igevers, rövid üzenettel, rövid képbejátszással. Isten, meg gyakran úgy érthetjük meg, hogy leülsz, és van időd rá, és tényleg figyelsz, tanulmányozod, meghallod a hangját. Van úgy, hogy egy 5 másodperces TikTok videóból is szólt hozzád egy igeversen keresztül, én ezt nem tartom kizártnak, de úgy gondolom, nem erre kell felépítsük az életünket. Tehát,
2: igen.
1: Mint ahogy a házastársunkkal se, én házas vagyok, nem úgy ápolok kapcsolatot, hogy ilyen rövid videóüzenetekben, meg ilyen 5 másodpercig tartó dolgokban, és aztán megyünk tovább, hanem minőségidőt kell tölteni. Okay. Úgy gondolom, hogy így van ez Istennel is.

0: És hogyan látjátok, milyen okok vannak, amiért az emberek nem szeretik olvasni a Bibliát, vagy mi a legnagyobb kihívás az életünkben? Ugye említettünk két okot, az egyik ugye, hogy nagyon fel vagyunk pörögve, és nagyon szükségünk van ezekre az instant dolgokra. És a másik, amit megemlítenék, és mondtad te is az elén, ez a bibliai analfabetizmus, vagy hogy olvasunk valamit, de nem értjük. És sokszor sokan elkövetik azt a hibát is, ugye elkezdik a Mózes könyvénél olvasni, elérnek a Szent Sátorhoz, stb., és ez kit érdekel? És így abba hagyják, de hogy nem ez a Bibliának az egész lényege. És ahhoz kell egy mélyebb megértés, hogy lássuk, hogy a Biblia az első laptól az utolsóig mind Jézusra mutat. És sokszor ezt nem veszük észre, hogy kezdjük az ilyen száraz technikai dolgoknál, hogy ezt most így fogalmazzam, hanem azért, hogy milyen elműjek Istenbe, és hogy beszélgessek is rajta, és mondta, egy kapcsolatot ápoljak Istennel. Viszont nagyon fontos, hogy tudjunk félretenni konkrétan egy időt erre. Ha te csak úgy mondod, hogy hát jól lenne többet olvasni, akármit, most konkrétan Bibliát, viszont ezért nem teszel meg konkrét lépéseket, akkor sose fog valóra válni. Tehát tudatosítani kell magunkba ezt is. De nincsenek meg a konkrét lépéseink e felé. Szóval én ezt is mondanám, hogy ez egyik nagy kihívása még.
1: Én röviden még azt fűzném hozzá, teljesen azonosítodok azokkal a válaszokkal, amit mondtam már, hogy én visszagondolok arra, amikor megtértem és elkezdtem Istennek az igét olvasni, hogy szívtam magamba, tehát hogy élveztem az aktualitását, hogy nekem úgy szólt bele, hogy parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világa való barátság ellenséges kérdés az Istennek. Tehát így mentett ki a bulikból, így mentett ki a világnak a kínálatából. Tehát, hogy éreztem, meg tapasztaltam, hogy az Isten igéje aktuális, és azt mondta, hogy faj, ha ma aktuális volt, akkor holnap is az lesz, akkor két hét ma is az lesz, két hónap ma is, és 25-26 éve ezt élvezem. Tehát, hogy tényleg bennünk legyen az a tapasztalat, meg az a tapasztalati éjség, hogy ha tegnap előtt meg eddig aktuális volt, akkor most is az lesz, és hol figyelmeztet, hol int, hol helyreigazít, hol rámutat egy bűnömre, hol bátorít Istennek az igéje. Tehát, hogy bennünk legyen ez a tudat, ez a hozzáállás, hogy igen, én azért olvasom, mert nekem szükségem van rá, és tényleg Isten bele fog szólni az élet körülményeibe.
2: Meg akár ami még egy ilyen valós probléma lehet, az, hogy vagy a mi szívünk nincs a helyén, vagy akár az, akinek a prédikációját hallgatjuk, mert szerintem ezt már így láthatjuk mind az egyházban, mind a világban is. Rengeteg ember meg akarja mondani a tutit, mindenki life coach akar lenni, meg professzor, meg tréner, meg pásztor, ugye, a mi körünkben, de az, hogy valaki a valós igét hirdeti, ami tényleg a testélet ige már az emberben, nagyon kevés van szerintem, és nyilván ez gyülekezet válogatja, vagy felekezet, bár én hiszek abban, hogy Jézus nem azt fogja keresni, hogy ki milyen felekezetben van, hanem ugye, hogy talál-e hitet a Földön, talál olyan gyülekezeteket, ahol az ő élő igéje szólt, és megélték azt, amit ő nekünk ugye példának adott, és hogy ez egy biztos probléma lehet, hogy sok ember akár tiszta szívvel ott van egy ige hirdetésen, de inkább csak egy ilyen, hát még tanításnak sem mondható dolgot, de valamit hallgat, ami akár egy podcast adás, de amikor mondjuk vasárnap ott vagyunk a pulpituson, ott Isten elég komolyan számít ránk, hogy ott az igéjét hirdessük, és ne a személyes jó gondolatainkat, vagy ha mondunk is bizonságot, mondunk személyes tapasztalatokat, de az át kell, hogy legyen itatva az igével. És én ezért szerettem nagyon mindig az élő közvetítéseket is a Bibliával a kezemben csinálni, folyamatosan csak igét olvasunk, mert tudom azt, hogy Isten ezen keresztül eleveníti meg az én részemet. És akkor ott van a másik rész, ugye a hallgatónak a része, hogy van-e bármi keserűség a szívébe, van-e bármi olyan dolog, ami meg tudja folytani az igét, ugye, mint a magvetőnek a példázata, hogyha rossz helyre esik, akkor hiába van az a prédikált ige kiszólva annak az embernek az életébe, ha a világ gazdagsága, csábítása, vagy milyen okok vannak még ott, ugye biztos tudjátok.
1: A gondok.
2: Gondok, világgondjai, bajai.
1: Hogy jön az ördög is elragadja.
2: Igen, és hogyha erre nem figyel a hallgató, akkor nagyon könnyen az ige hatástalan lesz az életébe, pedig azt mondja az ige magáról, hogy Istenek a beszéde élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Ugye Efézus 6-ban Pál apostola megint csak a kard fogalmat használja, ugye a szellemnek a kardja, az Istennek a beszéde. És hogy miért van az, hogyha ez tényleg egy olyan kard, amivel le tudjuk rombolni az ördög hazugságait, akkor miért nem használják sokan, vagy miért nem tudják azt, hogy ez egy kard, és ezt használni is kéne?
1: Ezek szerint úgy látod, Norbi, csak visszakérdezek, hogy jól értelek-e, hogy nekünk, akik veteránabb hívők vagyunk, és akár az igével szolgálunk mások előtt, felelősségünk az, hogy vonzóvá, érthetővé, aktuálissá tegyük, ne tegyük, rávilágítsunk erre, hogy az ige az táplál, hogy ez neked szükséged van.
2: Abszolút. Szóval. És hogy ezt mondod, mert erre ki is akartam térni picit, hogy táplál. Ugye, hogy mit mond az ige még magáról, hogy egyrészt ugye kard, amit mondtunk, és hogy kenyér. Tehát sok embernek akár még ezért kihívás olvasni a Bibliát, mert nem tudja azt, hogy ez az egyetlen kaja, amivel a szellemünk megelégedik. Persze közösség, persze szeretet, persze ezek a dolgok fontosak, de Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, akkor egyenesen az igével táplálkozunk. Tehát annyi, de annyi kép van így, amit fontos megérteni ahhoz, hogy legyen akár ez a fajta vágy, ez a fajta tűz bennünk ahhoz, hogy a Biblia olvasás ne csak egy teher legyen, hanem tényleg úgy nyissuk ki, hogy Uram, ez az egyetlen reményem, hogy nekem ebben a földi életben valaha is lesz egy kiegyensúlyozott, áldott, győzelmekben gazdag életem, mert ha az igém nincs a szíved, az igéd nincs a szívembe, akkor végem, elúsztam,

De nézzük meg Jézusnak az életét. Ha még maga Jézus is az igével állt ellen, akkor kik vagyunk mi egyszerű emberekként? Nyilván a Szent Szellem által, de Jézushoz képest azért van még növekedni valónk. Tehát ha Jézus az igével állt ellen, akkor nekünk is ezt gyakorolni kell, nekünk is át kell vinni a gyakorlatba, hogy amikor jön az ördög támadni, használni ezt a kardot, és akkor fog elszaladni, nem akkor, amikor ilyen gumikarddal hadonászunk az ördögnek, mert attól ő nem fél, attól nem fél, amikor csak dobálunk neki szavakat, de amikor kimondjuk, hogy megvan írva, hogy én igaz vagyok Krisztusban, nem számít, hogy mi az, ami történt az elmúlt pár napban, ez nem befolyásolta azt, hogy én megigazultam kegyelemből, hit által, és ugyanígy, amikor a vállalkozásunkat építjük, és nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, megvan írva, hogy Isten áldottá teszi a kezem munkáját, gyümölcsöket

ott van a szívébe, akkor akár ilyen podcasteken, vagy akár bárhol vagyunk az utcán, az ige fog kijönni, mert az van a szívünkben. Tehát sokszor látom azt, hogy elkövetik azt a hibát, akár így, főleg karizmatikusabb gyülekezetekbe, nyilván már nehéz így általánosítani, mert mindenhol vannak kivételek, meg mindenhol nagy káosz látható sokszor, de hogy ráerőltetik az emberekre az igét, úgy, hogy mondogasd magadnak, így mantrázd magadnak, holott az embernek még nincsen kijelentése azokról az alap dolgokról, amiket akár azt gondoltuk, hogy van, de mivel így nem tapasztaljuk az életünkbe, ezért elfáradunk, és csak belelankadnak az emberek abba, hogy tovább olvassák az igét.

0: Márk, már említetted, vannak olyan szakaszok a Bibliában, ami kevésbé pesdít fel bennünket, kevésbé érthetők, kevésbé kötnek le bennünket, abár a komolyabb biblia tudósok vagy biblia tanulmányozók azt mondják, hogy óriási kincsek vannak a nemzetségtáblázatokban, vagy éppen Szent Sátor, hogy hogyan épül fel, meg mennyire figyelt Isten ott a részletekre, hogy mégis mit tegyünk az ilyen részekkel, vagy válogassunk a bibliai könyvei részei között, és azokat olvassuk, amelyek számunkra kedvezők, hogy mit tegyünk az ilyen kevésbé vonzó részekkel, mit tanácsolná Norbert?
1: Hát én mindenképpen élnék Pál apostol szavaival, hisz ő mondta, hogy a teljes írás Istentől ihletett, tehát hogyha ezek a sorok igazak, akkor valószínű a Mózestől a jelenésekig Istennek a beszédei ezek, és számomra legtöbbet mostanában az Úr az Ószövetségen keresztül szól, és nem azért, mert vissza akarnék menni a törvény alá, hanem pont azért, mert látom azt, hogy emberek

0: vissza a témához, ugye Dávid a törvény alatt hogyan meg tudta élni az Istennel való kapcsolatát, pedig nem volt megváltva, nem volt megigazulva, de ismerte Istent. Tehát sokan mondják ezt ugye, hogy az Ószövetség meg az Új Szövetség Istene valami teljesen más. Az Ószövetségben látjuk a kemény diktátort, az Új Szövetségben meg a haver Jézus, aki tök jó fej volt, mondta, hogy szeretet, peace, meg minden, és tehát nagyon sokféleképpen értelmezik az Ó és az Új Szövetség.
1: Ezek végletek.
0: Végletek, igen. De ahogy én látom az igében, hogy ugyanaz a kegyelmes Isten van az Ószövetségben is. Tehát én mondjuk Sodománál és Gomoránál biztos, hogy nem vártam volna olyan sokáig. Vagy amikor látjuk Istennek azokat a döntéseit, amire a világ most próbál mutogatni, hogy na Isten, hogy tehet ilyet? Milyen Isten egy ilyen Isten, aki ezeket meg azokat teszi? Azt mondom neki, figyelj, én nem vártam volna olyan sokáig, hogy szerencsétek van, hogy nem én vagyok Isten, mert én nem bírtam volna olyan türelmes, olyan kegyelmes, olyan szeretetteljes lenni, mint ahogyan Isten várt. Ugye mindig ezt látjuk, hogy csiki-csukizik a saját népe vele, visszamennek a bűnökbe, aztán megint Istenhez, amikor már látják, hogy szúr a szeg, és hogy Isten mindig kegyelmes volt, Isten mindig szeretetteljes. Tehát ezért nagyon fontos szerintem saját magunknak olvasni az Ószövetséget is, hogy le tudja az Úr rombolni azokat a hazugságokat, amiket az ördög sokszor próbál így a hívők fejében elültetni, és akár ezért sem megint ugye a kérdéshez visszacsatolva nincs bennük vágy, hogy olvassák az Ószövetséget, pedig fantasztikus részek vannak abban is. Az Új Szövetség ugye ez pedig adotta, hogy Pál apostol kifejti, mit jelent, hogy megigazultunk, evangéliumokat, ahogyan láthatjuk Jézus életét, ahogyan élt, mozgott, amiket tanított, hogy komolyan mondom, nekem nincs, nyilván a nemzetség táblázatokat még emészgettem, de összességében nem mondanám azt, hogy van olyan igerész a Bibliában, amit azt mondom, hogy fú, hát ez nagyon kemény, vagy én nem tudom, hogy Isten miért így csinálta. Tehát abszolút én azt látom, hogy Isten igazságosan döntött minden helyzetben, és minden egyes döntéséből mi nagyon sokat tudunk tanulni, szóval mindenképpen érdemes az egész Bibliát olvasni.

0: Itt viszont hozzátennék egy annyit is, hogy azért különbség van keresztény és keresztény között. Tehát abszolút. Különbség van a között a keresztény között, aki most ismerte meg Isten, most kezd barátkozni a kereszténységgel, és ezek számára nagyon fontos megemlíteni, hogy a Biblia az nem egy átlagos könyv. A Biblia ugye a névvel is adja, hogy könyveknek a gyűjteménye. És nem, éppen ezért nem úgy kell olvasni egy átlagos könyvet, hogy borítótól borítóig. Vagyis lehet úgy is, nyilván, de sokkal könnyebb, hogyha ugye az evangéliumokkal kezdjük. Ezt is szokták ajánlani friss keresztényeknek, hogy kezdjék az evangéliumokkal, esetleg zsoltárokkal, utána pedig ott vannak az episztolák, ugye Pálnak a levelei, vagy különböző levelek, amik megmutatják, hogy hogyan kell éljük az életünket, mi mint keresztények, a társadalomban, a gyülekezetben, és ezek nagyon hasznosak lehetnek számunkra, keresztények számára. Viszont én úgy fogalmaznám meg a Bibliát, hogy kicsit olyan, mint egy koncentrátum. Tehát ő nagyon sűrűn beadja neked, hogy mégis milyen Isten, milyen Jézus, és hogy hogyan éld meg a keresztény életedet. És vannak nyilván olyan dolgok, amik első rálátásra nem tűnnek olyan vonzónak. Viszont, ahogy írja az ige is, hogy minden vesző, minden pont direkt lett oda téve. És hogyha kicsit utána nézünk, és kicsit elkezdjük emészgetni, vagy meglátjuk, hogy az adott kultúrában mit jelentett az a bizonyos anyagnak a használata, vagy aznak a nemzetségtáblázatnak a jelentése, akkor egy teljesen új világ megnyílt előttünk. És akkor észreveszünk azt, hogy azok a dolgok tényleg szándékosan lettek oda téve, és hogyha megértjük ezt, akkor tényleg egy sokkal szebb és tisztább képet tudunk Istenről látni.
1: Én azt tudom mondani a fiataloknak, de magamnak is, hogy Isten nem azért adta nekünk az ő igét, hogy undasson vele. És ha kinyitom a szívem, akkor tényleg nem fog untatni, hanem tehát egyszerűen rá fog csodálkozni. Én számomra ez egy misztérium, és az is. Tehát, hogy tudja ezt Isten megtenni, hogy nekem, az amerikainak, az ázsiainak, az afrikainak, a 20 évesnek, a 17 évesnek, a 47 évesnek és a 92-nek aktuális legyen a szava. Tehát ez döbbenet, ez egy óriási dolog, és nem csak most a 21. században, hanem ez volt a 17. században, és így tovább. Tehát, hogy ez egy fantasztikus, tehát nincs olyan könyv, ami ezt megteszi, nyilván ez Istennek a szava, és ez a hozzáállás kell bennünk legyen. A beszélgetésünk vége fele, ha még tudnánk arra szállni időt, hogy mondjuk egy néhány példát arra nézve, hogy a bibliaolvasás hogyan tudja megváltoztatni az életünket, vagy milyen módon tud ránk hatni, ha egy-két gyakorlati dolgot mondanátok az életetekből, ezt megköszönném.
2: Hát amit én látok így a személyes életemben is, meg magában az igében, akár a körülöttem élők életében, hogy az ige mindenképpen gyógyít. Tehát ha akarunk szabadulni függőségekből, lelkisebekből, berögzült, családi, öröklődött dolgokból, akkor elengedhetetlen ahhoz, hogy az igét ehhez ismerjük, olvassuk, és persze megéljük, ami nem azt jelenti, hogy rá erőszakolom magam, hogy igen, ezt mondja a 10 parancsolat, akkor én így élek, különben elkárhozok, hanem ahogyan vizsgálom Jézusnak az életét, és látom azt, hogy ez nála mit eredményezett, látjuk azt, hogy nála milyen csodák voltak, gyógyulások, milyen élet pezsgett mindig Jézus körül, hogy mentek az emberek, a sokasság követte őt, akkor ez felbátorít engem, hogy fú, Uram, hát lehet így is élni, hogy egyszerű szakmunkásként, ácsként fel lehet forgatni a világot, és ez talán sokunk számára bátorítás, hogy nem kell feltétlenül valakinek lennünk úgymond a világ szemében, nem kellene diplomák, egyetem vagy nem is tudom milyen végzettség ahhoz, hogy én egy értékes ember legyek, hanem én csak adhatom magamat, mint egy edényt az Istennek, aki az ő igéjét belétölti, és ezen keresztül ki tud jönni mindaz a fantasztikus dolog, amit Jézus életében is láttunk. Tehát ez engem mindenképpen bátorít, és már érzem, hogy rengeteg dolgot elvégzett a szívembe, az életembe, gyógyított, de órákig lehetne még beszélni arról tényleg, hogy Isten milyen fantasztikus dolgokat el tud végezni egy ember életébe, ahogy te is mondtad, hogyha átadjuk magunkat, átadjuk a szívünket neki és az ő beszédének.
1: De ezt aláhúzhatjuk, hogy gyógyít és szabadít.
2: Igen.
0: Abszolút. És ugye az ige olvasás maga az, hogy leülünk és olvasunk napi szinten, már csak az is egy lelki gyakorlat számunkra, ami jót tesz nekünk. És az én életemben is volt egy olyan időszak, mikor még friss keresztényként úgy elhagytam az ige olvasást, az imádkozást, és ugye a kereszténység az sose stagnál. Az vagy felfele megy, vagy lefele megy. És én is elkezdtem egyre mélyebbre és mélyebbre züledni, és nem jött el addig a változás az életembe, ameddig én oda nem tettem magam, hogy minden nap olvasom az igét. És már csak ez is, hogy egy ilyen rendszerességet bevezettem az életembe, pláne, hogy a bibliaolvasás volt az, és napi szinten mutatott rá Isten a bűneimre, meg hogy mibe kell változzak, ez rengeteget változtatott az életemben. És van egy olyan mondás, ami nagyon megtetszett, hogy az emberek nem azért utasítják el a Bibliát, mert ellentmond önmagának, hanem mert ellentmond nekik. Tehát hozzányúlunk, és úgymond megvág minket, mint egy kart. De ez folyamatosan azért kell, hogy rámutasson, hogy az, amit a világ kínál, az, amit az óemberünk mond nekünk, az mind-mind hazugság, az mind-mind hamis, és hogyha azt fogjuk követni, akkor egy déli bábot fogunk követni igazából. És ezt csak az ige által fogjuk tudni megérteni.
1: Nagyon jó.
2: Amen.
1: Azzal kezdtük, hogy miért nem olvassák az emberek a Bibliát. Azzal fejezzük be, hogy miért olvassák az emberek a Bibliát. Srácok, köszönöm ezt a beszélgetést. Isten áldjon titeket. Sziasztok.
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
3: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne állj ellen az életedben jelentkező nehézségeknek, és ne fuss el előlük. Ezek a problémák nem véletlenszerű hibák, hanem áldásodra és növekedésedre tervezett, személyre szabott áldások. Fogad tárt karokkal az összes körülményt, amit megengedek az életedben, és bíz bennem, hogy jót hozok ki belőlük. Tekintsd a problémákat lehetőségeknek arra, hogy még jobban bízol bennem. Ha kezded feszültnek érezni magad, hagyd, hogy ez az érzés ráébresszen, mennyire szükséged van rám. Így szükségeid a tőlem való mélységes függéshez, és kettőnk egyre bensőségesebb kapcsolatához vezető ajtókká válnak. Bár a világ az öntelt függetlenséget ünnepli, az én királyságomban a bennem való bizalom termi meg a bővölködő életet. Köszönd meg nekem az életedben előforduló nehézségeket, hiszen ezek óvnak meg a magabízás bálványának imádásától.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma, 15. fejezet, 5. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 1. fejezet, 8.-9. vers. Efézusbeliekhez írott levél, 5. fejezet, 20. vers.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban ma olyan témákról gondolkodunk, mint szeretet, megbocsátás, új esély a másiknak. Elben ezek triviális dolgok lennének egy házasságon belül, de néha annyira összekuszálja a sátán a helyzetet, hogy nem biztos, hogy mindez magától értetődő. Rifjózko Ildikót hallhatjuk.
1: A kudarc völgye a szeretet próbaköve. A Biblia nem ismeri a szépítgetést, nem retusálja a ma férfiak hibáit, akik által Isten cselekedett. Ábrahám azt az utasítást adta szép feleségének, Sárának, hogy otthonuk elhagyása után mindenütt nevezze őt bátyjának, mivel féltette saját életét. Sára kétszer is füllentette ezt a féligasságot, kétszer került emiatt veszélybe. Ábrahámot mégis urának nevezte. A Biblia milyen meglepő kijelentése ez. Sára nem vonta meg férjétől az elismerést, pedig az kudarcot vallott. Mellette állt éppen akkor, amikor a férje nem állt ő mellé. Nem vetette meg őt, amikor férjének saját magát kellett megvetnie, és fennállt annak a veszélye, hogy elveti önmagát azért, mert feleségét elárulta. Micsoda szívbeli magatartás! De Sára csak azért lehetett ilyen, mert az Istenben reménykedett, ahogyan a Biblia hangsúlyozza, mert rá volt kapcsolva az isteni erőforrásra, így át tudta hidalni azt a bizalomtörést, és el tudta ismerni Ábrahámot annak ellenére, hogy az később még egyszer elkövette ugyanezt a hibát. Itt bizony elérkezhetünk lehetőségeink határához. A házasság nem csak Isten terve, hanem Isten nélkül nem is állhat fenn. Bizalomtartalékával Sára megtartotta a férjét, és bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy az megmaradt az úton, és kétségbeesésében nem fordult vissza Mezopotámiába. Ugyanilyen meglepő mondatot olvasunk Ádám és Éva megkísértésének történetében. Éva csődöt mond, nem marad meg férje segítőtársának, a csábítója lesz. Ezzel tört be a teremtett világba a halál. Éva érzi ezt meg először, elveszítette lényének rendeltetését, azt, hogy segítőtárs legyen. Elvesztette önmagát. És ekkor váratlan dolog történik. Miután Ádám először keserűen vádolja feleségét és panaszkodik rá, visszavezeti őt eredeti rendeltetéséhez, amelyet Isten a bűnbeesés ellenére fenntartott feleségének, Évát minden élő anyjának nevezi el. Micsoda biztatás, micsoda megtartó vigasztalás és elismerés csendül fel ebben a névben, amely megóvja Évát attól, hogy kétségbeesésében összetörjön, öngyilkos legyen, nyitva tartja számára azt az ajtót, hogy továbbra is férje segítőtársa maradjon. Csak Isten biztatása minden nyomorúság ellenére tehette lehetővé azt, hogy Ádám biztasson. Így foglalja ezt össze Pál apostol a kolosséjaikhoz írott levélben. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek, ne legyetek haragtartók, hanem nézzetek előre. A szeretet nem gerjed haragra. Így szeret bennünket Jézus Krisztus.
0: Itt érdemes megállnunk egy pillanatra, mert mint minden nemes és krisztusi dologba, a házastársa közti megbocsátás kérdésébe is belepiszkított a sátán. Mert valóban az az isteni út, hogyha az egyik fél megbotlik, mert léprecsalta a kísértő, a másik segítse a helyreállásban megtévesztett, vagy csak egyszerűen félelem vezérelt társát. Sok baj és rossz döntés forrása ugyanis a pánik, s az ebből adódó át nem gondolt, Istennel meg nem beszélt cselekvések sora. Ez történt Ábrahám esetében is. De a társamnak úgyis az a dolga, hogy megbocsásson, mert ez van a Bibliában, gondolatmenet már nem Istentől van. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy egy kicsit túlgondoltam a kérdést, de szeretném hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem. Mert sajnos szomorú élethelyzetekkel szembesülve kellett felismernem, hogy lelkünk ellensége a legszentebb dolgokat is a maga hasznára használja. Egy sokszorosan hűtlen férj vágta a felesége fejéhez, hogy most miért csinál ekkora ügyet a kérdésből, hiszen a kegyelem határtalan, nincs olyan bűn, amit Isten ne bocsátana meg, ezért a feleségnek is kötelessége megbocsátani. És különben is, folytatta érvelését, amíg nem tudta, nem volt semmi baja az asszonynak, akkor most mi a gond? Semmi nem változott. Ó, hogy mennyire kifordított igazság az, amit képviselt ez az egyébként gyülekezetbe járó ember. Mert valóban igaz, hogy a kegyelem határtalan, és Isten kész megbocsátani, ha őszintén megbánjuk bűnünket, és kérjük a bocsánatát, de ezzel nincs befejezve a történet, mert a bűnt meg is kell utálni, és el is kell hagyni. Eredj el, és soha többé ne vétkezzél, mondta mesterünk a házasságtörés közben tetten ért asszonynak is, miután eloldalogtak nagyhangú vádlói. Soha többé. Ezt kellene nagyon komolyan vennünk, s a bűnnel nem játszadozni. Ráadásul a társam érzelmeivel, szeretetével nem lehet visszaélni. A hűtlenség okozhat olyan törést a másik életében, melyet nem tud kiheverni, és ebben az esetben még Isten igéje, a Biblia is engedélyezi a válást, mint végső lehetőséget. Nem kellene idáig eljutni. Újra Ildikóé a szó.
1: Isten a nőt többféle adottsággal látta el, mint a férfit. A Biblia azt mondja, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. Aki első lehet, megérzése következtében inkább szolgáljon és rendelje alá magát. Ezért, kedves feleségek, mindazt, amivel többetek van, mint férjeteknek, ne arra használjátok, hogy uralkodjatok, hanem arra, hogy férjeiteket férfivá tegyétek. Az én munkám, a férjem, így fejezi ki az angol nyelv ezt az igazságot. Ez egy életen át tartó feladat, ahol a feleség ezt teszi, és igent mond a férje akaratának, és az időben kapott rendeltetésének, az nem csak igazi férjet kap, hanem igazi apát is a gyermekek számára. De ha nem adja meg, vagy megvonja megbecsülését, és ezt az alárendeltséget, vagyis inkább mellérendeltséget, akkor férje hallgatásba vonul vissza, vagy zsörtölődik, és inkább a barátokkal és kollégákkal érintkezik, mint a családjával. Házon kívül lesz, és vagy félre is lép. A gyerekek is szenvednek. Az a lány, aki azt látja, hogy anyja nem becsüli az apját, az anyjára is megvetően fog nézni. Elveszíti a példaképét, mert ilyen nem szeretne lenni. Vagy az a helyzet áll elő, hogy az anya a fiára támaszkodik, úgy neveli, hogy hozzá alkalmazkodjék akár az apa ellenében is. Ez Izsák családjából ismert számunkra, bár annak oka kétségkívül más volt. Ebből a háttérből még sokkal jobban megtelnek élettel a Derék asszony dicséretének első versei. Derék asszonyt kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél, ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. A feleség iránti szeretet vonatkozásai és kiinduló pontja Krisztus szeretete a gyülekezet iránt. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette a gyülekezetet. Ezt a nagy követelményt betarthatjuk. Nem terheli túl a férjeket, hiszen jelen van Krisztus, hiszen a követelmény támasztója maga is segít annak teljesítésében. Ez nyilvánuljon meg a gondolatokban, a szavakban és a cselekedetekben. A szeretet nem érzelem, a szeretet döntés. Az Efézusi levél 5. rész következő versei szemléltetik és ábrázolják a gyakorlatban, hogy mit is jelent szeretni. A szeretet az akarat cselekedete. A szeretet nem csak érzés, amelyet át lehet élni, hanem tudatos döntés, amelyet véghez kell vinni. És e véghez vitel során csirázik ki és növekszik a szeretet. Milyen gyakran szólítja meg a Biblia akaratunkat. Az embernek ezt mondja az írás, szeresd! Ezt kívánja Isten tőlünk. Ez nem kérés, ez parancs. az akarat irányítsa az érzést. Csak ha akarunk, jön majd később az érzés. Ha azonban hagyjuk, hogy az érzés megbénítson, az akarat gyönge marad, vagy el is tűnik. Az ige így szól. Férfiak, szeressétek feleségeteket. Ez felszólító mód. Isten nem engedi a férfit elpuhulni, mert szeretni annyi, mint megvidámítani. Felülmúlhatatlan életközeliséggel rótta a Biblia a férje a feladatot, hogy vidámítsa a feleségét. Luther így fordítja, hogy örüljön a feleségével, de pontosan így kellene hangzania, hogy megvidámítsa a feleségét. Az angolok azt mondják, hogy vidámmá teszi a feleséget, ezért törvény rendelkezett arról, hogy az ifjú házast nem szabad behívni a hadseregbe. Férként a fő feladata az volt, hogy legalább egy évig maradjon otthon, hogy vidámítsa a feleségét. Ez a feladat nem ér véget egy év múltán, ez egy életre szóló program.
0: Károli Bibliánkban így olvashatjuk ezt az igerészt. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Az új fordításban pedig eképpen. Ti férfiak, szeressétek feleségeiteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Keserű kedvűek és mogorvák. Senki nem szeret együtt lenni olyan valakivel, aki keserű kedvű és mogorva, és ez nem csak a férfiakra vonatkozik. Habár inkább ők azok, akik a problémáikkal bezárkóznak, az asszonyok sokszor inkább zsörtölődővé válnak, ha valami nem úgy alakul, ahogy elképzelték. És ugye nem kell különösebben magyarázni, hogy még semmi jó nem jött ki abból, ha egy morgolódó meg zsörtölődő ember kerül össze. Pedig nagyon sokan úgy gondolják, hogy az én házam az én váram, azaz otthon azt csinálok, amit akarok. Épp elég nekem az, hogy egész nap tűrök a munkahelyemen, s igyekszek jó képet vágni a dolgokhoz. Otthon hadd engedjem el magam, s legyen mindenki elnéző velem szemben. Hát igen, valóban szükségünk van a pihenésre, de ez még nem jogosít fel minket arra, hogy csak magunkra gondoljunk. Ráadásul, mivel olyan világot élünk, hogy manapság az asszonyoknak is van munkahelye is a háztartáson kívül, ezért jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy esténként a legtöbb esetben két fáradt ember találkozik, akik vagy kölcsönösen segítik és megértik egymást, vagy pedig mint két sündisznó agyon szurkálják egymást. A napokban egy nagyon régi könyv került a kezembe, és abban egy házassági tanácsot olvastam. A történet szerint valaki váratlanul meghívást kapott egy mennyegzőre. Mivel nem készült az alkalomra, nem volt nála ajándék, de mivel szeretett volna valamit adni az ifjú párnak, ezért egy jó tanáccsal látta el őket. Most még minden olyan szépnek tűnik, kezdte. De jönnek majd olyan napok, amikor egyik őtök vagy a másikótok valami miatt rosszul érzi magát. Ha vita támad köztetek ilyenkor, akkor az, aki jobb lelki állapotban van, mondja azt a másiknak, drágám, most nem vagy túl jól, beszéljük ezt meg holnap. Higgyétek el, sok probléma magától megoldódik, ha ilyenkor csendben tudtok maradni. Tehát se mogorvaság, se zsörtölődés, hanem kölcsönös megértés. Adja Isten, hogy így legyen. A viszonthallás reményében köszönök el. Kulcsár Anikót hallották.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mielőtt és mi alatt kiáltasz. A mai ige: Ézsaiás 65:24. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgatom. Gondolatok az igéről. Milyen gyorsan cselekszik az Úr. Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk. És gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről. A próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már, még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat? A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk, noha Isten a mennyben van, mi pedig a földön. Szavunk gyorsan elérkezik hozzá, az övé pedig hozzánk. Mikor őszinte szívvel imádkozunk, mintha Isten fülébe mondanánk imánkat. Kegyelmes megváltónk azonnal továbbítja kérésünket. Atyánk pedig meghallgatja és örömét leli imáinkban. Milyen jó ebben a tudatban imádkozni. Kit ne indítana buzgó imádságra az a tudat, hogy a királyok királya figyel rá. E mai napon is buzgón akarok könyörögni, és nem csak azt hinni, hogy Isten meg fog hallgatni, hanem, hogy már meg is hallgatott, nem csak azt hinni, hogy egyszer majd felelni fog, hanem, hogy válasza már itt is van. A Szentlélek lesz ebben segítségemre. Ma kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balaton-Szárszói Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben 1 hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyet 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek.
0: Kulturális programajánló.
1: Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, a 16. rész 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztiválzenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket, a közös imádságban vezeti a gyülekezeti énekeket, együttműködik a pappal, a szentmisék és szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált a budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközével mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő, egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pásztoráció segítésére. Tette közzé az Egyházmegye honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Frissült idő érkezett, de így is marad a meleg. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő. Változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs. A hétvégén is egy gyenge hidegfront hatására elszórtan kialakulhatnak záporok. Országszerte megszűnik a forróság, ám jelentős lehűlés nem várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik nyomon kísérik ezt a sorozatot, tudják, hogy az elmúlt alkalmakkor egy-egy személyre koncentráltunk. Hát ezt ma is így fogjuk tenni, és az az igazság, hogy nem is csak egy alkalommal fogunk Timóteusról beszélni, ma csak elkezdeni tudjuk, hiszen azt mondhatjuk erről a tanítványról, hogy Pál apostolnak legkitartóbb és leghűségesebb munkatársai közé tartozott, ha nem a legkitartóbb és leghűségesebb munkatársként kell rá gondolni. Minden esetre egy olyan valaki, akiről mindig úgy beszél Pál, mint szeretett fiáról, természetesen lelki értelemben, mint aki hűséges és kitartó, és mint aki a gyülekezetek számára is hasznos. De hogy ne szaladjak elé a Biblia tanulmány igéjének, hadd kérjek mindenkit, hogy a Timóteushoz írt második levélnél nyissuk ki a Bibliánkat. Persze már is lehetne kérdezni, hogy hát ha Timóteusról akarunk beszélni, akkor miért nem az első levéllel kezdjük? Nagyon egyszerű, mert ma Timóteus élettörténetéből egy pici részletről szeretnék beszélni, és ott találunk egy nagyon különös és nagyon hangsúlyos igét, amiben visszautal Pál Timóteus ifjúkorára. Tessék csak hallgatni, így indul a Timóteushoz írt második levél. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelki ismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Egy pillanatra megállok, hiszen ez a második Timóteusi levél, ez abszolút nem kellemes környezetből íródott, és csak annyit szeretnék mindenkinek a szívére tenni, hogy ha valaki ennek a levélnek a bevezetését végighallgatta, nem hiszem, hogy egyből arra gondolt, hogy a síralomházból íródik ez a levél. Abszolút nem ez a hangulata, és nem is az a célja Pálnak, hogy legalább Timóteussal sajnáltassa magát, mert ez soha nem jutott, azt hiszem, Pál apostolnak eszébe. Éppen az a legfontosabb célja, amikor Timóteusnak írni kezd, hogy a szolgálatot úgy vigyék majd tovább a munkatársak, köztük Timóteus is, mint akik nem bizonytalan célra futnak, nem úgy haladnak a Krisztus ösvényén, mintha az az ösvény valami mocsárban egyszer csak elveszne, hanem úgy éljenek, úgy járjanak, mint aki előtt bizonyos a cél. De most nem erről fogunk beszélni, hanem magáról, Timóteusról. Tessék csak hallgatni. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Képmutatás nélkül való hit. Ez egy olyan kifejezés, ami nagyon jó lenne, ha terjedőben lenne. Na, nem a kifejezés, hanem maga a képmutatás nélkül való hit. Ugyanis ez azt jelenti, hogy abszolút megbízható, teljes mértékben hiteles, és egészen bizonyos lehet az egész környezete Timóteusnak abban, hogyha valamire igent mondott, az igen, és hogyha valamire nemet mondott, az nem. És Pál egy nagyon különös fordulattal azt mondja, hogy egyébként nagyanyádban, Loisban ez először megvolt, és aztán édesanyádban, Eunikében is ez lakott, és meg vagyok arról győződve, hogy megvan benned is. Erre lehet azt mondani, hogy ja, könnyű, hát akkor talán ennek a Biblia tanulmánynak már nincs is sok értelme. Hát ha valaki ilyen fantasztikusan jó családból származott, genetikailag kódolva hozta magával a hitet, hát annak aztán igazán egyszerű lehetett Krisztussal járni. Hát, de mi nem ilyen családból származunk, talán mindnyájan, és éppen ezért kínlódunk az élet ösvényén, a Krisztussal járás sem olyan egyszerű, mint az ilyen Timóteushoz hasonló különleges szerencsés embereknek, de hát ez érthető. Na álljunk csak meg egy kicsit, még mielőtt nagyon belelovalnánk ebbe magunkat, mert hogyha valaki nem jó környezetből indul, akkor az éppen Timóteus. Lehet, hogy most valamelyik hallgató legszívesebben venné a telefont, és hívna, és azt kérdezné, hogy elolvastam-e ezt az igét, mert itt az van, hogy az anyukája, meg a nagymamája is már hordozta. Igen, azt kell mondanom, hogy ez bizonyára így van, de hogy az anyuka és a nagymama nem genetikailag kódoltan hordozta, arra bizonyíték van a Szentírásban. És hogy ne legyen köztünk efelől vita, a 16. fejezethez tessék lapozni az apostolok cselekedeteiben. Ugye ezt Lukács, a történész jegyezte föl nekünk, mármint az apostolok cselekedeteit, és Pál apostolnak a második misszió útjáról beszél. Tetszenek emlékezni, az első misszió úton különleges események történtek, és második misszió úton Pál végigmegy újra azon a területen, ahol az első misszió úton annyi hányattatás éri, és azt olvassuk itt, hogy így jutott el, mármint Pál, Derbébe, és aztán Lisztrába is. És volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikonémi testvérek. Pál magával akarta őt vinni, és ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Hát látszólag ez nem egyéb, mint egy rövid kis híradás arról, hogy Timóteus hogy került a szolgálatba, de ha valaki ezt végig gondolja, és nagyon szeretném, ha most végig gondolnánk, akkor nagyon messze menő következtetéseket érdemes ebből levonni. Az első, hogy hogy is van ez a család? Hát először is egy hívő zsidó asszony és egy görög apa fia, ez a bizonyos

0: Miller nyilvánosan megvallotta, hogy hisz a vallásban, amit korábban semmibe vett. De hitetlen barátai nem késlekedtek előhozakodni azokkal az érvekkel, amelyeket ő is sokszor hangsúlyozott a Szentírás isteni tekintélye ellen. Most nem volt a válasz a tarsójában, de úgy okoskodott, hogy ha a Biblia Isten kinyilatkoztatása, akkor következetes önmagával, és ha azért van, hogy az embert eligazítsa, akkor igazodik felfogó képességéhez. Elhatározta, hogy tanulmányozni fogja a Szentírást, hogy megtudja, nem lehet-e minden látszólagos ellentmondást feloldani. Igyekezett minden előítéletet félretenni, nem használt semmiféle kommentárt. Csak a lapszéli utalások és a konkordancia segítségével vetette egybe az igéket. Kutatását rendszeresen és módszeresen végezte. Mózes első könyvével kezdte, és minden verset sorban elolvasott, de csak olyan tempóban, hogy a számos elolvasott szöveget minden bizonytalanság nélkül megértse. Ha valamit nem értett, megkereste azokat az igéket, amelyekben utalást talált a vizsgált kérdésre. Minden szót eredeti jelentésével illesztett bele a szöveg mondani valójába, és ha elképzelése összhangban volt minden párhuzamos igehelyjel, akkor a probléma megoldódott. Ha tehát nehezen érthető szakasszal találkozott, magyarázatot keresett rá a Szentírás más részeiben. Miközben kutatott, buzgó imával kérve mennyei világosságot, kitisztult előtte az, ami előzőleg sötétnek tűnt. Tapasztalta a zsoltáríró szavainak igazságát. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Harmadik rész. Miller mélységes érdeklődéssel tanulmányozta Dániel és a jelenések könyvét. Értelmezésüknél ugyanazokat az elveket alkalmazta, mint a többi igehelynél, és nagy örömmel tapasztalta, hogy a profétikus szimbólumokat meg lehet érteni. Látta, hogy az addig beteljesedett proféciák szó szerint teljesedtek, hogy a különböző képek, metaforák, példázatok, hasonlatok, stb. Magyarázata mind megtalálható, mert más igehelyek tisztázzák, és e magyarázatok alapján szó szerint érthetők. Meggyőződtem tehát arról, mondja, hogy a Biblia a kinyilatkoztatott igazságok olyan világosan és egyszerűen feltárt rendszere, hogy a vándornak, még ha együgyű is, nem kell eltévednie benne. Fáradozása nyomán egyik igazság a másik után bontakozik ki előtte, amint lépésről lépésre nyomon követte a proféciák nagyszerű vázát. Mennyei angyalok kalauzolták, hogy a Szentírást megértse. A proféciák addigi teljesedését véve alapul az ezután teljesedő proféciák megítéléséhez megbizonyosodott afelől, hogy a Krisztus lelki uralmát valló népszerű nézetet, a világ vége előtti földi millenniumot nem támasztja alá Isten igéje. E tantétel szerint az Úr személyes eljövetele előtt 1000 évig tartó igazságosság és békesség lesz, és az ítélet napjának félelmes dolgai a messzi

jövőben fognak teljesedni. Ez bármennyire tetszetős is, ellentétben áll Krisztus és az apostolok tanításaival, akik kijelentették, hogy a búza és a konkoly együtt nő az aratásig, a világ végéig, hogy a gonosz emberek és az ámítók ne vekedjenek a rosszaságban, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, hogy a sötétség birodalma az Úr adventjéig tart, hogy szájának lehellete megemészti őket, és eljövetelének fényességétől elpusztulnak.

A világ megtérésének és Krisztus lelki uralmának tanát az apostoli egyház nem vallotta. A kereszténységnek körülbelül a 18. század kezdetéig nem ez volt az általános véleménye. Mint minden más tévedésnek, ennek is veszedelmes következménye lett. E tanítás szerint az Úr eljövetelét a messze jövőben kell várni. Ezért az emberek figyelme elterelődött a Krisztus közelettét hirdető jelekről. Magabiztosak voltak, pedig ennek nem volt semmi alapja. Sok ember elhanyagolta a felkészülést, amely szükséges az Istennel való találkozáshoz. Miller megállapította, hogy a Szentírás világosan tanítja Krisztus valóságos, személyes eljövetelét. Pál ezt mondja: maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből. A megváltó pedig kijelenti: meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Jézus eljövetelekor feltámadnak az igazak, az élő igazak pedig elváltoznak. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, mondja Pál apostol, de mindnyájan elváltozunk, nagy hirtelen az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 1 Korintus 15, 51-53-ig. A Tesszalonikaiakhoz intézett levélben, miután ecsetelte az Úr eljövetelét, ezt mondja: feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A reformáció története. Egy amerikai reformátor. Negyedik rész. Isten népe csak Krisztus személyes adventjekor kaphatja meg a mennyek országát. A megváltó így szólt. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Máté 25:31-34. Az itt idézett igehelyekből látjuk, hogy mikor az emberfia eljön, a halottak romolhatatlan testben feltámadnak, az élők pedig elváltoznak. Így készülnek fel az ország átvételére, mert Pál ezt mondja: test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 1 Korintus 15:50. Az ember jelenlegi állapotában halandó, romlandó, Isten országa pedig romolhatatlan lesz, és megmarad örökké. Ezért az ember úgy, ahogy van, nem léphet be Isten országába. De amikor Jézus eljön, halhatatlanságot adományoz népének, és hívja, hogy vegye birtokba azt az országot, amelynek eddig csak örököse volt. Ezek és más igehelyek világossá tették Miller előtt, hogy a Krisztus eljövetele előtre várt események, mint például a békesség egyetemes uralma és Isten országának felállítása a földön, a második advent után következnek be. A világállapota és az idők jelei megfeleltek az utolsó napokat jellemző profétikus leírásnak. Ezért Miller arra a megállapításra jutott, mégpedig egyedül a Biblia alapján, hogy a föld jelenlegi állapotára szánt idő lejáróban van.

0: Egy másfajta bizonyíték, amely erősen hatott rám, mondja, a Szentírás kronológiája volt. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a megjövendőlt események, amelyek a múltban beteljesedtek, gyakran egy megadott időpontban történtek. Az özönvíz előtti 120 év és a 7 nap, amely szintén megelőzte, majd a megjövendőlt 40 napos eső, Ábrahám magvának 400 évig tartó jövevénysége, a pohárnok és a sütőmester álmának 3-3 napja, a fáraó 7 éve, a 40 év a pusztaságban, a 3,5 évig tartó éhínség, a 70 éves fogság, Nabukodonozor 7 ideje, és a zsidókra szabott 7-7, 62 hét és 1 hét, összesen 77, ezek az események, amelyek bizonyos időhatárok között történtek, valamikor pusztán proféciák voltak, és pontosan teljesedtek. Amikor tehát Miller a Biblia kutatása során különböző időrendi periódusokat talált, amelyek, ahogyan ő értelmezte, Krisztus második eljöveteléig nyúlnak, kénytelen volt őket eleve rendelt időknek tekinteni, amelyeket Isten kinyilatkoztatott szolgáinak. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, mondja Mózes, a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké mindörökké. Az Úr kinyilatkoztatja Ámós próféta által, hogy semmit sem cselekszik, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. 5 Mózes 29.29, valamint Ámos 3.7. Isten igéjének kutatói tehát biztosak lehetnek abban, hogy az Úr az emberi történelem legcsodálatosabb eseményét világosan feltárja az igazság igéjében.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ötödik rész. Meggyőződtem arról, mondja Miller, hogy a teljes írás, amely Istentől ihletett, hasznos, és nem ember akaratából jött egykor létre, hanem Isten lelke által indított szent emberek írták. A mi tanulságunkra íratták meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Róma 15.4. Ezért a Biblia kronológiáját épp úgy a Szentírás részének és komoly megfontolásra méltónak találtam, mint a Szentírás bármely más igéjét. És úgy éreztem, hogy ha meg akarom érteni azt, amit a kegyelmes Isten kijelentett, nincs jogom a profétikus idők felett elsiklani. Dániel 8. fejezet 14. versében találta meg Miller azt a proféciát, amely úgy látta, egyértelműen kinyilatkoztatja a második advent időpontját. 2000 és 300 estvéig és reggelig, ezután kiderül a szent hely igazsága. Követte azt a szabályt, hogy a Szentírás saját magát magyarázza, és megtudta, hogy a szimbolikus proféciában egy nap egy évet jelent. Látta, hogy a 2300 profétikus nap, illetve szó szerint év időszaka átlépi a zsidók korszakának határát, tehát nem vonatkoztathat ennek a korszaknak a szent helyére. Miller elfogadta azt az általános nézetet, hogy a keresztény korszakban a föld a szent hely. Ezért a szent hely Dániel 8.14. versében megjövendölt megtisztítása alatt azt értette, hogy a föld Krisztus második eljövetelekor tűz által megtisztul. Ha tehát a 2300 nap kiindulási pontja megtalálható, gondolta, akkor a második advent időpontját könnyen meg lehet állapítani. Ezzel feltárul a nagy beteljesülés ideje, amikor a jelen állapot minden büszkesége és hatalma, pompája és hiába valósága, gonoszsága és elnyomása véget ér. Amikor az átok eltűnik a földről, a halál megsemmisül, Isten szolgái a proféták és a szentek, és akik félik az ő nevét, jutalmat kapnak. Azok pedig, akik pusztítják a földet, elpusztulnak. Miller új és még odaadóbb buzgósággal folytatta a proféciák vizsgálatát. Egész éjszakákat és nappalokat szentelt arra a kutatásra, amely most olyan rendkívül fontosnak és mindennél érdekesebbnek tűnt. Dániel könyve 8. fejezetében nem talált kulcsot a 2300 nap kiinduló pontjához. Gábriel angyal ugyan parancsot kapott, hogy értesse meg Dániellel a látomást, de csak részletes magyarázatot adott. Amikor a proféta meglátta látomásban az egyházra következő rettenetes üldözést, fizikai ereje elhagyta. Képtelen volt többet elviselni, és az angyal eltávozott egy időre. Én, Dániel, elájulék és beteg valék néhány napig. És álmélkodom ezen a látáson, és senki sem értette. De Isten meghagyta hírnökének. Értesd meg ezzel a látást. Ezt a megbízatást teljesíteni kellett. Ennek engedelmeskedve az angyal később visszatért Dánielhez, és így szólt. Most jöttem ki, hogy értelemre tanítsanak. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. A 8. fejezetben leírt látomásban volt egy olyan fontos pont, nevezetesen az idő, a 2300 napos időszak, amely megmagyarázhatatlan maradt.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: Hatodik rész. Mivel a 2300 napos időszak megmagyarázatlan maradt, ezért az angyal, amikor folytatta magyarázatát Dánielnek, főleg az idő kérdésével foglalkozott. 77 szabatot a te népedre és szent városodra. Tudd meg azért, és vedd eszedbe. A Jeruzsálem újraépítetése felül való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időben. A 62 hét múlva pedig kiírtatik a messiás, és senkie sem lesz. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Dániel 9:25-27. Isten azzal a kifejezett céllal küldte az angyalt Dánielhez, hogy megmagyarázza neki azt a pontot, az időre vonatkozó kijelentést, amelyet nem értett meg a látomásban. 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Az angyal legelső szava, miután Dánielt arra szólította, hogy vedd eszedbe azért a szózatot és értsd meg a látomást, ez: 77 szabatot a te népedre és szent városodra. Az itt szabatotnak fordított szó betű szerint azt jelenti, hogy levágni. A 77, amely 490 évet jelent, az angyal kinyilatkoztatása szerint leszabatik, és elsősorban a zsidókra vonatkozik. De miből szabatik le? Mivel a 2300 nap a 8. fejezetben említett egyetlen időszak, minden bizonnyal ez az az időszak, amelyből a 77 leszabatik. A 77 tehát része a 2300 napnak, és a két időszaknak egyszerre kell kezdődnie. Az angyal kijelentette, hogy a 77 Jeruzsálem helyreállítási és felépítési parancsának kiadásakor kezdődik. E dátum megtalálása esetén a 2300 napos hosszú időszak kiindulási pontja is megállapítható.

Esdrás könyvének 7. fejezetében megtaláljuk a rendeletet. Legteljesebb formájában Artaxerxész Perzsia királya adta ki időszámításunk előtt 457-ben. De Esdrás 6.14. verse szerint az úrháza Jeruzsálemben Círus, Dárius és Artaxerxész perzsiai királyok parancsolatjából épült fel. Ez a három király a rendelet kiadásával, megerősítésével és kiegészítésével járult hozzá ahhoz, hogy a 2300 éves prófécia teljesedése elkezdődhessen. Ha az időszámításunk előtti 457. évet a rendelet kiegészítésének idejét tekintjük a szózat kezdetének, akkor a 77-re vonatkozó prófécia minden részletének beteljesedése felismerhető. A Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, azaz 69 hét, illetve 483 év. Artaxerxész rendelete időszámításunk előtt 457 őszén lépett életbe. Ettől az időtől számítva a 483 év időszámításunk szerint 27 őszéig terjedt. Ekkor teljesedett ez a prófécia. A messiás szó felkentet jelent. Időszámításunk szerint 27 őszén Krisztust keresztelő János megkeresztelte, a lélek pedig felkente. Péter apostol bizonyságot tesz arról, hogy a názáreti Jézus mind kené fel az Isten szent lélekkel és hatalommal. Apcsel 10.38. A megváltó pedig kijelentette, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Lukács 4.18. Keresztsége után Jézus Galileába ment, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondván, betölt az idő. Márk 1.14-15.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Száz év után is magyarul dicsőítik Istent Montreálban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreáli magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatalos Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője. A montreáli gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról hozzátette az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreáli közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyet 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztiválzenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő. Változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

0: Kedves hallgatóink! E mostani műsorban egy látszólag kicsiny tárgykört járunk körbe, a költői címadás variációit. Érdemes elgondolkodni a cím sajátosságain, hiszen ezáltal kerülünk kapcsolatba először bármilyen művészeti ág, műfaj szülöttével, s ez adja a pszichológiában is oly hangsúlyosnak ítélt első találkozást. Most azt szeretném bizonyítani, hogy mennyivel többek ennél a címek. Nagy László költői gyakorlatában a verscímek a vers egésznek szerves részei, elhagyhatatlan elemei, a szöveg összefüggés hordozói, olykor megteremtői, elindítói, sőt, fényt vetnek az alkotó személyiségére, az egész költői életműre is. Központi kategóriául a globális kohéziót választottam, vagyis a szöveg összetartó erő jelentéstani, logikai, érzelmi, hangulati kapcsolódásainak rendszerét. A cím így releváns szövegrész is. Függ tőle a szöveg interpretációja, értelmezési tartománya, hiszen a cím a szövegre mint egészre mutat rá, azaz deiktikus szerepű. A cím kitüntetett funkciója a téma megjelölése. Nagy László címeire jellemző, hogy témaadóként számos jelentéskört indítanak el. Santayana elméletét alkalmazva, akkor lényegül műalkotássá a szöveg, ha a szavak jelentése valahol fogalmi jelentésük és asszociációs ellenpólusuk között lebeg. Nagy László maga nyilatkozta. Egyetlen szóból, egyetlen felötlött verssorból is lehet költemény. Köréje rántok sok mindent. Ilyen...
1: A zöld angyal.
0: Kigyúló zöld lámpa, mely útjára engedi a valóság özönvízi áradását. Vagy ilyen a...
1: Gyászom a színész királyért.
0: Címben az ért határozórag kettős asszociációja. Érte és miatta jelentésű, így a vers egésze is értéktanúsító, értékvédő vitában fejezi ki a fájdalmat. A hiányos mondat egység és az antonomázia, a tulajdonnév helyetti köznév még hosszabb sugarúra rajzolja a társítások körét. De akár az egyszavas cím is bővülhet témahálózattá, mint
1: a mennyegző,
0: amelyen az újszerű írásmód a jelen idejű érvényességet adja. A szóhangulat viszont elmúlt idők reminiszcenciája. A
1: sebb a cédruson.
0: A József Attilai sajátosságra mutatóan az apró tárgyra, valóság elemre rácsodálkozik, azt versbe emeli, a címmel maradandóan jelöli, s e köré rajzolódik a téma egész hálózata az asszociációk során.
1: Sebed, sebem is. Libánusfa, hű libanoni cédrus. Címerünk te viseled, ítéletig tanú a sebed. Elárulva, hányszor elárulva a szellem, szerelem, vérs, hús. Te libánusfa, libanoni cédrus. Ó cédrus, sebedet becézem. Emberarcú szentségedet érzem, bárányhús piros a jajkod bende, birkahús vöröse szakadozik bende, sascső és mennykő véresül egybe. Csupa vérárok, csupa hántás, csupa lázasebed, csupa fázás. Piramisfal téglavörös lejtő mértanában gyötrődik a május, libanoni cédrus fa libánus. Hány ezer éve? Hány ezer éve viselet sebedett, vérdús libánus fa, libanoni cédrus. Jób sebe rajtad, Istári és Egnatoné, Jézus sebes, Prométeuszé, Spartakuszé, Johanna szűzé, Dózsa üszök királyfié. Jaj, Csokonai kráter sebe, Edith Piafé, jaj, Petőfi dárda sebe, Van Gogh sebe, jaj, Majakovszki ruszki medve sebe, jaj, az Attila mávagjegyű árva sebe, jaj, radnóti, golyófüstös, tarkósebe, jaj, dilantomasz, tövises, szemesebe, jaj, a kerúb, kondor orkán húzatú sebe, jaj, kikkel a föld s az űr lesz tele, jaj, a jeltelenek örökösen izzó sebe. Világsebe rajtad, Libánus, eltörölni nem támad mágus. Villámolva, véső, ha kivágja, óriásabb seb lesz a hiánya.

0: Nagy László címeinek 8%-a ilyen tárgyrögzítő. Témahordozóként pedig a címszók több mint 80%-ában ismétlődnek is a versben azonosan, avagy szinonímaként, ami által kataforikusan, tehát előre utalóan sokszorozódik a cím asszociációs bázisa. A cím másik, fő konvencionális funkciója a tulajdonnevesítés, ami által az adott mű az életmű egyik besorolható darabja lesz. Ez azonban csekély, és nem is egyértelmű szerep. Ezt bizonyítják Nagy László címváltoztatásai egyrészt. Áthelyezte, megtoldotta, áthúzta például a Himnusz minden időben 1965-ös könyvében szereplő versei címeit az 1966-os Arccal a tengernek című kötetében szerepeltetve, majd a 75-ös összkiadásban is. Az életműre vonatkoztatva akár még történelmi, társadalmi változásokat rejtő gesztusként is értékelhetjük mindezt. E föltételezést erősíti az a jelenség, amikor zsengébb alkotásairól döntötte el, fölvehetők-e későbbi köteteibe. Néhol új címekkel segítettem rajtuk, vallotta meg. A változtatások közös, ambivalens jegye az egyeditől az általános felé mozdítás. Az oszlopos Simonból így lett...
1: Az oszlopos.
0: Illetve a kijelölés, konkretizálás a Júliusból alakult...
1: Július nagyláng. Július nagyláng, világaranya. Születésemkor menykő és ragya. Érzi anyám, lüktet a pólya, s két villám közt, mint mézes bubát illeszt engem, mesebeli lóra. Megszenvedve már annyi csodát, jutok-e a tündér udvarába? Júliusból csak a zúzbarába.
0: Másrészt nem egyedít az olyan cím sem, amely egyszerű műfaj jelölő. Noha feltöltődhet irodalomtörténeti vonatkozásokkal, mint a...
1: Virágének.
0: Sem tulajdon név, megkülönböztető jegy nélkül, mint a...
1: Bartók.
0: S a költőnknél oly kevés köznyelvi cím...
1: Ház.
0: Ráadásul más költőknél is megjelenhetnek ugyanazok a címek. A számosból egyetlen példa...
1: Tél.
0: Nagy László, József Attila, Ápli Lajos, Szabó Lőrinc, Simon István, és sorolhatnám tovább. Azaz nem egyértelmű még az sem, hogy így a cím által azonosítható lenne minden helyzetben a szöveg. Harmadrészt, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a cím állandósága csak a könyvnyomtatás idejétől érvényesül, előtte csak címközleményként, Horváth János kifejezésével élve, fordult elő, esetleg a másoló véleményét őrizte. Nagy László címadása megjeleníti e történeti utat. Egyaránt akadnak címközlemény típusú címei, például a...
1: Válasz egy illatos levélre.
0: És vélekedést tartalmazók, mint...
1: Az erdéli asszony keze Balasi helyett tajtékozva.
0: Ellentmondásos címfunkció a mű jellegének fölidézése is, azaz a mű előre jellemzése. Nagy László címeinek majdnem egyharmada egyszavas, s így kevésbé alkalmas az alaphangulat megteremtésére. Viszont még ezek közül is, ha...
1: Gilice.
0: Az.
1: Erekje.
0: A.
1: Lánglakodalom.
0: Típusúakra gondolunk, asszociatív, mágikus, expresszív eljük mégis betölti a jelzett funkciót. Támogatja ezt a töltést a hangszimbolika is. A magas feszültséget előlegezi az általában erősebben emocionális, mély hangrendű cím. Nagy aránya, 25%, jellegzetes Nagy Lászlói sajátosság. Ugyanígy 22%-kal a magas, mély hangok kiegyenlített ritmikája.
1: Árvácska sírverse. Csönd van.
0: Amelyet még a tagoló ritmussal való egybeesés is fölhangosít.
1: Fagyok jönnek.
0: Sőt, számos példa akad a figura etimológikával, tőismétléssel játszó címre.
1: Virág, virágom.
0: és a muzsikáló alliterálóra is.
1: Virágok veszélyek. Széllel, fűvel haragos napvilág, izgalmak szilajnevelője, medve álmom gyilkosa, gyere már, hadd öltözök fel ünneplőbe. Szívjak szerelemfertős levegőt zajban, viharzó fényben állva. Valami lázas zenebona kell, s lezuhan szívem délszakála. Csak jókedvem fagyott el, nem a hit. Még fordítom sorsomat jóra. Kesely orcámon pirinyó sugár, nekem viharkeltő ciróka. Jöjj rám, te boldog rázkódás hamar! Ha élek, hát legszebben éljek. Gyönyörű, ha féktelen szól a szám, nyílnak a virágok, veszélyek.

0: A hangulat fölidézésének domináns lehetősége a dallammenet, a modalitással együttesen. Nagy László címeire jellemző az erőteljes modalitás, indulati töltés, még a nem mondat jellegűekben is. Kis Benedekkel szólva, egy lényegi személyiségjegy, a cselekvő alkat válik meghatározó formává. Nincs olyan modalitás típus, amely jelenne lenne címeiben. Vannak magatartást kifejező változatok. Episztémikus, azaz a lehetőség ismerete.
1: Ég az erkély.
0: Emocionális, érzelmi.
1: Micsoda madár.
0: Reflexív, akarati.
1: Halál az őrangyalra.
0: Értékelő.
1: Ó, csodálatos jégvirág.
0: Kívánó.
1: Éljenek a fák.
0: S a magatartást jelölőkön túl megvannak a kapcsolatot hordozók is. Deontikus, meggyőző, érvelő.
1: Esküszöm, hogy ő is örök.
0: Manipulatív, befolyásoló.
1: Ne hagyja csontokon állnom.
0: Volentikus, akarati.
1: Adjon az Isten.
0: Translatív, érzelmet átvívő.
1: Te csak pihenj szépen.
0: Vokatív, fölkiáltó, megszólító.
1: József Attila.
0: Interrogatív, kérdő.
1: Kiviszi át a szerelme.
0: Az érzelmi akarati telítettség a szintetizáló életműnek megfelelően többféleképpen jelenik meg magukban a címekben is. Grammatikai elem, írásjel, indulatszó, erősen kifejező szavak együttese, folytatást követelő szerkezeti hiány, véleményközlés és így tovább. Tekinthető a cím szövegelőzetesnek, s mint ilyen, önálló szöveg egészként is vizsgálható. Tanulságos e szempontból a kommunikációs célok érvényesülése a címekben. Az emotív érzelem kifejező funkciót a modalitás erőteljes megvalósulása miatt, ahogyan már láttuk is, jellemzőnek tekinthetjük. Ugyanígy a konatív, főszólító jelleget is, még alaptípusainak árnyalatai is számba vehetők, tükrözve, hogy Nagy László nem reflexív költői alkat. E típusokra egy-egy példa csupán. Felhívás személyhez.
1: Z költőnek sürgősen.
0: Természeti elemhez.
1: Felhő, felhő.
0: Mítikus lényhez.
1: Adjon az Isten.
0: Dologhoz.
1: Tűz.
0: S ezek mellett az önmegszólításnak számos változata. A referenciális, tárgyi, közlő funkciónak a címek csak jelzései lehetnek. Nagy László sajátja, hogy egyszerűen tárgyias címe kevés, 5,2%, ám a természeti elemek beiktatása 28,3%, szemben Pilinszky 9,5%-ával. Kiütköző az is, hogy mítikus sugárzású szavakat emel címei 14,1%-ába, ahogyan egész költészetében is, Görömbei Andrást idézve, alakjait és érzéseit bele-bele mártja a folklór és a mítosz fényeibe. A metanyelvi funkció jellegzetesen perifériális, épp csak előfordul.
1: Súgott szavakkal, susogó gén üzenet.
0: A fatikus funkció, a közvetlen kapcsolat teremtés szándéka viszont még grammatikai kifejtettségben is megjelenik.
1: Szólítlak, atyú.
0: Egységben a költői személyességgel.
1: Szólítlak, atyú. Részletek. Énekes Budai Ilonának. Herceg, szabad-e énekelni, égre kelni, mint a pilóta? Vagy csak porszemen térdepelni úrhatalmad, ahogy kirótta. S mert rossz álmom nem szakad meg itt, új gótika épül sebekből. Sóhaj aranyozza íveit, haragsorra bók és bársony, s néma nem szólít, nem serken föl, aki itt sújtva sose kel föl. Rémálmom temploma, s én alul izzok, szavamat nem halkítom, de sikoltom halhatatlanul. Úristen, én nem vagyok itthon! Szállj ide, hattyú! Elfáradtam. Elfogyok, rongálnak rossz pörök, égek. Csőrödben jó vizet hoz, onnan, hol a vadhattyak isznak. Kétségeimből is föloldoz. Tűz elém zöld ágat, hogy bízzak. Szólítlak, hattyú, hóeke, sátánpalástot széthasító, te vagy a jó sugar a

0: Elválaszthatatlan a szöveg egészként vizsgált címtől a szituációval adekvát egybecsengő megformáltság és terjedelem. A címek hosszát tekintve Nagy László gyakorlata a Gelei Katona István Titkok titka kezdetű 117 szavas és Vörös Marti Mihály ő egyetlen betűs címpólusának e másodikához áll közel. Címeinek 28,4%-a egy szavas. Pilinszky címeinek 48,4%-a, Simon Istvánéi 31,5%-ban ilyenek. Viszont Nagy László nem ragaszkodott a rövidséghez, hiszen három szóból áll 17,4%, ennél többből 5,4%, tehát e szempontból is sokfélesége bizonyított. A megformáltság a végtelen, de arányosan érvényesülő változatosságával ugyancsak a szintézis teremtő költőt idézi. Az egyszavas címek grammatikailag szerkesztetlennek minősülnek, jól lehet mondatsűrítménynek, illetve mondattöredéknek is tekinthetők, a Nagy Lászlói jelentéssűrítő eljárás következtében. Ez támasztja alá, hogy 83%-ukban köznevek. Ő, a csodafiú, elemi erők birtokosa, aki ha úgy súgta kedve, ezüst papírból hóvihart, szöcskét, betlehemi csillagot tudott egy mozdulattal kicsomagolni, írta róla Csóri Sándor. Nem óhajtom a cafrangokat, nyilatkozta Nagy László, indokolva a jelzőhiányokat. De a fénytelen töltelék elemeket épp így kerülte, a címek szófai statisztikája, határozói melléknévi főnévi igenév csak 2%-ban fordul elő, kötőszó és névmás is csupán 4%-ban. Nagy László magyarázatát idézve, ahogy a hétköznapok áradatában pirosul az ünnep, épp úgy kiválik a vers, a köznapi csevegések, pletykák, sírások, üzleti mézes beszédek, diplomáciai híradások szmogjából. Tulajdonnév is kevés van címeiben, az előforduló közös jellemzője, hogy nem a történelmi, hanem a szellemi cselekvés hősei, vagy velük is mítikus világban járunk.
1: Bartók, Bagolyasszonyka.
0: Határozott tendenciát mutat a szavak eredete is. Az egyszavas címekben 91,5% az alapszókincs tagja, s csupán 8,5 idegen szó. Ez utóbbi az összes címben is csak 2,4%, míg Simonéban 3,7%, Pilinszkijében viszont 17,5%. Nagy László írásaiban kerülte, ösztönösen elhagyta, korlátozta az idegen szavak használatát. Neveltetés, élménykör, ihletettség egyaránt indokolja ezt, illetve címadási szokásaiból is erre következtethetünk. Jellegadó a szavak belső szerkezete is. Egyszavas címeiben egyszerű szó 54,5%, összetett szó 45,5%, összes címében ez 17,4%-ra módosul, ám még így is elég magas. Pilinszkinél 16,8%, Simonnál 21,1%, de

0: Mindkettőjüknél rögzült, már szótárral szentesített szerkezetek. Nagy László összetételei, egyéni lelemények. Szerkezetük és szemantikai jellemzőik szerint igen változatos képződmények. Tipikusak a metaforikus, metonimikus, komplex képet alkotók.
1: Aranypénztérdő.
0: Ez egész líráját, alkotói módszerét jellemzi, így címadási technikájában is megjelenik. Képzelet működésében kimutathatók az antropomorfizáció egészen ősi formái, a mágikus látásmód archaikus nyomai, fogalmazta Fülöp László. A több elemű, szerkesztett mondategységek, a Pilinszky 2,5%-a, illetve Simon 7,7%-os tőmódatával szemben Nagy László címeiben 17,4%-ot tesznek ki, s összetett formációkat mutatnak. Gondolhatunk e címtípusnál a költő játékos kedvére is, ami mindvégig ellenpontként az elkomoruló élet és életmű kísérője. S talán megállapítható, hogy a sürgető megragadás, kimondás vágya sarkalja, az olvasót így már a címmel bevonja saját világába. Az erőt jelzi a névelő használat is e címmondatokban. Határozatlan névelő mindösszesen 6 van, s határozottakat pedig igen hajlékonyan több funkcióban alkalmazza. Utalószó értékű, konkretizál, általánosít vagy szimbólummá emel, hiátusa sejtelmes légkört teremt. A mondatszerkezetek gazdag variációira egyetlen példa.
1: Én is drága, te is drága.
0: Fájdalmas játékossága a párhuzamos, ismétlődő szerkezetekből adódik, ami lehetővé teszi az ironikus alany-állítmányváltást, hiszen értelmezéstől függ, hogy a két kötőszó köré írt névszó, illetve névmás, melyik-melyik funkcióban áll, és ehhez társul még a drága két szófajúsága és több jelentésű volta.
1: Én is drága, te is drága, egyetlen fa két virága. Minek nézünk mégis másra, én is drága, te is drága. Nem egymásra, mindig másra, én is drága, te is drága.
0: A szoros szerkesztettség, a zárt összefüggés háló, az életmű jellegzetessége, s a címek is ezt bizonyítják. Ezek zöme, 82,6%-a ugyan hiányos szerkezetű mondategység, ám nagy részük, 309 cím, a vers szövegébe ágyazottan visszatér, így, mint egy kiegészül, grammatikai minősége is meghatározódik. Szerkezetük egységes, négy jól elkülönülő csoportjuk. A. Mellérendelők. Antonímikusak, ellentétezők, meglepő társításúak, archaizálók.
1: Ég és föld, virágok, veszélyek, aranyúr, az őszikék meg én.
0: B. Alárendelők. Meghatározó tagjuk a szín megnevező melléknév, időrögzítő, szinesztéziás, több érzékszervhez szóló.
1: Ezüst lapály. Pünkösdi hajnal, pityergő bársony emlék.
0: Itt jegyzendő meg, hogy Nagy László címeiben a melléknevek 80%-a képzett melléknév. Ezek dús jelentésűek, hiszen őrzik a névszói igei tartalmakat. Az alárendelők másik jellegzetes típusa a birtokos jelzős, 13,2%, Pilinszkynél 8, Simonnál 6% ilyen. Ezek az időtágítás eszközei is, hiszen a felvilágosodástól a 19. századig volt mérvadó ez a szerkezet a címadásban. A tagok grammatikai összezártsága feszültséggel terhes, indulati töltésű.
1: A jövő vacogása, az ördög hárfái.
0: C. A hagyományőrzés, a tömörítés és a játékos kedv csoportja a főnév bővítése határozóval 11,7%-ot tesz ki, akár a klasszikus latin levélformulában.
1: Rózsavitéznek rózsadombra.
0: A költő salutem plurimam dicit tehetjük hozzá régiesen, azaz legnagyobb üdvözletet mond. A vidám üzenetek ciklus e darabjait a fejfák ciklus követi, amely a halotti koszorúk együttese, a teljességet egybeölelő költői világot jellemezve. D. Vannak értelmező jellegűek. Ezek sajátosan Nagy Lászlóiak.
1: Szerelmem, csonttörő élet.
0: S az előző csoporttal együtt kiemelten jelzik azt az alkotói módszert, amely a meglátott pillanatot, a megcsodált valóság elemet rögzíti indulópontul a szellem, a képzelet, a bölcselet kibomlásához, megőrizve a valósággal a kapcsolatot. Általa a rétegzett költői üzenet fölfejthető marad, nem individualizálódik szélsőségesen.

0: A cím és a szöveg egész együttes szerkezetét vizsgálva a legtipikusabb, a kiragadott sor jellegű cím, noha Nagy László által is megfogalmazott, egy szó vagy egy sor köré írt versteóriát alapul véve, inkább a beépített sorról beszélhetünk. Jellemző sajátossága ez, hiszen 82,5% az ilyen címe. Tipikus csoportjai, keret jelleggel ismétlődő, refrénszerű, fél, illetve egész sorként vagy szószerkezetként, vers kezdetén, közben vagy záróhelyzetben megjelenők. Mindezek variációi összetett formákként nagy gyakorisággal az életmű első és második sebes sodrású szakaszában fordulnak elő, talán még a művességre törekvés, a tökéletes poétikai jártasság szándéka vezeti, a József Attilai példa sejthető bennük. Később ritkulnak, az öt utolsó ciklusban pedig nincsenek is ilyen bonyolult formációk. Az elmélyült, közösségi gondokkal vívódó költő az asszociatív, jelképi címadást részesíti előnyben, összhangban a töprengő, az erővonalakat fölmérő költői magatartással. A szövegben ismétlődő címsorok nyelvtani szerkezete az összes lehetséges formát tartalmazza, az egyszavastól a félmondatig, a fölfokozott modalitástól a kéttagú mellérendelésig. Közös jellemzőként e sokféleségen belül a plaszticitás, a festőiség kínálkozik. A festőnek indult költő látomásos képeiben őrzi a korai pályavonzódást, s kézenfekvő a jelenléte a képversekben. A címekben oly gyakran megcsillanó színekben, a szinesztéziás hatásokban, s abban, hogy a címek 55%-a képszerű. E felosztáson belül találhatunk rá, egy 26,8%-os arányával dominánsnak értékelhető címtípusra, a talányos, metaforikus, tömör címekre.
1: Értsátok ki a déli bábot. Végakarata tűz. Inkarnáció ezüstben.
0: Ez a legarányosabb szórtságban van jelen a ciklusokban, tehát állandóan élő, ható, élményszervező címadási szokásának is tekinthető. E címek, illetve szinonimáik többször ismétlődnek a versek szövegében, így az asszociációk nem szabadulnak el, nem fedik egymást a látomás kompozíciókban. Nagy Lászlói sajátosság, hogy így formán a cím kulcsszó, alakváltozatai izotópként viselkednek Károly Sándor találószava szerint. Ugyanakkor a szimbolikus cím jelentés rétegei fölfejlődnek, sokszorozódnak, tágulnak, s az áttekinthetetlen világ egész így föltárhatóbbá válik. Ezt támogatják az életmű címke jellegű, illetve kategorizáló, műfajbesoroló címei, ahogyan az alcím hagyományőrző szokásának fölelevenítése is. Alcím az első három ciklus kivételével kezdő költőnél természetes a hiánya, egyenletes elosztásban jelentkezik. Funkciója összetett. Besorolást pontosít, alkalmat jelöl, lélek állapotról ad hírt, egyértelműsít, értelmez. Azt a közvetlen költői jelenlétet erősíti, amit a tartalom elemzésből adódó címtípusok is, ezek zömét már érintettük. Közülük kiemelendő, hogy a költő viszonyulását illetően a címek benne foglalóak. 26,8%-uk a közvetlen költői jelenlétet hirdeti, birtokos viszonyt mutató grammatikai jelekkel.
1: Álmaim verüverekkel.
0: Az ige paradigmáival.
1: Bíztam a tavaszban.
0: Személyes névmással.
1: Én és a fájdalom.
0: Rámutató elemmel.
1: Íme a kéz.
0: Névmási határozó szóval.
1: Jönnek a harangok értem.
0: Visszaható névmással.
1: Tájkép magammal.
0: határozott modalitással,
1: gyógyulj meg,
0: helyzet fölidézéssel,
1: te sem vagy fehérebb,
0: tartalmilag a költői énről szólókkal,
1: versben bujdosó.
0: Ez is csöbben a tenger. Ezzel a sokféleséggel szintén a teljességre törekvő, a határozott jelenléttel pedig a cselekvő költői alkat áll előttünk.
1: Versben bujdosó. Versben bujdosó haramia vagy. Fohászból, gondból, rád szabott sorsból, hírhedett erdőt, meg iszalakos bozótot teremtesz magad köré, vele fekete éjt, hol fehér inged és rebegő sejemlidérc, alkohol szélverte lángja csak. Versbe bújdosó haramia vagy, szemed, a szemed is tünedező, levelek rése, ahogy tágul, ahogy szűkül, de mindig másutt. Szüntelen célzó, de célozhatatlan. Kintről ordasi tűz, fegyelem, belül piros őzike csillag, belül vérettől, véred vasától, hártyáid azúr ablakai közt káprázatos világ a vemhed, s vétked, mert ott ragyog igazi nap. Versben bujdosó haramia vagy, megáldott szakállas anyaság, partizán anyaság, lombkoronás, hogy az éterben cirkáló öklök ünnepén eleven dob ne lehess, hogy léted értelmét el ne vetéld a halál dögönyöző bábáitól, és csipeszkezek nehogy kiszedjék érzékeit tündér villámait, s kötözzék csokorba tükör elé. Megfagyna minden, ha lélegző ingedbe kőcölöp öltözne föl. Koszorúzd lombbal, és tartsd meg magad. Versben bujdosó haramia vagy, az vagy, mert égi és földi körök lángolnak, s hamuként lehull a madár, mert gyászban megtébolyodva forog, aki a kereket hozta világra, és sír a propelleres juharfa mag. Mi lett a róla vett ősideálból? S mert nem éden az ég, ahol ejtőernyők nyílnak, a halál margarétái, s bezárul a lét, mert az áldás is zagyva, ha manna és puskapor keveredik, mert fénykaszáknak fordítva hátat, megrémült kisded, az anyai kaput üti ököllel, s döbbenetükben futnának a fehérje láncolatok óriás hegygerinc csordái, vissza elbújni a bátor pici őssejtbe, vissza a földgyújtott holdak alatt. Versben bújdosó haramia vagy, mohacsizma rajtad és hangyatelep, és izzasz a nyugtalanság mérgeitől, és ítélsz a hűség tövisei közt, és holtig a hűségtől nem menekülsz. Versben bújdosó haramia vagy, kesztyűdet, ötújjú liliomodat kidobod a szimatoló ebek elé, vallatják, szivárog belőle a vég.
0: Bárhonnan is indultam vizsgálódásaimban, a címek mindig a Nagy Lászlói Ars Poetica legalapvetőbb jellegzetességeihez juttattak. A látszólag oly partikuláris vizsgálati szempont, bár talán igen távolról kezdve, elvezetett az életmű sajátosságaihoz. A szövegtani alapú címvizsgálat legmeglepőbb tanulsága tehát az, hogy az egészre láthatunk rá, a legszűkebb optikán, a címen keresztül is. Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A világosi fegyverletétel napja. 1849. augusztusában a magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő, Görgei Artúr, majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt, vagy az osztrákok, vagy az oroszok előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Ez utóbbi lépéstől a déli magyar hadsereg felbontásának szörnyű képe rettentette vissza joggal. Az osztrákok előtt való meghódolást úgy értelmezhette volna a külvilág, hogy egy törvénytelen lázadás bukott el. A lázadók pedig meghódoltak a törvényes uralkodó előtt. Az oroszok előtti feltétel nélküli fegyverletétel mást üzent. Azt, hogy Európa két legerősebb katonai hatalmának seregeivel szemben nincs mód további fegyveres ellenállásra, mert csak értelmetlen tömeges pusztulás az eredmény. 1849. augusztus 13-án az akkora már teljhatalommal felruházott Görgei Artúr, mivel Kossuth Lajos augusztus 11-én lemondott a kormányelnöki tisztségéről is, Világosnál letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt, jelezve ezzel azt is, hogy nem ad fel semmit a forradalom és szabadságharc eszméiből. A balkezesek világnapja. A szerencsés embereknek, akik balkezesekké váltak, van világnapjuk is, amikor meg tudják ünnepelni, hogy az lett a dominánsabb kezük. Ez a nap augusztus 13-án van, melyet 1976-ban tartottak meg először. Bal sors, bal lépés, bal sejtelem. A nyelvünk a sugallja, a bal negatív fogalom. Egyes kultúrákban balkezesnek lenni sokáig sorscsapásnak, sőt, bűnnek számított, ami valószínűleg a mássággal szembeni ösztönös bizalmatlansággal függ össze. Napjainkra ez az előítélet remélhetőleg eltűnt. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő, egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Pótfelvételt hirdetett a Sárospataki Hittudományi Egyetem. A pótfelvételi eljárás során az egyetem 2026-2027-es tanévére meghirdetett hitéleti és nem hitéleti képzéseire még holnapig lehet jelentkezni, péntekig, augusztus 14-éig. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő. Változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Éltető napfény. Ami a virágoknak a napfény, az az embereknek a mosoly. Igaz, apróságról van szó, ám az életünk ösvénye mentén elszórt mosolyok értéke felbecsülhetetlen. Joseph Edison.

0: Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Filippi 3:15.
1: Magas röptű ez a terv. A folyón átkelő hajósnak az erős sodrás miatt a kikötőhelynél sokkal följebb kell irányítani a hajóját. Nekünk is így kell kitűznünk a célt. A világ és a sátán ellenállása meg saját gyöngeségünk egyébként is mindig visszasodornak. Értelmezzük helyesen a hívő tökéletességét. Ez nem bűntelenség, mint némelyek gondolják. A Bibliában a tökéletesség azt jelenti, hogy valaki teljes, egész, szemben a féllel, a rész szerint valóval. A Biblia a belső magatartás és megismerés tökéletességéről beszél. Aki nem csak lelki életet kapott, hanem lélek szerint jár is, tehát győzedelmes életet él, az tökéletes az ő életútjában. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Galácia beliekhez írott levél 5. fejezet 25. vers. A korintusiak az ajándékba kapott új életüket még nem voltak képesek minden ponton érvényre juttatni, ezért nevezi őket az apostol testieknek. Én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek. Korintus beliekhez írott levél, 1. levél, 3. fejezet, 1. verse. Még nem engedték, hogy hétköznapi életükben valóban minden vonalon a Szentlélek uralja őket, ezért tökéletlenek voltak. De a tökéletesekben is van még bűn. A világi vágyak életük végéig megjelennek, csábítanak. Ám ha meg is mozdul a testi vágy bennünk, többé nem szabad kizárólagos uralomra jutnia. A test cselekedeteit a lélek szerint járó hívő ember szakadatlanul ellenőrzi a lélek által. A bűnre észrevehetően megmarad bennünk a hajlam, de a lélek ereje által az ember nem engedi el többé az akaratát. Így a bűn csábító ereje gyöngül, elveszti táptalaját. Mégsem mondja senki, bennem már meghalt minden bűnös hajlandóság az érzékiségre, a tisztátalanságra, a fösvénységre, a sértődékenységre, az irigységre. Ám a mennybéli segítséggel szépen haladhatunk a kezdeti állapotból a tökéletesség felé.
0: Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy e napon is elhalmoztál jóságoddal, sikerrel koronáztat fáradozásaimat. Hosszú tűrő kegyelmed nem nézte számos bűnömet, és megmutattad rajtam irgalmasságod hatalmát. Alázattal ismerem be most előtted számos hibámat, amelyek ma is hatalmat vettek rajtam. Hányszor törtem meg a szeretet törvényét, hiszen nincsen bennem elég jó, ha végtelen kegyelmed meg nem könyörül rajtam. Kérlek azért, fogadj el engemet, tékozló, de hozzád vágyó gyermekedet, s takarj be irgalmasságot palástjával. Segíts, hogy azok körében, akiket nekem adtál, életem a te tökéletességed példája lehessen, hogy gondolkodásommal, tetteimmel és szavaimmal is a te irgalmadról adjak bizonyságot. Kérlek, őrizd meg őket is, hogy minnyájan álthassuk nagy irgalmasságodat. Drága Jézusom, te mindenkit arra hívsz, hogy részese legyen Isten országának, s ebből az országból senki sincs kizárva. Még a legnagyobb bűnösök is meghívást kapnak, hogy megtérjenek, és elfogadják Isten megbocsátó irgalmát. Te senkit sem tiltasz ki az üdvösségből, azaz mindenki üdvözülhet, ha csak valaki önmagát nem zárja ki. Segíts megértenem, hogy az üdvösségre szóló meghívás nekem is szól, és arra hittel válaszoljak. Vezess engem az üdvösség a tökéletesség útján. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Lapozzuk fel jelenések könyvének 15. fejezetét, és onnan az 5. versétől a 16. fejezet első verséig tekintsük át mindezt, amit János apostol feljegyzett. Jelenések könyve 15. fejezet 5. versétől. És ezek után látám, és imé megnyittatik a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, és kijöve a templomból 7 angyal, akinél a 7 csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellőknél aranyövekkel körül övezve. És egy, a 4 lelkes állat közül ad a 7 angyalnak 7 arany poharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. És megtelék a templom füsttel, és az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomban be nem mehet vala, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetik. És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala 7 angyalnak: menjetek el, és töltsétek ki a földre az Isten haragjának 7 poharát. A 15. fejezet egy alapvető új képsorral indítja el a mondani valóját. Azt is mondhatnám, hogy megérkezünk a végkifejlet határához. Szóval innentől valami megindul, valami visszafordíthatatlan megindul. Ez olyan, mint a Niagara vízesése, hogy aki már járt ott, az láthatja, hogy a vízesés előtt néhány száz méterrel ki van téve egy figyelmeztető tábla, hogy aki itt beugrik a vízbe, innen már nincs visszaút, mert a víznek a szívó hatását már semmilyen emberi erő ellensúlyozni nem tudja. Valami hasonlóval találkozunk itt a jelenések könyvének 15. fejezetéből. Elindulnak a dolgok a végkifejlet irányába, és semmilyen erő, semmilyen emberi hatalom ezt visszatartóztatni, feltartóztatni innentől már nem lesz képes. Ítélet lesz a népek felett, ítélet lesz Babilon irányába, és Babilon bukását is majd meglehetős komor színekkel fogja elmondani az apokalipszis. De természetesen ehhez az ítélethez hozzátartozik a természeten végigvonuló rendkívüli állapot, amelyet a 7 csapás következtében fogunk látni. Egy biztos, a látnok, János apostol, amikor az eget figyeli, azt látja, hogy innentől fogva a dolgok elindulnak a vég, a befejezés irányába. Nos, néhány fogalmat szeretnék, ha egy kicsit közelebbről megértenénk, és utána megnéznénk, hogy mit jelent a felolvasott Biblia szövegünknek az ige magyarázata konkrétan. Az első, amit az 5. versben olvastunk, hogy megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma. Fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy mi az, hogy a bizonyságtétel sátorának temploma. A bizonyságtétel, ez egy kicsit más szavakkal kifejezve, ez a szövetség sátrának templomát jelenti. Egy különlegesen szent helyet a mennyben. Sokat gondolkozhatunk és vitatkozhatunk, sokat érvelhetünk azzal kapcsolatban, hogy most a mennyben van-e templom, vagy nincs, hiszen egy másik helyen János azt mondja, hogy nem láttam a mennyben templomot, itt viszont nem azt mondja, hogy láttam, hanem még azt is leírja, hogy mi történik ebben a templomban. Persze el kell mondani, hogy a templom és a sátor között van egy pici különbség, hiszen a sátor az az eredeti minta. Az az eredeti minta, amelyet Mózes a Sínai hegyen meglátott, amikor az Isten megmutatta, és azt mondta, hogy mindent ennek a tökéletes másolatára készíts el. Szóval a mennyben van templom, de ez nem kőből épített templom, hanem valami sátorszerű építmény. És itt áll az Isten trónusa. A mennyben az Isten trónusa nem a szabadban található, hanem egy zárt területen, a szövetség sátorának szent helyén, templomában. A templom a földi életben a szentet választja el a hétköznapitől. A szentet választja el a profántól. Nem azért, mintha önmagában a hétköznapi vagy a profán az már bűnöst jelentene, de mégis a szentséget el kell választani. És a szent az, ahol a templom, vagy ahol a sátor megjelenik. Ezért ezt a helyet különleges tiszteletben részesítették már Mózes idejében, később a pusztai vándorlás időszakában, a honfoglalás után, vagy amikor a sátort fölváltotta a kőből épített templom fogalma. Még egy érdekességre figyeljünk fel. Jézus nagyon fontos tanításait, teológiai tanításait, visszajövetelére vonatkozó információit a tanítványainak nem a természetben mondja el, hanem a templom területén. A Máté evangélium a 24. fejezetében is, amikor ott vannak a templomban, és látják a hatalmas nagy köveket, és kérdezik, hogy mi lesz majd a te eljöveteled, és mi lesz a világ vége. Milyen csodálatosak ezek a kövek, és Jézus akkor azt mondja ott a templomban, hogy kőkövön nem fog maradni. Az evangélium más részében is azt olvashatjuk, hogy Jézus sokszor bement a templomba, és tanított a templomban. Sőt, amikor elfogják, amikor a Gecsemáni hegyén Júdás vezeti a templom őrségét, akik fel voltak fegyverkezve, és oda megy és megcsókolá a mestert, és azt mondja, hogy üdvözd légy, mester, akkor azt mondja, hogy hát miért jöttök botokkal és fegyverekkel? Hát hányszor ott voltam a templomban, és tanítottam, és akkor nem fogtatok el. Miért pont most teszitek rá kezeteket az életemre? Szóval a templom és Jézus az egy nagyon szoros egységet jelent az evangéliumban. De természetesen Jézus nem ragaszkodik görcsösen a templomhoz, és Jézus túl tud lépni a templom szakrális előírásain, törvényein, szabályain, micvájain, mondja ezt a héber. De mindig visszatér a templomhoz. Tehát Jézus szolgálata és a templom az egy egységet mutat, és egy kicsit a Jelenések könyvében is Jézus úgy jelenik meg, mint a mennyei templom főpásztora, mint a mennyei templom főpapja, aki a gyertyatartó között jár és kell, és végzi a szolgálatát. Utána azt olvassuk, hogy megnyittaték ez a templom. Itt megint figyeljünk fel a passzív szerkezetre. Nem azt mondja az írás, hogy és megnyitották a templom ajtaját, hanem ezzel a jellegzetes héber semitizmussal fejezi ki, megnyittaték. Ez egy passzív szerkezetet jelent. Van valaki, aki megnyitja, de nem jó szándékából, mondhatnám azt, hogy nem szabad elhatározásából, hanem azért nyitja meg, mert valaki parancsot ad rá. És már említést tettünk a korábbiakban is, hogy ez az Istenre vonatkozó, határozott, de mégis akkor sejtelmes utalás. Megnyittaték. Isten a parancsoló, és más valaki elvégzi, amit az Isten megparancsolt, és az ajtó megnyitott állapotba kerül. Ezután azt látjuk a 7. versben, és egy a 4 lelkes állat közül. Itt rögtön meg kell állni ennél a szónál, hogy állat. Nem a legmegfelelőbb fordítási forma ez a 21. században. A 4 lelkes élőlény többször előfordul a Jelenések könyvében, és azt tudjuk a 4 lelkes élőlényről, hogy mindig az Isten trónjának közelében helyezkednek el. Tehát nekik van egy feladatuk. Ők nem állatok, hanem élő lények. Nagyon érdekes Ezékiel is a Maka könyvében lát egy látomást. Több helyen is fölírja, de ha elmegyünk Ezékiel könyvének első fejezetéhez, és ott a 6. verstől elolvassuk, sőt már az 5. verstől is, akkor érdekes dolgokat fogunk meglátni, bár nagyon érdekes, itt is állatnak van fordítva, nyilván ugyanaz a fordító fordította az ószövetségi szövegeket is, mint aki az új szövetségi szövegeket is, bár el kell mondjam azt, hogy ma az állat pejoratív, de a középkorban az állat a gazdagságot jelentette, a gazdagság szimbólumát, a megbecsülést, az elismerést, a megélhetést, a biztos megélhetést. Ma már inkább az állatokat pejoratív értelemben ismerjük, és csak abban kötünk ismeretséget, hogy megesszük az állatokat. De amúgy sokat nem foglalkozunk az állatokkal. Szóval nézzük, hogy Ezékiel mit lát? Ezékiel első fejezet 5. verse. És belőle 4 lelkes állat formája tetszik ki, és ez vala ábrázatok, emberi formájuk vala, mindegyiknek 4 orcája vala, és 4 szárnya mindenikőnek, és lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított érc színe. Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt, 4 oldalukon. Mind a 4-üknek orcái és szárnyai. Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orcája irányában megy vala. És orcájuk formája vala emberi orca, továbbá oroszlán orca, mind a 4-nek jobb felől, és bika orca, mind a 4-nek bal felől, és sas orca, mind a 4-nek hátul. És Ezékiel még más helyen is feljegyzi. Tehát

minden képi ábrázolás tilalma a leghatározottabban jelentkezik. Tehát semmilyen képi ábrázolást nem tűrnek meg az Ószövetségben, sem a templomban. Egyetlen egy alapvető kivétellel. Egy kivétel van. Ugyanis a bizonyság ládája fölött, ezt úgy mondanánk, hogy a szövetség ládája fölött, Mózes két kérubot helyez el. A kérub pedig az angyalokat jelképezik. Miből készítik ezeket a kérubokat? Aranyból. És a szárnyaikat kiterjesztve, mint egy védelmezőleg, védik a szövetség ládáját, amiben benne van Izrael küldetése, benne van a szövetség, Istennel való szövetségkötés alapokmánya, amit Isten a Sínai hegyen adott Mózesnek. Saját ujjával írt parancsolatok. Valami hasonlót látunk a mennyei templomban. Hiszen azt mondta Isten, hogy minden olyan legyen, mint a mennyei templomban. Próbáld meg tökéletesen a másolatát elkészíteni. A földi templomban két lelkes élőlény kerül, de a mennyben négy van. Négy különleges kérub. Négy különleges angyalfejedelem, akiknek elkülönített feladatuk van a többi angyalokhoz képest, és az a feladatuk, hogy az Isten trónjánál az Isten dicsőítést végezzék. Ézsaiás is az elhivatásakor belát a mennyei liturgiába, és ő meg is hallja, hogy a kérubok valami csodálatos Isten tiszteletet végeznek, énekelnek. Énekelnek, és az egyik válaszol a másik énekére, és elmondja, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Szóval ez a négy lelkes élőlény nem állat, még akkor sem, ha ez a fordításban nem a legszerencsésebb módon szerepel, hanem négy különleges angyal, akik részt vesznek a liturgiában. Még egy érdekességet kell észrevegyünk, az, hogy ez a négy lelkes élőlény a hét angyalnak hét aranypoharat adott. Az aranypohár az a templomi szolgálat egyik fontos eszköztárához tartozó kegytárgy volt. Salamon nagyon sok ilyen aranypoharat készített, és aki el akarja olvasni, megteheti. A Királyok első könyve 7. fejezet 40. versétől az 50. verséig bezárólag egészen részletesen, milyen gránátalmák, hogyan feszítették ki a hálót, milyen talpakat, milyen edényeket, milyen csészéket, milyen füstölő eszközöket, használati tárgyakat készítettek. Mindent aranyból leírja a szövegünk, hogy még az ajtónak a zsanérja is aranyból készült. Hát ez volt aztán később a szerencsétlensége is, mert amikor az ellenség jött, akkor mindig ezeket az arany dolgokat, ezeket az arany poharakat és edényeket, ezeket elvitték az idegen országba. Nem az arany kellett nekik valójában, tehát nem arról van szó, hogy az a néhány kilogramm arany, vagy néhány tucat kilogramm arany, az Babilonnak a költségvetésébe annyira hiányzott, mert ezeket az arany dolgokat beállították az ő istenüknek a panteonjába. A legyőzött isteneknek a templomaiból származó kelléktárgyakkal töltötték fel ezt a panteont. A legmagasabb helyen állt a babiloni főisten, Marduk isten, és alatta pedig a legyőzött idegen nemzetek isteneinek templomaiból zsákmányolt kegytárgyakkal töltötték föl a polcot.

0: Tehát ez a hét arany pohár, amit a hét angyal kap, ez a mennyei istentisztelet mindennapos eszköztárához tartozott hozzá. Mi volt ebben az arany pohárban, vagy mi volt ebben a hét arany pohárban? Az Isten haragja. Hogy ez pontosan mit jelent, ezzel később fogunk foglalkozni. Szóval azt olvastuk az 5. versben, hogy megnyittaték a templom. A templom megnyitása az pedig valamilyen mozzanatot jelentett. Persze nagyon érdekes, a korábbi fejezetekben már egyszer megnyílt a templom, viszont arról nem ad tudósítás János, hogy mikor záratott be. Mert ha valami egyszer megnyitatott, és azt olvassuk néhány fejezettel később, hogy ismét megnyitatott, akkor a kettő között logikailag egy bezáródást kellene tapasztaljunk. Ez pedig nincs följegyezve a Jelenések könyvében. De azt látjuk és tudjuk, hogy a templom ajtajának megnyitása történelmi események sorozatát, természeti és történelmi események sorozatát indítja meg. Mert amikor a templom bezáródik, akkor az Isten ítélete indul meg. Akkor az Istenhez való hozzájárulásunk, hozzájutásunk korlátozódik. Az imák, a közben járó imádságok teljes mértékben nem hallgattatnak meg. Amikor a templom ki van nyitva, az pedig az Isten kegyelmének teljes erejét jelképezi. Az ókori ember például, amikor háborút folytatott egyik nemzet a másika ellen, akkor az ókori embere bezáratta a templomoknak az ajtaját. Mert a háború az egy olyan esemény volt, egy olyan rendkívüli állapot, hogy amíg tartott, addig be volt zárva a templomnak az ajtaja. Természetesen a pogányok életéről van most szó. És amikor ezek a pogányok befejezték a maguk háborúságát, akkor utána a győztes megnyitotta az ő templomának az ajtaját. Vagyis béke van. Minden ismét a régi módon funkcionál, működik, el lehet jutni az Istenhez. Szóval, amikor ezt olvassuk, hogy a végidőben az Isten templomának ajtaja megnyílik, ez azt jelenti, hogy Istenhez minden korlátozás nélkül hozzá juthatunk, elé juthatunk. Imádságainkon keresztül, és a kegyelme, szeretete népe iránt fokozódó erővel, a legerősebb intenzitással fog kinyilvánulni. És azt olvastuk, hogy ezek után látám, imé megnyitaték a mennyben a bizonyságtétel sátrarának temploma, és kijöve a templomból hét angyal. Múltkor már említettük, hogy ezek az angyalok a zsidó elgondolás szerint arkangyalok voltak, fejedelmek voltak, akik különleges megbízatást kaptak. És az is érdekes, hogy azt mondja a Biblia szövegünk, hogy az angyalok a templomból jöttek ki. Hadd kérdezzem meg, hogy ki léphetett be az ószövetségi templomba. Ki léphetett be a templom szentélyébe? Csak a papok. Más, aki nem papi származású volt, aki nem kohanita volt, semmilyen körülmények között be nem léphetett a szent helyre. Mert a templom belépését csak a papság kapta felhatalmazásként. Aki nem volt pap, hiába volt Izrael népéhez tartozó, hiába volt hűséges, hiába volt igaz ember, nem léphetett be a templom szentélyébe. Csak a templom előcsarnokába mehettek bizonyos helyzetbe az emberek. De magába valóságosan a templomba csak a papok mehettek. És itt azt olvassuk, hogy az angyalok kiléptek a templomból, mint egy szolgálattevő, papi funkciót végző angyalok, hiszen ezeket az aranyedényeket, aranyserlegeket, aranytálakat akárki nem foghatta meg. Hétköznapi ember hiába volt izraelita, hiába tudta bizonyítani származásának tisztaságát, akkor sem érhetett hozzá. Csak a papok. A papok és a léviták azok, akik hozzáérhettek. És egy érdekes dolgot olvasunk. Azt mondja, hogy a hét angyal, akinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba voltak öltözve. Szóval fehér és tiszta gyolcs volt. Ezeknek az angyaloknak a ruházata. Nagyon jól tudjuk a történelemből, hogy a jeruzsálemi papok fehér ruhába szolgáltak. Más szentélyekben a papság eltérő ruházatot viselt. De a jeruzsálemi szentélyben a papok hófehér gyolcsból készült ruhát hordtak. Különlegesen odafigyeltek az abszolút tisztaságra. Egyetlen egy folt, szakadás, vagy a szövetnek a legkisebb fesletségét sem tűrték meg, mert az a ruha már is alkalmatlanná tette a papi szolgálatra. Ahogy önmaguk megtisztítása a papi szolgálatnak előfeltétele volt, olyan volt a ruhának is a tökéletes tiszta volta. És utána még itt azt olvassuk, hogy mellüknél aranyövvel voltak körül övezve. Az aranyöv, a mellnél átkötött aranyöv az ószövetségi időben csak a rendkívül magas papi kaszthoz tartozóknak volt az előjoga. A többiek azok a derekuknál volt az öv felövezve. Tehát innen lehet látni, hogy ezeknek az angyaloknak a mellükön hordott öv már mindenki számára világossá tette, kommunikálta, nem verbálisan, nonverbálisan azt, hogy ezek fejedelmi származásúak voltak. És egyrészt kiemelkedő küldetésben voltak. Most egy másik érdekes dolgot figyeljünk meg, és lapozzunk csak vissza a Jelenések könyvének első fejezetéhez, és ott a 13. versét olvassuk el. Jelenés 1.13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellénél aranyövvel körülövezve. Vagyis azt látjuk, hogy ezek az angyalok pontosan úgy öltöznek föl, az ő ruházatuk rendkívül hasonlít a főpapi ruhához, ahhoz a ruhához, amelyet a mennyben a názáreti Jézus hord. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy bokáig érő ruha. Tehát a főpapnak úgy kellett a ruhát megválasztani, ha még egy lépcsőre is fellépett, nem lehetett, hogy a köznép meglássa a főpapnak a bokáját. Olyan kellett a ruhának a szabásának, az esése, a ruhának a súlyának olyannak kellett lenni, mert ez a szolgálatukat jelképezte, a küldetésüket. És ezért úgy készítették el a főpapi ruhát, hogy minden mennyei előírásnak, isteni követelményrendszernek tökéletesen eleget tudjon tenni. Azt olvassuk, hogy a hét angyalnál volt a hét csapás. És azt is következtetni tudjuk, hogy azért léptek ki a templomból, mert mindegyiknek az arany serlegében, vagy az arany poharába bele volt töltve a hét csapás. Minden csapás más volt. Tehát mindegyik pohárban más csapás volt. És a négy lelkes élőlény közül az egyik, tehát ne keverjük össze, volt a négy lelkes élőlény, ugye? Akit említettünk, a kérub. Azok közül az egyik felállt, oda ment a hét angyalhoz, a hét másik angyalhoz, akik fehér ruhában, gyolcsruhában, és a mellőknél aranyövvel körül voltak övezve, és mindegyiknek külön-külön ez az angyal ad egy aranytálat, és ebbe az aranytálba, aranypohárba, aranyserlegbe belehelyez egy-egy csapást. És azt is meg kell jegyezzük, hogy ezek a csapások nem az angyalok saját tulajdona, hanem ez az Isten által adaték nekik. Az angyalok azt végzik, amire az Isten felhatalmazza. Nem lépnek túl a megbízatásokon, és nem utasítják vissza. Pontosan úgy járnak el, ahogy az Isten elvárja tőlük. Sem nem kevesebbet, sem nem többet tesznek annál, ami az elvárás. Azt olvassuk, hogy az Isten haragjával volt teljes ez a pohár. És egy kicsit keresztény emberként úgy el kell gondolkozzunk, hogy Istennek van haragja? Istenben van harag? És kire haragszik itt az Isten? Igen, Istenben van harag. Istenben nagyon sok szeretet van. Sőt, azt is tudnám mondani, vagy azt is mondhatnánk, hogy Istenben a szeretet és a harag ugyanazt jelzi. Istenben nem olyan harag van, mint amely haragot mi sokszor látunk, akár saját életünkben fellobbanni, vagy elleneink életében látunk fellobbanni. Istenben a harag az egyfajta szeretet. És Istenben a szeretet egyfajta harag megnyilvánulásává válik. Igen, Isten haragszik a bűnre, és elhatározta, hogy bevégzi a haragot. Bevégzi a bűnt. Isten szereti a bűnöst, de haragszik a bűnre. És nagyon érdekes, hogy nézzük meg, azt mondja, amikor az Istent megemlíti, egy a négy lelkes élőlény közül ad a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Amikor az Istent megemlíti, előtte egy bonyolult jelzős szerkezetet állít fel, és azt mondja, az örökkön örökké élő. Nagyon érdekes, három szó, minthogyha a Szent Háromságról beszélne. Az örökkön örökké élő Isten. Ez a hármasságot látjuk, és nagy kérdés, hogy mi ebben a pillanatban vajon melyik oldalon állunk. Mert az örökkön örökké élő Isten a haragját az angyalokon keresztül ki fogja nyilvánítani. Az Isten haragja az nem érzelmi fellángolás. Az Isten haragja az nem érzelmi túlcsordulás. Az Isten haragja egy értelmi tevékenység. Az Isten haragja az nem indulat, hanem Egy értelmi tevékenység. A Teremtő lesújt ítéletével mindazokra, akik a gonoszt valamilyen módon támogatják, jóvá hagyják, akár hallgatólagosan, akár nyilvánosan. És azt mondja, hogy ez az Isten haragja, ez teljes vala. Ugye, ezt olvassuk. Amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Vagyis ezek az aranykelyhek, ezek tökéletesen fel vannak töltve. Nem csak néhány cseppet csepegtet ebbe az aranykelyhelybe, hanem teljes. Miközben az ég ajtaján, az égben található sátornak, templomnak az ajtajai teljes szélességben kitárulnak, közben az Isten haragjának kelyhével sújtja a föld lakóit. Miért mit csinálnak a hét csapás ideje alatt Isten hűséges gyermekei? Imádkoznak. A hét csapás alatt mindenkinek az lesz a legfontosabb kérdése. Isten megbocsátotta-e a saját bűnömet? Abban az időben nem a más bűnével fog foglalkozni a keresztény ember. Lehet, hogy ma más bűnével való foglalkozás sokkal könnyebbnek tűnik az életünkben, de ott, amikor az angyalok a hét csapást kiosztják a földre, mindenki, az igazak, azzal lesznek elfoglalva, hogy Isten vajon megbocsátotta-e a bűneimet, minden bűnömet bevallottam-e, minden bűnömet elhagytam-e, nem hallgattam-e Istentől el egyetlen bűnt sem. Mi még ettől egy kicsit messzebb állunk. Az angyalok jelképesen az aranypoharukba beletöltik az Isten haragját. És ez a harag visszavonhatatlanul, elegyítetlenül fog kitöltetni a földre. Teljes sűrűségében, nem lesz hígítva kegyelemmel, hanem elegyítetlenül fog kitöltetni. És ezután azt mondja, hogy és megtelik a templom füsttel. Az Isten dicsőségének és erejének miatta. A füsttel való megjelenés, a templom füsttel telik meg, ez visszaemlékeztet bennünket az ószövetségi szentélyszolgálatra, a pusztai vándorlás idejére, amikor a füst Isten jelenlétének egy teljesen világos és látható, egyértelmű jele volt. A füst az Isten jelenlétét jelképezte a templomban. És ez a füst szent füst volt. És azt látjuk, hogy a templom megtelik füsttel. Az Isten dicsősége az ember számára így hordozható el az ószövetségi időben, hiszen az a dicsőség megsemmisítené még a főpapot is, még a legszentebb embert is, ha füsttel az ő közelségét nem tenné elviselhetővé az ember számára. A füst jelképezi azt, hogy amíg az angyalok el nem végzik teljes mértékben a küldetésüket, amíg mind a hét angyal ki nem tölti a földre a csapásokat, addig senki nem végezhet semmilyen szolgálatot a mennyei szentélyben. És azért ezek komoly időszakok. Ez nem azt jelentette, hogy egyetlen nap alatt vagy egyetlen óra alatt az angyalok kiöntötték az ő arany serlegüknek a teljes tartalmát. A hét trombita szó, erről már múltkor említést tettünk, a hét sofár és a hét csapás, az teljesen világosan összekapcsolódik a Jelenések könyvében. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a hét csapás visszautal a pusztai vándorlást megelőző Egyiptomban 10 csapásra, Egyiptomban látott 10 csapásra. És ezeket a csapásokat motívumként használja fel, csak a számát csökkenti. Egyiptomban 10 csapás volt, itt pedig 7 csapás, de a csapások hatásainak elementáris leírását, a 10 csapás motívumainak eszközeivel írja le, ahogy az akkor az Ószövetségben volt, és ugyanolyan eredményt látunk itt az Új Szövetségben is. De, és itt nagyon szeretném aláhúzva egy pillanatra gondolatsort megállítani, ahogy a 10 csapást bevezette egy kegyelmi felhívás, hiszen mit csinált Mózes és Áron és a vének, mit csináltak mindig Fáraó udvarában? Kérlelték, engedj el bennünket, engedj el bennünket. Szóval mindig egy kegyelmi felhívás hangzott el. És ha valaki ennek a kegyelmi felhívásnak nem engedelmeskedett, az részesült a csapásokból. És az volt az érdekessége, hogy ebből a csapásokból Gózen földjét semmi nem érte. Az izraeliták egyetlen egy csapást szenvedtek el, hiába voltak Egyiptom területén, hiába voltak Egyiptom országán belül. Csak az egyiptomiakat érte. Az izraeliták látták, tapasztalták a csapásoknak nyomorúságos következményeit, de őket nem érte, de ők vele együtt szenvedtek az ország népével, akiket ért a csapás. És így lesz az utolsó időben is, a 7 csapás. Isten hűségesei fogják látni mindazokat a szörnyű katasztrófákat, természeti jelenségeket, amelyek soha nem látott intenzitással és formában fogják utolérni ezt a kis földgolóbisunkat, amin élünk. De közvetlenül ezek a csapások nem fogják érni Isten hűséges gyermekeit. Mit jelentenek ezek a csapások? A csapások a büszkeségben megkeményedett ember szívek számára ítéletet jelentenek. Nagyon sokan ezekben a csapásokban, mint Isten ítéleteiben el fogják veszíteni az életüket. Azt is mondhatjuk, hogy ezek az aranykelyhek, ezek haragkelyhek, haragcsészék, haragpoharak. És amikor ezek kitöltetnek, és majd ezt egy másik előadásban fogjuk egész részleteiben tárgyalni, mi az első csapás, mi a második csapás, de egy biztos, hogy az Ószövetség analógiájára, hasonlatosságára írja le ezeket a csapásokat, akkor azt látjuk, hogy a természet világában is soha nem látott és nem tapasztalt erők fognak megmozdulni. És ha szétnézünk a világunkban, akkor azt látjuk, hogy soha nem tapasztalt természeti jelenségek átélői vagyunk. Az egyik hónapban soha nem hallott, nem tapasztalt cunami söpör végig a világunk egy részén. Alig tesszük túl magunkat, hatalmas földrengés. Aztán utána özönvízszerű vizek jutnak a világ egyik részén, a másik részén. Soha nem tapasztalt trópusi viharok eltüntetnek városokat, országrészeket. És azon gondolkoztam, hogy vajon nem ezek Isten csapásainak előhírnöke, amit napjainkban vészelünk át, Igen, mondhatjuk, mindig voltak csapások, mindig voltak földrengések, mindig voltak árvizek, igen, de soha nem volt ennyi egyszerre. És az Isten ezeken a természeti jelenségen keresztül szól azokhoz, akik hűségesek. Szól azokhoz, akik még nem döntötték el, hogy jobbra vagy balra. És amikor mindenki eldöntötte, akkor elegyítetlenül fog kitörni a hét csapás. Azt is meg kell említsük, hogy az ókori világban a 10 csapás csak kizárólag Egyiptomot érte utol. Egyiptomtól távol élő világok, országok, népek és területek már ezekből a csapásokból nem éreztek semmit. Viszont itt, a Jelenések könyvében olvasott 7 csapás nem egy lokális területre, nem egy országra, nem egy kontinensre, nem egy térségre fog koncentrálódni, hanem minden részén megjelenik a világunkban. Mert a természet is megromlott. Nem csak mi romlottunk meg emberek, Ádám és Éva bűne nem csak bennünk valósul meg generációról generációra, hanem az úgynevezett természet világában is. És Sátán nem csak bennünket akar megrontani, azt mondja Ellen Goldwight, hogy Sátán tanulmányozza a természet törvényeit. És nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. A szökőárak, a földrengések és a természeti katasztrófák gyakran Sátán különleges eszközei az emberiség elpusztítására. Szóval mindenki használja, Isten is használja, és Sátán is használja, a jó is használja, és a gonosz is használja a természet jeleit. És abban az időben, amikor a 7 csapás ki fog töltetni, nem tudom, melyikünk fog élni, de emlékezzünk vissza. Csak akkor tudjuk túlélni, ha már most hűségesek vagyunk, és akkor is hűségesek leszünk az Istenhez. Nem felejthetjük el, hogy ehhez a képsorhoz hozzátartozik a 17. és 18. fejezet, amely Babilon pusztulásáról szól. Babilon az Isten ellenes népek, szövetségek, birodalmak, elgondolások szimbólumát jelzi, és azt látjuk, hogy a jövő hihetetlenül gyorsan befejeződik és elérkezik. Van, aki hisz a csapásokban, van, aki nem. És szeretném mindenkinek a szívébe elültetni azt a gondolatot, hogy egy profécia teljesedése soha nem attól függ. Isten nem attól teszi függővé, hogy hiszünk-e benne vagy nem, hogy elfogadjuk-e vagy nem, hogy lehetségesnek tartjuk-e vagy nem. Mert Isten elgondolását senki sem tudja ezen a világon megakadályozni vagy gátolni. És már most ezekben a pillanatokban gondoljuk át életünket. Gondoljuk át értékrendszerünket, hogy mi az, aminek a fogságában vagyunk jelenleg. Mi az, ami gátol bennünket, hogy Isten kinyitott templomának szemlőlévé válhassunk, mint János? Hogy mi miatt kételkedünk, néha a proféciákban, néha a jövendőlésekben, néha a Bibliában, néha a Jelenések könyvében, néha János gondolatában, néha még önmagunkban is, mert Isten angyalait elküldi, és akár hiszem, akár nem, ez a 7 angyal meg fog egyszer jelenni a fejem fölött. Isten legyen mindegyikünkhez irgalmas, mi pedig legyünk Istenhez már most hűségesek. Az Úr kegyelméből. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban a budapesti Monteverdi kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathatjuk.

Viva Musica. Évszázadok kóros muzsikái. Elhangzott műsorunkban a budapesti Monteverdi kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathattuk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Augusztus 13-ának következő igék szólnak hozzánk. Az Ószövetségből a 105. Zsoltár 8. versét olvasom. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Az Új Szövetségből
1: Pál apostol 2. Korintusi levelének
0: első fejezetéből a 20. verset olvasom. Mert Istennek minden ígéretére Jézus Krisztusban van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Nagyon sokat beszélünk az egyházban az egyházról. Mi a helyzet a gyülekezetben, hogy áll az egyház, és a többi, és a többi. És ezzel nincsen semmi gond. A probléma csak az, ha közben nem beszélünk legalább ugyanennyit az egyház fejéről, Krisztusról. Gondoljuk végig, hányszor volt téma a gyülekezetben, a templomban, a keresztény testvérekkel való beszélgetésben Krisztus. Mikor beszélgettünk utoljára róla, hogy milyen ő, hogyan jelenik meg az életemben, mit tett velem, hogyan látom őt a Biblia és a saját tapasztalataim alapján. Pál apostol nem kevesebbet állít a mai szakaszban, mint hogy Krisztus Isten minden ígéretének lényege, még azoknak is, amelyeknek látszólag semmi köze Krisztushoz. Egyrészt, ami ezen a világon van, annak így vagy úgy mind van köze Krisztushoz. Minden általa lett, írja János levelében. Minden általa és reánézve teremtetett, írja máshol Pál. Másrészt pedig egyetlen utunk Krisztus az Istenhez. Nincsen másik opció. Isten ígéretei is Krisztus által lehetnek a mieink. Ő általa tudjuk felismerni és megragadni Isten ígéreteit, és tudunk áment mondani rájuk. Kérjük Krisztust, hogy segítsen bennünket, hogy igéjében és a mindennapokban is felismerjük Isten ígéreteit, és el tudjuk kérni őket, hogy dicsőíthessük az Istent végtelen kegyelméért. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, kérlek, segíts felismernem Isten ígéreteit. Adj erőt és kedvet a Szentírás kutatásához, és adj látó szemet, hogy a mindennapokban is felismerhessem bőkezű Atyám ígéreteit. Amen. Kovács Viktor áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Mert Istennek minden ígéretére Jézus Krisztusban van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Mielőtt és mi alatt kiáltasz. A mai ige: Ézsaiás 65:24. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgatom. Gondolatok az igéről. Milyen gyorsan cselekszik az Úr. Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk. És gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről. A próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már, még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat? A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk, noha Isten a mennyben van, mi pedig a földön. Szavunk gyorsan elérkezik hozzá, az övé pedig hozzánk. Mikor őszinte szívvel imádkozunk, mintha Isten fülébe mondanánk imánkat. Kegyelmes megváltónk azonnal továbbítja kérésünket. Atyánk pedig meghallgatja és örömét leli imáinkban. Milyen jó ebben a tudatban imádkozni. Kit ne indítana buzgó imádságra az a tudat, hogy a királyok királya figyel rá. E mai napon is buzgón akarok könyörögni, és nem csak azt hinni, hogy Isten meg fog hallgatni, hanem, hogy már meg is hallgatott, nem csak azt hinni, hogy egyszer majd felelni fog, hanem, hogy válasza már itt is van. A Szentlélek lesz ebben segítségemre. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korálfeldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pásztoráció segítésére. Tette közzé az Egyházmegye honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő, leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Elindult a lehűlés. Pénteken is derült, napos idő lehet, eső nélkül. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet, és 28-33 fok várható. Szombaton folytatódik a derült napos száraz idő. Változó irányú lesz a szél, és 30-35 fokra nőhet a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: ő nem akart se Pilátus trónjára ülni, se Heródes trónjára, se a római császár trónjára, hanem ő az emberek szívébe akart trónra lépni. Tehát ő azt akart, hogy az emberek fogadják be őt, és belülről akart ő, hogy így mondjam, egy lelki forradalmat.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Műsorunkban ma Jézus Krisztusra vetül a fény. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel Erdélyi László beszélget az emberrel való kapcsolat után vágyó, de mindenről lemondó Jézusról. Arról, akire a proféciák is rámutattak, és akit mégsem ismert fel kora zsidósága. Én ismerem Isten ajándékát, és hogy ki valóban Jézus? Cseri Kálmán lelkipásztor áhítata személyes hangon szólít meg minket Jézus és a samáriai asszony találkozásának története alapján. Tartsanak ma is velünk, hallgassák a lélek hangolót.

0: Valójában csak azért van esélyünk a vele való találkozásra, mert maga Jézus is vágyakozva vágyik rá, írta a jegyzetében Gáncs Péter. Kérjük, hogy szólítsd meg a hallgatóinkat.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes mondata Jézusnak, én most csodálkoztam rá, pedig hát nyilvánvaló, hogy nem csak most hallottam, vagy olvastam először, de most nyílt ki a szemem, Lukács jegyzi csak föl, ugye ez is érdekes, hogy Lukács azért a legprecízebb evangélista, sok minden van, amit csak Lukács jegyzett föl, és neki köszönjük, hogy megmaradt ez a mondat, hogy amikor már Jézus készül ugye a keresztre, akkor azt mondja, hogy készítsétek el a páska vacsorát, és vágyakozva vágytam arra, hogy veletek együtt költsem el ezt a vacsorát az én szenvedésem előtt. Tehát, hogy van egy ilyen, amire mi ritkán gondolunk, hogy maga Jézus vágyakozik a velünk való közösségre. Ő teszi meg az első lépést felénk, ő előbb szeretett minket. Sok minden az életünkben ezt mutatja, akár ha a keresztségünkkel gondolunk, vagy hogy az Isten hogy talált meg minket, hogy szólít meg, tehát ő az, aki kezdeményez, mert vágyakozva vágyik arra, hogy az ő szeretetét megismerjük, megtapasztaljuk, és hogy az a közösség, amit a bűn szétrombolt, az meggyógyuljon, helyreálljon. Hogy az Isten szeretetét, békességét tudjam befogadni. De ehhez az kell, hogy ne legyek tele önmagammal, meg mindazzal, amivel hát a világ kínál, vagy amit rám akar tukmálni egy ilyen fogyasztói társadalom, ahol ugye percenként valamit el akarnak adni nekünk. Nem lehet úgy a televíziót bekapcsolni, hogy 10 perc után már ne egy reklám zúduljon ránk. Tehát egy olyan világban élünk, ahol mindenki valamit nekünk el akar adni, és ezért nekünk sokszor nincsen már egyszerűen befogadó készségünk arra, hogy az Isten ajándékait fogadjuk be, ami igazán gazdaggá tudná tenni az életünket.
0: Mit mondott Jézus, hogy imádkozzunk? Hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, és ne azért imádkozzunk, hogy nekünk mi kellene, mert Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk. És pontosan szerintem így van, amit te mondasz. Nem kérni, hanem hogy elfogadjuk.
1: Hát a kinyújtott kéz az imádság. Én szeretem is, amikor valaki így kitárt kézzel imádkozik, mert az kifejezi azt, hogy a tenyerem üres, és arra van szükség, amit az Isten ad, a koldus kezem, vagy koldus szívem kitárom, van is egy ilyen szép éneksor. Hadd idézem még, ha már a koldus kéz előjött, ugye ez is biztos sokak számára ismerős, ez nagyon megrendítő, hogy Luther Márton a halálos ágyán, amikor tudta, hogy már nem sok van neki hátra, akkor már nagyon beszélni se tudott, de leírta egy cetlire ezt a mondatát, hogy bizony koldusok vagyunk. És ez valószínűleg az utolsó, ami tőle megmaradt, azért az mindig izgalmas, hogy Istennek a kiválasztott szolgái hogyan mennek el ebből a világból, mi az utolsó üzenetük, ha úgy tetszik, a testamentum, a végakarat, amit ránk hagynak, és ez egy nagyon megrendítő mondat, hogy abban a tudatban élni, hogy az Isten kegyelmének vagyunk a koldusai, arra szólunk rá, amit az Isten tud nekünk adni, és ez nem csak a halálos ágyunkon van így, hanem akkor is, amikor egészségesek vagyunk, fiatalok vagyunk, akkor is szükségünk van Istennek az ajándékaira és vezetésére.
0: Jézus is elsorolta a mi atyánk ima sorozatot, legyen meg a te akaratod, jöjjön el.
1: Hát ő is halál előtt ugyanezt imádkozta a Getsemánében, hogy ne az én akaratom, az én kívánságom, az én vágyam, hanem a te akaratod valósulj meg, és ez így van, történt így meg van. A Golgotán és húsvétkor.
0: Ez egy nagyon fontos dolog minden kedves hallgatónak, hogy valóban inkább arra kell törekednünk, hogy el tudjuk fogadni, illetve tetszen nekünk az, amit Isten tesz velünk, vagy amit akar adni nekünk.

0: húsvétkor a Pészak ünnepe is van. És ezt a zsidókkal nehéz együtt ünnepelnünk, bár például a mazsihisz karácsonykor is üzen a keresztényeknek, hogy szép ünnepeket, meg minden, de itt a vita, akár az iszlám közösség, vagy a zsidó közösség részéről, ami Jézusról szól, hogy ő a messiás. Ezt most hogy tudjuk megbeszélni velük, vagy próbáljunk a világnak világosságot üzenni ezzel a témával kapcsolatban is.
1: Ha a zsidókkal beszélgetünk, hívő zsidókkal erről, akkor ők ugye úgy beszélnek a messiásról, mint aki majd eljön, akit várnak. Mi viszont úgy hiszük, hogy 2000 éve eljött, és vissza fog jönni. Ugye a feszültség azt hiszem alapvetően abból adódik, hogy amikor hitünk szerint eljött, és megszületett Betlehemben, akkor volt egy elképzelés, hogyha ő a messiás, akkor neki hogyan kell ezt a küldetését betölteni. És a választott népnek az volt az elképzelése, hogy ha jön a messiás, akkor a messiás őket, a választott népet fogja győzelemre vezetni mindenkivel szembe, és ők lesznek a világ urai. És az összes nép ő előttük fog leborulni. Na most ehhez képest ugye Jézus nem egy ilyen harcias messiás volt, aki ugye nem engedte, hogy a tanítványai kardot ráncsanak, amikor ezt Péter megtette, akkor visszaparancsolta a kardját, és azt mondta, hogy ne, mert aki kardot fog, az kardáltal vész el. Tehát ő egy olyan messiásként érkezett ebbe a világba, aki nem a földi hatalmat és erőt és fegyvereket akarta a szolgáltába állítani, hanem ahogy mondta Pilátusnak, az én országom nem e világból való, ő a szeretet hatalmát hozta le ebbe a világba, és nem a hatalomnak a szeretetét. Ő nem akart se Pilátus trónjára ülni, se Heródes trónjára, se a római császár trónjára, hanem ő az emberek szívébe akart trónra lépni. Hát ő azt akart, hogy az emberek fogadják be őt, és belülről akart ő, hogy így mondjam, egy lelki forradalmat, és nem egy külső lázadás. Ugye a zsidóságnak az lett a veszte, hogy állandóan lázadtak ugye az elnyomó hatalmak ellen, ezért pusztult el jeruzsálemi templom, mert ők egy külső hatalom átvételt akartak, egy, ha úgy tetszik, fegyveres katonai felkelést és győzelmet, amiben viszont nem sok esélyük volt, mert ugye a római hadsereg az erősebb volt, és hát azóta is ugye Jeruzsálemben egy silatófal, a maradványa a dicsőséges templomnak, és azóta se tudták újraépíteni, és abban bíznak, hogy majd eljön az a messiás, aki őket újra hát egy ilyen győzelmi pozícióba segíti. Mi viszont azt gondoljuk, hogy ez a messiás eljött, ő a békesség fejedelme, és a zsidóság számára is az lenne az esély, hogyha ezt a messiást tudnák elfogadni. Ugye, ha megnézzük Pál apostolnak a missziói útját, mindig először a zsinagógába ment. Mindig először a zsidóknak kínálta föl, hogy eljött a názareti Jézusban a messiás. Volt, aki elfogadta, volt, amikor elüldözték, volt, amikor majdnem megkövezték. Tehát ez egy komoly küzdelem volt, és mind a mai napig nem könnyű bizonságot tenni zsidó testvéreknek Jézusról, mert van bennük egy ellenállás, de ugyanakkor számtalan példát tudunk arra is, hogy Isten megnyitja az ő szívüket, és meglátják ebben a szelíd, szamárháton bevonuló alázatos királyban azt, aki valójában a világ ura, aki úgy búcsúzott el, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, és így küldte ki a tanítványait, és várjuk őt visszatérni úgy, hogy az már nyilvánvaló lesz mindenki számára, hogy ő az Úr. Ami Jézusban megvalósult, arról például Ézsaiás nagyon szépen beszél, hogy jön valaki, aki nem fog lármázni, aki a meglepett nádat nem töri el, aki a pislogó mécsas nem oltja ki, aki egy ilyen szelíd hangon megszólaló messiás, aki a fájdalmak férfi, aki a bűneinkért szenved, tehát ezt Ézsaiás eléggé világosan megjövendőlte, de nem akarták fölismerni benne a legtöbben, hogy ő a a megígért messiás. Az megrázó, ha belegondolunk, hogy azon a bizonyos nagypéntek délután ott a Golgota hegyén, a keresztövében egyedül a római százalos mondja, hogy bizony az Isten fia volt. A tanítványok meg hát vagy elszaladtak, vagy János ott áll némán a keresztövébe. Tehát egy pogány százalosnak kellett kimondani azt, hogy igen, aki itt meghalt, az az Isten fia, ő volt a messiás.
0: Jézus egyrészt kisgyerekként érkezett a földre, de nem azzal kezdte a munkáját, hogy elment a császárhoz, hogy na, akkor megállapodjon vele a római császárral, hogy hogy intézzük el annak a világnak a helyzetét.
1: Ő nem foglalkozott ugye a politikai hatalommal, amikor próbálták csapdába csalni azzal, hogy kell-e fizetni adót a császárnak, akkor nem azt mondta, amit reméltek, hogy mondani fog, hogy nem kell fizetni, és akkor majd lázadóként bélyegzik, vagy azt mondta, hogy fizetni kell, akkor viszont azt mondják, hogy kollaborás, együttműködik, azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené, és ugye ebbe az a poén, hogy ezzel azt mondta, hogy a legtöbbet kell az Istennek adni, mert az egész életünk tőle van, és az övé, az ő képmásai vagyunk, tehát ha pénzen ott van a császár képe, akkor az a császári, viszont rajtad ott van az Isten kép, akkor te az Istené vagy, tehát ezzel Jézus egy radikális megtérésre hívta tulajdonképpen hallgatót, hogy adjátok oda magatokat az Isten kezébe, és ne azzal foglalkozzatok, hogy hogyan tudtok nagyobb földi hatalomra szert tenni.
0: Sokan voltak, akik egyébként elhitték, hogy ő a messiás, de a végén, mintha sokan inkább visszaléptek volna, nem?
1: Hát mert nem tudták ugye összeegyeztetni, ugye, még a saját tanítványa is, ugye van egy olyan föltételezés, hogy Júdás is többek között azért vált árulóvá, mert hát ő se így képzelte, illetve van egy olyan, hát nyilván a fantázia szülte magyarázat, hogy abban reménykedett Júdás, hogyha majd egy ilyen szorult helyzetbe kerül Jézus, hogy le akarják tartóztatni, akkor majd egyszer csak előkapja a nem létező kardját, és akkor kiderül, hogy mégiscsak ő lesz a fegyveres forradalmár, de hát nem ez történt, és Júdás csalódott, és ugye aztán önkezével vetett véget az életének, és hát a legtöbb tanítvány tényleg csalódottan elfutott. Gondoljuk az emmausiakról, akik még húsvét délutánján is, amikor már hallották, hogy nyitott a sír, és hogy Mária Magdolna hirdető, hogy föltámadt, mondta, hogy mi azt gondoltuk, hogy ő lesz a messiás, de hát mi minden történt vele a Golgotán. Nem tudták összeegyeztetni azt, hogy a messiás az szenved. Ugye maga Simon Péter mondta, amikor Jézus ezt előre bejelentette, hogy szenvedni fog, hogy ez nem történhet meg veled. És erre azt mondta Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, te kísértő vagy, te el akarsz téríteni a Isten útjáról, a kereszt útról. Hát a saját tanítványai sem értették meg, csak húsvét után nyílt ki a szemük, illetve igazán a pünkösdi lélek volt aztán, aki képessé tette őket arra, hogy bizonyságot is tegyenek arról, hogy igen, a kereszten meghalt Krisztus az, aki győztesen visszatért, és az ő apostolai küldötteiként hirdették az evangéliumot a föld végső határáig.

0: Lélekhangoló.
1: Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel, Erdélyi László, a Szóla Rádió főszerkesztője beszélget.
2: A Biblia szerint 40 napig ment böjtölni Jézus, mielőtt elkezdte a munkáját, hogy felkészüljön a munkára. És ebben az időszakban viszont kapott egy segítséget. Igen. Arra, hogy ha leborulsz előttem, megkapod az egész világ hatalmát, odaadok neked mindent, vagyis, hogy te lehetsz majd a Mesiás. Ezt üzente neki, hát a Bibliában így olvasszuk, hogy Sátán ezt a Madácsi, mert a Lucifernek nevezte.
3: Igen, és hát pont Madácsi írja, ugye a ember tagírjába, Isten szájába adja ezt, hogy a Lucifer egy csavar tulajdonképpen az Isten gépezetébe, ugye Luther ezt úgy mondta, hogy az Isten ördöge, tehát az Isten még az ördögöt, a sátánt is föl tudja használni, és itt tényleg az történt, hogy a 40 napos böjtölés, ami tulajdonképpen egy fölkészülés volt Jézusnak a küldetésére, ma úgy mondhatnánk sportnyelve, mint egy ilyen edzőtábor, hogy elvonult 40 napra, hogy fölkészüljön arra, hogy aztán elinduljon, és tulajdonképpen a keresztény már nincs is, ugye aztán megállás, egy 3 éves vándorútra indul Jézus, és akkor ugye gyűjti össze a tanítványait, és hirdeti meg az Isten országát, és ennek a kezdetén a kísértő egyfajta próbatétel, három, mint a népmességben, 3 próba elé állítja Jézus, hogy hogyan is képzeli Jézus az ő küldetését. Ugye az első kísértés volt, hogy a kövekből kenyeret varázsoljon, vagyis a saját maga számára tegyen csodát, mert ő éhes nyilvánvalóan, tehát akkor oldja meg ezt a maga csodálatos módján, és Jézus nem volt hajlandó ezt a saját éhsége csillapítására megtenni. Ő másoknak csodálatos módon adott kenyeret és segített, de saját magát soha nem mentette meg, és figyelmeztette a sátánt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, ez egy nagyon aktuális mondat ma is, amikor az emberek központi kérdése mindig a mindennapi kenyér, minden nagyobb kenyér, minden olcsóbb kenyér, ez természetes emberi vágy. Jézus nemet mondott arra, hogy egy ilyen kenyeret varázsoló király vagy messiás legyen, akkor jött a másik kísértés, hogy ugorjon le a templom párkányról, és csodálatos módon élje túl ezt a zuhanást, és akkor Jézus erre is nemet mond, és akkor a harmadik, amire utaltál, azt tulajdonképpen egy tipikus sátáni hazugság volt, mert a sátán úgy csinál, mintha övé lenne az egész világ, és ő tudná ezt odaadni az Isten fiának, ez egy hazugság volt, de Jézus ezt is elhárította, és nyilvánvalóan nem volt hajlandó a sátán előtt leborulni, és ezt a 3 próbát, miután Jézus így megállta, tehát nemet mondott a kenyér kísértésére, a siker és a hatalomnak, a földi hatalomnak a kísértésére. Ezek után írja nagyon szépen az evangélium, hogy angyalok jönnek és szolgálnak neki, tehát onnantól kezdve az Isten tulajdonképpen az ő fiát elindítja a nyilvános tanítása, ezek után történik meg a keresztelés, akkor az Isten kinyilatkoztatja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködők, őt hallgassátok, és így indul el végül is Jézusnak a küldetése, a messiási küldetés, ahol nyilvánvaló, hogy nem földi hatalom, földi siker, amit őt mozgatja, hanem az, hogy az atyától kapott küldetést, az emberiség megváltását betöltse és elvégezze. Hát így mutatta meg az Isten a szeretetét, hogy lehajolt hozzánk. Ugye van egy szép verssor, amit gyakran idézek, hogy Baranyi Ferenctől van, hogyha valakit porig aláztak, akkor a porig kell lehajolni. Na most az ember a porból vétetett, és az Isten közel akart kerülni az emberhez, aki elszakadt tőle, akkor neki is emberré kellett lenni, odáig menni, hogy még a halált is megizlelte, hiszen meghalt és eltemették. Tehát olyan mértékben azonosult velünk, hogy szót is tudjon aztán érteni velünk, hogy emberré lett.
2: Mindenki gondolját és a hitét igazítsa mindig az igazsághoz.
3: Hát ugye azt mondja a Pál, hogy tudom, kinek hiszek, vagy kiben hiszek. Ez a nagyon fontos, hogy egy olyan tudatos hitünk legyen, ami valakihez kapcsolódik, valakinek az ismeretéhez. Tehát én nekem ahhoz, hogy a igen mondjak az Istenre, ahhoz nekem meg kell ismernem az ő akaratát, az ő szavát, az ő igéjét és az ő fiát, Jézus Krisztust, és erre mondhatok igent vagy nemet. Tehát itt nincs zsákba macska, az Isten világos

Kedves hallgatóink, folytatjuk a lélekhangolót, a zene után egy ószövetségi proféciát hallhatnak, amely Jézus Krisztusra mutat.

Ézsaiás könyve 53. fejezetében így olvashatunk a szenvedő szolgáról szóló proféciában. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló. Mint veszőszál sarjat kielőttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársaik közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban. Hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, a folytatásban Cseri Kálmán lelkipásztor áhítatát Peckai Endre olvassa fel.

ha ismernéd. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle. János evangéliuma, 4. fejezet, 10. vers. A szamáriai asszony nagyon magabiztosan kezd tárgyalni Jézussal, hozzáértően beszél a vízmerítés technikájáról, különböző vallási kérdésekről, úgy tűnik tájékozott, mint aki kapott vallásos nevelést. Jézus nem bántja meg őt, de szelíd határozottsággal mégis érezteti vele, nem erről van szó. Ő pontosan tudja, hogy emögött az állarc mögött egy boldogtalan ember áll. Ezért mondja neki, ha ismernéd Isten ajándékát, akkor nem ment volna tönkre minden házasságod, nem lennél emberkerülő, aki a déli hőségben jön vízért, nem bojnál vallásos elméleti kérdések mögé a megoldatlanságaiddal. Nem kísérte minket is magabiztos okoskodás mögé bújni életünk gubancaival. Ha ismernéd Isten ajándékát, Jézust, és azt a gazdagságot, amit ő a benne hívők

0: Nekad? Akkor nem ilyen légkör lenne otthon. Nem lenne ennyi rendetetlen kapcsolatod, nem lenne ennyi feszültség benned. Ilyen félelem és büszkeség a szívedben. Ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki Jézus, akkor ő lenne a legfontosabb számodra. Öröm lenne a vele töltött idő, és nem halogatott kötelesség. Akkor keresnéd a csendet, jobban ismernéd magadat, s régen átadtad volna már életed trónját neki. És akkor te kérnéd őt, hogy adja neked azt az életet, amelyet csak tőle lehet kapni, amely egyedül érdemli meg az élet elnevezést, aki tulajdonképpen ő maga. A beszélgetésük végére megtudta ez az asszony, hogy ki Jézus, hogy mi az Isten ajándéka. És mindenről megfeledkezve, boldog örömmel futott be a faluba, és hirdette az embereknek, kivel találkozott. Egy magányos, boldogtalan, kudarcos ember élete meggyógyult, és az evangélium boldog hírvivője lett. Olyan ajándékot kapott, amelyet azonnal megosztott másokkal is. Én vajon ismerem az Isten ajándékát? És hogy ki valóban Jézus?
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorunk fókuszában Jézus Krisztus személye kapott helyet. Emberségéről, lemondásairól, valamint isteni küldetése betöltéséről gondolkodhattunk el. A Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel készült interjú részletben, amely hosszabb formában a Szóla Rádióban hangzott el, és Erdélyi László készítette. Hallhattak egy ószövetségi részletet Ézsajás könyvéből, majd Cseri Kálmán lelkipásztor áhítatát osztottuk meg Peckai Endre felolvasásában. Műsorunkkal kapcsolatban üzenhetnek, visszajelezhetnek nekünk a Magyar Evangélikus Rádió missziónál. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, illetve SMS-t is küldhetnek a 0620 620 36 79-es számra. Műsoraink felvételeit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen. Kedves hallgatóinktól most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Egy egészen fantasztikus műsort fogunk ma lejátszani önöknek. Helyszínen vagyunk, szokásunkhoz képest helyszíni felvételeket csinálunk, és egy erdei méhészetet fogunk bemutatni vizuálisan a kedves hallgatóknak. Két beszélgető partnerom van, és de a két beszélgető partner a méheknek a tulajdonosával fogjuk lefolytatni ezt a műsorunkat. Bemutatkoznál kedves hallgatóknak egy pár mondatot?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kovács Andris vagyok, a Mézerdő méhészet megálmodója és társtulajdonosa, és méhésze.
0: Te is bemutatkoznál?
2: Szervusztok, Varsanyi Zoltán vagyok, szintén a Mézerdő méhészet megálmodója, társtulajdonosa és méhésze.
0: Hát, nem illik háttal kezdeni a mondatot, de teljesen el vagyok ámulva és teljesen elérzékenyültem, hogy fiatalok, tehetségesek megálmodtak valamit és megcsinálták. Hány kaptárral gazdálkodtok jelen pillanatban?
1: Jelen pillanatban 54 családunk van itt a méhészetünkben. Legelőször három családdal kezdtük, és így szépen így három év alatt felfejlesztettük 53 az összes családunk, ugye Zoli?
2: 53. Igen, 53 van most.
0: Mióta foglalkoztok ezzel tulajdonképpen, és mi volt az inspiráció, hogy méhekkel kezdtek el foglalkozni?
2: Inspirációnk nem volt. Három éve foglalkozunk a méhekkel. Egy véletlen során a Covid alatt elkezdtünk terepfutni, és Andris befutott egy méhészetbe. Kipróbálta a szerelemet első látásra, nagyon megtetszett neki, aztán lelkesen felhívott engem is, hogy ez valami olyan, amit lehet, hogy ki kéne próbálni, azonnal rácsaptam én is, úgyhogy pillanatokon belül már ott találtuk magunkat egy OK és méhész tanfolyamon, és aztán tett, követett, és hirtelen már vettünk is egy méhészetet, és neki is kezdtünk, be is ugrattunk a mélyvízbe egyből.
1: Igen, azt kell tudni, hogy Zolival mind a ketten az online világban dolgozunk marketing területen, és már nagyon régóta hiányzott valami kézzel fogható produktum. Ugye a munkánkban az eredményeink azok nem kézzel foghatóak, kapunk egy riportot, hogy jól dolgoztunk vagy nem, de hogy nem látjuk így a munkánknak az eredményét. És régóta gondolkoztunk már azon, hogy valami természetközeli állatokkal kapcsolatos hobbink vagy szerelemprojektünk legyen, de egy az életmódunk se volt arra alkalmas, hogy állatokat tartsunk, mondjuk birkákat vagy teheneket, meg egyikünk se az a nagyon korán kerül alkat úgy alapból. Úgyhogy tényleg jártuk nagyon a természetet, ilyen hosszú távú futásokat, terep kirándulásokat csináltunk, és akkor ez a csoda szembe jött, tehát két méhésszel találkoztam az erdőbe, a Pilisbe, beöltöztettek, megmutatták, hogy mi van a kaptáron belül, addig életemben nem láttam, hogy mi van a kaptáron belül, és nagyon megtetszett, hogy itt a szép levegőn, egy erdő közepén méhekkel együtt dolgozni, hát lehet ennél jobb, és hát azóta kiderült, hogy nincs ennél jobb. Úgyhogy hát 4 évvel ezelőtt kezdtük el így az egészet, hogy egyáltalán tanulni a méhekről. Elvégeztük az OK tanfolyamot, de az inkább egy ilyen elméleti tudást ad, az még jobban kedvet csinálta a méhészet, ezt gyakoroljuk. És akkor szerencsénkre találkoztunk egy nagyon kedves méhész házaspárral a Bakonyba, akik a szárnyaik alá vettek minket, türelmesen tanítottak minket. És akkor amit ott csináltunk a bakonyi méhesbe, azt itt elkezdtük létrehozni itt Budapest határába, a Budai Egységbe. Azt vettük észre, hogy ahogy mi rákattantunk a méhekre, bevonzott ez a csodálatos világ, és ahogy beszéltünk másoknak erről, egyre jobban érdekelte a többieket is körülöttünk, a családtagjainkat, barátainkat. Úgyhogy így született meg végül is a Facebook oldalunk is, ami egy ilyen edukációs oldal a méhek méhészet világáról. És hát így kezdtük el itt megcsinálni a Budaiba méhesünket, hogy ide másokat is be tudjunk hívni, meg tudjuk mutatni másoknak, mert azt vettük ezt, hogy mindenki ismeri a mézet, vagy tudja, hogy hogy készül a méz, de aztán mégse tudja, mert mi se tudtuk. És hogyha ezt tényleg látják, átérik itt családok együtt, vagy iskolák, akkor az egy életre szóló élmény, hogy kiveszünk egy kaptárból egy keret mézet, azt együtt feldolgozzuk, és akár már kóstoljuk, üvegezzük. És közben szerintem az, hogy egy kis állatot így bemutatunk másoknak, mert tényleg egy apró kis rovarról beszélünk, mi bogárnak hívjuk, de biológia ugye rovar, de hát bogárkának becézzük a méheket. Tehát, hogy egy ilyen pici állatra oda tudunk figyelni, és másoknak a figyelmét is rá tudjuk világítani, akkor a többi állatra is, meg a növényre is jobban fognak figyelni. Ezt magamon vettem észre, hogy én nagyon nagy pecás voltam, és amiért a méhészkedek, igazából nem horgáztam, mert úgy már sajnálom a halakat is úgy kifogni. Úgyhogy ez például egy ilyen, amit észrevettem, amit a méhészkedek más, hogy még jobban más, hogy állok az állatokhoz.
0: A család mit szól ehhez a...
2: Nagyon támogatóak. Abszolút támogatóak. Nekem szokott is kijárni a családom ide segíteni, pergetni. Andrisnak is volt már kinn a családja, illetve neki a kedvese is nagyon aktívan segít nekünk. Ő egy író, ír nekünk mesekönyveket, úgyhogy megnyitottuk így a gyerekek irányába a Mézerdő lakói mesesorozatot is. Tehát
1: elején jól megmosolyogtak minket, pozitív, szerintem. Hogy
2: elején nem hitték el, hogy mi ezt komolyan, gondoljuk, és tényleg csinálni fogjuk.
1: Tehát városi most gyerekek már... vagyunk, tehát tényleg a mezőgazdasághoz így nekem a nagyapám, talán ő az egyetlen kapcsolatom, hogy neki voltak állatai, és gondozta őket, de hogy tényleg mi nem ebben nőttünk föl. Talán ezért is ilyen csodálatos nekünk, hogy ezért tudjuk ennyire lelkesen élvezni azokkal szemben, akik mondjuk egy több generációs méhészetben nőttek föl. De minden héten van valami új, amit tanulunk róluk, vagy megfigyelünk, nagyon sokat figyeljük őket, ugye próbáljuk bemutatni az embereknek is egy nagyon közeli videókon keresztül a méheket is, hogy ez egy nagyon cuki állat, egy nagyon okos állat, egy nagyon összetett világban, a családban élnek. Úgyhogy a család inkább azt mondja, hogy most már a hobbi helyett ők azt mondanak talán, hogy megszállottság, így jó értelemben, de tényleg mind a kettőnek nagyon támogatóak mindenki, bármiben kell segítség, akkor mind a két oldalról tudunk.
0: Hát pár vonalban akkor én rátérnék arra, hogy a méhek milyen termékeket állítanak elő. A méhészetben ezt úgy emlegetik, hogy kaptártermékek, és az volna a kérdésem majd, miután elmondtam a ide tartozó kis történetemet, hogy akkor ti ezeket a kaptártermékeket minőségi formátumban tudjátok előállítani, illetve tudjátok értékesíteni, és a kedves hallgatókat ez érdekelni, akkor erdei méhészet?
1: Mézerdő méhészet.
0: Bocsánat, Mézerdő méhészet,
1: igen.
0: Így keressenek
1: így rá a Facebookon. Mézerdő.hu. Megtalálnak minket, tényleg nagy közösségünk
0: Mézerdő
1: van már.
0: Mézerdő méhészet. Hát a kaptártermékek, ugye a méz a legelső, amit mindenki ismer és mindenki tud. Mézet kizárólag csak a méhek tudnak előállítani, meg a kínaiak.
1: Meg a hangyák, van egy mézelő hangyafa is egyébként.
0: Van egy mézelő hangyafa is, így van. Hát a következő, ami kaptártermék, az a méhviasz, a virágpor, a méhméreg,
1: propolis,
0: és a propolis.
1: Illetve még a méhpempő.
0: Ezek mind a összes terméket lehet tőletek rendelni?
1: Rendelni lehet, nem mindegyiket gyűjtjük csak mi, tehát főleg mi mézzel és méhviasszal foglalkozunk, ugye 50 család az inkább azt mondja, az egy ilyen közepes kisméretű méhészet, tehát hogy mi nem ezek a nagyon nagyok vagyunk. Ezért virágport mi külön nem gyűjtünk be a méhektől, be tudnánk, de én hagyjuk nekik szépen, mert virágport úgy lehet begyűjteni egyébként, hogy a bejárathoz raknak a méhészek egy ilyen szűkített bejárót, ahol ugye hozzák a méhecskék a két kis lábukon ezeket a virágporos batyukat, és ha szűkebb a bejáró, akkor az egyik batyú leesik a lábáról, ahogy ő beérkezik, és egy ilyen virágporgyűjtő tárolóba pottyan. És ezt minden nap begyűjtik a méhészek, mert ugye ezt be kell gyűjteni, mert vizet is tartalmaz, tehát ne romoljon meg. Viszont ez nagyon fontos elessége a méhecskéknek, meg az új generációnak. Úgyhogy ezt azt szokták, hogy egy napig fölrakják az egyik kaptár, aztán szépen cserélik, és akkor így hagynak is elég virágport a méheknek, de el is tudnak menni. Úgyhogy mi ezt itt helyben nem gyűjtjük, de gyűjthetnénk. Virágport mi más méhésztől szerzünk be, és akkor úgy elérhető az is a weboldalunkon. Saját mézeink vannak, tehát itt a vegyes virágmézzel kezdjük a tavasz, kétfajta tavaszi vegyes virágmézzel vagyunk, az egyik ugye itt a környékünkön rengeteg a gyümölcsfa is, úgyhogy most tavasszal minden ráadásul egyre nyírt, úgyhogy két hét eltéréssel pergettünk, és két teljesen más ízvilágú és más textúrájú mézet is kaptunk. A kora tavaszi az egy ilyen sötétebb igazi erdei méz lett, az még viszonylag folyékony is, amit nem régen pergettünk, az akáciát, az meg egy jó sűrű, már gyorsan kristályosodó igaz ilyen tömény méz lett, és akkor hát ugye most az akác. Lesz még hársmézünk, mert nem sokára itt ugye körbevesznek minket, egy nagyon sok hárserdő van. hersmézzünk, és lesz még egy nyári vegyes virágmézzünk itt, és az évet mi a napra forgó mézzel zárjuk. Ugye még a repceméz, amit kihagytam, az még itt a koratavaszi
2: mézünk. Igen, de az nekünk most nem volt, mert itt a környéken nincsenek olyan nagy repcetáblák, úgyhogy egy nagyon kevés repcemézünk jött csak össze. Igen.
1: Propoliszt ugye még lehet gyűjteni, ugye a méhek a propolisztás két dologra használják, az első az, hogy szigetelnek vele, tehát ők minden kis lyukat betömnek a propoliszra, mindent össze propoliszoznak, hogy ne jöjjön be szellő a kaptárba, ne borítsa fel a hőháztartásukat, nem szeretik a szelet, illetve fertőtlenítésre használják a propoliszt, és ezért izgalmas az emberek számára is a propolisz. Ha bármi bekerül a kaptárba, most mondok egy nagyon durva példát, például télen bemegy egy egér, hogy megdizsmálja a kaptárat, azt a méhek mondjuk esetleg elpusztítják benne, de ugye kivinni nem tudják a tetemet, és hogy az ott ne rohadjon el, ne fertőzze be a méheknek a levegőjét, illetve a kaptárt, szépen az egész tetemet bevonják propolisszal, és akkor az itt teljesen steril marad.
0: Tehát egy szarkofágot
1: csinál. Így van, pontosan. Így van, végül is egy szarkofág, és ez a természetben megtalált egyik legerősebb antibiotikum is egyébként, ugye a propoliszt azt mindenképpen ajánljuk mindenkinek fogyasztásra. Kevésbé ismerik Magyarországon még, de már egyre többen. Leginkább ebbe a propolis tinktúra formátumban lehet vele találkozni, alkoholos vagy alkoholmentes változatban. Ők is kaphatóak a shopunkban, de ezt is olyan méhészettől szerezzük be, akik erre rá vannak specializálódva. Úgyhogy itt a mi méheinktől mi csak saját felhasználásra gyűjtünk propoliszt. Lehet nyersen is fogyasztani, ez ilyen kis barna, sötét, barna, sárgás, ilyen kis gyurmaszerű anyag, nagyon ragad, úgyhogy azt szoktuk, hogy a nyelv alá be, és akkor el lehet
2: szokogatni. Igen, véletlenül se kezdjék el rágni, mert soha többet nem szedik ki a fogukba.
1: Nehezen, és az nem néz ki jól a fogon, egy barna kis trutyi. Úgyhogy a propolisz meg a virágporról beszéltünk, mi nagyon fontos termékek. Ezen kívül még ugye a méhviaszt, és azzal foglalkozunk, ugye mindent újra hasznosítunk a méhesbe, és a régi kereteket, amik benn vannak a kaptárokban, azokat is cseréljük folyamatosan, illetve hát amikor fedelezzük le a mézet, akkor is nagyon sok viaszt ugye bontunk le a keretekről, és ezeket szépen leolvasztjuk, és akkor ilyen nagy viasz korongokat csinálunk belőle, úgy néz ki, mint egy ilyen nagy kerek sajt, és akkor azokból vagy gyertyát öntünk, illetve most már van egy nagyon kedves viaszművész pártoló barátja a mézerdőnknek, aki meg segít nekünk csinálni rendes szép gyertyákat belőle, illetve az új kereteket magát ebből a viaszból újra tudjuk hasznosítani, és akkor nyomnak belőle ilyen viaszlapokat, amit berakunk a keretbe, és akkor a méhecskék azt építik ki szépen, és kezdik el gyűjteni a mézet bele. Még a méhpempő van, amiről szerintem nem beszéltünk, talán az a legkevésbé ismert méhészeti termék. Nagyon sok kutatás folyik most róla, mert rengeteg mindent tud. Ugye ilyen tökéletes élelmiszer, ilyen superfoodnak ismeri most már az emberiség. Leginkább a gyerekáldásnál terápiaként szokták használni nőknek, mert nagyon erős ilyen női hormonokra való hatása van, és nagyon nagy sikerrel. De illetve most én például immunerősítésnek szoktam néha ilyen kúraszerűen az ősszel egy-egy ilyen 100 g-os adagot enni.
0: Igen, ezek így vannak, de csak óvatosan a méhpempővel, mert a méhpempő az egy totipotens őssejt kategóriába tartozó, tehát az emberi szervezet például előállít őssejtet, nanopotens és totipotens, ez mondjuk két fő terület. A nanopotens az kifejezetten csontra, csontvelőre, májra, vesére, tehát egy bizonyos szerveknek a regenerálására állít elő a szervezetünk őssejtet, a totipotens, az pedig a nevében is benne van, totálisan mindenre alkalmas. Most a bölcsöt, amikor megcsinálják a méhek, beleraknak egy petét, és elkezdenek királynőt nevelni. A királynő nevelés a bölcsőbe gyűjtik össze a méhpempőt, és a királynő a bőrén keresztül átdiffundálódik a méhpempő, és így tudja magát felépíteni. Ez mit jelent, hogy totálisan mindenre alkalmas. Itt, amit említettél, hogy csak kúrészerűen szabad használni, nagyon helyes, csak kúrészerűen azért, mert bármilyen emberi szervezetben vagy testben, hogyha a sejtbúrjánzást elősegítő anyagok vannak, szépen óvatosan fogalmaztam meg. Mondjuk egy mióma nagyon könnyen be lehet durrantani, nagyon könnyen bedurrantja, és nagyon könnyen akár még rossz indulatúvá is válhat ez a sejtbúrjánzásos történetünk. A méhek esetében egészen másképpen zajlik le. A propolisznak a gyógyhatása francia kutatások alapján történt, hogy a húgyutakra van nagyon jótékony hatással, ezt a franciák fedezték fel valamikor a 10-20-as években. Méhméreg, és esetleg mi az, amit még meg tudtok osztani a hallgatókkal?
1: A méhméreg, most pont jókat kérdezem, mert teljesen másképp reagálunk mind a ketten a méheknek a szúrására. Én abszolút immunis vagyok, nem zavar, nem dagad be, semmi nem fáj annyira. A Zoli meg valószínűleg egy kisebb allergiája is van, mert ő be kell neki úgy öltöznie, mert ha megszúrja a méhecske, akkor elég szépen belegan meg napokig, azért érzi. A méhméreg, aki nem allergiás rá, annak az egy nagyon egészséges szer. Ugye már a kozmetikában is előszeretettel használják krémeknek az alapanyaga. Ízületi és reumatológiai fájdalmakra már régóta ismeretes a jótékony hatása, tehát ilyen mély szúrásos terápiákat is szoktak alkalmazni. Ugye a méhecske sajnos belepusztul, hogyha megszúr minket, a fullánkja bele szorul a bőrünkbe, és amikor ő elrepülne, akkor kiszakad a potroha, ezért elpusztul. Úgyhogy ezért most már méhmérget kifejlesztettek olyan hát ilyen kis szerkezetet, amivel úgy lehet gyűjteni, hogy a méhecske nem pusztul el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kapter bejáratához leraknak egy ilyen kis hártyaszerű anyagot, amiben elektromos pulzusokat lüktetnek. Ez idegesíti a méheket, hogy a bejáratnál van ez elektromos pulzus, és elkezdik megszúrni ezt a kis hártyát. Viszont ebből a hártyából ki tudják húzni a fullánkjukat, így akkor be lehet gyűjteni viszonylag gyorsan és hatékony módon a méhmérget. Immunerősítő hatása is van a méhméregnek, most már azt is tudjuk, hogy a rákutatásban is elkezdték sokkal nagyobb dózisban alkalmazni, és vannak jó kutatások, meg pozitív eredmények, reméljük, hogy egyre több. Hát aki allergiás, ott annak azért ez egy nagyon komoly dolog, úgyhogy ott egyből aki a szúrás kapott kórházba, vagy mentő is viszi el őket, vagy igyekezni is kell, hogy eljussanak a megfelelő helyre, mivel egy fulladásos, allergiás reakciót tud kiváltani. De egyébként, aki meg nem allergiás és megszúrja a méhecske, az ne bánkodjon, mert tényleg egy nagyon jó bőrre is nagyon jó hatása van. Zoli,
2: igen, kollagén tartalmaz, ugyebár rengeteg bőrgyógyászati terméknek az alapja a méhméreg, kisimítja a ráncokat. Vannak egyes országok, ahol ezt kúraszerűen is csinálják, hogy a homlokukat és a szemük mögött följebb szokták megszuratni a nők, mert gyakorlatilag ez olyan, mint egy biobotox kúra, szépen elsimítja a ráncokat.
1: Igen, azt tudjuk még, hogy körülbelül tehát a kobra mérgével egy ilyen értékű, vagy talán még erősebb is, de ugye hát nagyon kis dózisban található meg a méhecskében ez az anyag. De ezzel is most nagyon izgalmas kutatások folynak még, úgyhogy mi is várjuk, de én azt tudom kb. Mondani, hogy aki méhészkedik, elég sokáig él, tehát nagyon sok idős méhészt látunk, meg méhészsel beszélünk, de tényleg ilyen 80 fölött is a 20-30 kilós mézes kereteket, mézes dobozokat úgy hordják, mint a 40 vagy 30 éves férfiak. Úgyhogy biztos vagy benne, hogy számít az, hogy azért kapunk mészúrást, méhészeti termékeket eszünk, mézet, propolisz, mert én például miatt a méhészkedünk, szerintem nem is voltam beteg egyáltalán.
0: Méhnek a gyógyító hatásáról még nem beszéltetek, illetve nem beszéltünk.
1: Fú, rengeteg
0: ki mit tud hozzátenni ez a témakörhöz?
1: Hát én abból imádom a mézet, tehát ez az egy, ami a mézet, ez szerintem megvolt, hogy mindig is gyerekkorom óta nagyon szerettem. Családunkban mindig volt méz, szüleim mindig méztől vettek jófajta mézeket. Úgyhogy nálunk igazából mindent, amit cukorral édesítenek mások, az mézzel volt édesítve, tehát a kávé, a tea, a limonádék, tehát a legtöbb dolgot mi mézzel ettük. Hát az immunerősítése mindenképpen, tehát nagyon sok antioxidáns van, ásványi anyagok vannak a mézben, és ugye maga a méz az egy jó minőségű cukor, gyümölcscukor és szőlőcukornak a keveréke.
2: De nem is tipikus cukor egyébként, mert ez egy hosszan felszívódó cukor, tehát ez az úgynevezett, vagy hát ha lehet ilyet mondani, hogy egészségesebb cukrokba tartozó fajta. Diétákhoz is alkalmas egyébként, mivel a méz az terítettségérzetet küld egyből az agyba, és mivel lassan felszívódó, ezért abszolút alkalmas különböző ilyen diétás kúrák.
1: Igen, például az esti nasit szerintem nagyon jól kiváltja, ezt személyes tapasztalatként tudom mondani, hogy ha van ilyen rám, én azt, hogy olyan csokizhatnék, vagy
2: hajnali kertes csokizás, igen, ez kiváltja a méz.
1: Akkor tényleg elég egy két kanál méz, és megszűnik ez a vágyam. Úgyhogy erre is nagyon jó, de visszatérve az összes légúti problémára kifejezetten jó hatása van a méznek. És akkor azért nehéz szerintem erre a kérdésre még úgy válaszolni, mert ugye sokfajta méz van, és mindig, hogyha mézről beszélünk, az emberek fejében az ilyen egy mézről, mint hogyha lenne egy méz. Közben inkább mi a borokhoz szeretnénk pozícionálni a mézeket is. De nagyon sokfajta méz van, ízvilágban is teljesen mások a mézek, színbe, textúrába, hatásba is. Tehát, hogy például melyik mézet mire használjuk, hogyha én beteg kezdek lenni, vagy érzem, hogy kezdek megfázni, akkor tudja, hogy a hársméz az első, amihez nyúlok. Mert az a legjobb az összes ilyen légúti torok problémára, hogyha például gyomor bajom van, akkor a repceméz az első, ami az nyúlok, az egy lugos méz, az a refluxra, meg a gyomorsav túltengésre kiváló. Ha nem tudok aludni, akkor például este akácmézet eszem egy pár kanálam, az akácmézbe segíti az alvást. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fajta...
2: Télen meg vegyes virágmézzel érdemes erősíteni a szervezetünket, mert ugyebár abban van a legtöbb vitamin, különböző aminósav, tehát ásványi anyag, tehát...
1: Igen, amikor kérdezik, hogy melyik mézet ajánljuk, akkor ezért nehéz, tehát hogyha most ajánlhatnánk mézet, hogy mire, akkor meg lenne, hogy mire. De hogyha tényleg az lenne a kérdés, hogy csak egy mézet kell kiválasztanunk, akkor melyik lenne az, akkor mindenképpen mi a vegyes virágmézet szoktuk ajánlani.
2: Csak ott is ugyebár a vegyes virág és vegyes virág között is rengeteg különbség van, mert nincs két ugyanolyan vegyes virágméz két méhészetből, ami ugyanazt tartalmazná. Tehát ez nagyon függ attól, hogy milyen tájegységen vagyunk, milyen időszakban vagyunk, amikor a méhek gyűjtötték a mézet.
1: Mikor lett lepergetve. Nálunk is van. Tavasszal két fantasztikus vízvilágú, de teljesen különböző tavaszi virág, vegyes virágmézünk lett. Úgyhogy minél több virág van benne, annál jobban hasznosulhatnak a virágokból szerzett nektárba lévő anyagok.
0: A méznek a tartósító tulajdonságáról csak két gondolatot szeretnék elmondani. Egy tanulmányban olvastam, hogy 2000 évvel ezelőtti a mumiák, fáraóknak a sírkamrájába előkerültek edények, adagedények mézzel. És kedves hallgatóim, most kapaszkodjanak meg, a 2000 éves méznek volt még aminosav és vitamin tartalma. Miről beszélek pontosan? Egy tál gyümölcset kirakunk az asztalra, annak a gyümölcsnek van vitamin és aminosav tartalma. Egy-két hét múlva ez szépen lebomlik a gyümölcsökbe, és elbomlanak ezek az anyagok. A méz ez nem ilyen, ez meg tudja tartani a vitamin és aminosav tartalmát. 2000 év után is egy kínai hercegnőnek a történetét mondanám el nagyon-nagyon gyorsan. Eltemették a hölgyet, de úgy temették el, hogy a koporsót feltöltötték langyos mézzel, tehát a teljesen fölvette a struktúráit. Több mint 2500 évvel ezelőtt történt ez a temetési szertartás, és az arcának a bőrének a struktúráját, illetve az arcvonásait tökéletesen megőrződtek, és teljes mértékben felismerhető volt a kínai hölgy. Hát ennyit röviden a mézről, illetve még csak annyit tennék hozzá, hogy honnan lehet megismerni, hogy hamisított mézet.
2: Több módszer is van. Az egyik a vízteszt, ugyanis hogyha egyszerűen elkezdjük csorgatni a mézet egy pohár vízbe, akkor a hamis méz az egyből fel fog oldódni, az igazi méz az pedig szépen elkezd lecsorogni az aljára, és ugyanúgy ott elkezd egy ilyen gyűrű formában felgyűrűződni. Ez az egyik. Andris?
1: Van ugyanebb vízzel, még lehet azt is, hogy egy üres pohárba mézet rakunk, egy kis vizet ráöntünk, és elkezdjük lögybölni. A cukrozott víz, meg cukrozott szirup, az szét fog esni. A méz meg elkezd ilyen kis formák kirajzolódni rajta, mint hogy ilyen hadszögletek, de nem jön ki teljesen hadszög. De sajnos azt kell mondanom, hogy ma már nagyon nehéz, mert ezeket a hamis mézeket ne úgy képzeljük el, hogy a méhész otthon összerak valamit, hanem ezeket már laboratóriumokba, gyárakba állítják elő. Úgyhogy tartalmaznak, tehát ezt úgy csinálják, hogy ilyen kukoricaszirupokat előállítanak hatalmas mennyiségbe, ezeket behozzák mondjuk az Európai Unióba, itt hozzáöntenek egy kis igazi finom kelet-európai vagy akár magyar mézet, ezt egybe melegítik, hogy egybeálljon, és akkor utána nagyon nehéz megmondani, hogy ez most igazi méz, vagy nem igazi méz, tartalmaz mézet. Ugye laborban lehetne kimutatni, hogy milyen cukor van benne, hogy akkor nem csak gyümölcscukor és szőlőcukor, hanem szaharóz.
0: Összegezve, akkor végül is honnan lehet tudni azt, hogy hamisított mézről beszélünk, hogy nem hamisított mézről? Mit tudtok javasolni a kedves hallgatóknak?
2: Mindenképpen olyan, nézzék meg a származási helyet, ami fel van tüntetve a méz címkéjén, ezt most már kötelező feltüntetni, és ami EU-n kívüli, vagy részben EU-n kívüli, az semmiképpen nem javasoljuk.
1: Mármint az, hogyha az van feltüntetve a címkén, hogy EU-n belül és EU-n kívüli méz keveréke, mert most minek kell keverni egy üveg mézbe EU-n belül és EU-n kívül, tehát ott az egy gyanús, hogy valami más is van benne. A legjobb tippünk az, hogy méhésztől direktbe vegyenek mézet az emberek, igen, illetve piacon méhésszel együttműködő termelőtől vagy üvegezőtől, mert 22 000 méhész van körülbelül Magyarországon, tehát szinte mindenhol az országba felelhető a közelben méhész, az internet segítségével meg nagyon könnyen el is lehet most már őket érni, tehát online is lehet vásárolni, de piacokon is. Hogyha méhésztől vesz az ember mézet, akkor 99,9%-ban az méz lesz.
0: És ha kedves hallgatók virágport szeretnének vásárolni tőletek, akkor ebbe tudtok segíteni?
2: Tudunk segíteni. Igen, van 200 g-os és 500 g-os kiszerelésben is kapható nálunk a webshopon, úgyhogy
1: szárított
2: virágport meg tudják.
1: Ugye kétfajta virágport lehet vásárolni. A szárított, amit így nagyon sokáig el lehet rakni, szobahőmérsékleten is lehet őrizni, illetve néhány méhészetbe lehet venni friss virágport, de azt mélyhűtőbe kell tárolni, úgyhogy annak egy kicsit bonyodalmasabb. A kettő között a különbség természetesen a nyersabban azért még több a tápanyag, de a szárított virágpor, én például azt használom minden nap, bárhol tudom tárolni, nagyon jó fehérje tartalma van a virágpornak, mi multivitamin mellett helyett is használjuk, úgyhogy nagyon jó ilyen étrend kiegészítő.
0: Az egyetlen fehérje forrás a méheknek a virágpor, és amilyen tudjuk javasolni a kedves hallgatóknak, de évente kétszerű virágpor kúrát. Hát a virágpor az tulajdonképpen a mennyelev táblázat van benne, kivéve az uránszúrókért, az ólom és az ilyen szennyező anyagok nincsenek benne, de a réz, a kobalt, a vas, a mangán, minden benne tartalmaz a virágpor. Tehát én javaslom a kedves hallgatóknak, hogy évente kétszer, ősszel és tavasszal egy-egy ilyen virágpor kúrát mindenképpen. Ami még nagyon fontos a virágpor kúra megelőzése előtt, hogy egy szem virágport szét kell törniük, és a csuklónak a belső részéhez este ragasszák le, ez az allergiateszt, hogy allergiás vagy nem allergiás. Ha valaki bepirosodik a virágpor helyén a bőr, akkor bőrpír keletkezik, akkor allergiás. Az allergiás emberek nem ehetnek virágport. Ez nagyon-nagyon ritka, de nagyon gonosz betegség a virágpor allergia. Tehát aki nem allergiás, az feltétlenül keresse meg a...
1: Sőt, egy nagyon jó reggeli kiegészítő, tehát ilyen reggeli kásába szoktam, vagy a joghurtotba öntök egy kis szárított virágport felkeverve, és akkor egy nagyon jó kis gazdaggá teszem.
0: Kaptáraknak a típusai azok, milyen ez a 54 kaptár, ez mind ti csináltátok?
2: Vagy? Igen, többfajta kaptárunk is van, a legtöbbet egyébként vásároltuk, vagy különböző helyekről gyűjtöttük. Mi most kettő mérettel dolgozunk, van a Dadant, ez egy nemzetközi standard méret, mi ezt szeretjük a legjobban, illetve vannak félbocon méretű kaptáraink is.
1: Ezek a, mi a, ugye a rakodó típusú kaptárak mellett tettük le a voksunkat, ugye kétfajta kaptárrendszert használnak a méhések, az egyik a rakodó, amikor egymásra rakodjuk a különböző plusz métereket, tehát mint egy felhőkarcoló, így növelgetni tudjuk az emeletet, és van a fekvő, az a nagy bocanádi általában, ott meg egymás mellett vízszintesen vannak csak a keretek egymás mellett. Úgyhogy mi a rakodót szoktuk használni, mert könnyebben tudjuk kezelni, könnyebbek ugye a keretek, kisebbek, igen. Tehát meg ha ne hagy Isten, szeretnénk egyszer valahova vándorolni a méhekkel, akkor sokkal egyszerűbb így őket mozgatni.
0: Tehát akkor ti vándoroltok is? Ami...
2: Nem vándorlunk. Kétfajta méhészet van. Van, aki tájegységek szerint folyamatosan követi azt, hogy hol mi nyílik, és vándorol, és viszi a méheit, illetve van, aki egy helyben, ez az úgynevezett álló méhészet, nekünk mi az utóbbi vagyunk. A vándorlás egyébként megéri, mert sokszorosát gyűjtött be mézmennyiségben ahhoz képest, amit egy álló méhészetből begyűjtesz, akár háromszorosát, négyszeresét is, viszont elképesztő munka. Hát azt folyamatosan, ilyen 2-3 hetente költöznöd kell, és minden méhedet átvinni. Este lehet a méheket vinni, nem lehet napközben, mert ugyebár a legtöbb, a kaptárnak a nagy része az kirepül és folyamatosan gyűjt, estére gyűlnek vissza, tehát ez egy...
1: Ez egy más fajta, de bennük világ. Van az ilyen kis romantikus vágy, hogy el akarunk kísérni méhészeket vándorolni, mert igen. Akarjuk próbálni. Mert azért az is tetszik, hogy egy pár napra kiszabadulni a természetbe méhészekkel méhészkedni, az biztos, hogy egy jó kis táborszerű buli is egybe. De nálunk is például, hogyha pergetés van, hívunk ismerősöket, tehát mint egy kicsit úgy kezeljük, mint a szüretet. Ugye nyílt napokat is szoktunk tartani, itt a méhesbe jönnek iskolák, családok, örökbefogadóink, és akkor együtt szoktuk itt a mézet elvenni és lepergetni, megkóstolni.
0: Fantasztikus, amiket hallok. A méheknek a betegségei, illetve a méheknek a jelentősége jelenleg a emberiség számára. Ugye a nem létező kemtrécsikok, ugye a teljesen ártalmatlan 5G rádiófrekvenciás sugárzások, legalábbis ezt állítják bizonyos médiumok. Éreztettek-e valamilyen, van-e tapasztalatotok ezekre?
2: Hát nekünk van itt egy adótorony mellettünk, hogyha megnézted a mellettünk lévő telkát, de nem érezzük azt, hogy zavarná a méheket, ugyanakkor nem tudom, hogy az adótorony ez 5G-s.
1: Nem, ez egy átjátszó.
2: Ez egy átjátszó csak.
1: Hát ugye az elektromosságot a méhek teljesen jól érzékelik, úgyhogy ők ezt használják is a navigációjukba. Tehát ők látják ezeket az elektromos tereket, úgyhogy itt például ez a torony valószínű, hogy nekik segít abba, hogy könnyebben hazatalálnak messziről, de nem mintha nekik nagyon kéne. De visszatérve a kérdésedre, azt látjuk, hogy van egy nagyon felelőtlen hozzáállása szerintem így az embereknek a kisebb rovarok, vagy bogarak, vagy ilyen pici állatok felé. Minél nagyobb egy állat, annál jobban szeretjük, vagy annál cukibb, tehát mondjuk egy zsiráfot, vagy egy elefántot nagyon szeretnek, de egy méhecskét ők nem tartanak olyan szinten még, ezen dolgozunk. Ugyanígy ez látszik is mondjuk a mezőgazdaságunkon, hogy nincsen egy igazából együttműködés a méhész és a termelők, földművelők között, pedig lehetne egy nagyon jó szinergia. Amerikában, Ausztráliában, egy-két nyugat-európai országban már rájöttek arra, hogy mennyire fontos a méhész, illetve a méhek szerepe. A méhész már ott nem abból él, hogy mézet termel, az neki a bónuszt, ő abból él, hogy beporozza a területeket, tehát mondjuk egy méhész kb. $100 kap kaptáranként beporzásra per virágzás. Mert rájöttek arra, hogy 30-40%-kal jobb a terméshozam, hogyha megfelelő módon van beporozva az adott terület. Viszont itt is, ugye itt meg a posztméheket akarom behozni, hogyha viszont rossz idő van, a méhecskék nem mennek ki dolgozni, tehát hiába vannak kirakva a méhek mondjuk egy mandula mezőre, ami ugye kora tavasszal virágzik, ha hideg van, a méhek nem mennek ki. Ezért használják most már a dongókat, a posztméheket is, ugyanilyen kis kaptárakba kirakják őket. Ők rosszabb időben is kimennek, tehát akár hidegebben, vagy esőben, vagy szelesebb időben is elvégzik a beporzást. Ugye ami a legnagyobb hír, meg most már szerintem sok emberhez is eljutott, hogy a méhek veszélyben vannak. Ugye van egy ilyen fals Einsteinnek tulajdonított mondás is, hogyha nem lennének a mélyek, akkor 4 éven, vagy ha kipusztulnak a mélyek, akkor 4 éven belül az emberiség is követi. Ezt egyébként nem mondta Einstein, de nagyon jól leírja azt, hogy milyen helyzetben vagyunk most. Nem a mézelő méhek azok, akik kihalásban vannak, mert hála Istennek őket a méhészek karban tudják tartani, szaporítani tudjuk őket, vigyázni tudunk rájuk, látjuk hányan vannak, gyógyítani tudjuk, hogyha baj van, olyan helyre tudjuk őket vinni, hogy ahol jó nekik, viszont a beporzás 60-70%-ára vadméhek is felelnek. Róluk semmit nem tudunk, senki nem regisztrálja őket, hányan vannak, ők azok, amikor azt mondjuk, hogy kipusztulás fenyegeti a méheket, elsősorban rájuk gondolunk. Csak Magyarországon 6-700 fajta vadméhet tartunk számon, ami egy szerintem egy hatalmas szám. Világon meg olyan 16-18 ezer vadméhet tartunk nyilván.
2: Hát méhet.
1: Méhet.
2: Ebből nagyjából olyan 8-10 az, ami a házi méh, a mézelő méhnek a fajtája. Az összes többi az vadon élő méh, ami nem feltétlenül kolóniában él.
1: Így van.
2: A legtöbb méh, ez is például, ez is egy tévhit, a legtöbb méh, az vadon élő és nem kolóniában
1: magányos
2: élő,
1: méhe.
2: Magányos méhecske.
1: Ki azért szoktuk igazából az embereknek azt, mit tehet a mindennapi ember a méhekért vagy a környezetért. Mi 3 dolgot szoktunk kérni, hogy ültessünk minél több virágot adó növényt, ha tehetjük, akkor akár gyümölcsfákat, mert az még gyümölcsöt is, hát még több állatnak, élőlénynek ad jót. Rakjunk ki itatókat, itató lehet bármilyen edény, csak víz legyen benne, tiszta, friss víz, nem kell belerakni semmit, csak fadarabot, köveket, hogy le tudjanak rá szállni a rovarok, bogarak, beporzók, és ne fulladjanak bele. Illetve a harmadik az pedig az, hogy ilyen bogárhoteleket hozzanak létre. Bogárhotel is lehet bármi, amiben lyukak, rések vannak, le tudod elköltözni a vadméh, be tudnak húzódni rossz idő esetén, illetve az utódjaikat is oda rejtik el. Úgyhogy ez a 3, ami szerintem egy bárki, egy átlagos ember, ha már megtesz, akkor több száz, több ezer kis élőlénynek tesz jót.
0: Igen, hát ez így van, de sajnos a második világháború óta 10 olyan betegség, még betegség ütötte fel a fejét, amire olyan nagyon nincsenek felkészülve ezek a kis szerencsétlen jószágok. A legutolsó, valószínűleg ez is egy laboratóriumi termék, a kaptárbogár. Az simán, mint a kleptoparazita méhek, be tud sétálni, széteszi az egészet úgy, ahogy az elejétől a végéig, és megeszi az álcákat, kieszi a királynőnek a petét. Ha nincsen szerencsé, akkor még a királynőt is megeszik. Tehát ezek ilyen minden fogyasztó bogarak. Egyelőre senki nem tud tenni ellenük semmit. Városi méhészet, az városi legenda, vagy tud működni szerintetek?
1: Sőt,
2: működik
1: tud.
2: Bizonyítottan, mi van. Bizonyítottuk is. Van jelenleg 2 darab olyan kaptárunk, ami a városban van kihelyezve, az egyik a Szabadság térnél van, a másik az pedig a Robert Károly körútnál.
1: Nem, a Váci Dózsa.
2: Igen, Váci Dózsa. Igen,
1: két irodaháztetén van egy-egy mély családunk, a városi hozzá. Beporzás program keretében. Működünk együtt egy ilyen ingatlan fenntartó céggel, a Colliers-szel, akiknek fontos volt, hogy így a környezet védelem is megjelenjen, úgyhogy nem azért raktuk ki őket, hogy mézet termeljenek, úgy gondoltuk meg, persze úgy raktuk, hogy átnéztük a területet, körbejártuk Google Maps-el, mindenhol megnéztük, hogy van elég kaja, úgyhogy abban biztosak voltunk, hogy magunknak elég élelmet tudnak gyűjteni, de azt már nem gondoltuk volna, hogy még elvehető mézet is, de most ott tartunk, hogy most van május, és már 23 kiló mézet el is vettünk tőlük, és még megyünk majd begyűjteni, tehát eszméletlen sok mézet gyűjtöttek.
2: Tegyük hozzá a statisztikához, hogy tehát átlag olyan 20-25 kiló mézet hoz le egy álló méhészetben egy család.
1: Mármint úgy, amit elvehető tőle.
2: Ami elvehető, igen. Összesen 60 és 85 kg közötti mézet termelnek a méhek, és ebből 20-25 kg az, ami elvehető. Átlagosan. A többi az. Többi az.
1: Úgyhogy ez a két család most messze átlagon felül teljesít, tehát eszméletlen sok mézet gyűjtöttek, nagyon szép, egészségesek, nagyok.
2: És finom a mézet.
1: És nagyon finom.
0: Kedves hallgatók, tudnátok-e olyanba segíteni, hogyha megkeresnek, hogy a városi méhészetet, tehát mondjuk a Kertesövedet, tehát nem egészen arra gondoltam, hogy a Keleti pályáról és a környékéről bejelentkeznek, hanem mondjuk Budafok, Tétény környékéről, hogyha bejelentkeznek, akkor tudtok-e segíteni ebben, segítséget nyújtani?
1: Mármint, hogy elkezdenének méhészkedni? Aha. Vagy szeretnénk méheket tanulni? Hát azt szoktuk először mondani, hogy attól függ, mi a pontos igény, tehát hogyha ő beporzókat szeretne, tehát szeretné, hogy a környezete be legyen porozva, de nem a mézért méhészkedne, akkor nekik elsősorban a dongó családokat szoktuk ajánlani, velük nincsen semmi teendő, őket ki kell rakni egy ilyen dongó kaptárat, a kertbe ők végzik a dolgukat, ők nem termelnek elvehető mézet, ők nem is házi méhek, tehát ők 2-3 hónap múlva kiköltöznek a fészekből, de valahol a közelbe fog az anya föld alatti kis fészket kialakítani a télire. Ha viszont mézet szeretnének termelni, az egy kicsit komolyabb dolog, és a kicsit most itt idézőjelben, tehát sokkal komolyabb, mert ott már méhészkedni is kell, tehát ott már azért el kell sajátítani a méhészeti teendőknek a tudását. Azt szoktuk ajánlani, hogy kezdjék az, hogy keresnek egy közeli méhészt, és ajánlják fel, hogy segítenek szívesen, vagy kijárnának segíteni. Mindig van bőven feladat a méhesbe, általában nem sokan vannak a méhészek, tehát jól jön egy fizikai munka, segítség is, és akkor ha végigcsinál valaki egy szezont, akkor azt mondom, hogy utána már nyugodtan elkezdett méhekkel foglalkozni, mert akkor látja, hogy mi az, amit egy méhész mellett végigcsinált, van kit keresnie, hogyha esetleg szakmai kérdése van, mi is így csináltuk az elején, tehát mindig volt telefonos segítségünk, ha elakadtunk esetleg valahol. De egyébként a szabályozás azt mondja, hogy mindenki tarthat méheket, tehát ugyanúgy, mint csirkét. Be kell jelenteni a helyi kerületi jegyzőnél azt, hogy hány családot tart az ember, de ő igazából ezt elfogadja, nem engedélyezi. Szabály viszont vonatkozik rá, belterületen a szomszédtól 4 méter távolságra kell a kerítéstől, és kell biztosítani egy olyan, mint nálunk is látjátok, egy ilyen gyékényt, hogy a röpmagassága a méheknek fölötte legyen, tehát hogy ne a szomszéd szemmagasságába kezdjenek repülni. El kell fordítani ugye a kaptárat a másik irányba, hogy a nyílás az ne a szomszéd felé legyen. Sok vizet kell biztosítani, mert leginkább azt látjuk, hogy a probléma a méhészek és nem méhészek között abból szokott lenni, hogy a méheknek nem raknak ki elég itatót, így a méhek átjárnak mondjuk a szomszédnak a kutya tálkájából.
2: Vagy a medencéjéből.
1: Vagy a medencéjéből, ami okozhat itt problémát, de egyébként úttól 10 méter, turista úttól 100 méterre kell lennie a méhkaptárnak.
0: Állatorvosnál bejelenteni?
1: Állatorvos, ugye van a hatósági állatorvos is, akivel kapcsolatban vagyunk, illetve van egy méhegészségügyi felelős, és ő ki jön évente egyszer vagy kétszer, jegyzőkönyvezi, átnézi a méhállományt, ugye itt a betegségeket nézi, hát elsősorban, amit te is mondtál, hogy azért van egy-kettő. De nálunk igazából Magyarországon azt mondom, két dologra kell nagyon figyelnünk, így a méhekkel kapcsolatban, az egyik az ugye az atka, a varóatka. Ez egy ilyen kis parazitaszerű kis élőlény, ami a méhekre megy, főleg a fiasítás, tehát a lárvákat támadja meg. Ezt úgy kell elképzelni az atkát, mint hogyha rajtunk lenne egy ilyen cipónyi kullancs, és az így szívna ki az életünket. Úgyhogy ezt az atkát kell nekünk így éríteni, illetve nem engedni, hogy elszaporodjanak. Úgy kell hozzáállni, mert a méhészek azt mondják, hogy sajnos minden családban van atka, csak nem mindegy, hogy mennyi, tehát nem szabad, hogy elbúrjánzom, mert akkor legyengül egy család, és összeomlik a népessége, és el tudnak pusztulni. A másik, ami hála Istennek, az nagyon ritka, de végzetes, ez a költés a rothadásnak hívják. Ez egy gomba spóra alapú betegség, ami hát igazából elkezd rohadni a fiasításra a kaptárba, és ilyenkor nincs is erre semmilyen gyógyszer, az egész állományt azt el szokták égetni, hogyha ez előfordul.
0: A városi méhészet, akkor tudtok segíteni a rádió hallgatóknak, aki jelentkezik, hogy valamilyen formációba egy kerten belüli méhészetet be tudjon indítani?
1: Abszolút tudunk segíteni az elindulásban, inkább ilyen iránytűként, hogy merre, hova forduljon, mert szerintem a legelején ez volt nekünk is a legnehezebb, hogy összeszedni, hogy akkor milyen szabályozásoknak, mit kell megfelelni, hogyan kell az adminisztrációt, mert ebbe így nagyon nem segített senki, meg nem voltak ilyen iránytűk, úgyhogy ezekbe is abszolút tudunk. Nagyon jó irodalma van a magyar méhészetnek, tehát a magyar méhész kultúra egy nagyon régi, nagyon jól dokumentált, tehát rendkívül jó könyvek is vannak, ahonnan lehet tanulni. Illetve hát mindenképpen azért azt ajánljuk, hogy vagy akár a mi méhészetünkbe, vagy egy közeli méhészetbe kimenni, gyakorolni, segíteni.
0: Adásidőnk lassan lejár, azért még 3 mondatot mondanák a méhekről. A geológiai kialakulása a méheknek, ez a hangyákból kezdődött el a kialakulás, egy olyan 60-65 millió évvel ezelőtt. A legöregebb mi az Gyantába, Borostyánba
1: befoglalt igényekkel
0: találkozhatunk.
1: 120 millió
0: olyan 60 millió éves borostyáról beszélünk. A méheknek a túlélési képessége. Föltörténetünk úgy néz ki, hogy kambrium, szilúr, devon, karbon, perma. Devoni kihalás volt a legnagyobb kihalás a föltörténetünk korában. Egy több mint egy millió éven keresztül nem volt semmi. A méhek túlélték, és azért tudták túlélni, mert létezik egy olyan, hogy megakolónia. Ezt Mexikóban találták az első megakolóniát. A templomtorony, harangtoronyból kezdődött el építeni a méh család. De 750 kilométert lapátoltak ki. Sajnos nem volt szakember, aki el tudja dönteni, hogy most ez egy család, vagy két család, vagy hány család csinálta. De ha abból indulunk ki, hogy egy kaptárad úgy néz ki, hogy van a királynő és a lányai. Öt lány azért ki tud szolgálni egy királynőt. Most ugye 500 kiló méhről beszélünk csak. Hát az biztos, hogy egy millió éven keresztül kellő mennyiségű táplálékot tudott nyújtani annak a mini családnak. Hát kedves hallgatóink, műsorunk lassan-lassan lejár. Azt szeretném még megkérdezni, hogy van-e olyan történetetek a méhészekkel kapcsolatban, vagy méhészkedéssel kapcsolatban, hogy szívesen megosztanátok a hallgatókkal, vagy megosztanál a hallgatókkal?
1: Talán most nem is tudnék egyet kiemelni, de azt szoktam így még a méhészetről, hogy az emberek még jobban megértsék, hogy talán ez az egyetlen olyan állattartás, ahol ugye az a cél, hogy minél tovább, minél egészségesebben legyen az állat. És szerintem ez filozófiájában teljesen más, mint az összes többi állattartás, és talán emiatt is nagyon tetszik. Illetve az, hogy kerestük az Olival tényleg egy olyan dolgot, ahol a környezetre is jó hatással lehetünk, és azzal, hogy méheket tartunk, ezzel tényleg jó hatással vagyunk a környezetünkre, ugye ők millió-millió virágot beporoznak, amiből gyümölcs lesz, zöldség lesz, vagy csak továbbfejlődik a növény, további millió élőlénynek ezzel biztosítanak túlélést, vagy megfelelő életkörülményt. Itt tényleg egy ilyen varázslatos világ, így a méhek világa, és mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg ezt minél közelebbről megismerni, mert tényleg egy csoda, ami ott van a szemünk előtt, de mivel olyan kis picik, ezért nem feltételezzük róluk ezt a csodát.
0: Hát, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kedves Zoltán, műsoridőnk lassan lejár, de még egy-két percünk van. Van-e olyan története a méhészkedéssel kapcsolatban, amit szívesen megosztana a rádió hallgatókkal?
2: Gyakran csinálunk nyílt napokat. Ilyenkor a leginkább családokat szoktunk várni, olyan 5 és 15 éves gyermekekkel, és egyszer egy olyan család jött ki, egy négyfős család, ahol volt még egy karonülő gyerek, Csabika. Csabika végig a lányra koncentráltak, mert a lány nagyon félt a méhektől, és egész úton őt puhították, hogy ez mennyire jó lesz. A szülők nagyon szerettek volna méhészkedni, és végül itt már mindenki beöltözött, amikor ránéztek Csabikára, hogy na akkor mehetünk? Nem. Apuka teljesen összeomlott, hogy ő most nem méhészkedhet, másfél órát utaztak, puhították a lány az már teljes ruhába volt, és Csabikát végül sikerült rávenni, de úgy, hogy először odaadtuk neki a füstölőt, hogy nem akarja kipróbálni, milyen füstölni, aztán jött, hogy nem akarja füstölni, esetleg méheket füstölni, de, azt nagyon szeretne, de ahhoz be kell öltözni, Csabika, nem baj. És onnantól kezdve Csabika beöltözött, és jött velünk méhészkedni, úgyhogy itt a füstölő volt a nagy kulcs a történetben, és a végén egy nagyon boldog élménnyel távozott a család.
0: És akkor ez a család, ez családi méhészetet csinál?
2: Nem, ők csak feljöttek. Vannak nyílt napjaink, ahol ahol ki lehet jönni, és ki lehet próbálni a méhészkedést. Van egy ilyen két órás túránk, ahol végigvezetjük az összes részén a méhészetnek, és meg lehet tapasztalni, persze kicsiben, hogy milyen méhészkedni, illetve hogy hogyan kerül a keretről az üvegbe a méz, és ezen a túrán vettek részt.
0: Fantasztikus. kedves hallgatóink, keressék a mézerdő méhészetet, keressenek egy nyílt napos időpontot, és jöjjenek el, látogassák meg azt a kis mézes világot, és barátkozzanak össze a gondolatokkal.

0: ráadásul ez egy jótékony hatású finomság, úgyhogy amellett, hogy finom, egészséges is, és vigyük fel a magyarok méz átlagfogyasztását, duplázzuk meg, mert nagyon keveset fogyasztunk.
1: Nekem egy záró gondolatom lenne, talán még ennyit át tudok adni, hogy szeressétek a kristályos mézet. Magyarországon nem szereti, mindenki fél a kristályos méztől, de az egy jó dolog. Először is az mutatja, hogy biztos, hogy igazi a méz, mert a hamis méz nem kristályosodik. Másodszor is ez egy teljesen természetes állapot, nem lesz benne kevesebb vitamin, nyomelem, semmi. Tehát a kristályosodás az egyedül az állag változik, de ha nagyon zavar, akkor tegyük bele kézmeleg vízbe, hagyjuk benne egy órát, és már is nem kristályos. Semmiképp ne forraljuk fel. Jó? Maradjatok velünk, és szeressétek ti is a méheket. Sziasztok!
2: Kedves hallgatói, műsoridő lejárt. Jövő héten találkozunk. Isten áldja önöket!

testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Ám ha így hozta az idő, ritka most az igaz szívű szerető.
1: Körhinta, Fábri Zoltán, 1956.
2: Kinek van első mondata?
1: A történelem által tragikus helyzetbe sodort kisember küzdelme a mindenkori önkénnyel szemben. Na jó, ez túl általános volt, és Gelencsér Gábortól idéztem.
3: Benn maradni vagy kilépni a TS-ből? Ó, Bíró Máté, miért vagy te TS-tag, Bíró Máté? Ugye, Fábri Zoltán Hamlet drámáját és Rómeó és Júlia történetét az 50-es évek szocialista Magyarországán kelti újra életre. Amiért pedig 70 év távlatából mi, nézők még mindig felszállunk Sós Imrével és Törőcsik Marival együtt arra a bizonyos körhintára? Az a szerelem mindent elsöprő ereje.
2: Ez érdekes. Én amikor ezt a filmet néztem, döbbentem rá arra, hogy a szerelem az fenséges. De nem úgy, hogy szinonimaként használom a széppel, hanem hogy ez milyen félelmetes, meg ez a film valami új értéket is behoz ezzel a szédítő jellegével a szerelemnek.
1: Nem csak a régi módi paraszti atyai uralmat, hanem a kommunista termelőszövetkezet földdel kapcsolatos gondolkodásmódját is legyőzi a két fiatal, Pataki Júlia és Bíró Rómeó szerelmes tánca a körhintán.
2: Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a filmet mindannyian moziban láttuk, óriási vásznon, de amikor nem, és mondjuk egy laptopon, akkor is jó fülhallgatóval, mert hogy nagyon fontos ebben a filmben mind a látvány, és mind a hangvány.
1: Én egy körhintán láttam, laptopon volt az ember, és velem forgott másfélben keresztül a körhinta.
2: Na, Szabi, ha ezt megcsinálod, szerintem egy nagyon kult ember leszel, bár így is már alakulsz. Ugye, hát szóval sokak számára ez a film, ez kötelező. Szerintem a Bálint is azért nézte meg, mert körhinta nélkül nem lehet élni.
1: Mindenki számára kötelező, ez a Budapesti 12-ben szereplő film, amellett, hogy a Magyar Művészeti Akadémia 53-ában is, és még Cannes-ban is aranypálmára jelölték.
3: Így van, és azért tegyük hozzá, hogy Fábri Zoltán tulajdonképpen az emeli a piedesztára, hogyha megszámoljátok az 53 legjobb magyar filmet, amelyet ugye a Magyar Művészeti Akadémia jelölt ki 2012-ben, megszámoljátok, akkor azt láthatjátok, hogy Fábri 7 filmmel az első helyen.
2: Tényleg én azt néztem, hogy 2-3 kultfilmje van Fábrinak, ugye Körhinta 56, aztán a Hannibal tanár úr 56 szintén, Két fél idő a pokolban, 20 óra, Isten hozta Örnagy úr, Pál utcai fiúk, az ötödik pecsét. Ami közös ezekben, majdnem mindegyikben, ha még ide veszem az Édesannát is, mondjuk, hogy az irodalomhoz szokott szeret fordulni, Molnár Ferenchez, Kosztolányihoz, Sánta Ferenchez, Örkény Istvánhoz, stb.
1: És mint ebben a filmben, Sarkadi Imréhez, a Kútban című 1954-es elbeszélésén alapul elsősorban.
2: Bár én olvastam egy másik novellát.
1: Másikat, de ezt nem
2: is
1: találtam. Egy címet is olvastál? Én csak azt, hogy két Sarkadi novellán, és ez egy elég egzisztencialista novella, erre majd térjünk vissza.
2: Várjál, de mi a másik? Majd mindjárt eszembe fog jutni. Leányvásár, igen. De még mielőtt odáig elmennénk, az fontos Fábrinál, hogy ő azért színházban is növekedett, meg a képzművészet
1: cseteredett
2: is nagyon közeli kapcsolatban van, és ez is látszik az ő látásmódján.
1: Állítólag ennek a filmnek minden egyes beállítását lerajzolta előzetesen.
3: Így van, mert hogy ő festőember volt, és rendkívül precíz. Tehát japán tornatanárnak becézték a szakmában, felkészültsége miatt emlegették így. És egyébként ugyanolyan polihisztor volt, mint Cefirelli. Idén volt alkalmam elmenni Firenzébe, a Cefirelli Múzeumba, és ott mindent ő készített. Tehát a látványtervtől kezdve rendezés, és ha valaki megnézi a színlapot a film elején, akkor azt látja, hogy Fábri is rendez, forgatókönyvet ír, díszletet tervez. Hihetetlen.
2: Szuper, méltatni fogjuk erősen, mert hogy azért 2026-ban az emberben van valami óckodás, hogy miért nézzek parasztokat, ráadásul az egész egy propagandafilm.
1: 70 éves idén ez a film.
2: És ráadásul egy totális diktatúra propagandájáról van szó, mert hogy az történik, hogy Nagy Imre 1950, nem értettem, hogy a film miért ezzel kezdődik, hogy 1953 őszén, ennek jelentősége van, hogy őszén oda van téve, mert hogy nyáron lesz miniszterelnök Nagy Imre.
1: És nem kezdjük azzal, hogy Bán Frigyes 1948 talpalatnyi föld ugyanezzel a problematikával, hiszen elkezdődik a TSS-esítés, meg végbe is megy 48-ban, és erre mint egy válaszfilm ez, pontosan azért, amiért mondod, mert 53-ban enyhülés van, és akár ki is lehet lépni a TSZ-ből.
2: Aha. Csak hogy a Bán Frigyesnél én úgy tudom, hogy ott tragédiával ér véget, ez meg majdnem tragédiával ér véget.
3: Így van, de akkor tulajdonképpen nekem tetszik, hogy ezt a két filmet megemlítettük, mert akkor ez bemutatja a Rákosi korszaknak az evolúcióját. Mm-hmm. Tehát valóban a talpalatnyi föld, ahol Szirtes Ádám szintén főszereplő, az még propagandisztikusabb és sematikusabb. Ez a film pedig ugyan tartalmaz még néhány elemet, majd erről beszélgetni is fogunk, de már kevesebbet. Ezt a csajozós dumákon szeretném nektek lemérni.
1: Igen.
3: Tehát például az Ifjú szívvel című filmben, ami szintén ennek a kornak a termése, 53 vagy 54 talán, ott szintén szerepel Sós Imre, Dani Jánosként, ott még ez a csajozós dumája. Te Kati, te jó esztergályos vagy. Ebben a filmben pedig szerintem ez a legszebb mondat, lehozom a holdat palacsintasütőnek. Jó, tehát, hogy ebben is van egy fejlődés.
1: Én nem tudok nélküled csak meghalni.
3: Csak meghalni.
1: De én úgy szoktam csajozni magam részéről, a föld a földhöz házasodik, és az asztalra csapok.
2: De majd ennek is menjünk utána.
1: Ez mindig bejön.
2: Egyébként ez, akkor ha már szóba osztod a földet, tehát ez 1945-ben még véget se ért a második világháború, és azonnal nekilátnak földet osztani, és hát a parasság egyszerre örül, mert nagyon sokan földhöz jutnak, és egy paraszt ember számára a föld a minden, viszont szándékosan úgy találják ki a földbirtokokat a kommunisták, zárójel Nagy Imre, hogy mindenki
1: szeretettel üdvözlő.
2: Igen, hogy mindenki földhöz jusson, ellenben semmiük nincs hozzá, tehát állatuk sincs, amivel lehet szántani, meg szerszámuk sem. Ezek nem sokára, egy-két éven belül boldogan adják be a termelő szövetkezetben, mert hogy ez a kommunistáknak a célja a földdel, de azért meg, még egyszer jegyezzük meg, hogy a parasztnak a föld a minden, és az Oravec Imre írja egyik helyen gyönyörűen meg azt, hogy amikor tényleg bekövetkezik ez az erőszakos TSZ-esítés az 50-es éveknek a legvégén, már a Kádár rendszerben, gyakorlatilag a magyar falu az azért annyira üres és kihalt, bárhova megyünk, mert itt kap egy halálos sebet. Tehát, hogy oké.
1: De akkor ezt szaddicsérem a filmet, mert mondtuk, hogy propagandisztikus, igen, tehát, hogy azért állást foglal, hogy ő szerinte hol kéne lenni a földnek. Ugyanakkor a 35. és a 45. perc között egy 10 perces TSZ vita megy le, ahol nagyon tisztességesen végighallgatjuk az összes érvet a bennmaradásra és a kilépésre is. Tehát ez egy kétoldalú film. Például látszik, hogy a szorgalmatos ember és a lusta dög a TSZ-ben ugyanannyit kap. És hogy meg lerohadnak a földek, meg amikor ki akar lépni a TSZ-ből, akkor nagyon gonoszul akarják neki kiadni a földeket, nem a sajátjait, meg ötfele szakadva, stb.
2: Na, erről egyébként egy nagy vita van a szakirodalomban, hogy számít ez az egzisztenciális politikai háttértörténet az egészben, vagy nem. Vannak, akik azt mondják, hogy ez teljesen másod, harmadrendű.
1: Én csak emiatt néztem, mert érdekelt a TSZ.
2: Van, aki viszont azt mondja, hogy azért igenis, például Kerecsény László emellett teszi le a voksot a film. Még azt azért hozzátenném, hogy 1955 sok filmkritikus szerint a magyar filmművészetnek az igazi kezdete, mert hogy itt ér véget valami, ugye az előző években nagyon beindult a szocialista realizmus, úgymond már Bálint mondta, ezt a sematikus ábrázolást látjuk mindenfele, és most hirtelen ilyen filmekre gondolván, mint Gázolás, Egy pikoló világos, Budapesti tavasz, a hétköznapi ember kerül a középpontba, emberi kérdések, legyen ez mondjuk a felelősség, felelősség, különböző erkölcsi kérdések, igazság, és új rendezők lépnek föl Fábry Zoltán mellett, például Makkároly is, és a filmes nyelv is elkezd megújulni.
3: Nagyon örülök, hogy fölhoztad Makkárolyt, mert ebben az évben jön ki a Liliomfi is, ami egy filmművészeti felüdülés, tehát az maga ott a Biedermeier formavilágával és hangulatával tulajdonképpen újra teremti a magyar vígjáték műfaját, de akkor tegyük még hozzá, hogy van egy másik.
2: Zárójel annak egyik főszereplője.
3: Tarvas Iván.
2: És Sós Imre.
3: Igazad van. Igen, tehát hogy van itt egy másik korszakhatár is, véget ér a forgatókönyvírók egyeduralma, és következnek a rendezők, már beszéltünk.
1: Ez nem az első filmje Fábrinak, hanem a harmadik, de az első jelentős filmje, tehát bizonyos értelemben ez is első film, és mindenféleképpen rendezői berobbanás. A másik művész, aki pedig berobban ezzel a filmmel, az egy főiskolai hallgató, a 20 éves Törőcsik Mari.
2: És ő benne az az érdekes, hogy nem csak ő robban be, hanem innentől kezdve már más elvárás van egy magyar filmszínésznővel szemben. Tehát mert ugye
1: egy parasztlányt játszik ebben a filmben. Most pontosan az ő hátterét nem ismerem.
2: Nógrádi.
3: A szülei azok már pedagógusok. Igen. Az apja iskolai igazgató is.
1: Nem kezd el műmagyarkodni, meg tájszólás sem e-mail.
2: Gyönyörű mandula formájú szeme van.
1: Hanem egy ilyen nagyon realisztikus parasztábrázolást mutat be. A sémáktól is mentes, meg a 30-as évek filmi világától is mentes.
2: Hát műnőktől, akiket megszoktunk, még akár a Szűcs Istvánnál is, és itt egy nagyon-nagyon, szerintem ami jó jelzőt lehetne a Törőcsik Marira találni, mert hogy van benne valami ilyen hamvas szépség, valaki ezt egy bájosan törékeny, ahogyan ott kacag a hintán, vagy onnan nézve.
3: Ez csodálatos, hogy felhozod, ugyanis nekem is nagyon tetszett ez a csillogó nevetés.
1: Beleszerettél.
2: De ilyen szűzi nevetés.
3: De most mondom a lankasztás-lohasztás, tehát kiderült, hogy a nevetését azt utómunkálatok során egy 30 éves színésznővel vették fel.
1: De remélem nem Szentes Ádám meg
2: Én azt érzem, hogy csúnyább mondok, azért nem udvarolnánk a Törőcsik Marinak, mert hogy semmilyen módon nem akarjuk ezt a hamvasságot bármilyen módon
1: letörölni.
2: Oké.
3: Megtörni a varázsát, az egészen biztos, hogy ugye ennél a filmnél ő első éves tapasztalatlan főiskolás hallgató, és hát itt bizony el kellett a rendező legendás színész vezetése, ugyanis voltak olyan jelenetek, amikor Marinak sírnia kellett volna, és nem ment, és a rendező kihívta a jelenet előtt, csúnyán megsértette, visszamentek, és leforgatták a jelenetet.
1: De egy másik jelenetben pedig édesapja a pofon vágja, az egy másik módszer.
2: Bár azért ez egy szolid pofon, azért ennél nagyobbat is lehetett volna adni. Zárója van egy másik emberünk is, akkor már, vagy másik színészünk, már említettük Sós Imre, ő a Ludas Matyival lesz a magyar celeb, Lilium Fit említetted, itt van a Körhinta, és még egy óriási alkotása, a Final Cut 2012. Nem, tehát, hogy ott is felbukkan. De Sós Imre egy tragikus figura.
1: Ekkor már nagyon zűrös az ő élete.
2: Debrecen mellől származik Balmazújváros, ha elmennék Hajdúszoboszlóra, lehet, hogy Balmazújvárosra is elmennék. Zárulj, ez Veres Péternek a városa, csak hogy Sarkadi Imre az úgy szintén ebből a közegből származik, tehát nagyon tájközeli ez a Sós Imre.
1: Hirtelen lett sztár, és féltékenyek rá a kortársai, láncdohányos és ideggyenge.
2: Alkoholista.
1: Egy évre a filmre öngyilkosok lesznek a feleségével.
2: Igen, de van neki egy Ferrari Violetta, aki egy már, azt hiszem a budapesti, nem tudom már melyik filmnek a főszereplője. Ő 1956-ban távozik az USA-ba, és aztán utána hirtelen talál egy új feleséget magával, ezt a Perjési Hedvig orvosnőt, és együtt végeznek magukkal. Nekem azért végig, amikor nézem a Sós Imre figuráját, azért én nem csak magamtól félteném Törőcsik Marit, de Sós Imrétől is.
1: Én ellenőriztem az évszámokat.
2: Ez egy állat ez a Sós Imre.
1: Ki mikor született, tehát 21 éves a Törőcsik Mari, amikor bemutatják a filmet, most ehhez viszonyítok. A Sós Imre igen 26 éves, és 31 éves a Szirtes Ádám. Nekem ezek fontosak, tehát azért akkora korkülönbség nincs közöttük. Szirtes Ádám úgy van egy kicsit ábrázolva, mintha az apja lenne, de igazából ő is egy fiatalember.
2: Én a Szirtes Ádámot választanám a Törőcsik Mari helyében, szerintem ott a táncos jelenet nekik is szép. Ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolat lenne. De simán lehet, hogy Törőcsik Mari, hogyha Sós Imrét választotta volna, vagy választotta, akkor egy év múlva is,
1: ha meg dühös már... lesz a Szirtes Ádám, akkor megragad egy baltát, és nézi a tarkódat, hogy belevágja.
2: Igen, de gyönyör, micsoda, várja, nagyon előre szaladtunk, de igen, tudom. De jó, de lehet
3: Bálint
2: ez a téma.
3: Szét az adás. Tehát, hogy erről azért beszéljünk valóban, hogy kit választanánk Törőcsik Mari helyében. Sós Imre karakterében egyébként, nem tudom, ti hogy látjátok, de mintha a szeme sem állna jól, tehát már hát a megjelenése.
2: És szexisen kancsal.
3: Igen,
2: és én is az vagyok, de én csak akkor, amikor fáradt vagyok, de akkor nagyon kancsal. De ne, Sós Imréről beszéljünk.
3: Zavarba hoztál.
1: A magyar Gyula. James Deanről beszéljünk. Sós Imréről.
2: Vagy Gerard Philippe-ről.
1: Na, Bálint, mondd, mit akarsz?
3: Hogy ha a sematizmusnak a jegyeit keressük, akkor az Sós Imrében kell keresni, mert benne ott van ez a szocialista, agilis, országépítő.
2: Ugye ez az őserő.
3: Az az ős. Ilyen szürke öltönybe jár, folyton.
2: Potenciális hasznos hülye a rendszer számára.
3: Folyton nevet, de egyébként okos, mert egy orvossal beszélget halászlézás közben. Megjegyzem, biztosan nem bajai halászlevet tettek. Ez mínusz pont a film.
2: Debrecen környéken nem is tudom, hogy milyen halászlé lehet.
3: Nem baj, nem baj.
1: Debreceni halászlé, ez még jobb, mint a bajai.
2: Igen, tehát melyik folyóból, Hortobágy folyóból. De várjuk, akartál valamit mondani?
3: Igen, hogy a szeme sem áll jól, ugye itt tartottunk. Igen. És hogy tulajdonképpen, hogy a szerelem és a TS között milyen összefüggések vannak, nekem ez tetszett nagyon, hogy amely vitát te már említettél, hogy ott vitatkoznak a TS-ből való kilépésről, belépésről, és ott az egyéni érdek ütközik ugye egy csoport érdekkel, és ott bíró elvtárs nagyon...
1: Hát még más egyéni érdek.
3: Meggyőző érdek. Módon...
2: Na, de soha fogsz hiukadni, van egy
3: érvel éppen. Amellett, hogy miért kell bennmaradni a TS-be, de ha megnézzük, hogy a szerelembe ez a egyéni érdek, másik érdeke hogyan jelenik meg, hát akkor nem nagyon veszi figyelembe.
2: Pont fordítva.
3: Pont fordítva.
2: Tehát, hogy van a magánélet, meg az egzisztenciális élet, és hogy a család egzisztenciálisan individualista, vagy lehet, hogy inkább családközpontúnak kéne mondani, de a saját érzelmeiket elfojtó, arról lemondó kollektivisták, de a velük szemben a fiatal pár, az érzelmi döntésben individualista, de egzisztenciálisan kollektivista, ám nem is biztos, hogy...
1: Idegen szavak miatt elvesztettem a forralat.
2: Oké, de nem biztos, hogy kollektivista, hanem nihilista, mert ott hagyják aztán a végén a közeget. Nem? Tehát ők kilépnek ebből az egész világból.
1: Én szerintem nem lépnek ki. Ugye a világ is változik. Tehát most nem csak a betéesesítés és kitéesesítés, hanem a régi világ, a Horthy korszak, nyilván évszázadokkal azelőtt is ez volt, ez az apa elvű család, ahol az igazi tekintély a családban az apa, és a föld a földdel házasodik. Ez is lassan a végéhez közeledik, hiszen az 50-es évek közepén járunk. És persze a kommunizmus az közösségelvű, ezt én nem vitatom, ugyanakkor egy korszerűsítés, modernizáció is végbe megy, ezen a téren különösen, itt már érik a szexuális forradalom, 10 év múlva már itt a nyakunkon a szexuális forradalom, tehát valóban a fiatalok már nem az apa szavát akarják követni, és nem azt akarják, hogy a föld a földdel házasodjék.
3: Én nekem ez nagyon tetszik, a modern feministák egyébként beleszállhatnának ebben a filmben, és csak részlegesen lenne igazuk, tehát hogy valóban van itt egy ilyen vagy gonosz édesapa eladja a lányát, ez a patriarhátusnak a teteje, meg az alja, attól függ, hogy veszük. De hogy tulajdonképpen mi történik itt? Tehát az, hogy a lány nem azt akarja, hogy az apja adja előtt egy másik férfi uralma alá, hanem hogy ő maga választhassa ki, hogy melyik férfi uralma alá kerül.
2: Ez fontos.
3: Tehát, hogy az uralom megmarad, amit a római jog mánusznak mond, az megmarad.
2: Sós Imre biztos, hogy uralni fogja.
1: És de én már másképp fog elvárni, nem?
2: Már a, tánc, már a táncban már látjuk azt, Szabolcs ahogyan bedről. Odaszorítja magához a lányt.
1: Na de táncolni nekünk. Úgy kell.
2: Tehát nem. Szerintem...
1: Pláne néptáncolni, hogy legyen egy férfi.
2: Nem. Ott is van egy távolság, és van, amikor már aránytalanul belehúzza az intim zónájába ezt a Marit.
1: Igen, igazad van, de a férfinak kell vezetni a táncban.
2: Vezetnie, igen.
3: Jó, de emeljük ki, hogy nem illik el lopni a sót más lagzián.
2: Igen.
1: A sót.
2: Igen. Nekem még akkor az egész történelem eszembe jutott, ha már szóba került. Tehát az őskortól itt a
1: neandervölgyi, én is ott kezdtem. Itt,
2: és az alapkonfliktus, ez a közösség és individuum ütközése. Tehát, igen. Tehát, hogy mindig a csoport érdekei határozták meg, aztán a családi stratégiák az ókortól, és aztán tényleg a 20. században a nők egyre inkább döntéshozóvá válnak.
1: A két nő nemzedéke is szembeáll, ezt talán még nem említettük, pedig ez hangsúlyos a filmben. Az anya, hát most lehet mondani, hogy elrontott élete, de végül is nem biztos, hogy elrontott élete. Minden esetre nem ő döntött a saját házasságról, hanem az ő édesapja annak idején, és ő végül is elégedett a férjével, meg gyerekkel ajándékozta meg családjuk van, meg földjük. Én ezt nem mondanám elrontott életnek. Minden esetre ő neki nem adatott meg, és nem is jutott eszébe, hogy ő a saját döntését hozza meg, és a lányában fölvillan az, és ez képileg is érzékel, van a kukoricával, a csöpögő csappal, meg az óraketyegéssel és másokkal, meg az unalommal, hogy a lánya is ugyanígy fogja végezni, hogyha az apjára hallgat, és nem a szívére.
3: Így hát, van. Tehát ott nektek is az jutott eszetekbe, hogy tulajdonképpen ez a nő, ez mintha a kukorica morzsolással együtt a saját lelkét is így őrölgetné.
2: Gyönyörű. Nekem az óra jutott eszembe. Irigykedik
1: a lányára. Erre gondolsz? Hogy igen, a lányom az választhatja.
2: Engem, igen, az apában is ott van a végén az a tekintet.
3: Mint a kicsit elmosolyodna, nem?
2: Is. Egy ilyen szépen, könnyesen és mosolygósan elengedi a lányát.
1: Az apát majd dicsérjük.
2: Jó, színészkét is. Kicsit pszichológiailag utána mennék ennek a történetnek. Tehát itt azért fontos, hogy azáltal, hogy ők egy saját utat szeretnének választani, ez itt nem csak az érzelmekről van szó, hanem kivívni azt, amit mi szeretnénk egyfajta módon, és ezáltal, hogy kivívni azt, hogy kik vagyunk mi. Tehát az önazonosságnak a kereséséről és megtalálásáról, vagy választásáról, eldöntéséről is
1: ami
2: szól ez a film.
1: Nemzedéki, persze nagyon cinikusan azért mondhatjuk, hogy majd eltelik 15 év, és ők is beleszűkülnek, vagy ők is szülők lesznek,
2: de az, hogy
1: és akkor ő ellenük lázadnak
2: majd.
1: Ők
2: hova mennek? Mit csinálnak? Egyébként nekem ez a film a döntésről is szól, ahogy Sós Imre odaáll a család elé, ahogy beküldi a Marita.
1: De ahogy az Isten. Apa, szerintem ez az apa döntése, annak a zseniális filmje. Mert az apa olyan sokszínűen van ábrázolva. Az apa nem csak egy ilyen autokrat,